0: célzó nem kapcsolatot, hanem lehetőséget keres, ahol egy fiatalnak nem azért kell külföldre mennie, mert itthon nem lát jövőt, és ahol egy idős nem érzi magát feleslegesnek, hangsúlyozta Baka András. Felterjesztéssel fordul Magyarország kormányához a Paksi Önkormányzat annak érdekében, hogy az atomerőmű biztonságos működése hosszú távon garantálható legyen, ezt közölte a Tolnai Város alpolgármestere sajtótájékoztatón. Barnabás István elmondta, ha a település önkormányzata keddi ülésén fogadta el a felterjesztéssel kapcsolatos előterjesztést, amelyben a helyhatóság kéréseket, tanácsokat fogalmaz meg a kormány felé. Egyik kérésük szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a Paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővíz ellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást, ismertette az alpolgármester. Víradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a víradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a víradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas víradásra, hogy már most tervezze meg a víradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári víradó kampánya részeként a víradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Az aktuális víradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a víradás.hu oldalon lehet tájékozódni, a nyári kampány részletei is itt érhetők el. Az asszály lesz az egyik fő témája a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, amit augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg Debrecenben, ezt mondta Vaszkó László vásárigazgató sajtótájékoztatón. A szakember kiemelte, ez az egyetlen olyan magyarországi Agrár Expo, amely megszakítás nélkül működik az országban. Minden évben más állt a rendezvény fókuszában, a legelsőn a földek helyzetéről beszéltek, míg ma már az éghajlatváltozás hatásaira kell választ találni. Most az aszály okoz komoly gondokat nem csak a mezőgazdaságban, hanem a takarmányozásban is. A vásárigazgató ismertette, Magyarországon a víz 75%-a a Dunántúlon keletkezik, míg annak a felhasználására váró területek nagy része az Alföldön található. Ezért is tér ki az Expo szakmai programja arra, hogy az aszály okozta helyzeten hogyan lehetne segíteni, mely növényeket lenne érdemes termeszteni, milyen technológiákat kellene alkalmazni. Emellett kiemelten fontos téma lesz a sertés ágazat helyzete, az afrikai sertéspestis miatt állatbemutatót ezen fajokból nem tartanak, de egy fórumon egyeztetnek a lehetséges megoldásokról.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádióban is már hírt adtunk arról, hogy augusztus 12-én, tehát a mai este különleges égi látványosságban lehet részünk, hiszen a napfogyatkozást valamennyire itt Miskolcról is nyomon követhetjük. Romenda Roland, az ifjú Szabó Gyula csillagvizsgáló szakkör vezetője. Jó napot kívánok! Hát mi látható majd itt Miskolcon az égen?
2: Jó napot kívánok mindenkinek, és üdvözlöm a hallgatókat. Az égen egy részleges napfogyatkozást tudunk majd Miskolcról megfigyelni. Ez egyébként Spanyolország, Izland, illetve Grönland távlatában egyébként teljes lesz. De sajnos, mivel a fogyatkozás árnyéksávjától messze vagyunk, így Magyarországról csak egy részleges napfogyatkozást tudunk majd megfigyelni. A napfogyatkozást innen Miskolcról nagyjából 19 óra 20 perc és 19 óra 50 perc között tudjuk majd megfigyelni. A pontos időpontokat a Dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálónak a Facebook oldalán, illetve eseményében is láthatják majd a miskolciak. A lényeg az, hogy nagyjából olyan 19 óra 20 perckor fog belépni a hold a nap elé, innen Miskolcról nézve, majd egészen addig, amíg le nem nyugszik a nap, folyamatosan fog egyre jobban beljebb és beljebb úszni a nap elé, és nagyjából ilyen 52-54%-os kitakarás környékén fog majd lenyugodni a napunk a horizont alá. Mivel ez ugye naplemente előtt durván fél órával fog elkezdődni, illetve lezajlani, ezért mindenképpen szükséges az, hogy nyugat felé tökéletes kilátásunk legyen, minél zavartalanabb ne legyenek magas épületek, fák, blombos növényzet, villanyoszlop és egyebek. Éppen ezért minél magasabb helyre kell menni, ahonnan nyugat felé tényleg tökéletes a kilátás. Ez sajnos a bükknek a kitakarása miatt nem is annyira egyszerű. Éppen ezért a csillagvizsgálónak a kollégái, illetve a Miskolci Amatőr Csillagászok Észlelőköre Egyesület tagjai az avasi kilátóban fognak majd távcsőves bemutatót tartani, ingyenes távcsőves bemutatót az érdeklődőknek. Pár távcsővel ki fognak menni, és ezt a nagyjából fél órát, persze ez nagyon-nagyon rövidnek tűnik, de ezt, hogyha valaki szeretné megnézni ezt a fél órát távcsövek segítségével, akkor a kollégák az avasi kilátónak a tetőteraszáról fognak majd távcsős bemutatót tartani. Azért innen, mert hogy kvázi ez az egyetlen olyan igazán nyitott, szabadon látogatható hely, ahonnan nyugat felé, észak-nyugat felé tökéletes a panoráma, és még a Bükk hegyvonulatai sem takarnak be. De hogyha ezt valaki nem innen szeretné megnézni, hanem családjával, vagy esetleg bármelyik ismerősével, rokonával, szeretével, akkor mindenképpen olyan helyet kell keresnie. Miskolcon belül van még egy pár ilyen, csak kevésbé felállt, jól megközelíthető. Például, hogyha valaki felmegy a magas hegynek a tetejére, szépen 360 fokos körpanoráma van. A lényeg az, hogy nyugat, észak-nyugat felé tökéletes horizontunk legyen, hogy minél többet tudjuk megfigyelni a napfogyatkozásból naplemente előtt.
1: Én emlékszem, 1999-ben volt az a nagy napfogyatkozás, akkor speciális szemüvegeket árultak ehhez. Most nem lesz erre szükség?
2: Mindenképpen szükséges az, hogyha részleges napfogyatkozást szeretnénk megnézni, akkor kellően védjük a szemünket. Ugye az 1999. augusztus 11-i teljes napfogyatkozás, ami Magyarországról is teljes egészében látható volt, legalábbis az ország egy részén, azokhoz is árultak ugye különféle napszűrő fóliával ellátott szemüvegeket. Fontos felhívni a figyelmet is, hogy a rádióhallgatók is teljesen biztosak legyenek abban, hogy mi az, amit használhatnak és nem, tehát fontos felhívni a figyelmet arra, hogy azok a szemüvegek sajnos már nem megfelelőek arra, hogy megnézzük vele a mostani napfogyatkozást. Sajnos az elmúlt 27 év alatt, hiszen azóta 27 év eltelt, már elvesztették az integritásukat ezek a fóliák, illetve fémgőzölt felületű fóliák, éppen ezeket emlékbe érdemes eltenni, vagy hogyha megvannak, akkor maradjanak is szépen a polcokba, fiókokba emlékgyanánt, de ezeket semmi esetre se használjuk, mert súlyos szemkárosodás lehet a vége. Ha valaki a napfogyatkozást szeretné szabad szemmel megnézni, akkor erre több mód is van, akár közvetlen módon, tehát hogy nézzük a napot, vagy közvetett módon, hogy nem a napot nézzük, hanem valamilyen módon mondjuk kivetítjük a képét. Ha közvetlen módon szeretnénk nézni, akkor most megint csak fontos figyelni, kormozott üveg, UV-védős napszemüveg, alufólia, floppy lemez, CD, már hogyha valaki még emlékszik ezekre az eszközökre, ezek nem használhatóak, nem fogják megvédeni a szemünket a nap káros UV-sugárzásától. Lecsökkentik a fény intenzitását, de az UV-sugarakat nem fogják megszűni, ezért megint csak súlyos szemkárosodás lehet a vége. Ahhoz, hogy ezeket mármint ezt az eseményt biztonságosan meg tudjuk nézni, két dolgot tudunk használni közvetlen módon. Az egyik az, hogy veszünk egy speciális napszűrővel ellátott szemüveget vagy fóliát, ahogy a régi reklámban mondják, cipőt a cipőboltba, hát ilyen fóliát a távcsőboltból kell beszerezni. Sajnos szerintem már Magyarországon majdnem mindenhol elfogyhattak ezek az eszközök, ugye a távcsőboltokban, Szolnokon, illetve Budapesten vannak ilyen üzletek, de nem kell attól aggódni, hogy akkor most innentől kezdve lemaradtunk az eszközöknek a beszerzéséről. A másik nagyon-nagyon-nagyon egyszerű eszköz az a heggesztőüveg. Heggesztőüvegeknek megvan egy úgynevezett DIN száma, egy erősségi száma, és itt azt szoktuk javasolni, hogy a 12-esnél erősebb, tehát 12-es, 13-as, 14-es vagy annál erősebb heggesztőüvegeket kell használni, ezeket ilyen munkavédelmi, munkaruházati, heggesztéstechnikai boltokba, vagy esetleg kertészáruházba talán be lehet ilyeneket szerezni, és ezekkel megint csak teljesen biztonságosan meg tudjuk nézni. Fontos, megint csak mondom, legalább 12-es heggesztőüveg kell hozzá, mert az ennél gyengébb heggesztőüveg az egyrészt nem fogja annyira megszűrni a napnak a fényét, tehát kicsit vakító is lesz a napunknak a fénye, másrészt az UV-sugárzást sem fogja annyira pontosan és kellően megszűni, hogy nehogy az legyen, hogy mondjuk elkezd káprázni tőle, aztán megvakulni nem fogunk tőle, mármint a 12-esnél kisebbtől, De eléggé kellemetlen lesz belenézni.
1: Lehet buta a kérdés, de aki fölmegy az avasi kilántóba és ott távcsövön szemléli, neki is kell szemüveg?
2: Nem kell szemüveg, a kollégák biztos, hogy fognak készülni olyan kis heggesztőüvegekkel egyébként, amit nyugodtan tudnak majd használni, körbe tudják majd adni egymásnak. És a távcsövekre megfelelő szűrőket helyeznek a kollégák, tehát hogyha valaki belenéz a távcsőbe, akkor igazából azt fogja látni, hogy ott lesz egy nagy fehér színű korong, ez lesz a mi napunk, és egy része ki lesz takarva, mert hogy a holdunk majd szépen beúszik elé. Tehát erre a látványra kell készülni. Kicsit olyan lesz, vagy elsőre úgy tudnám leírni ezt a látványt, mint hogy egy ilyen holdsarlót kellene elképzelni a távcsőben megfelelő szűrőfóliát segítségével, csak hogy ez éppen a napunk lesz, illetve a holdát a kitakart részét nem fogjuk csak látni.
1: Mindez tehát augusztus 12-én naplementekor, a pontos időpont a Szabó Gyula csillagvizsgáló honlapján megtalálható, ugye?
2: Így van, 19 óra 20 perctől fog plusz-minusz néhány perc, tehát a pontos időpontot most én sem tudom fejből, ezt aznap biztosan ki fogom nézni egyébként, de mindenkit bátorítok arra, hogy akár a honlapon, vagy akár a közösségi médiánk lapján nézzen utána ennek az eseménynek, nyugodtan tehet fel nekünk kérdéseket, e-mailekkel, telefonokkal, egyebekkel nyugodtan bombázhatnak minket a látogatók. Mi igyekszünk mindenkit tájékoztatni arról, hogy ha valaki esetleg erről az interjúról lemaradt, vagy valamiben még egy kicsit kétséges, vagy nem biztos abban, hogy jaj, lehet, hogy akkor ez nagyon-nagyon-nagyon veszélyes lesz, és akkor biztos erre sokkal precízebben rá kell készülni. Nem, ezekben is tudunk tájékoztatást adni mindenkinek. Közvetlen módon is egyébként meg lehet nézni, a legegyszerűbb és legmosolyogtatóbb eszköz, amivel meg tudjuk egyébként tekinteni közvetett módon a fogyatkozást, az a tiszta szűrő. Ez a kamera obszkúra jelenségén történik, hogyha egy olyan tiszta szűrőt használunk, amiben apró pici lyukak vannak, akkor ezek lyuk kameraként fognak funkcionálni. Hogyha feltartjuk a tiszta szűrőt, akkor az alatta lévő árnyékok, illetve a lyukakon átszűrődő napfény igazából apró pici napkorongok lesznek, és akkor ilyen kis fogyatkozó napsarlókat fogunk majd látni kivetítve. Hát így is meg tudjuk nézni egyébként a napfogyatkozást. Persze tökéletesen éles képet nem fogunk így kapni.
1: Köszönjük szépen a felvilágosítást, Romenda Rolandot, a Miskolci Szabó Gyula csillagvizsgáló szakkör vezetőjét hallottuk. Hát azt hiszem, hogy kár kihagyni ezt a látványosságot. Köszönjük az információkat.
2: Nincs mit, és még egy apróság, hogyha valaki erről lemaradna, akkor az esőnapot jövő év augusztus 2-án tartjuk, akkor szintén lesz egy részleges napfogyatkozás, utána viszont nagyon sokat kell várni majd a következőre.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Újra meghódította az olasz közönséget a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Itáliai turnéjuk során három városban muzsikáltak, Cremonában, Varallóban és Salzo Maggiore-ban adtak teltházas, zajos sikerű koncerteket. A dirigens Lorenzo Castriota Skanderbeg volt, aki az olasz és francia operairodalom legemlékezetesebb művein vezette végig a közönséget, többek között Puccini, Saint-Saëns és Giordano alkotásait megszólaltatva. A zenekar és a dirigens már több éves jó kapcsolatot ápol, emellett visszatérője a szimfonikusok bérlet programjának is. A következő évadban a Maestro sorozatban fog majd egy Wagner Dvorsák este dirigálni. Az olasz koncertekről beszélgetünk a zenekar igazgatójával. A Miskolci Szimfonikus Zenekar olaszországi nyári turnéja vasárnap ért véget. Szeretettel köszöntöm Szászné Pónus Krisztinát, a zenekar ügyvezető igazgatóját. Szervusz, hát hogyan zajlott a turné? A közösségi portálon követhettük az eseményeket.
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát ez már egy sokadik turnénk, egy nagyon jó kapcsolatunknak köszönhetően. A hatodik év, amikor eljöhettünk Olaszországba, 2021-ben voltunk először itt turnén, ezzel az ügynökséggel karöltve, és hát nagyon szeretnek velünk együtt dolgozni, ha lehet így mondani, és egy nagyon jól felépített kapcsolat. Szerintem, aminek keretében nyáron ezt a programot otthon is meghallgathatták az érdeklődők. Egyébként ebben az évben mi helyszíneken léptünk föl, meg előző 3-4 évben a Komói tó partján voltak koncertjeink többségében. Most ebben az évben Cremonában, Varallóban és Salzo Maggiore termében volt 3 hangversenyünk, amelynek a karmestere Lorenzo Castriota Skanderbeg volt, és a szólistái pedig olaszok és törökök voltak. És minden új helyszínünkkel nagyon nagy szeretettel fogadtak. Ezek közül az egyikben nem is volt ezt megelőzően ilyen jellegű koncert a nyár folyamán, annak ellenére, hogy tehát ez a település az Varalló, ami egyébként egy nagyon kultúra szerető és a kultúrát kiemelten kezelő kisváros itt a hegyek közt, de ilyen jellegű kezdeményezésben ez volt most az első. Cremonába gyakorlatilag mondhatni, hogy hazamentünk már, hiszen ott már azt hiszem ez a negyedik év, hogy felléptünk. Idén egy nagyobb helyszínre sikerült, a megelőző években a Városháza zárt udvarán volt a koncertünk, ebben az évben viszont a Székesegyházuk előtti udvarra került a rendezvény, és nem csak a közönségnek a szervezők által kihelyezett székek teltek meg, hanem jött a főtéren egyébként jelenlevő kávézók és éttermek közönsége is hallgatta a hangversenyt.
1: Sajátos hangulata lehetett ennek, de volt egy színháztermi koncert is.
2: Igen, a színháztermi koncert a Salzo Maggiore-ban valósult meg. Igazán ez annyira bizonytalan időjárásra volt már most nagyon régóta kilátás, hogy itt a szervezők azt látták igazán jónak, hogyha belső térbe visszük a koncertet. Egyébként ez ott a helyi konferencia központnak volt a díszterme, ami maga az épület egyébként ilyen uralkodói rezidencia volt régebben, annak minden gyönyörűségével, és maga a díszterem, ahol felléptünk, az is egy nagyon különleges atmoszférával rendelkező terem volt. Nyilván ilyenkor a zenészeknek azért ez egy elég nagy kihívás, hogy a különböző éghajlati viszonyok, akusztikus viszonyok közt egyik napról a másikra alkalmazkodjanak, de minden akadályt nagyon szépen vett az együttes.
1: Ahogy láttuk a képeket, megteltek a széksorok, szép számú közönség volt, úgy láttuk.
2: Igen, mi is azt láttuk, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés, Cremonába ott egy kicsit az elején aggódtam, hogy jelentősen nagyobb a helyszín, hogy milyen lesz a közönség aránya, de nagyon-nagyon sokan voltak. Varallóban, ahogy említettem is, hogy ez volt az első alkalom, ahhoz egyébként is sokan voltak, de ahhoz képest kiemelten sokan, hogy nem egy bejáratott rendezvény volt már. A Salzo Maggiore-i koncertüknek az volt a különlegessége, hogy a szervezők itt a egyébként ingyenes koncerten felajánlott bevételeket egy buddhista templom építésére ajánlották fel, úgyhogy itt a buddhista szerzetesek, illetve az őket támogatók nagy számmal voltak jelen ezen a koncerten.
1: Hány tagú zenekar volt kint?
2: 42-en voltunk Miskolcról, és volt néhány Törökországból csatlakozó zenész. A karmester úr egyébként az Antalájai Operának a vezető karmestere, és nyilván az ottani kollégákat is szereti néha bekapcsolni a munkába. Én személy szerint azt gondolom, hogy az, hogy néha a kollégáink másokkal is megismerkedhetnek, egy-egy idegen tag is beül a zenekarba, ez az ő szakmájukat is segíti, tudnak egymással eszmét cserélni, egyébként jó kapcsolatokat építeni, úgyhogy én támogatom az ilyen fajta együttműködést, és gondolkozunk is abba, hogy hosszabb távra esetleg még jobban elmélyíteni ezeket a dolgokat, tehát azt hiszem 6-7 ember volt még, aki nem a mi együttesünk tagja volt, de nagyon szépen együtt muzsikált mindenki.
1: Hát akkor ez valóban egy nemzetközi produkció volt. Érkeztek-e megkeresések, vélemények, visszhangok? Ilyenkor azt várja az ember, hogy meghívjanak ide-oda, amoda. Volt-e ilyen?
2: Gyakorlatilag mi azzal per pillanat megelégszünk azzal, hogy ezt a kapcsolatot fent tudjuk tartani. Jelen pillanatban arra van ígéretünk, hogy ez az együttműködés fog folytatódni a jövőben is, esetleg bővülő helyszínekkel. Én örülök ennek, hogy így megvalósul évről évre, mert sokkal, tehát nekünk így sokkal egyszerűbb egy bejáratott koncertsorozatot véghez vinni, mint hogyha mindig az új kapcsolatokkal, új helyszínekkel, új emberekkel megismerkedni, gyakorlatilag így tényleg, ahova visszamegyünk, az mindig egy már ismert közelt, ismert emberekkel, ismert lehetőségekkel, és nagyon bízom benne, hogy nem csak egy évig, hanem akár még pár néhány éven keresztül fogjuk tudni ezt a kapcsolatunkat kiaknázni.
1: Reméljük, legközelebb mikor találkozhat itt veletek a közönség, gondolom a kastélykoncerteken, nem csak Miskolcon.
2: Igen, három kastélykoncertünk lesz augusztusban, Edelényben, ami mondhatni, hogy már megszokás, hogy oda megyünk, reméljük, hogy az időjárás kegyesebb lesz, mint júniusban volt, mert sajnos júniusban közbeszólt az eső, és nem igazán úgy sikerült olyan helyszín, a kastélykertben ugye nem tudtunk maradni, így a művelődési házban volt a koncertünk, de nagyon bizakodunk benne, hogy a augusztusi időjárás kegyesebb lesz. Kisvárdára tervezzük ugyanezen a programmal, ugyanúgy ott ugye nem kastély van, hanem vár, tehát vár szerenádként is van meghirdetve ez a koncert, illetve a Felvidéken Homonnán lesz a harmadik koncertünk, ami egy új helyszín, ugye Borsiba járunk már át most rendszeresen a Rákóczi Várkastélyba, és ez a homonnai kastély, ezt kipróbáljuk, hogy milyen ott zenélni, egyébként így képeken látva egy nagyon szép kastélyépület, az is, én személy szerint nem jártam még ott, de bízok benne, hogy néhány azért nem csak helyből, hanem Miskolcról is átlátogatnak majd oda. És de természetesen, hogyha lezajlanak a kastélykoncertek után, a hagyományos módon Miskolcon az aperitívvel fogjuk kezdeni az évadot.
1: Köszönöm szépen, most azért egy kicsit pihenjetek, és akkor várunk szeretettel haza benneteket a helyi koncertekre. Szászné Pónus Krisztinát, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatóját hallottuk az olaszországi turnéról. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen én is!
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: A Monspart Csarolta Egészséges Életmódért Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy rendszeres közösségi mozgásra ösztönözze a 60 év felettieket, ezáltal javítva az idősebb korosztály életminőségét. A kezdeményezés megálmodója a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett világbajnok tájfutó, a 2021-ben elhunyt Monspart Csarolta volt, aki mélyen hitt abban, hogy a séta is sport. Az általa létrehozott gyaloglóklub hálózat 2017-ben kezdett igazán lendületesen kiépülni, országszerte mintegy 1000 gyaloglóklub közül lehet választani. Az elmúlt héten Miskolcon a helyi gyaloglóklub ültetett fát a Petőfi téren Monspart Csarolta emlékére. Szép szemmel összegyűltünk itt a Petőfi téren, ahogy egy fát ültetnek éppen. Hadd mutassam be beszélgető partneremet, a Miskolci Gyalogló Klubnak a vezetőjét.
2: Burmeister Erzsébet vagyok, egészen pontosan a Rezgő Nyárfa Túra csapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa Túra csapat ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint Gyalogló Klub, tagja vagyunk az Országos Gyalogló Klub hálózatnak, melyet a Mossa segíti.
1: Tehát ez az alapítványnak igen, a rövidítése?
2: Igen, az a Monspart Csarolta Egészséges Életmódért Alapítvány, és maga a fát is Monspart Csarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva, 24-én lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok tájfutásba, sífutó bajnok volt, a Nemzet Sportolója volt, rengeteg mindent lehet róla tudni.
1: Igen, és hát a nagy betegsége után talpra igen, állt, és igen, tulajdonképpen ő alapította ezeket a gyaloglóklubokat.
2: A gyaloglóklubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a Mosa Alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen 620 gyaloglóklubba van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. És
1: ezek... Na hát akkor közelít.
2: Igen. Hát és mi vagyunk az egyik klub. Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és nekem is kedvem.
1: Hát Miskolc nem maradjon ki.
2: Igen, és a Petőfi tér először a népkertet akartuk, de azt, ahhoz nem járult hozzá a főkertész asszony, mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide, ez ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért élt hozzá, mint Miskolcon a főkertész.
1: Na most arra kérem, hogy meséljen a gyalogló klubról, mennyien vannak, milyen időközönként mennek, és mennyit mennek, mert egészen sokat mennek egy-egy alkalommal.
2: Hát ez változó azért, mindig szerdán megyünk minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazunk, akkor van egy helyettesem. Legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abban is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például holnap is megyünk, mert szerda a túranapunk, Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok holnap is menni.
1: És nem mindig innen Miskolcról indulnak, ja, hanem van, hogy elutaznak az indulópontra.
2: Ja, az indulópont, de amúgy Miskolcról indulunk, vagy az Újgyőri főtérről, vagy a Buzottérről, vagy a Tiszai pályaudvarról, és akkor mindig tömeg közlekedéssel, nagyon ritkán megyünk autóval, mert nehéz megszervezni, mert sok az egyedülálló, azok nincsen autójuk, és ha nagyon bonyolult eljutni valóval többszörös átszállással, akkor néha megyünk autóval, de a jellemző az, hogy tömegközlekedéssel is.
1: Kik túráznak? Mit lehet mondani?
2: Ez idősek, mert ez valójában az Országos Gyalogló, az eredeti nevük az volt, hogy az, amikor még Monspart Csarolta megalapított, hogy Országos Gyalogló Idősek hálózata, hogy a gyalogló idősek klubhálózata. Tehát valójában főleg idősek vagyunk.
1: megtörölte a homlokát, mert hogy egy kicsit fárasztó volt, ez nem is olyan egyszerű egy fát elültetni.
3: Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb honspacsarolt emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét.
1: Most Spar Zsolt, Sarolta öccse, aki végigkíséri ezt a mozgalmat, és tulajdonképpen átvette a nővérétől, és hát elég megható, amikor valaki a melegítője bal szélén a szíve fölött hordja a nővére fényképét, hát ez kötelezettség.
3: Igen, ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ra most már 650-re nőtt az országban a gyalogló kluboknak a száma, ez kb. 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt, ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és az azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát, és ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort.
1: Ez már nagyon sok ember ahhoz, hogy egyszerű legyen a kapcsolattartás, hogyan szervezik a programokat, például abban, hogy mennyit menjenek, mikor menjenek, hova menjenek, beleszólnak?
3: A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, ilyen vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.
1: Vajon az egyes klubok, csoportok között van-e ilyen csere utazás? Tehát az lenne a jó, hogyha innen Észak-Magyarországról elmennénk a Dunántúra. Igen. Működik ez?
3: Igen, ezt tavaly indítottuk el úgynevezett szomszédolásként. Tehát a Balaton bogláriak eljöttek Salgótarjára, és viszont, és megismerik egymás szépségeit, hogy rácsodálkoznak, hogy hú, milyen gyönyörű erdők vannak itt nálatok, illetve hogy milyen jó dolog a nyári melegben, a Balaton hűvösében gyalogolni. Tehát van szomszédolás, egyre inkább biztatjuk a klubvezetőket. Nyugdíjasok ingyen utaznak, tehát ez könnyen megoldható, és tényleg az országban ezer olyan gyönyörű hely van, amit érdemes felfedezni, és akkor erre a szomszédolás és az együtt gyaloglás az mindig jó.
1: Van-e korhatár? Én remélem, hogy nincs, mert valahogy a fiatalokat is be kéne idehozni.
3: Pontosan így van, tavaly megváltoztattuk a nevünket, korábban úgy volt, hogy országos gyalogló idős klub hálózat, most úgy hívnak minket, hogy Mondspacsarótól gyalogló klub hálózat. És nagyon szeretnénk, hogyha a fiatalok is jönnének, unokák a nagyszülőkkel, illetve a dolgozók munka után szintén, aki nem sporton, nem jár rendszeresen edzésre, az igenis 40 éves korban munka után gyalogoljon legalább hetente 2-40 percet.
1: Hogyan kell gyalogolni? Fokozatosság említette, kell-e a Nordic bot, elég csak lábbal menni? Mit tanítanak a klubvezetőknek?
3: Tehát az, hogyha valaki megtanulja a Nordic botot használni, az nagyon sokban segít. Részben 30%-kal több energiát éget, a felsőtest izmai is mozognak, tehát hatékonyabb lesz a mozgás. Részben pedig egyensúly biztonságot ad, tehát 70 fölött az egyensúly az egy nagyon komoly kérdés, és ha van két bot, akkor azért az kritikus helyzetekben sokat segít. Segített. Úgyhogy mi támogatjuk a Nordic képzést is, anyagilag is a kluboknak, meg szeretnénk, hogyha minél többen megtanulnának a botokkal együtt túrázni, gyalogolni.
1: Én arra kérem, hogy beszéljen még ennek a mozgalomnak az emberi oldaláról, a közösségekről, kapcsolatokról, barátokról.
3: Ez talán még fontosabb is, mint a mozgás, mert sajnos a 65 év felettieknek a nagy része magányos, egyedül él, és a klubok azok társaságot, baráti közösséget adnak nekik, és ez azt jelenti, hogy nem csak az edzésekre járnak együtt gyalog, hanem együtt mennek színházba, együtt mennek kulturális eseményekre, tehát egy új dimenzió nyílik meg, társaságban vannak, van kivel beszélgetni, és ez szellemileg, mentálisan még nagyobb ajándék, mint a fizikai egészség.
1: Hogy lehet magukhoz csatlakozni?
3: Van a nővéremről elnevezett mosa.hu, tehát a Mondspacsarolta rövidítése, és azon az oldalon van egy térkép. A térképen látszik, hogy hol van jelenleg már gyaloglóklub, és ott a gyaloglóklub vezető elérhetősége megvan, úgyhogy bárki csatlakozhat már meglévő klubhoz, és ugyanígy a honlapon van egy olyan kérdőív népszerű jelentkezési lap, ahol klub alapítóként is lehet jelentkezni, ha valaki vállalja, hogy egy klubot támogat és vezet. Három főtől már klub a klub, tehát nem kell nagy tömegekre gondolni. Igaz, hogy van 320 fős klubunk is, de jellemzően 15-20 fős klubok működnek az országban.
1: Melyik a legnépesebb, melyik országrész?
3: Hát Pest megye, ott 130-nál több klub van. Ez egy picit azért is van, mert a városba beszorulnak az emberek a betonba, és szeretnek kimenni a zöldbe és gyalogolni, és a zöldbe alatt értem már akár a Margit szigetet is, tehát egy jó park is az, de tényleg a betonból ki menekülő embereknek az erdő a menedéke.
1: Na hát mostantól kezdve egy korai juhar itt törzi Monspart Csarolta emlékét, a Petőfi tér sarkában egy tábla is elhelyezésre került, mi van ráírva?
4: Hát Monspart Csarolta 1944-2010 és tájfutó világbajnok, 14-szeres magyar bajnok emlékére, és a rezgő nyárfa túracsoport állította a fát.
1: Itt a Miskolci túracsoport?
4: A Miskolci túracsoport, ahol olyan szerencsénk van, hogy olyan fantasztikus túracsoportvezető van, aki egyben a megyei szervezetet is összefogja, mert hát már olyan nagy a szervezet, hogy van külön megyei vezetés, van regionális.
1: Tessék gyalogolni, mert mozgás, ez nagyon jó mindenre.
4: A mozgás az nagyon sokat segít, hogy fiatalok maradjunk, ezt mindenkinek ajánlom.

tele szájjal enni, hangosan szeretni. Jó néha magamat csak úgy elnevetni, sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy él.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézy Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Az országgyűlés döntése nyomán néhány ügyet év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. A belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, hívta fel a figyelmet a szaktárca. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya részeként a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A nyári kampány részletei is itt érhetők el. Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog ebben az időszakban, mivel a magyarországi szúnyogfajok egyedszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízszintje az aszályos időjárás miatt, derült ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményéből. A magyarországi szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt. Mint írják, a hőségben és a nappal is aktív inváziós fajok, mint például a tigris szúnyogok elterjedése immár országossá vált a kertvárosi övezetekben. Ezen fajok lárvái elsősorban az emberi lakó környezetben, a ház körüli pangó vizekben, akár locsolás után a virágcserében, egy eldugult eres csatornában, állatoknak kihelyezett itató tálkában is tömegesen fejlődnek. Ebben a helyzetben a lakosság is sokat tehet a szúnyog ártalom csökkentéséért, az edények, hordók rendszeres kiürítésével, olvasható az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Szűcsem Sándor, tiszafüredi vallástanár, református presbiter, aki egy nap alatt ezúttal körbegyalogolta Tiszatavat.
2: Ez azért nagyon megterhelő volt, nagyon a nyári nap, a hőkupolás nyári napok egyikén volt, és én addig ilyen napi 5-10 kilométert, hogy gyalogoltam. De megfelelő túracipőm volt, megfelelő hátizsákom, és megfelelő mennyiségű vizet tudtam vételezni, úgyhogy a 12 liter vizet azt megittam, szétlögyböltem magamon, úgyhogy volt után pótlás.
1: Ezt az utat felkészülésnek szánta egy a protestáns gályarabok emlékére tervezett hosszú gyalogtúrájához.
2: Sokat imádkoztam ezen az úton. Hát én kértem az Úristent, hogy ha akaratával egyezik, akkor adjon elég erőt, hogy ezen az úton végigmenjek, vagy hogyha azt mondja, hogy itt össze kell essek, vagy valami olyan fogjon el, hogyha ez a túra meghiúsul valami, tehát most jöjjön ki az, hogy én ezt nem bírom, és akkor lemondok a nagy túráról is. Tehát magam miatt nem csinálnám, de szerintem az jó lenne, hogyha le tudnám gyalogolni saját útvonal mentén, majd azt a Pescara-Nápoly távot, és az Úristen végig segített.
1: Mai vendégünk tehát Szűcsem Sándor. Tartsanak velünk!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Alig két óra alvás után a 38 fokos hőségben egy nap alatt gyalog megkerült a Tisza-tavat Szücsem Sándor református vallástanár presbiter. A 70 kilométeres táv megterhelő volt számára, de számos lelki élménnyel gazdagodott az útja során, és persze azzal a bizonyossággal, hogy erre is képes. Ez azért volt fontos számára, mert nagy útra készül, a protestáns gályarabok nyomába akar gyalog eljutni Nápolyba. Szücsem Sándorral beszélgetünk a részletekről. Sándor, szerintem a hallgatóink, akik sokszor hallottak már téged a különböző útjaid, élményeid beszámolójáról, azok nem lepnek meg, hogy újra kitaláltál valamit, amivel próbára tetted magadat is, és élményeket is szereztél, de nekem adja azért a kérdés magát, hogy miért vágsz neki a Tisza-tó gyalogos megkerülésének egy idézőjelben lélegzetvétellel, tehát ez 70 kilométer, ezt akár több nap is megtehetted volna, hogy alszol egy padon, vagy egy sátorban, vagy valahol, mint amikor stoppolsz. Miért találtad ezt így ki, hogy ezt egy nekifutással megkerülöd?
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat, köszönöm az érdeklődést. Több oka van, az első oka az, hogy már az egyik Krisztusban testvérem Bihari Dezső megcsinálta, és a második ok az, hogy ez is része az egyik felkészülési túrámnak, hiszen jövő tavasszal egy több száz kilométeres túrán fogok részt venni, és ez a Tisza-tó körbekerülése, tehát a kiskör, ami amúgy is 70 kilométer a kiskör, hogy egy nap alatt meg tudom-e tenni, ez arra volt nekem fontos, hogy meg tudjam nézni, hogy sík terepen mennyi, hány kilométer bírok gyalogolni 24 óra alatt. Örülhettem, mert biztos voltam benne, hogy nem fogok elázni, ugyanis hőkupola volt felettünk, tehát 38 fok. Nagyon nehéz volt a terep, de hála Istennek megtudtam, hogy 70 kilométer bírok gyalogolni, és valószínűleg ez már így is marad. Többet nem próbálok.
1: És miért ezt az időpontot választottad? Tehát ez a 38 fok, ez 10 kilométerre is megterhelő lett volna, nem, vagy 70-re? Tehát nem gondoltad, hogy halasztani kellene itt az indulás időpontján?
2: Nem, a naptárunkba ez került be, és arról volt szó, hogy mivel a több száz kilométeres úton is lehet napsütés is, meg akár hóesés vagy felszakadás, akár esőbe is megyünk, mind a kettőnknek ez volt a szabad napja, és most azt kaptuk az Úristentől, hogy akkor megnézzük, hogy 38 fokban ezt meg tudjuk-e csinálni, és meg tudjuk.
1: Ahogy szoktad mondani, 38 fokban is Úristen-e az Úristen?
2: Így van, és azért kaptunk rengeteg olyan ajándékot, amire nem is számítottunk, tehát azért közben bicikli tókerülő verseny volt délelőtt és este is, úgyhogy kerülgettük egymást a biciklisekkel, de voltak nagyon, nagyon felemelő pillanatok a rengeteg mélypont mellett is.
1: Na, mindjárt beszélünk a felemelő pontokról, meg mélypontokról, de volt egy fél mondatod az első percben, amit nem akarok elfelejteni, hogy oda ugorjunk vissza, és utána ígérem mélypontok, meg örömpontok. Mire készülsz, hogy mondod, hogy ez volt egy nagy készülés, több száz kilométert említesz, hova mész gyalog, mi a terv?
2: Nem nagyon szerettem volna róla beszélni, de már akkor itt elmondom, hogy én a gályarabok nyomában járkálok, több éve, több mint 10 éve kutatom az útvonalukat, 2024-ben sikerült lestoppolnom az útvonalukat, Zubogytól Nápolyig, emlékhelynek való ajánlásokat sikerült gyűjtenem, sőt, már azóta könyv is készült erről az útról, és úgy néz ki, hogy le fogok gyalogolni Nápolyig, Peszkarától Nápolyig, és erre készülök, erre a túrára. Ezek ilyen felkészítő túrák, ott azért naponta kell menni 25-30-40 kilométert, lett volna 60 kilométeres szakasz is, és erre volt ez egy felkészítő túra, hogy lássam a napi távomat síkterepen, mondjuk ilyen 20 méteres szintkülönbséggel.
1: És akkor most ez sikeresnek nyilvánított? Tehát a Tisza-tó megkerülése az azt jelenti, hogy akkor Szücsem Sándor bírja ezt a megpróbáltatást, és mehet ez az eltervezett túra?
2: Igen, most úgy néz ki, hát azért még lesz. Ezen a héten a Gyümösökben túrázom a lányokkal, ott hegyvidéken leszek, a lányommal a hegyvidéken leszek, és utána lesz még egy kétnapos túra, az egyik nap valószínűleg 50 kilométert, melyek a másik nap csak 35-öt, és akkor azokat a terheléseket is látom, de volt már nekem 25 kilométeres éjszakai sétám, meg 56 kilométeres éjszakai sétám. Az volt a lényeg, hogy lássam, hogy 24 óra alatt kb. 70-et tudok menni autostop nélkül. Ez 2 óra alvással ment, tehát előtte csak 2 óra hosszát tudtam aludni, és utána 23 óra 15 percet pedig gyalogolni, meg pihenni, de ez így megy. Azt mondják, akik túráznak, hogy az azért elég megterhelő, tehát ezt azért így nem szabad lett volna csinálni, de az Úristen megmutatta, hogy ezen is át tud vinni, vagy segíteni.
1: Akkor most nem fogadlak tovább a gályarabos útról, majd ha túl vagy rajta, remélem, hogy már akkor lesz kedved, lehetőséged, hangulatod beszélni arról, amit átéltél. Akkor most nézzük a tiszatavi dolgokat. Itt felvillantottál dolgokat, menjünk ezeken végig. Miért 2 óra alvással indultál neki? Azért ez, nehogy is mondjam, nem a legfelelősségteljesebb döntésnek tűnik, így nem akarlak bírálni, de azért ez egy elég nagy fizikai próbatétel, ami előtt biztos jót tett volna, ha alszol.
2: Igen, de azelőtt már bekerült a naptáramba, hogy az egyik filmet megnézem a családommal a moziba, és szeretek a gyerekeknek, amit megígértem, azt teljesíteni. Úgyhogy azelőtt Debrecenben voltunk moziba, 3:12-re értünk haza, előtte való nap, és 3:42-kor pedig már keltem, úgyhogy ezért volt a 2 óra alvás. Voltam már ilyen felelőtlen, akkor pedig a DJ Festről éppen hazaérve egy óra alvással indultam Boszniába stoppolva, pont egy évvel ezelőtt. Az nem esett annyira jó, mint ez. Ezt valahogy bírtam. Tehát nem kellett aludnom, nem kellett lefeküdnöm aludni. Ez tényleg 2 óra alvással ment így végig. De volt, hogy énekeltem, zenét hallgattam, beszélgettünk a társammal, Bihari Dezsővel, úgyhogy eltelte az idő. Felelőtlennek annyiban lehetne mondani, hogy ez azért nagyon megterhelő volt, nagyon a nyári nap, a hőkupolás nyári napok egyikén volt, és én addig ilyen napi 5-10 kilométert, hogy gyalogoltam. De megfelelő túracipőm volt, megfelelő hátizsákom, és megfelelő mennyiségű vizet tudtam vételezni, úgyhogy a 12 liter vizet azt megittam, szétlögyböltem magamon, úgyhogy volt utána pótlás.
1: Oké, mélypontokkal folytassuk. Tehát milyen mélypontokra gondoltál, miket éltél meg? Volt-e olyan, amikor azt gondoltad, hogy innen egy lépés sem mész tovább, vagy stoppolsz, vagy megvárod, amíg valaki autóval felszed, de soha egy lépés se tovább?
2: Hát Tiszafüredről indultunk, az óramutató járásával megegyezően, és Abád-Szalók az körülbelül olyan 25 kilométer. Erre a szakaszra az jellemző, hogy sok az egyenes. Tehát én egyszerűen belefáradok abba, hogy belenézek egy egyenesbe, és akkor leesik a szemem a végén. Tehát nincs sok törés a gáton. És akkor Abád-Szalókon ültünk le először, akkor én mondtam is Dezsőnek, hogy hát én nem megyek tovább. Tehát én nekem most nagyon nagy erőt kell venni, és ez pedig még csak 25 kilométer volt, majdnem a harmada, vagy egy kicsi több, mint a harmada, amit aznap meg akartunk tenni. De aztán erőt vettem magamon, és mentünk Kisköréig. Onnan Kiskörétől meg Dinnyéshátig, Dinnyéshától pedig még egy megálló volt Sarudon. De azért kellett. Én sokat imádkoztam ezen az úton. Hát én kértem az Úristent, hogy ha akaratával egyezik, akkor adjon elég erőt, hogy ezen az úton végigmenjek, vagy hogyha azt mondja, hogy itt össze kell essek, vagy valami olyan fogjon el, hogyha ez a túra meghiúsul valamiért, tehát most jöjjön ki az, hogy én ezt nem bírom, és akkor lemondok a nagy túráról is, tehát magam miatt nem csinálnám, de szerintem az jó lenne, hogyha le tudnám gyalogolni saját útvonal mentén, majd azt a Pescara-Nápoly távot, és az Úristen végig segített. Úgyhogy ez is egy ilyen hit próba volt, meg az átengedése az irányításnak, megint csak azt tudom mondani, mert ha ott tényleg valami egészségügyi bajom kijött volna, vagy mi, akkor azt mondom, hogy ez nem az én utam. Most eddig még úgy néz ki, hogy zöld lámpa van.
1: De nem gondolod, hogy ilyenkor úgy, hogy is mondjam, provokálod Istent ezzel, vagy úgy megkísérted, hogy most akkor...
2: Ó, ezt sokszor szoktál, mint a édesanyámat hallanám, ő szokta, az Isten kísértés, én nem annak veszem, ez lehet egy ilyen egyszerű gyapjú kiterítése a sátor elé, és akkor teszteljük, hogy most tényleg ez az akarata, vagy tényleg nem az az akarata. Nekem rengeteg út van még előttem, a fejemben, a rengeteg út van már mögöttem, de én szeretem ezt leegyeztetni a fenti főnökkel, és adjon ő zöld lámpát. És hogyha ő zöld lámpát ad, akkor a kutyákon is át tudok menni, meg a vizeken is, meg a hegyeken is, meg a viharokon is, de ez most egy saját magam felé volt egy teszt, hogy na ennyit bírok. És akkor azt aznap kellett letesztelni. Nem volt rá másnap. És nem érzem Isten kísértésnek. Nem. Akkor érezném Isten kísértésnek, ezt elmondom neked, mert sok blogger, meg videó, vlogos ismerősöm van, vagy akiket én nézek, hogy elmondják, hogy már ők kifogytak a témából, de még ezt így kitalálják, és akkor csak azért is azért csinálják, hogy legyen nézettségük. Én nem azért csinálom. Én azt még azért csinálom, mert ez még engem érdekel. Ezért nem érzem Isten kísértésnek azt, hogy... Tehát, hogy nem mások miatt csinálom, hanem magam miatt, meg hát egy kicsit az Úristen célja is előre megy ezzel, mert azért sok csodálkozó szemet láttam, amikor láttak minket, hogy gyalog, vagy fejlámpával, amikor elsuhantak mellettünk, hát azért volt itt példamutatás is ebből, vagy legalábbis csodálkozásra, ámulásra adtunk okot.
1: Magaslatok? Miket éltél át, amire gondoltál pár perccel ezelőtt, hogy...
2: Minden egyenes vége, amit elértem, és elfordult a gát. Nagyon hálás voltam az Úristennek. Szuper volt, ugye mi 3 órakor találkoztunk, és akkor 3:20 indultunk, akkor lőttem az első képet Tiszaörvényen, és akkor még nem kelt fel a nap, de így mondtam az egyik videófelvétele, hogy nézd már, Dezső, megérkeztek a színek, a szúnyogok meg eltűntek. Tehát hajnalban azért vagy 2 óra hosszán keresztül letettük a szúnyogokat, este meg vagy 3 óra hosszán keresztül. Úgy megcsipkedtek a szúnyogok, hogy még másnap is ilyen rücskös volt a kezem meg a lábam, tehát ilyen gumók voltak a kezemen, de például a naplemente az nagyon jó volt látni, hogy felkel a nap, és megérkeznek a színek, tehát nem csak a sötét van, mert akkor még fejlámpa nélkül mentünk. Nekem nagy élmény volt a kiskörői víztározón átmenni, eljutni Kiskörőig, tehát eddig még én nem kerültem meg a tavat, gondold meg, tehát se biciklivel, stoppal már megkerültem, de hát ugye az nem a gáton van, de biciklivel még nem kerültem meg a tavat, és Kiskörőig eljutni gyalog, és onnan Dinnyéshátra már nagyon régen el szerettem volna jutni. Na Dinnyésháton például ott töltöttünk egy 2 órás szünetet az egyik vendéglátóhelyiségbe, és akartunk fürdeni, és mondtam Dezsőnek, hogy menjünk, fürödjünk a Tiszatóba, és akkor kiderült, hogy fizetni kell a tóért. Hát mondom, én azért nem fizetek, hogy lehűtsem magam. Erre kiderült, hogy az étteremben meg a mosdójában meg lehet ingyen zuhanyozni. Úgyhogy ez egy olyan nagyszerű meglepetés volt, hogy le tudtunk zuhanyozni. 20 percet álltam hideg víz alatt, míg az ételünkre váltunk. Kialakult egy ilyen tiszafüredi találkozó, mert akik kerülték a Tiszatavat biciklivel, ismerősökkel ott futottunk össze, együtt üdítőztünk. Találkoztam volt diákommal, aki nagy biciklista, és nem tudom, aznap 2-3-szor tekerte körbe a tavat, reggel, délben, meg este. Csináltunk kis csoportos férfikört, 3 férfikörös is, ugye Dezső is férfikörös, én is, meg még egy harmadik társunk is csatlakozott Dinnyésáton, ott is beszélgethettünk, nem hivatalos férfikör, csak ez erre is jó volt. És igen, tehát azért ott végigmenni a Tiszatavon és megnézni az Úristen teremtett csodáit, meg az ember által létrehozott környezetet, az nagyon, nagyon nagy élmény. Ugye is mi láttuk hajnalban, láttuk napközben, meg láttuk naplementébe. Úgynevezett számomra vérhold volt, mert nagyon vörös volt és teli hold volt, nagyon szépen tükröződött a tavon, meg sem mozdult a víz éjszaka, és ezek mind olyan élmények, amiért úgy érdemes menni, de a fekete leves az Poroszlónál volt még a legutolsó szakasz, mert Poroszló után is van egy hatalmas nagy egyenes, és azt még vonattal is elég meg autóval végigvinni, és nekünk pont az utolsó szakasz az, amire esett ez a 8-9 kilométeres majdnem egyenes szakasz. Az egy kicsit fárasztó volt, de sikerült. Hál' Istennek megtettük.
1: Hogy bírtad a meleget? Tehát ez az a 38 fok azért az elég megterhelőnek tűnik.
2: Hát én izzadtam, mint a ló. Meg a stoppolásból én mindig 2x7,5 deci vizet viszek magammal, és locsoltam a sapkámat. Én nagyon hajlamos vagyok, hogy hőgutát kapjak, vagy napszúrást. Sapkámat locsoltam, meg rengeteg vizet, folyadékot ittam, úgyhogy így tudtam. Ja, meg a karomat is locsoltam. Meg tehát nagyon jó volt a cipőm, nagyon jó volt a hátizsák, amiben ugye teljes heti túra cuccot vittem, de maga a hátizsák is ultra könnyű volt. Vittem magammal botot, amit már ugye én gyalogoltam a gályarabok nyomában, a Szemedinghágót megmásztam 3 héttel ezelőtt. Az volt a legelső felkészülési túra, hogy na, elmegyek Ausztriába, és akkor megnézem, hogy hogy bírom-e a hegyi túrát, az ugye egy ilyen 1000 méteres hegy, de nem kellett mennem annyit, csak 465 méter szintkülönbség volt, de elmentem Sotwinből Semmeringre, felkapaszkodtam a Semmeringhágón, és akkor utána lementem Mürzuschlagba. Ezen az útvonalon mozogtak a gályrobok is abban az időben, és akkor ez volt most a második felkészülési túra. Semmeringen kaptam esőt, kaptam ilyen őszi időjárás, meg kaptam napsütést, meg nagy szelet, úgyhogy ott is volt minden, amire úgy nem nagyon számoltam, de ezeket is szépen összerakja az Úristen. Camino Steve az egyik előadótársam segített, aki ultrahosszú távú túrázó, ő segített a cipőkiválasztásban, a hátizsák kiválasztásban, meg a tippekben, és nagyon nehéz lett volna fapados, tehát ilyen utcai dolgokban ezt végigvinni, az biztos. Tehát ezekre a túrákra azért készülni kell. Ez nem csak úgy van tényleg, hogy összedobálsz valamit a nejlontáskába, és akkor elindulsz, úgy is meg lehet tenni, de szerintem nekem csak így sikerülhetett, hogyha megfelelő eszközeim is voltak.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána folytatjuk a beszélgetést a Tisza-tó egy nap alatti gyalogos megkerüléséről Szűcsám Sándorral. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Az Eseni Köznevelési Minisztériumban foglalt javaslatok megismerésére és szakmai párbeszédre adott lehetőséget a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel tartott egyeztetés. Ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit úgy fogalmazott, minden gyermek más és egyedi. Eltérő ütemben fejlődik, más erősségei vannak, és más támogatásra lehet szüksége ahhoz, hogy kibontakoztathassa képességeit. Erre a szemléletre épül az Eseni Köznevelési Minisztérium is, amelyről Kukainé Lányi Marietta, a közoktatásért felelős államtitkár, és Kereki Judit, a korai gyermekkori jólétért felelős államtitkár szakmai egyeztetést folytatott a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel, tájékoztatott a tárcavezető. Lannert Judit jelezte, a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés, vagyis a DIU egy civil és szakmai összefogás, amely a sajátos nevelési igényű és a sokféleséget mutató gyermekek befogadó támogató köznevelését segítő szakmai javaslatok kidolgozásán dolgozik, és ennek részeként készítette el az eseni köznevelési minimumot. Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az állami erdészeti társaságok 2020 óta, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca közlése szerint az állami erdészeti társaságoknak továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást kell felszámolniuk. 2020 eleje és 2026. július 27-e között 4159 esetben 12.750 tonna hulladékot távolítottak el az általuk kezelt területekről. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-éig pedig újabb 308 esetben csaknem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A minisztérium tájékoztatása szerint a társaságok rendszeres területellenőrzéssel, sorompókkal és más fizikai akadályokkal, kamerás megfigyeléssel, hatósági együttműködéssel és szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. A súlyosabb esetek jelentős része nem kirándulás közben eldobott palackról vagy zacskóról szól, a nagyobb mennyiségű hulladékot sokszor gépjárművel szállítják az erdőszélekre, erdei utak, közutak és települések közelébe. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A program sorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai Vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután lesz a katonai és légi parádé, amit a rakpartról lehet majd megtekinteni.
0: Az időjárásról.
3: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Szűcsem Sándor vallástanárral, presbiterrel, aki egyetlen nap alatt gyalog megkerülte a Tisza-tavat, ráadásul a 38 fokos hőségben. Erről beszélgetek vele.
2: Ha valaki bevállalna egy hasonló túrát, akkor néhány tippet mondja, hogy mire figyeljen. Túracipőt kell keresni, vagy mire gondol?
3: Legfontosabb, hogy a lábára vigyázzon, így van. A legfontosabb a lábára vigyázzon. Én nagyon ajánlom a botot, amit lehet, hogy 30 kilométeren keresztül csak a táskájában tart, tehát csak is olyan botot, amit össze tud csukni, de az utolsó 40 kilométeren biztos, hogy nagyon sokat dob rajta, akár csak egy bot is. A gátnak a teteje töredezett, tehát nagyon fontos tényleg a jó cipő, mert ugye a biciklisek, ha jönnek, akkor azok szeretnek ketten-hárman menni egymás mellett. Én mondtam is Dezsőnek, hogy te mindig félreállsz, amikor hárman jönnek, miért nem terítesz eléjük piros szőnyeget, érted, az még szalutálsz is nekik. Hát rájuk is vonatkozik a szabály, állítólag a gáton a gyalogosoknak van mindenben előnye. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az út közepén kell menjek, de ne én ugorjak már le a gátról, hogyha négy biciklisen egymás mellett. Tehát nagyon figyeljenek a cipőre, a zoknira, mert hogyha a zokniuk gyűrődik, vagy nem úgy vezeti el a nedvességet, akkor az feltöri a lábát, és akkor hatalmas vízhólyagok lesznek, és a napvédelemre. Nekem azzal volt gondom, mert én pólóba mentem, de ilyen biciklis trikót érdemes hordani még ebben a nagy melegbe is, mert akkor a karom meg a nyakam. Vagy a nyakam az leég, azt kenni kell, de a karom nem ég úgy össze, mint ahogy most összeégett. Megfelelő folyadékpótlás, tehát sokfelé tudsz vizet pótolni, és kellene az ásványanyagok visszapótlása is. Én a gyógyszertárba vettem ilyen orvosi sót, ami cukrot is pótol, meg másfajta ásványanyagot. Egész nap ittam meg egyet belőle, kicsit a gyomromat meg is kavartam, mert még nem ittam ilyet, de éreztem, hogy ahogy gyengül el a lábam, megittam ezt az orvosi sót, utána újra tudtam menni.
2: Szörnyű íze van, ugye?
3: Hát igen, sós íze van, meg sós cukros, de nekem a gyomrommal, tehát így megkavart, nem volt semmi gondom utána, csak először csináltam, és nem bántam meg. Tehát amikor éreztem először, hogy nehezedik el a lábam, 25-30 kilométer környékén, akkor, tehát ez fél út, mondjuk fél útnak, akkor ez jó, de hatásos hatott.
2: Említetted, hogy heti szerelést vittél a zsákodban, ez a felkészülés része volt?
3: Így van, tehát én a szemeringet is túrafelszereléssel jártam meg, amiben benne volt a hálózsák, benne volt nem csak a hálózsák, hanem a heti ruhám, a tisztálkodási szer, egynapi étel, és amit én így magammal viszek akár stoppoláshoz is, mert ugye hatnapi ruha van velem, és hetedik napon megmosok, vagy mosatok. Hogy igen, tehát teljes felszerelés, amivel én esetleg nekivágok majd a több száz kilométeres útnak is.
2: Mi az a két útból tapasztalat, amit magaddal viszel így a felkészülés konklúziójaként majd a nagy útra?
3: Hát, hogy Isten kegyelmében meg tudom csinálni. Ez az egyik. A másik pedig, tehát ami a legtöbbet hozta nekem, az a bot. Ausztriában menet vettem meg az összecsukható botomat, állítható magasságú, tehát hosszúságú botot, és rengeteg mindenben segít. Azt most nem ecsetelem, hogy miben is még, de rengeteg mindenben. Az, hogy a kis eső nem számít, a nagy eső se nagyon. A villámlástól félek, de a szál Istennek nem volt a hegyekben. Gyalog is el lehet jutni, tehát ha sokan mondják, hogy jó, hát nem lehet utazni, mert drága, gyalogolni és túrázni is ugyanolyan jó, és hogy mennyire hálás vagyok, erre is rájöttem az Úristennek, hogy még két lábon vagyok én azért, már most x kilót lefogytam, de elég nagy súllyal mozogtam eddig, és most is nagy súllyal mozgok, de ez úgy hozzáad ahhoz, hogy egy kicsit egészségesebben éljek, meg jobban érezzem magam. Úgyhogy sok hozadéka van ennek az útnak, meg az a rengeteg csendesen eltöltött perc, azok az észrevett pillanatok, vagy a teremtés csodái, amikre hogy rácsodálkozik az ember, vagy az állatokra, hát itt azért láttam gólyát, kölyök, rókát, nyulat, őzek kijöttek az erdőből megcsodálni ezt a két okost, aki a kis 8 fokba járja körbe a Tiszatavat, tehát úgy láttunk olyan dolgokat, amiket máskor nem láthattunk volna. Nap felkelte, napra mente, vörös hold.
2: Szóval akkor érdemes. Ez egyben egy istenélménynek is mondható?
3: Én nekem minden túrázásom, még a stoppos túra is egy-egy istenélmény, mert valamilyen hozadéka van, tehát vagy egy ilyen nem esküd, de egy ilyen fogadalomhoz közel visz, vagy egy rácsodálkozáshoz. Én hallom, amikor a hegyek énekelnek, tehát ha én nagy hegyek között járok, én hallom, ahogy dicsőítik Isten, tehát nem tudom, de nekem van valaki másról, vagy valaki a fákat hallja, mintha énekelnének, tehát én hallom azt, amikor az óriási hegyek között ott valami nem csendes, de mégis csendes, és igen, és ez egy Isten élmény. Hát ott azért, pláne ha egyedül túrázik az ember, ott azért az Úristen egy kicsit elszeparálja az embert, ott azért saját magával kell, én is saját magammal kell, hogy jóba legyek, saját magamat kell, hogy elviseljem, és közben haladni is kell, úgyhogy nem hiába csinálják a kaminót, bár most éppen valamelyik nap olvastam, hogy bedugult, tehát hogy annyian mennek most a kaminón, hogy az hihetetlen, mindenki keresi a maga dolgát, de ez is egy ilyen elvonulás szint, hogy ott magamba vagyok, és hogyha úgy akarok, akkor kapcsolatba lépek az Istennel, és én pedig úgy akarom, hogy akkor átgondolok. Én énekeltem, én nem tudom, 10 kilométeren keresztül éjszaka biztos, hogy énekeltem, és nem érdekelt, hogy a horgászok hallják, nem kiabált vissza egyetlen egy horgás se, hogy hagyd már abba, mit énekelsz, hanem mentem, és akkor énekelve.
2: És mit énekeltél, Sándor? Református az oltárokat?
3: Majdnem amúgy. Hát ha sorrendbe kell mondani, akkor Bohémien Betyárt énekeltem, Republikot énekeltem, és a végén Pintér Bélát énekeltem ebbe a sorrendbe. De hát ez mondjuk 3 óra hossza. Ez mondjuk 3 óra hossza, és egyetlen egy biciklis se fordult utánam, hogy na ez már megint, milyen bolond jár erre ezen a gáton, mert engem pont ez vitt át, úgyhogy például mondjuk amikor Pintér Béla egy-két régi dalait hallgatom én rendszeresen, ott azért éjszaka a sötétben, én ugye hátulról védtem magunkat, a hátizsákomra volt, a stoppos felszerelésem éjszakai része volt felvéve, felöltözve, elő volt Dezső fejlámpával, ő előről védett minket, én hátulról, és akkor Dezső ment egy ilyen 10 méterre előttem, és biztos érdekes látvány volt, hogy valaki Pintér Bélát énekel.
2: Az mit jelent, hogy hátulra védted magatokat?
3: Libasorba mentünk, Dezső volt az első ember, ő a szembejövő biciklisektől védett minket, hogy ne jöjjenek nekünk, fejlámpát hol viselt, én pedig hátulról védtem magunkat, hogy hátulról ne üssenek el, mert jöttek hátulról is biciklisek, meg szemből is. És hátulról, ha jöttek, akkor a fényvisszaverő mellényem az mutatta, hogy itt valakik mennek. Így gondoltam a védelemre. Úgyhogy nem volt baleset se, én egyszer estem el. Telefonomat néztem, éppen lehet dalt választottam, és leléptem a gátnak a tetejéről egy ilyen törött résznél, és térdre vágódtam. Felsértett a térdemet, de lekezeltük a sebet, és tudtam tovább menni.
2: A családod mit szólt mindehhez? Konkrétan ez a Tiszató kerüléshez, 38 fokhoz, 2 óra alváshoz, meg önmagában ehhez az új ötletedhez, hogy a stoppolás helyett most már gyalogolni fogsz.
3: Hát ez csak egyszerű alkalom, azért a Peszkarai út előtt nekem még lesz egy stoppos túrám, remélhetőleg Fehér Oroszországba, de az még tervezés alatt van. Hát nem szóltak hozzá semmit, az viszont jól esett, hogy 3 óra 15 perckor hívott a feleségem, hogy na merre járok. Éppen felkelt, és mondtam, hogy 3 perc volt az utcában vagyok, mert már megtettük a távot. Tehát azért nem izgultak, tudomásul vették, és hát én azért úgy gondolom, hogy azért ez nem mindennapi teljesítmény, a fiam, ő rendszeresen jár edzeni, kondizni, azért ezt ő is megkalapozta. Vagy legalábbis nem mondta, hogy hú, milyen kemény apám van, de szerintem azért erre ő is büszke. Akiknek így beszámoltunk róla, meg a Facebookon, amilyen visszajelzések jöttek meg útközben is, azok minden ismerően nyilatkoztak róla, és ugye kicsit savanyú szájízzel, hogy hát ők ezt nem csinálnak. Pedig én buzdítanék mindenkit arra, hogy egyszer körbe gyalogolja, akár több nap alatt a Tiszatavat, mert én kérdeztem az AI-t, hogy van-e tiszatavi körbegyaloglós beszámoló, nem nagyon tudott találni. Olyat meg pláne nem, hogy valaki az 24 óra alatt megtette volna. Van egy videósorozat, amikor egy idősebb bácsi több év alatt, vagy több hónap alatt, több szakaszban ezt megcsinálta. Én bátorítok mindenkit, hogy érdemes nézzen körbe. Ez egy jó felkészülési túra is, akármilyen kaminóra vagy kék túrára, itt be lehet mérni magát is. És itt azért vannak éttermek, vendéglátóhelyek, vízvételi lehetőség, nyáron fürdési lehetőség, hogy felkészüljenek a túrára. Igaz, hogy betonon megyünk végig.
2: És akkor egy utolsó kérdés, ha elárulható, akkor mi a harmadik szakasz, amin majd készülsz a nagyobb útra? Mert volt egy ilyen fél mondatot, hogy három szakaszból el ez a készülés, és ez a második volt.
3: Igen, erről már beszéltem. Lesz egy olyan nap, amikor nap megyek, lehet, hogy nem, lehet, hogy egyik nap megyek mondjuk 24 vagy 48 kilométert, ez megint a Tiszatóhoz kapcsolódik, tehát mondjuk egy szombati napon Dezsővel elgyalogolunk és a lányával Tiszafüredről Tiszacsegére, és vissza is gyalogolunk, és akkor az ennyi. Második nap viszont én elgyalogolok a pusztán keresztül Hortobágyra, az 35 kilométer, hogy megnézem, hogy két nap alatti terhelés az hogy vág gajra. Ez a 70 kilométer nekem azért okozott annyit, hogy 4 nap regenerálódás kellett. Tehát 2 napig sántikáltam, 2 napig meg csak úgy elvoltam.
2: És ez nem ijeszt meg attól, hogy folytasd ezt a kalandot?
3: Nem ijeszt meg, nem. Mert a 70 kilométert én reménység szerint többet nem kell, hogy legyalogoljak. Ez csak nekem egy mérőszám, mert ha 80 lett volna, akkor 86 kellett volna, de ez hál' Istennek 70. Ez eddig a legtöbb, amit 24 óra alatt gyalogoltam, 10 kilométerrel majdnem több, mint amit eddig gyalogoltam, mert volt egyszer egy Nyíregyháza vasútállomás Nagy Varsány Kossuth 48 éjszaka, ez is azért elég húzós volt a főút mellett, de ezzel most azt hiszem ezt itt 50 évesen elmondhatom, hogy ennyit bírok gyalogolni, és akkor ha csúcson kell abba hagyni. Nagyon megleptek azok a biciklisek, mert voltak olyanok, képzeld, amikor beértünk Füredre, akkor rakták összefelé a bicikliüket, és akkor mondták, hogy jó, ma találkoztunk többször is, és nem gondolták, hogy fog sikerülni, meg hogy milyen nagy dolog ez, meg hogy sose. Tehát ha mondjuk ilyen 20 visszajelzés érkezett bicikliről, volt olyan biciklis, a volt diákom, aki visszafordult, és akkor banánt adott nekünk, voltak, akik csak köszöntek, fürediek, csak tudod, mindig más helyen találkoztunk velük, de egyszer jó volt. Nem mondom, hogy még egyszer megcsinálnám, ezek olyan egyszeri alkalmak. Elmondhatom, hogy körbe gyalogoltam a kiskört a Tiszatavon.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szűcsám Sándor tiszafüredi vallástanárt, református presbitert hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Az eseni köznevelési minisztériumban foglalt javaslatok megismerésére és szakmai párbeszédre adott lehetőséget a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel tartott egyeztetés. Ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit úgy fogalmazott, minden gyermek más és egyedi. Eltérő ütemben fejlődik, más erősségei vannak, és más támogatásra lehet szüksége ahhoz, hogy kibontakoztathassa képességeit. Erre a szemléletre épül az eseni köznevelési minisztérium is, amelyről Kukainé Lányi Marietta, a közoktatásért felelős államtitkár, és Kereki Judit, a korai gyermekkori jólétért felelős államtitkár szakmai egyeztetést folytatott a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel, tájékoztatott a tárcavezető. Lannert Judit jelezte, a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés, vagyis a DIU egy civil és szakmai összefogás, amely a sajátos nevelési igényű és a sokféleséget mutató gyermekek befogadó, támogató köznevelését segítő szakmai javaslatok kidolgozásán dolgozik, és ennek részeként készítette el az eseni köznevelési minimumot. Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az Állami Erdészeti Társaságok 2020 óta, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca közlése szerint az Állami Erdészeti Társaságoknak továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást kell felszámolniuk. 2020 eleje és 2026. július 27-e között 4159 esetben 12750 tonna hulladékot távolítottak el az általuk kezelt területekről. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-éig pedig újabb 308 esetben csak nem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A minisztérium tájékoztatása szerint a társaságok rendszeres területellenőrzéssel, sorompókkal és más fizikai akadályokkal, kamerás megfigyeléssel, hatósági együttműködéssel és szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. A súlyosabb esetek jelentős része nem kirándulás közben eldobott palackról vagy zacskóról szól. A nagyobb mennyiségű hulladékot sokszor gépjárművel szállítják az erdőszélekre, erdei utak, közutak és települések közelébe. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A program sorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai Vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatást nyitja a Kossuth téren. Ezután lesz a katonai és légi parádé, amit a rakpartról lehet majd megtekinteni.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: 11. fejezet. 1944. októberében történt Láposon. Annak a szörnyűséges ősznek az emléke véres valóság még ma is Erdély megrettent földjén, ahol a magyar számára az életútja csupán egy vékony, kifeszített szöges drót, mélységesen mély sírgödör fölött, amit mezítlábasan kell járnia annak, ki élni kíván. A természet háborítatlan örökrendje szerint gyönyörű szép ősz volt. Bronzba, aranyba, bíborba öltözködtek az erdők odafönt a Cibles oldalában, és a völgyek kertjeiben pirosodott a boríző alma, koppanva hullott a dió. Szorgos kezek tördelték kórjáról a hízott török búzacsöveket, és jámbor tehenecskék húzták az Isten áldásával megrakott szekereket hazafelé a dőlő utakon, hogy kasba kerüljön a termés, mielőtt megerednének az őszi esők. Fellegnek nyoma se volt a búzavirágkék égen. Pacsirta dalolt a magasban, akár csak tavasz lett volna, s odalent a patak kövei között csillogva verdesett a egy siető vize, és a naptükrében pöttyeit fényesítgette a pisztráng. Mindössze a gerincen túlról Radna felül hallatszott egyre hangosabban az a távoli dübörgés, ami napok óta nyugtalanította már a hegyek csöndjét. Mindenki tudta, háború zaja volt az, ágyuk dörgése. Mindenki tudta ezt az eszével, de lelkében senki se hitt el valójában, hiszen olyan szép és békés volt a világ ott a Cibles alatt. A gazdag áldású török búza, az édes ízű alma jó jövendőt ígért. A szérük bütőjében az egymásra rakott hasított bükkfa fölkészült már a télre. Magosak voltak a szénakazlak is, és a pajták főtt sarjútól duzzadt a hiú. Ennyi jó közepette, mi rosszat várhatott volna az ember. Ahogy a napok teltek, Radna irányából egyre közelebb hallatszott a félelmetes dörgés. Elébb csak a szíveket remegtette meg aggodalommal, aztán már az ablaküvegeket is. Már nem csak a hegyek mögül, de alulról is hangzott, Betlen felől, mintha egy szörnyűséges, lassú, fekete vész bekeríteni készült volna a világot. Aztán egy este makkoltató legény hozta le léhegve a hírt a bükkös gerincéről. Telcsaladt a völgy megtelt katonával, és erre tartanak. Üljetek odafönt vesztek a disznyókkal, és kössétek be a kovaszok száját, hogy ne ugassanak, rendelkezett a megszeppen bíró. Ha meglelik a falu kondáját, elhajtják mindegy szálig. Éjszaka sötétjében fölterelték a lábas jószágot a fekete hegybe, mint ahogy 26 esztendővel azelőtt is, az első nagy háború végén tették volt, és amikor megjött a reggel, a pap begyűjtette az asszony népet gyermekestül a templomba. A férfiak kiálltak csoportosan a kapuk elé, és vártak. Megjött a dél, az asszonyok rendre hazaszállingóztak a templomból, és főzni kezdtek. Az emberek is visszatértek a maguk dolgához, csak olykor vetettek egy-egy tekintetet lefelé, ahol a falu útja aláfutott a patak mentén a völgybe. A dörgés már délnyugatról hangzott, dés felől, és estére elhallgatott az is. Nehezen jött álom a szemekre azon az éjszakán, és alig virradt, néhányan szállingózni kezdtek fölfelé a lejtőn, hogy a gerinc tetejéről alá pillantsanak a nagy völgybe. Feljött a nap, szikrázott az ég kékje, csillogott a harmad az őszpókálóin. Aztán egyszerre csak jöttek le az emberek onnan fentről szaladva. Jönnek az oláhok, katonákat hoznak, tele van velük a völgy. Voltak, akik összekapkodták gyorsan, ami a kezük ügyébe esett, és menekültek fel az erdőbe asszonnyal, gyerekkel. Mások a templomba gyűltek imádkozni a pappal. Voltak, akik csak behúzódtak a házakba, és vártak. Olykor kilestek az út felé. Telt az idő, semmi sem mozdult. Már delelőn is túlhajolt a nap, amikor Sánta Ambris, a Vinteim pásztor, megjelent odafönt a legelő kökényei között, és jött lefelé sántikálva. Néhányan elébe mentek. Hol vannak a katonák, látta őket? Hám, ahogy ne láttam volna, felelte az öreg. Annyi sokan voltak akár a hangya. Gyűjtek az olályokkal, egészen a patakon torkáig elgyűjtek, aztán ott az út elágazásnál csak meggyűltek, bámultak maguk elé, majd veszekedni kezdtek. Néhány olajat jól megvertek a katonák, aztán csak tovább mentek, lefelé Betlennek. Az olajok még ácsorogtak ott egy darabig, aztán csak hazakotrottak azok is a maguk falujába. Ide mi felénk nem jön senki. Hála legyen a jó Istennek, hálálkodtak a magyar láposiak. Jól imádkozott a papunk. Olá láposul azonban másképpen láttak mindent, ami azon a napon történt. Amikor a muszka katonák megérkeztek oda Telcsről, díszkapuval várt őket a falu, és a tolmácsuk egy oroszul is beszélő beszarábiai nyomban azzal kezdte, hogyha a dicsőséges felszabadítók jót akarnak cselekedni, akkor büntessék meg gyorsan a szenvedő nép elnyomóit, azokat a gonosz magyarokat, akik a szomszéd falut lakják, ahol sok a szép leány, és a pincék tele vannak jó borral. A muszkák föllelkesedtek ezen, és egy tucatnyi legény vállalkozott is nyomban, hogy elvezeti őket magyar láposra, és megmutatja nekik, hol rejtegetik borukat és lányaikat azok a gonosz magyarok. Alig értek azonban a kis füzeshez, amely alatt a magyar láposi út és a magyar láposi patak ember emlékezet óta beletorkolott az ő útjukba és az ő patakjukba, csak földbe gyökeredzett az olálegények lába. Nem volt ott se út, se patak többé, még csak völgy sem. Csúnya nagy szikla egy magasodott ott csupán, semmi egyéb. Mit álltok itt, förmetre álljuk a muszkák tisztje. A falut akarjuk látni, amiről beszéltetek, nem a hegyet. Kitüllett szemekkel bámulták az oláhok a hegyet, ábrázatuk is beleveresedett. Tolmácsuk pedig úgy dadogott szegény, hogy rossz volt hallani, és akkorákat nyílt, mintha pityók akadt volna meg a torkán. Kegyelmes tiszt úr, Máriásza ezredes, hát itt kell, hogy legyen az út, meg a patak, meg a magyarok völgye, itt ezen a szent helyen, de nincs. Kapitány vagyok, nem ezredes, mordult rá a muszka, s micsoda balonságot hadarsz itt össze-vissza. Nem látok itt se utat, se falut. Bolondot akartok járatni velünk, mi? Folyjon ki a két szemem, rohadjon el a nyelvem, ha nem igazat beszélek, esküdözött az olá a maga módján. Száradjanak le tőből a kezeim, itt pusztuljak el ezen a helyen. Hol az a falu? Ordított rá a kapitány, erre felej. Itt, motyogta a beszarábiai, és két kezét tétován nyújtotta a meredek sziklafal felé. Esküszöm, uram, tegnap még itt volt. Félhotra verték a megdődött katonák a tolmácsot, és társait is. Vissza is tértek volna az oláhok falujába, hogy megbosszulják magukat, De a kapitány kurtára fogta őket. Nem volt idő vesztegetni való. Majd akad más falu valahol éjszakára, mondta, és vitte őket tovább az úton lefelé. Véresen dagadt ábrázattal vonszolták az a magukat az oláláposiak azon a napon, de senki a faluban nem hitt el a szavukat. Hegyek nem nőnek ki a földből estétől reggelig, mint kert a gaz alatt, szitták őket a falubeliek. Részegre ittátok magatokat valahol, és ki tudja, hová vittétek a katonákat, semmire valók. Megérdemlitek, amit kaptatok. Az oláhok pópája nyomban le is küldte egyetemet látott fiát az út elágazáshoz, hogy nézze meg saját szemével, mi az igazság. Hegyomlás történt volna valójában? Mire odaért a diáklegény, naplemente volt már. Szép, szelíd naplemente, mintha háború se lett volna a világon. Ott volt a Rigó. Rigó füttyentett a bokrokban. Ott volt a pisztrángot rejtő patak elágazás is, a fahíd, a magyarok falujába vezető út. Minden úgy volt ott, ahogy eddig is. Hegyomlásnak se színe, se hamba. Állt ott a pópa diákfia, csóválta a fejét, és bámult az estébe. Ezerre csak valaki kilépett a füzesből, egy szakállas vénember, hajlott hátú, kopott gúnyájú. Szép az este, ugye, pópa fia? Szólalt meg az oláhok nyelvén. Hát, te ki vagy? Bámult rá, gyanakodva az oládiák. Nem láttalak erre. Senki se vagyok, csak egy vénember fent a hegyről, felelte az öreg. Az beszélte valaki, hogy csoda történt itt, s lejöttem megnézni. Nézz körül, látsz-e csodát, pópa fia? Én nem látok sehol. Én sem, rándította a fiatalember a vállán. Ki beszélt neked csodáról? Valami falut béli, ki elfutott innen idejében, hogy megneverjék a muszkák. Azt akarta elidetni velem, hogy valami hegy jött ide, és elzárta előlük a völgyet. Látsz-e hegyet, pópa fia? Én nem látok. Részegek voltak, morogta a pópa fia bosszusan. Ki tudja, merre vitték a katonákat? Ide nem, az biztos. Szeme megakadt valamin. Szalmakalapon, széles karimájú szalmakalapon, nagy veres szalaggal. Ott hevert egy útszéli bokor alján. A kalapot nézed? Kérdezte a különös öreg, és pajkos fény csillott a szemében. Ráismersz, é. Falumból való, felelte a pópa fia, és oda ment, felvette a kalapot. Dumitru Bacsú, olvasta benne a nevet, a bírom fiájé. Egyike volt azoknak, kik a katonákat vezették. Rábámult az öregre. Hát, itt jártak mégis? Nem értem. Sok minden van körülöttünk, pópa fia, amit nehéz megérteni, mondta lassú szóval a különös öreg. Templom tövében nőttél föl, tudnod kell ezt. Hogy is mondja a szent könyv? Ha csak akkora hited van, mint a mustármagja, hegyet mozdíthatsz vele. Így mondta, ugye? Megrőkönyödve merett rá az oládiák, az öreg állta a nézését. Mit gondolsz, pópa fia? Kérdezte halkan. Hegyet mozdított valaki csak úgy kis időre? A fiatalember arca elvörösödött. Rekett nevetés tört fel a torkából. Erígy már! Köpte ki a szót megvetéssel. Ki hisz az ilyesmiben? Részegek voltak, és ki tudja, merre kóboroltak. Ennyi az egész. Mosoly sohant át a vénember szakállas arcán. És a kalap, kezedben? A pópa fia rábámult a kezében lévő kalapra, aztán rántott egyet a vállán. Ha, elveszhette tegnap is, tegnap előtt is. Múlt héten vásárból jövett, mit tudom én? De vörös szalaggal. Elkomorodott ettől az arca, aztán legyintett türelmetlenül. Mit jelent egy szalag? Semmit. Azzal sarkon fordult indulatosan, és kezében a kalappal megindult vissza Olálápos felé. Hátra se nézett, pedig ha csak egy pillantást is vetett volna vissza, gondolkodóba ejtette volna az öregember nevető arca, aki még mindig ott állt azon a helyen, ahol a füzesből kilépett volt, és belenevetett ősz szakállába, mint aki jól megtréfált valakit. Abban a feje tetejére fordított vérszagú világban, ami a háborút követte, Muntyányon el az olálábosi pópa fia hamarosan meg is feledkezett az egészről. Két esztendővel később jutott csak eszébe újra, amikor ott ült a Kolozsvári Egyetem nagy termében, és hallgatta egy Bukarestből érkezett tanár előadását bizonyos kísérletekről, amiket Moszkvában végeznek a tudósok, politikai foglyokat használva fehér patkány helyett. Az emberi agysejtek működésének irányításáról volt szó. Az emberi elme hullámhosszának tanulmányozásáról, mely rövidesen lehetővé teszi majd a gondolat átültetést, és ezen keresztül az emberi világ békés befolyásolását egy jobb, egy szebb jövendő felé, hirdette a tudós professzor. A pópa fia elébb csak unotta hallgatta a hosszadalmas előadást, de aztán egyszerre csak, mintha valahol az agyában megszólalt volna egy figyelmeztető csengő. Eszébe jutott a hegyomlás, mely ott se volt, és mégis elzárta az utat. A különös vénember beszéde a mustármagról. Egyszerre csak tisztán emlékezett a szemére is. Volt valami különös benne. Olyan tisztán látta maga előtt, mintha csak ott lett volna mellette a teremben. Attól kezdve Muntyányon el, a pópa fia, izgalommal figyelte az előadó minden szavát, jegyzeteket készített, szavakat vetett papírra, fél mondatokat, nehogy valamiképpen kiessenek az emlékezetéből. Másnap vonatra jut, majd délsen felkapaszkodott egy ütött kopott autóbuszra, és estére otthon volt Olálápason. Táte, esett neki az apjának, mihelyt belépett a házba, de mindenkit ismersz errefelé. Ismersz egy szakállas vénembert, aki jól beszéli a nyelvünket, pedig bizonyára magyar? Minden magyar, aki itt él, beszéli a nyelvünket, felelte meglepődve a pópa. Mi bajod vele? Látnom kell azt az embert, felelte a fia. Fontos. Tűnődött a pópa. Öreg és szakállas. Én csak egy ilyenről tudok. Szenet égetett fent a dósz tetején, talán 8-10 éve annak, nem idevaló. Olyan szénégető ember, ma itt, holnap ott, ahol szénre van szükség. Mi a neve? A neve? A magyarok, ha jól emlékszem, Tátosnak nevezték. Tátosnak, igen. De ez nem név, ez valami olyan régi babonás dolog közöttük, valami olyan csodatevőt jelent, mint nálunk a sztrepedát, aki kuruzsolni tud. Muntyányon el, a pópa fia másnap kora reggel átment Magyarlábosra, a magyar paphoz. Ismersz te egy öreg embert, ki Tátosnak neveznek? Tette föl egyenesen a kérdést. A pap homloka megráncosodott, megrázta a fejét. Ilyen nevű ember nem lakik a faluban. Ismersz egy szénégetőt, öreget, szakállasat? Firtatta az aládiák. Szénégető sok van a hegyekben, felelte a pap. Szakállas is akadt köztük bizonyára. De ezt ti úgy nevezitek, hogy tátos, apám mondotta volt. A magyar pap megrázta újra a fejét. Ilyen nevű nem lakik közöttünk, ismételte. 2 évvel ezelőtt itt volt, makacskodott Honel. Beszéltem vele a füzesnél. Hát, ha te mondod, elhiszem, egyezett bele a magyar pap. Amikor a muszkák az út helyett sziklát találtak odalent, és ti megmenekedtetek a bajtól. Vágta ki a pópa fia a szót haragosan. A pap megcsóválta a fejét szeliden. Az Úristen útjai kiszámíthatatlanok, mondta meggyőződéssel. Papi emberfia vagy, magad is. Tudnod kell ezt. Mondjál, Jonel, végigjárta a falut azon a napon. Házról házra ment. De senki sem tudott olyan szakállas szénégetéről, akinek tátos lett volna a neve. Másnap átment a telcsi csendőr őrse, de ott se tudtak róla. A plotonér megígérte, hogy nyitva tartja a szemét, és hírt ad, ha megtud valamit. Mi dolgod vele? Kérdezte meg végül kíváncsian. Meg akarom tudni tőle, hogy mi történt odalent az út elágazásnál 2 évvel ezelőtt, felelte a pópa fia. Miért mi történt ott? Kíváncsiskodott a csendőr. Eltűnt az út. A plutonér megcsóválta a fejét, és összeráncolta a homlokát. Erics haza, Jonel, tanácsolta a jó indulattal. Aludd ki magad. Bosszúsan baktatott hazafelé a hegyi ösvényen a pópa fia. Délután volt szép, ragyogó őszi délután, akárcsak 2 évvel ezelőtt. Éppen a pallón haladt keresztül, ügyelve a zúgópatak fölött, a rovás egy észkasánál tovább, amikor egyszerre csak, mintha ismerős hang ütötte volna meg a fülét. Engem keresel, pópa fia? Fölnézett. Hát a palló túlsó oldalán fának támaszkodva, ott állt a szakállas vénember, ugyanabban a kopott gúnyában, ugyanazzal a kopott kalappal a fején, és mosolygott vidáman. Engem keresel, pópa fia? Döbbenetében elvesztette az egyensúlyt, és aláfittyent a patakba. Szerencsére csak térdig ért a víz, de a kövek között bizony megütődött kissé. Amikor ázottan, sajgó csontokkal kikászálódott a patakból és körülnézett, a vénembernek színese volt sehol. Hé! Ordított el magát a pópa fia haragosan. Gyere vissza, vénember! Gyere vissza! Gyere vissza! Gyere vissza! Gyere vissza! Gyere vissza! Dobálták a szavait a rovás egy sziklái odafönt, míg végül elveszett a hang a csönd feneketlen mélységében. Valahol a fák között egy havasi szajkó elcsárogta magát, és úgy hangzott majdnem, mintha valaki nevetett volna odabent a sűrűségben. Mondjál, Jonel, a pópa fia! Késő éjszaka érkezett csak haza Olánáposra. Rázta a hideg, és zöld volt az ábrázata akár a halotté. Másnap szekérkasába fektetve vitték a dési kórházba. Félrebeszélt a szerencsétlen. Valami vénembert emlegetett folytonosan, aki csodákat mivel és varázslattal bűveli a világot. Tüdőgyulladása van, mondta az orvos, és a magosláz elvette az eszét. 2 hónapot töltött a dési kórházban az olálláposi pópa fia, és amikor végre kikerült onnan, olyan vékony volt, mint a téli nátszál. és semmire sem emlékezett, ami azelőtt történt. Még a csodára sem. Tizenkettedik fejezet. Az öreg ember ott ült a barlang szájában a pihenőpatkán, és csontos kezét oda tartotta a roskadó tűzsorátnak a fölé. Odébb az aprító tönkön ott ült a gyerek. 14 éves, ha lehetett, de ember módjára ült ott, ázott ködvenében, szakadozott harisnyában, ócska katona bakancsal a lábán, s mellette a balta. Szeme kerekre nyílva, szomjasan csüngött a vén ember minden szaván. Odaként szünet nélkül esett, esett a hideg, szürke, apró szemű november végi eső. A jó, ha útjára engeded, mindig legyőzi a rosszat, mondta mély dörmögő hangon az öreg, mint ahogy a fény legyőzi a sötétséget. Mondom, ha útjára engeded, mint ahogy a tiszta tükör útjára engedi a napfényt, oda tükrözi, ahova irányítod, a tiszta tükör. Vakul tükörben elvész a napfény, gyerek, igyekezz hát, hogy tiszta tükör lehess, ami ennek Isten megteremtett, és akkor tied lesz az ő jóságos ereje, tied lesz mindig tovább sugárzásra. Nehéz ezt fölfogni, tudom, tette hozzá kis szünet után, pedig ebben rejlik a titok. Hangja tova veszett a nyírkos csöndben, csak az eső percegett a sziklán, s a fellegek úgy tapadtak a radnai hegyekre, mint ember lelkére a gyász. Micsoda titok, szakadt fel a gyermekből a kíváncsiság. Az öreg ránézett, bozontos fehér szakállától látni se lehetett az arcát, de a szeme úgy izzott elő a nagy karimájú fekete kalap alól, mint lába előtt a parázs. Micsoda titok? Hát a teremtés titka, Isten s ember titka, gyerek. Meg vagyon írva a szent könyvben is, minden pap olvassa és mégse érti, pedig ott van a szem előtt. Teremti Isten az ember tulajdonképére, és adott néki uralmat mindenek fölött. Uralmat, érted? Mordult a gyerekre szinte haragosan. Uralmat, és nem szolgaságot. Erről szólt Krisztus Urunk is, amikor azt mondta volt, hogy ha csak annyi hitetek lenne, mint a mustármag, azt mondhatnátok ennek a hegynek, eridj odébb, és bizony mondom, odébb mozdulna nyomban. Márpedig a mustármag a minden egyéb magvak között is a legkisebb, érted? De még ennyi hit sincs senkiben manapság, ez a baj. A gyerek csillogó szemei rávilágítottak. De magában van, ugye, öreg apó? Az öreg ránézett, s nézte hosszan. Benned is van, gyerek, felelte csendesen. Érzem és tudom, hogy ott van te benned is az erő, amit Isten adott azoknak, akik ismerik a jó titkát. Emlékszel, mit tanítottam neked a minap azzal a kis üveggel, amit ott leltünk az ösvény szélén? A nap ránézett a kicsi üvegre, és a kicsi üveg alávetette a fényt a szakadék aljára, ahova a napsugara másként el sem jutna soha. Emlékszel? Na hát, mondtam volt azt is, hogy ezt soha el ne feledd, hogy olyanok vagyunk mi is, mint a kicsike törött üveg. Isten fényét kell beletükrözzük az emberi világ sötétségébe, és ha ezt megtesszük, eleget tettünk a parancsnak, ami világra hozott, és a parancsadó Úristen megvédelmez minden veszedelemtől. De ha nem tesszük meg, amit az Úr parancsolt, akkor semmire való szemét vagyunk mi is, akárcsak az a törött üveg az út szélén, amit sárba tapos a jószág. Csönd volt néhány percig, csak a vékony eső percegett odakint. Sötét volt mögöttük a barlang. Az öreg ember ágat vetett a parázsra, és a tűz ott a barlang szájában föllángolt újra. Bizony erre teremtette az Isten az ember, s nem egyébre, szólalt meg újra, hogy Isten képében járva eleget tegyen a parancsnak, és végezze a jót ezen a földön. Csak hogy az ember elméje elborult, akár a rozsdás balta éle, és a lelke is megvakult, mint az ócska tükör, amely nem tud fényt tükrözni többé. Vergődik vakságában, egymást pusztítja. Ijedelmében kitalálta a gonoszságot, és egymásra szabadította saját kitalálását. Mert Isten nem teremtett rosszat, s amit Isten nem teremtett, az nincs, érted? Nincs. Emberi elképzelés mindössze, mint a köd, ami nincs, és mégis elrejti szemed előre az erdőt. De amíg az ember maga meg nem tagadja a rosszat, amit kitalált, addig hiába várja, hogy elmenjen, mert nem mehet el, ami nincs. Igaz? De mindez sok tenéked, gyerek így egyszerre. Majd rendre, apránként megtanulsz mindent. Most elég, ha észben tartod, amit az üvegről mondtam. Tükrözd az Istent, és ne félj semmitől. A gyerek szeppenve húzta be a nyakát a vállai közé. Aztán a beálló csöndben beszélni kezdett. Lassan, akadozva, mint aki lábujjhegyen járva keresi a szót. Ha ránézek az őzre, és akarom, hogy megálljon, az megáll. A hal is kijön hozzám a patak szélibe. A mogyorós csuk a vállamra száll. De mikor a muszka katonák jöttek, elszaladtam. Kívántam, hogy forduljanak vissza, s menjenek haza a maguk országába. Kívántam erősen, ahogy maga tanított kívánni, öreg apu. Mondtam magamban, Isten jó, Isten hatalom, Isten élet. Menjetek el, katonák, menjetek! De nem mentek. Rátörtek édesanyámra. Édesapámba tízszer is belelőttek, kicsi ugomról is letépték a ruhát. Én meg elszaladtam, futottam. A háta megkörbült, feje aláhanyatlott, és felszakadt belőle a sírás. Az öreg ember karja kinyúlt, és a keze rá nehezedett a gyerek vállára. Nocsak, gyerek. Percekbe hullott odakint a hideg apró szemlyeső. Szürke volt a világ. Keserű füstszagot lehelt a csönd.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az állam nem önmagáért, hanem az emberért van. Ezt jelentette ki Baka András köztársasági elnöki választása után tartott beszédében a parlamentben kedden, az újrakezdés és a múltból tanulás fontosságát hangsúlyozva. Mint mondta, Magyarországnak a történelme során sokszor kellett újrakezdenie. A magyar történelem nem csupán a veszteségek és kudarcok története, fennmaradásunk legalább annyira annak története is, hogy súlyos történelmi törések és vereségek után mindig akadtak nemzedékek, amelyek újra képesek voltak intézményeket, közösségeket és országot építeni. Most ismét ilyen feladat előtt áll az ország, mondta a megválasztott köztársasági elnök hangsúlyozva, arra kaptunk lehetőséget, hogy tanuljunk abból, amit jól csináltunk, és abból is, amit elrontottunk. Abból, amit mások tettek velünk, és abból is, amit mi engedtünk megtörténni. Beszéde végén Baka András kiemelte, a kérdés, hogy képesek vagyunk-e olyan országgá válni, ahol egy gyerek jövőjét nem a születési helye dönti el, ahol egy tanár vagy egy ápoló munkája megbecsülést jelent, ahol a vállalkozó nem kapcsolatot, hanem lehetőséget keres, ahol egy fiatalnak nem azért kell külföldre mennie, mert itthon nem lát jövőt, és ahol egy idős nem érzi magát feleslegesnek, hangsúlyozta Baka András. Felterjesztéssel fordul Magyarország kormányához a paksi önkormányzat annak érdekében, hogy az atomerőmű biztonságos működése hosszú távon garantálható legyen, ezt közölte a Tolnai Város alpolgármestere sajtótájékoztatón. Barnabás István elmondta, a település önkormányzata keddi ülésén fogadta el a felterjesztéssel kapcsolatos előterjesztést, amelyben a helyhatóság kéréseket, tanácsokat fogalmaz meg a kormány felé. Egyik kérésük szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővíz ellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást, ismertette az alpolgármester. Víradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a víradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a víradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas víradásra, hogy már most tervezze meg a víradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári víradó kampánya részeként a víradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Az aktuális víradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a víradás.hu oldalon lehet tájékozódni, a nyári kampány részletei is itt érhetők el. Az asszály lesz az egyik fő témája a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, amit augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg Debrecenben, ezt mondta Vaszkó László vásárigazgató sajtótájékoztatón. A szakember kiemelte, ez az egyetlen olyan magyarországi Agrár Expo, amely megszakítás nélkül működik az országban. Minden évben más állt a rendezvény fókuszában, a legelsőn a földek helyzetéről beszéltek, míg ma már az éghajlatváltozás hatásaira kell választ találni. Most az asszály okoz komoly gondokat nem csak a mezőgazdaságban, hanem a takarmányozásban is. A vásárigazgató ismertette, Magyarországon a víz 75%-a a Dunántúlon keletkezik, míg annak a felhasználására váró területek nagy része az Alföldön található. Ezért is tér ki az Expo szakmai programja arra, hogy az asszály okozta helyzeten hogyan lehetne segíteni, mely növényeket lenne érdemes termeszteni, milyen technológiákat kellene alkalmazni. Emellett kiemelten fontos téma lesz a sertés ágazat helyzete, az afrikai sertéspestis miatt állatbemutatót ezen fajokból nem tartanak, de egy fórumon egyeztetnek a lehetséges megoldásokról.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudják, ki volt Princ Gyula? Hogy nevét a lexikonok Shackletonnal és Pírivel egy oldalon emlegetik? Hogy belső ázsiai expedícióinak eredményeit bemutató tanulmányait a mai napig idézik a nemzetközi publikációkban? Dr. Szilasi Péter, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docense lesz ma a vendégem. Ő mesél róla, illetve arról a kutatóexpedícióról, amely 2026. szeptemberében indul Közép-Ázsiába.
2: Egyébként mai szemmel is lélegzetelállító az a emberi teljesítmény és tudományos teljesítmény, amit Princ Gyula letett az asztalra, hogy 8000 kilométert tett meg ő lóháton és gyalog abban a térségben. A két út során ez, hogy nagyjából el tudják képzelni a hallgatók, ez Budapest-Tokió távolság légvonalban. Ezt végigjárta ezeket a hegyeket, és borzalmasan viszontagságos nehéz körülmények között, akkor még ugye utak nem voltak, és ezért direkt a téli időszakot választotta az utazásainak időpontjául, mert akkor be vannak fagyva a vízfolyások, és a patakoknak a befagyott jegén mínusz 30 fokos, szó szerint farkashordító hidegben, mert farkasfalkák kísérték az útját, járta végig ezeket a addig járatlan ismeretlen tájakat, és nem csak az, hogy bemutatja ezeket és térképen rajzolja, hanem mér is. Az akkori barométeres magasságmérésekkel rögzíti a gleccserek elvégződési helyszíneit, illetve a hóhatár magasságát, valamint a tavaknak a vízszintjét és tavak környékét is térképezi. Ezek mind-mind nagyon fontos adatul szolgálhatnak az összehasonlításhoz. Tehát visszatérve a kérdésére, nem lehet célunk az, hogy mindet végigjárni, viszont a Princ által publikált nagyjából olyan 1500 oldalnyi magyar és német nyelvi források alapján a legfontosabb helyszínekre, azokra a kulcs helyszínekre szeretnénk visszajutni, ahol ezekből többet is mért, és így rekonstruálni az akkori környezeti állapotokat.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy hónapos különleges kutatóexpedíció indul Közép-Ázsiába a Szegedi Tudományegyetem szervezésében. A dr. Szilasi Péter docens által vezetett csapat célja, hogy a Tien-Shan hegység örök hófötte csúcsai között vizsgálják a klímaváltozás hatásait. A projekt során a kutatók az elmúlt 100 év környezeti változásait elemzik a térségben, globális jelentőségét pedig az adja, hogy a gleccserek rendkívül gyorsan és érzékenyen reagálnak a hőmérséklet, valamint a csapadékviszonyok módosulására. Mivel a térség országainak vízkészlete szinte teljesen a gleccserek olvadékvizeiből származik, a jégtömegek visszahúzódása kritikus kérdés. A további részletekről dr. Szilasi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docensével beszélgettem.
2: Hát ennek az expedíciónak az apropója az az, hogy a Szegedi Tudományegyetem geográfikus professzora, dr. Prinz Gyula 1906-ban és 1909-ben két olyan expedíciót vezetett erre a területre, amely eredményei most ismét fókuszba kerültek. Ennek oka pedig az, hogy ellentétben mondjuk a grönlandi gleccserekkel, a közép-ázsiai gleccserek hatalmas ivóvízmennyiséget és öntözővízmennyiséget tárolnak. Tehát a közép-ázsiai vízfolyások szinte kivétel nélkül mind-mind gleccserek által táplált vízfolyások, úgyhogy a jövőbeli vízkészletek, vízkészletgazdálkodás szempontjából eszenciális, megértsük, hogy ezek milyen ütemben fogynak, körülbelül milyen tartalékaikkal lehet számolni az országoknak, és ennek kapcsán az üteme az olvadásnak az milyen mértékű. Ehhez ugye referencia adatokra van szükség, magyarul olyan adatokra, amelyek a korábbi időszakok állapotait mutatják be, és Kirgizisztánban, ahova készülünk, ott készült egy felmérés a jelenlegi gleccserekről. Ezt a felmérést az a kutatóintézet készítette, ahova most én is készülök. Ez több mint 10 000 gleccsernek a aktuális méretét és paramétereit, tehát a tengerszintfeletti magasságát az elvégződésének például tartalmazza. Na most ők már számolgattak ilyen olvadási ütemet, viszont ez a legkorábbi referencia időpont, ahonnan van megbízható adatuk, az 1970-es évek katonai térképei, szovjet katonai térképei, és ezért is nagyon eszenciális az a adat, amit a Prinz Gyula felmérései jelentenek. A 20. század elején Prinz Gyula felfedező utazóként indul el ebbe a térségben. Utolsó fehér foltok a földünkön már csak itt Közép-Ázsiában, illetve a pólusok, északi és déli pólus környékén vannak ekkortáj, és az ő utazásai azok egyrészt a fehér foltok eltüntetését, tehát egy aprólékos térképezési munkát jelentenek, másodszorban azonban rengeteg olyan mérési adatot közöl, amelyik pontosan az előbb említett feladatokhoz kiváló adalékul szolgálhat, és ad egy lehetőséget arra, hogy a olvadási ütemét a gleccsereknek tudjuk számolni.
1: Az egykori útvonalat fogják bejárni? Prinz Gyula egykori útvonalát?
2: Hát az egész útvonalat bejárni az képtelenség. Tehát képzeljük azt el, hogy egyébként mai szemmel is lélegzetelállító az a emberi teljesítmény és tudományos teljesítmény, amit Prinz Gyula letett az asztalra, hogy 8000 kilométert tett meg ő lóháton és gyalogabban a térségben, a két út során ez, hogy nagyjából el tudják képzelni a hallgatók, ez Budapest-Toki út távolság légvonalban. Ezt végigjárt ezeket a hegyeket, és borzalmasan viszontagságos nehéz körülmények között, akkor még ugye utak nem voltak, és ezért direkt a téli időszakot választotta az utazásainak időpontjául, mert akkor be vannak fagyva a vízfolyások, és a patakoknak a befagyott jegén mínusz 30 fokos, szó szerint farkashordító hidegben, mert farkasfalkák kísérték az útját, járta végig ezeket a addig járatlan ismeretlen tájakat, és nem csak az, hogy bemutatja ezeket és térképen rajzolja, hanem mér is. Az akkori barométeres magasságmérésekkel rögzíti a gleccserek elvégződési helyszíneit, illetve a hóhatár magasságát, valamint a tavaknak a vízszintjét és tavak környékét is térképezi. Ezek mind-mind nagyon fontos adatul szolgálhatnak az összehasonlításhoz. Tehát visszatérve a kérdésére, nem lehet célunk az, hogy mindet végigjárni, viszont a Prinz által publikált nagyjából olyan 1500 oldalnyi magyar és német nyelvi források alapján a legfontosabb helyszínekre, azokra a kulcs helyszínekre szeretnénk visszajutni, ahol ezekből többet is mért, és így rekonstruálni az akkori környezeti állapotokat.
1: Tehát magyarán összehasonlítják a régi állapotokat a mostanival, és ebből vonnak le majd következtetéseket.
2: Igen. Ezekhez sokféle eszköz áll a rendelkezésünkre, most már ugye nekünk már vannak műholdképeink, meg vannak már ugye telepi GPS, akár centiméter pontosságú felmérésre lehetőséget adó műszereink, de ezt ugye össze tudjuk hasonlítani a Prince által rögzített tengerszint feletti magasságokkal, tehát amit mondtam, gletszer elvégződésekkel, illetve fényképeket is készített, tehát fényképezett is a korabeli több kilogrammos fényképező eszközökkel, ezért a fényképeket is igyekszünk majd rekonstruálni, tehát azokat a pozíciókat megtalálni és újra fényképezni, ahol ő ezeket készítette. Valamint, mivel az az összfér, amelyik a fényképezőgépét szállította, ott egy szakadékba zuhant és összetört az eszköze, utána is föltalálta magát és panorámarajzokat készített. Ezek a panorámarajzok, ezek sokkal többek, mint tájképek, ezek rendkívül pontos hű másai az akkori környezetnek, tájolva vannak, égtáj szerint is rajta jelölve vannak a hegycsúcsok, stb. És ezek a panorámarajzok is alkalmat adnak arra, hogy megtalálva a pozíciókat, újból fotózzuk és összehasonlítsuk például a gletszerek hossz változásait az elmúlt 120 év alatt.
1: Gondolom már így is állnak rendelkezésre műhold felvételek, már látják a változásokat, de ugye egészen más az kint a terepen látni.
2: Igen, hát a terepi felmérés a sokkal pontosabb lehetőségeket kínál erre, és mivel mondtam, hogy panorámarajzokat is készített, illetve térképeket is, azért a többféle perspektívából, tehát a fülülnézeti rajz ugye az a térkép, és egy ilyen látszati rajz az a perspektíva, ez még pontosabban tudja ezt nyomon követni, és a kinti szakemberekkel közösen pedig alkalmat ad arra, hogy egy összehasonlító elemzést készítsünk, aminek a végén szeretnénk nemzetközi szintű publikációkat is készíteni a kinti közép-ázsiai kollégákkal. A másik fontos célja egy ilyen expedíciónak pedig az lesz, hogy a Prince Gyulának a munkássága, ami szerintem korát messze megelőző produkció volt, teljesítmény volt, mind tudományosan, mind kultúrtörténeti szempontból is, mert ne felejtsük azt sem el, hogy ő nem csupán geográfiai, földrajzi, természetföldrajzi, felszínalaktani elemzéseket, méréseket végzett, hanem például rendkívül fontos néprajzi munkái vannak. Tehát a publikációnak egy jelentős része olyan, kb. Majdnem 200 oldalnyi anyag, az kizárólag a helyi kirgiz és kazakh népcsoportoknak az életmódjáról, építkezéséről, szokásairól mutat be rajzokat és rendkívül fontos kor dokumentumokat, úgyhogy ezeknek is a újra dokumentálása kiemelten például az öntözőrendszerekre. Tehát a 21. században az öntözés itt ugye az egyetlen lehetőség arra, hogy a mezőgazdasági kultúrák fennmaradjanak, mert itt a vízhiány itt is ugye komoly gondokat okoz, és ezekben a régi tradicionális öntözőrendszereknek az újraélesztése, térségben ugye TS-ek voltak, stb. Ez olyan sok ezek közül tönkrement, egyfajta fenntartható vízgazdálkodás felé tudná talán eltolni a gazdálkodást. Ezeknek az újra dokumentálása, hogy milyen változások mentek végbe az öntözőrendszerben, például is egy fontos cél lehet. És hát a harmadik fontos dolog az az, hogy Prince Gyula munkásságát méltatlanul kevesen ismerik, itthon sem nagyon, külföldön meg pláne, és hát azt gondoljuk, hogy ezzel kicsit rá tudjuk irányítani a közvélemény figyelmét is az ő munkásságára. Gondoljunk bele abban, hogy abban a korban, tehát a 20. század első évtizedeiben Prince Gyula nevét Peary-vel és Shackletonnal említették egy lapon a lexikonokban. Tehát olyan nemzetközi szintű kutatásokat végzett, amely beírta a nevét a legmagasabb, a legjelentősebb földrajzi felfedezők körébe. Azt se felejtsük el, hogy 1971-ben a Szegedi Tományegyetem díszdoktorrá avatta, akadémikus volt, 50-es években megfosztották az akadémiai címétől, de aztán 90-ben rehabilitálták. Tehát egy olyan kutatóról beszélünk, hogy igenis büszkék lehetünk rá, hogy itt ebbe a térségbe tevékenykedett, és azért mi földrajzosok mindenképpen szeretettel emlékezünk rá, hiszen a Magyar Földrajzi Múzeumban is egy szobor áll, és a szülőfalvában is egy szoborral tisztelegnek az emléke előtt. Tehát ezt a Prince kultuszt is szeretnénk erősíteni, javítani, és nemzetközi szinten is még egyszer bemutatni az ő tevékenységét minél szélesebb körben.
1: De szeretnének egy filmes forgató csoportot is vinni magukkal, egy filmes stábot. Ez összejött már? Megvan a stáb, aki önökkel utazik?
2: Egyelőre még tárgyalások zajlanak ebben a kapcsolatban. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha ez az expedíció ez minél jobban dokumentált legyen. és ehhez ugye most már tudunk modern eszközöket is, viszonylag kis helyigényű és nem túl nehéz eszközöket, tehát modern kamerákat is, drónokat is fel tudunk használni. Mivel hallgatókkal megyünk, ezért a hallgatóknak is a segítségét fel tudjuk ehhez használni. Eszközeink is reményeink szerint lesznek ehhez, viszont azért nyilván ez egy másik szakma, tehát nem a földrajzhoz kapcsolódó szakma, úgyhogy örömmel vennénk, hogyha tudnánk esetleg egy profi stábot is. Most ezek még nyitott kérdések részben, úgyhogy reméljük a legjobbakat, ez egy maradandó rögzített anyag lesz. Amellett persze mi geográfusok térképekkel dolgozunk, és a Prinz Gyula térképei között vannak olyanok, amelyek nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak. Például az első olyan térképész ismereteink szerint, aki a Közép-Ázsia etnikai térképét megrajzolta. Magyarul a népcsoportoknak a regionális eloszlását bemutató térképeket. Ezeket szeretnénk újra frissíteni, és webtérképen interaktív formában közzétenni. Ezzel is az ő személyét és az ő tevékenységét aktualizálni és jobban bemutatni a nagy közönségnek, és persze a fotóit is rátenni erre a térképre, tehát azokat a ilyen volt, ilyen lett párosításokat, amelyek alkalmat adnak a nagy közönség számára, és nagyon látványosan bemutatják azt, hogy ezek a gletszerek milyen ütemben és milyen drasztikus módon olvadnak. Ezeket ilyen formában is közzétenni egy digitális atlasz formájában.
1: Ugye mondta, hogy ha a klímaváltozást nézzük és a hatásokat nézzük, akkor a gletszerek azok nagyon jó indikátorok. Na most, hogyha ennek a térségnek, tehát a közép-ázsiai térségnek a gletszereit nézzük, akkor ugyanolyan ütemben olvadnak, mint például Grönland térségében?
2: Ez így nem mondható.
1: Vagy nem lehet összehasonlítani a kettőt így?
2: Más a helyzet, másféle faktorok hatnak. Ráadásul még itt Prinz is leírja azt, hogy bizony ezeket jól lehet ilyen indikátorként használni, és ő is leírja azt, hogy még ott a hegységen belül is van olyan gletszer, amelyik növekszik, és van, amelyik megcsökken. Akár még egy hegygerincen belül is vannak eltérések ilyen szempontból, tehát nehéz olyan teljesen exakt általános képet írni erről. Nagyon sok tényezőtől függ ez. Itt nem csak a hőmérsékletre gondolok, hanem a csapadék viszonyok is erősen befolyásolják, mennyi a hócsapadék mennyisége, illetve érdekes módon a szél is. Ugyanis a Chamal nevű szél, ami egy ilyen bukó szél, tehát a hegységen átbukó száraz meleg szél, ez olvasztja a gletszereket. És az, hogy ez a szél ez milyen gyakorisággal fordul elő a területen, adott völgyben akár, ez is befolyásolhatja azt, hogy ez az adott gletszer milyen ütemben olvad. Szóval egy nagyon komplex probléma, de ez nekünk felrajzosoknak azért is izgalmas és érdekes, mert mi kimondottan komplex problémákat szeretünk. Holisztikus gondolkodással összekapcsolni a klímát, a vízrajzzal, a eljegesedési viszonyokkal, a társadalmi hatásokkal együtt, öntöző rendszerekkel, ez az, ami az eszenciája a földrajznak, és ebben alkotott óriásit Prinz Gyula is.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Szilasi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docensével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: nem hiszem, hogy számít.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Az országgyűlés döntése nyomán néhány ügyet év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. A belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, hívta fel a figyelmet a szaktárca. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya részeként a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A nyári kampány részletei is itt érhetők el. Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog ebben az időszakban, mivel a magyarországi szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízszintje az aszályos időjárás miatt, derült ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményéből. A magyarországi szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt. Mint írják, a hőségben és a nappal is aktív inváziós fajok, mint például a tigris szúnyogok elterjedése immár országossá vált a kertvárosi övezetekben. Ezen fajok lárvái elsősorban az emberi lakókörnyezetben, a ház körüli pangó vizekben, akár locsolás után a virágcserében, egy eldugult eres csatornában, állatoknak kihelyezett itató tálkában is tömegesen fejlődnek. Ebben a helyzetben a lakosság is sokat tehet a szúnyog ártalom csökkentéséért, az edények, hordók rendszeres kiürítésével, olvasható az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleményében.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Szilasi Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docensével arról a kutató expedícióról, amely 2026. szeptemberében indul Közép-Ázsiába.
2: Mondjuk engem azért az megdöbbentett az az adat, hogy Tadzsikisztánban ugye ez a régió legfontosabb vízbázisa, az elmúlt 30 évben több mint 1000 gleccser tűnt el teljesen.
3: Nehéz itt pontos számokat mondani, mert ugye ezek között is azért vannak eltérő méretűek, meg itt a jégtömeget kell megbecsülni, leginkább azt, hogy mennyi az a vízraktár, az a jégtömeg, ami eltűnt, és sajnos ebben az ember is nem csak a globális felmelegedés kapcsán ludas, hanem bizony-bizony a Szovjetunió időszakában volt az a téves elképzelés, hogy az ember az mindent megtett a természettel. Tehát ez a fajta úgynevezett nihilista földrajzi felfogás, amit szélsőséges filozófia irányzatnak tekintünk, azt mondja ki, hogy az ember használhatja a természetet mindenféle következmények nélkül, bármit meg lehet vele tenni, és például ilyen őrült terveket is csináltak, mint hogy beszórták szénporral a gleccsereket, hogy még jobban olvadjanak, hogy még több vízük legyen az öntözéshez. És akkor még nem beszéltünk a közép-ázsiai araltó elöntözése, illetve az araltóba torkoló vízfolyások, amudarja, szirdarja, amik szintén gleccserekből táplálkoznak, elöntözése gyapott földeken. Tehát sajnos ez a fajta gondolkodás, ami azt mondja ki, hogy az ember uralja a természetet, és az ember bármit megtett a természettel, kihasználhatja, kizsigerelheti, hogy így mondjam, ez vehetett odáig, hogy itt ilyen ütemű olvadás van, és ilyen ütemű problémával kell szembenézniük a jövő generációinak.
2: Tehát magyarán a gleccserek olvadása, ha hosszú távon nézzük, akkor teljesen elapaszthatja a folyókat? Tehát mind az ivóvízellátás, mind az öntözővízellátás veszélybe kerül?
3: Hát ez nem csak az ivó és öntözővízellátás veszélyét hordozza, hanem már most például a villamos energiaellátást a térségben. Ugyanis a villamos áram termelésnek jelentős része vízenergia, és a vízerőművek is már, ezt konkrétan tudom, ismerőseim jelezték, mesélték, hogy akik kint éltek huzamosabb ideig Kirgizisztánban, volt már olyan, hogy nem is egyszer, hogy áramszünetek, a vízerőművek kapacitásai nem voltak elégségesek ahhoz, hogy ellássák árammal a legfontosabb városokat. Tehát bizony-bizony ez nagyon sokrétű probléma. Az, hogy teljesen el fognak fogyni, azért azt azért nem lehet vizionálni. Gondoljunk bele abba, hogy 7000 méteres csúcsok is vannak itt, tehát a Han-tengri és a Győzelem csúcs például Tien-Shan-hegységben van köztük, amelyik 70-80 kilométer hosszú gleccserek is, tehát ezek azért nem fognak már a hónapra elolvadni, meg nyilván itt tározódik bizonyos vízmennyiség a felszín alatti jég, tehát a törmelékben is, de azért meg kell próbálni nagyon takarékosan és ilyen okos módszereket és fenntartható módszereket kitalálni arra, hogy ezt hogyan lehetne a legjobban kihasználni. Most gondoljunk abban, hogy vannak más országok is, amelyek szegények vízben, például Izrael csepegtetéses öntözéssel kiválóan tudják a mezőgazdaságukat szinten tartani. Tehát itt nem kétségbe esni kell, meg nem szorongani emiatt, hanem kitalálni alternatívákat és a lehető legjobb takarékossággal jól sáfárkodni a vízforrásokkal.
2: De akkor azért az túlzás, amit az ENSZ adatai és a tudósok előrejelzései mutatnak, hogy Közép-Ázsia gleccserei a globális felmelegedés következtében, hát ugye a század végére teljesen eltűnhetnek. Ez azért túlzás?
3: Hát, milyen fekete-fehér ez a történet, hogy teljesen eltűnhetni, azért azt nem hiszem, hogy fognak, de az, hogy drasztikusan csökkennek, az valószínű. Nyilván ez még pontosabb modellszámításokra van szükség, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy minél korábbról tudjuk ezt datálni, tehát az eseményeket minél korábbról tudjuk elemezni, annál pontosabban látjuk a jövőt is. Tehát annál pontosabban láthatjuk majd azt, hogy ez körülbelül meddig tart majd ki, és milyen formában fogják tudni ezeket tározni, például a vízkészletet és akár felszín alatti tározásra is gondolhatunk, szépen ki kell dolgozni a terveket, de ahhoz egyetlen tudni kell az, hogy milyen készletek vannak még, és azok meddig lesznek nagyjából elegendők.
2: Hát igen, ugye már 2015-ben azt mondta a Német Geotudományos Kutatóintézet, ők akkor vezettek egy kutatást, hogy a 2050-es évekre a megmaradt jég fele eltűnhet Közép-Ázsiában, és hogy a régiót vízhiány fenyegeti. Akkor az önök kutatása az most azért lesz nagyon helytálló, mert hogy önök ki tudják számítani a jégtömegek elmúlt 120 évben végbe ment olvadási ütemét, igen, és ebből azért igen. Tudnak előre is vetíteni.
3: Igen, tehát igazából ez egy puzzle játék, tehát olyan kirakós játék, aminek bizonyos elemeit most próbáljuk meg helyre tenni, és hozzájárulni igazából egy hatalmas mozaiknak, az összképnek a kialakításához. Na most nyilván azért Prince Gyula például több mint 1000 helyszínen mérte a tengerszintfeletti magasságát egy területnek, ezek jelentős részben hágók, tehát nem mindegyik gleccser, de azért egy olyan 30-40 gleccsernél már vannak mérései. Na most 10 000 gleccser van csak Kirgizisztán területén, és abból mondjuk 30-40 az nem egy olyan hatalmas szám. Viszont ezek eltérő hegységekben, eltérő hegyláncokban helyezkednek el, ezért valamennyit azért ebből a múlt ködéből azért csak tudunk rekonstrukciót tenni, és ezáltal egy kicsit talán okosabbak leszünk, pontosabban tudjuk a jövőt is előrevetíteni.
2: A magasabb hőmérséklet miatt nem tudnak vastagodni a gleccserek? Mert ha jól tudom, Közép-Ázsiában a téli hónapok azok nagyon szárazak, a hegyek pedig nagyon magasak, ahogy ön is mondta. És elsősorban nyáron kapják a gleccserek a legtöbb csapadékot, viszont hát azt látjuk, főleg 2022 óta Magyarországon is tapasztaljuk, hogy iszonyatos a szárazság, az asszály.
3: Nagyon jó tetszett mondani, mert itt a téli időszakban egy ilyen magas nyomású anticiklon ül rá, hogy így mondjam, a közép-ázsiai térségre. Néha még nálunk is bebelóg ez a magas nyomású központ. Ugye ilyenkor van az, hogy borzasztó hidegek vannak Magyarországon is akár, és derült idő, tehát nincsen csapadék. És ennek ugye a magas nyomásnak pont ez a jelzetessége, hogy extrémen lehűl a hőmérséklet. Közép-Ázsiában akár mínusz 30-40 fokok is vannak, viszont nincsen csapadék. Na most itt nem is a csapadéknak a mennyiségi viszonyaival van a fő probléma, mert azért az nálunk is nagyjából sok évi átlagban azért az tartjuk, bár most az utóbbi időben vannak azért nyilván rosszabb évek, és nálunk az időben elúszásával vannak problémák, tehát nálunk a nyári csapadék az, ami egyre jobban hiányzik. Ott Közép-Ázsiában pedig a probléma az az, hogy a felmelegedés miatt ez a csapadék mennyiség, ami nagyjából stabilan megvan, vagy egy kicsit esetleg csökken, ez már nem hó formájában hullik le, és a hó az pedig nem tud tartósan egy egész nyáron át megmaradni, hanem elolvad. Magyarul a probléma az inkább abban rejtőzik, hogy a hócsapadék mennyisége lesz kevesebb, arányait tekintve, az egész év is csapadék mennyiségen belül, illetve a már meglévő gleccserek is a magasabb középhőmérsékleti adatok miatt jobban olvadnak, és húzódik az örök hó határa is egyre magasabbra és magasabbra.
2: Hogyan lehet ezt laikusként elképzelni, hogy a gleccserek évente mintegy 5 gigatonna jeget feszítenek? Ez mennyi? Legyen fogalmunk erről, mert ez, hogy 5 gigatonna, ezt tudjuk, hogy óriási szám, de hogy mihez fogható ez például? Van olyan ország, aminek mondjuk a víz felhasználása ennyi évente?
3: Ez is fogós kérdés. Nem tudom megmondani, tehát nehéz azt így felfogni ezeket a számokat. Ezek nyilván mindig becslések, mint én nálunk is az Alföld kapcsán inkább ilyen köbkilométereket szoktak mondani, hogy hány köbkilométer víz hiányzik, de az is az ember, amikor egy ilyen literes mértékben, meg így egy napi fogyasztás mértékében gondolkodik, egy ilyen számot csak úgy vizualizálni nem is igen tudok. Akár csak a millió éveket sem tudom vizualizálni, vagy elképzelni, amik léptékben vannak. Egy dolog az biztos, hogy ez az ütem, az, ami aggasztó. Tehát, hogy ilyen gyors ütemi olvadás, ez az, ami nagyon gyors reakciókat és stratégiákat igényel. Tehát ezek itt, amit tetszett mondani, azok a számok azok teljesen reálisak, hogy néhány évtized alatt is már, nem azt mondom, hogy teljesen eltűnik, de azért nagyon drasztikus vízhiánnyal lehet itt az olvadás miatt számolni.
2: Mennyi előkészületi idő, munkát vett igénybe az, hogy 2026. szeptemberében majd elinduljanak?
3: Most is folyamatosan konzultálunk a kirgiz kollégákkal, illetve ugye a Prince Gyulának több tucat térképét hallgatóink georeferálták, ami azt jelenti, hogy a mostani koordinátorrendszerbe illesztették. Itt volt egy olyan kurzus az egyetemen nálunk, azon a címe, hogy térképörökségünk digitalizációja, amiben nagyon lelkesen közreműködtek egyetemünknek a geoinformatika szakos mester, illetve földrajz BSC és geográfus mester szakos hallgatói. Itt a cél az volt, hogy egy pont az előkészületek kapcsán, hogy ezeket a térképeket, amiket Prince Gyula nagy alapossággal különböző léptékben, tehát valami részletesebb, valami inkább regionális léptékű, elkészített, ezeket a megfelelő koordinátrendszerbe illesszük, és így a térképeken is már látszódnak a változások. Tehát az, hogy például a térképeken is jelölte a gletszereknek a végét, azt most lehet összevetni már műholdképekkel, és ezt most folyamatosan készítik, és már készítettek jó párat ebből a hallgatók. Előkészületeknek a másik jelentős része az 1500 oldalnyi anyagnak az olvasása. Ebben most már egyébként a mesterséges intelligenciát is föl lehet használni, és föl is használjuk, hogy a legfontosabb információkat kinyerjük, kivesszük ebből, ezeket táblázatba foglaljuk össze, például a hóhatármagasságot, például a növényzeti öveknek a magasságait is megmérte. Tehát mit tudom, a fenyvesöv és a réteg legelők öve az hol határolódik el egymástól. Meg fogjuk nézni azt is, hogy ez most hogy néz ki, tehát ez mit változott a 120 év alatt. Mindet igyekszünk kiszűrni, összegyűjteni, táblázatokba foglalni, és napra készen, hogy így mondjam, tehát a terepi kutatásokra készen összeszedni. A másik ilyen előkészület a fotodokumentáció és a panorámarajzoknak a gyűjtése, ezeknek a földrajzi koordinátáinak a megadása. Ezekhez a jól lehet használni a Google Föld, Google Earth alkalmazást, amivel a perspektívikus képeknek a helyszíneit tudjuk azonosítani. Ez szintúgy nagyon fontos előkészület lesz, mert hogy az újrafotózáshoz, az újbori telepi felméréshez ezek alap információkat fognak adni, és a következő 3 hónapban fogjuk pontosítani az útvonalat. Az ember ilyenkor úgy van, hogy 1 hónapunk áll rendelkezésre, ez azért mondom, hogy nagyon be kell osszunk minden időt, mert esélyünk sincs arra, hogy 8000 kilométert végigjárjunk. Azért Prince az Kína, Kirgizisztán, Kazasztán területén és Üzbegisztán területén tette meg az utazását. Mi, nekünk Kirgizisztán és Kazasztán lesz az úti célunk, de hát így is rengeteg olyan helyszín van, amit sajnos ki kell hagyjunk, úgyhogy nem fogunk unatkozni, de hát ez így van jól. Egy jó utazás szervezéséhez és egy ilyen szakmai útnak a megtervezéséhez sokkal több idő kell, mint maga a szakmai út. Ez így van rendjén.
2: De hát azért készülni kell mentálisan is, meg fizikálisan is.
3: Nekünk azért jobb, kényelmesebb a helyzet.
2: Kocsival mennek?
3: Terepjáróval persze. Már lehet 4 kerék meghajtású terepjárókat is bérelni egyszerűen. Azért ahhoz, hogy terepen hatékonyan tudjunk dolgozni, tehát azt, hogy minél jobban kihasználjuk az időnket, és ott a mérésekkel tudjunk foglalkozni, és minél több helyszínre el tudjunk jutni, ahol Prince is járt és Prince is mért, ahhoz viszont gyors mozgásra van szükség, igen, és igyekezni kell minél jobban takarékoskodni az idővel, és minél jobban kihasználni ezt az 1 hónapos lehetőséget. És nekünk itt a Szegedi Tudományegyetemen a Prince Gyula emléke nem csak amiatt fontos, hogy itt volt ugye díszdoktor, hanem itt volt a nyugdíjba vonulása 1958 előtt, itt volt 1945 és 58 között tanszékvezető egyetemi professzorunk, az ő tudományos pályafutása és emberi nagysága az zsinórmérték mindannyiunk számára, és ennek fényében 2022-ben nyílt meg itt egy a tanszéken nálunk egy állandó kiállítás, ami az ő gazdag fénykép és térképanyagából egy merítés, és ez itt a folyosónkon hallgatóink is, a vendégeink is mindig megcsodálhatják és megnézhetik, és a Kirgizisztán Magyarországi Nagykövetségének a képviselői is itt a megnyitóan meg voltak hatódva, és bízunk abban, hogy ennek is egyfajta folytatása lesz az, hogy Bishkekben is lesz hasonló kiállítás majd hamarosan, és egy kicsit az ő emlékét és hírnevét tudjuk majd a kirgiz kollégák és kirgiz közönség előtt is bemutatni majd.
2: Egyébként hány tagú a csapat, a kutatócsoport?
3: Mi részünkről, magyar részről 5 egyetemi hallgató, köztük egy PhD hallgató, illetve én leszek ott egyetemi oktatóként, reményeink szerint még egy másik kollégám is tud jönni Magyarországról. Kirgiz részről még most van tárgyalás alatt, hogy ők hányan fognak csatlakozni ehhez. Nyilván mind ebben a témában szakemberek lesznek, tehát nagy terepismerettel és nagy szakmai tudással nemzetközi hírű publikációkat tesznek közzé ebben a témában. És egyébként érdekes, hogy mai napig is még hivatkoznak Prince-re. Örömteli volt látni azt, hogy 2020-as években a térség eljegyesedési viszonyai taglaló publikációban ott van Prince Gyula neve, és 1913-as, 14-es publikációi.
2: Végig megvolt a támogatás, ugye? Tehát ez nem volt kérdés, hogy költségkeret hiánya miatt nem tudnak utazni.
3: Igen, azért mindenképpen fontos, még köszönöm, hogy tetszett szóba hozni, ugyanis ez nagyon fontos aláhúzni, hogy a kiutazásunkat a Magyarország Külgazdaság és Külügyminisztériuma finanszírozza. Lebesberg Kuno kutatói ösztöndíjat nyertem el, ami kimondottan Prince Gyula 1906-os expedíciójának a feltárását célzó kutatásra adott lehetőséget. Ez egy 1 hónapos kutatási időt ad nekem. A hallgatók útját pedig a Pannonia ösztöndíjprogram fogja finanszírozni. A Szegedi Tudományegyetem és a Bishkeki Állami Egyetem közti együttműködés keretében fognak ők kiutazni. Ők kurzust is fölvesznek, terepi kurzusokon is részt vesznek, tehát tulajdonképpen a terepen tanulnak. De hát ez a földrajznak a szépsége és a lényege, hogy ez nem egy szobatudomány, nem a szobába ülünk és ott gondolkodunk, hanem igenis terepre kell menni, mérni kell, adatot kell gyűjteni, és minél több adatot gyűjtünk, annál pontosabb a kép a jelenkori vagy közelmúltbeli változásokról is.
2: Sőt, tehát nagyon szerencsés az az öt hallgató, aki megy, én úgy gondolom.
3: Én is szerencsésnek mondhatom magamat, hogy ilyen kiváló hallgatókkal dolgozhatok együtt. A lelkesedésük az átragad rám is, meg hát kölcsönösen támogatjuk, biztatjuk egymást, és rengeteget segítenek ők ebben, tehát nagyon-nagyon hálás köszönettel tartozom nekik ezért. És még egy fontos mondat, ez egy érdekes téma, és sokfelé elágazik, tehát itt azért nem csak tudományról van szó, hanem tudomány népszerűsítésről is, és egy kultúrtörténeti értékünkről. A 20. század elején Közép-Ázsiában rengetegen utaztak felfelező utazók, ezek döntő többsége orosz utazó volt, illetve voltak angolok is szép számmal, de magyar utazók voltak egyedül azok, akik nem gyarmatosítási szándékkal, tehát nem

0: sok száz másik cikk után, hanem a gyakorlati mindennapi életben is hasznosítható eredményekkel kecsegtet.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Szilasi Péter, a Szegedi Tudományegyetem természet- és környezetföldrajz tanszékének egyetemi docense mesélt arról a kutató expedícióról, amely 2026. szeptemberében indul Közép-Ázsiába.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora

0: minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az állam nem önmagáért, hanem az emberért van. Ezt jelentette ki Baka András köztársasági elnöki választása után tartott beszédében a parlamentben kedden, az újrakezdés és a múltból tanulás fontosságát hangsúlyozva. Mint mondta, Magyarországnak a történelme során sokszor kellett újrakezdenie. A magyar történelem nem csupán a veszteségek és kudarcok története, fennmaradásunk legalább annyira annak története is, hogy súlyos történelmi törések és vereségek után mindig akadtak nemzedékek, amelyek újra képesek voltak intézményeket, közösségeket és országot építeni. Most ismét ilyen feladat előtt áll az ország, mondta a megválasztott köztársasági elnök hangsúlyozva, arra kaptunk lehetőséget, hogy tanuljunk abból, amit jól csináltunk, és abból is, amit elrontottunk. Abból, amit mások tettek velünk, és abból is, amit mi engedtünk megtörténni. Beszéde végén Baka András kiemelte, a kérdés, hogy képesek vagyunk-e olyan országgá válni, ahol egy gyerek jövőjét nem a születési helye dönti el, ahol egy tanár vagy egy ápoló munkája megbecsülést jelent, ahol a vállalkozó nem kapcsolatot, hanem lehetőséget keres, ahol egy fiatalnak nem azért kell külföldre mennie, mert itthon nem lát jövőt, és ahol egy idős nem érzi magát feleslegesnek, hangsúlyozta Baka András. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Felterjesztéssel fordul Magyarország kormányához a paksi önkormányzat annak érdekében, hogy az atomerőmű biztonságos működése hosszú távon garantálható legyen, ezt közölte a Tolnai Város alpolgármestere sajtótájékoztatón. Barnabás István elmondta, a település önkormányzata keddi ülésén fogadta el a felterjesztéssel kapcsolatos előterjesztést, amelyben a helyhatóság kéréseket, tanácsokat fogalmaz meg a kormány felé. Egyik kérésük szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővíz ellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást, ismertette az alpolgármester. Lélek és algoritmus megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Ez a címe és a központi témája idén a Reformátusok Zárszói Konferenciájának. A nagymúltú fórumot augusztus 13-a és 16-a között rendezik hagyományosan Balaton-Zárszón. Három szempontból járják körül a digitalizáció, azon belül a mesterséges intelligencia használatának problematikáját. Az előadások mellett közösségi és kulturális programokkal is készülnek a szervezők. Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője tájékoztatott.
2: Alapvetően három fő irányból járjuk körül, és a cél itt inkább az, hogy nem azt szeretnénk, hogy mit most megmondjuk a tutit, hanem azokat a kérdéseket szeretnénk felvetni, ami bennünket is feszítenek, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen konferenciának, egy ilyen találkozónak az a legnagyobb erénye, hogy meg tudjuk ezeket a kérdéseket közösen beszélni. Így egyáltalán egy ilyen definiáló témakör vetődik fel, egyáltalán mi ez az AI, kell-e tőle félni, mit kell vele kezdeni, mit lehet vele kezdeni, mit nem lehet vele kezdeni. A másik fontos témakör az, hogy milyen jogi és milyen jogalkotási feladatokat ró ránk adott esetben ez a kérdés. A harmadik szempont pedig az, mit kezdünk ezzel a különböző szakterületeken, a gyülekezeteink életében lehet ez bármire használni, mire lehet használni az egyházunk életében, és hát nyilván az oktatásban, ahol ez felhasználható vagy felhasználandó, így az oktatás területét is fogjuk érinteni. Augusztus 13-án kezdődik csütörtökön délután a főelőadással és pódiumbeszélgetéssel, majd augusztus 16-án vasárnap az úrvacsorás istentisztelettel zárjuk le az együttlétünket, ami fontos, hogy minden reggel közös kisebb csoportokban történő áhítattal ima közösséggel kezdünk, és természetesen minden este áhítattal zárjuk le az aznapi közös gondolkodást, és készülünk szokott módon egy kis kulturális programmal is. Csütörtök este lesz egy meglepetés koncertünk, és természetesen igyekszünk szinergiába hozni különböző eseményeinket is, megjelennek adott esetben a bórum, a református ízek képviselői.
1: Tavaly csatlakozott először a Nyitott Porta napokhoz a Felső Tisza vidéken a tiszántúli református egyházkerület, és a rendezvény sikere nyomán idén újra részt vesznek a programsorozatban. A vidéki Magyarországot népszerűsítik a helyi értékek, termékek, örökség és gasztronómia bemutatásával augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében lesznek alkalmak. A Szatmár-Beregi térségben az első hétvégén várják a vendégeket, az egyházkerület csarodai látogatóközpontját nyitja meg, ahol foglalkozásokkal, egyháztörténeti és kézműves bemutatókkal készülnek. Ezen túl azonban idén a Középkori Templomok útja egyesülettel közösen egy kerékpáros örökség és gasztrotúrát is szerveznek, augusztus 22-én és 23-án a Nyitott Porta napokhoz kapcsolódva. Részletek Katona Ilonától, a tiszántúli református egyházkerület turisztikai szakértőjétől.
3: Tavalyi évben maga a látogatóközpont a kulturális örökség, örökségséta tematikával kapcsolódtunk, és már akkor elhatároztuk, hogy ebben sokkal több minden van, és ezért ebben az évben egy kerékpártúra is összeállt. A Középkori Templomok útja egyesület egy kétnapos gasztrotúrát szervezett meg. Az augusztus 20-ához kapcsolódó hétvégén a kerékpártúra során a Beregi és a Szatmári részbe is fogunk kalandozni, és ehhez a Nyitott Porta napokhoz úgy kapcsolódunk, hogy a kerékpártúra útvonala úgy lett kialakítva, hogy a helyi termelőkhöz is bemenjünk, hogy kóstolni lehessen. Lesz a Tarpai hegy, ugye nagyon sok szőlő van, és pincészet is, úgyhogy lesz egy kis borturizmus, a helyi sajtra épülő gasztronómia, amit mondjuk Márok papi tud nyújtani, ízelítő abból, hogy mit is lehet kihozni egy helyi gazdaságból, de természetesen nem hagyunk ki olyan örökséghelyszíneket sem, amelyek mellett elmegyünk, és amelyeket meg kell és érdemes megismerni. Szállást is biztosítunk, tehát Tivadarban lesz a tizedik református egyházkerület ifjúsági üdülőjében arra lehetőség, hogy akinek szállásra szüksége van, akkor ezt nálunk megkaphatja, és természetesen kerékpárt is lehet bérelni. A kétnapos kerékpáros gasztrotúrára a Középkori Templomok útja egyesületnél lehet jelentkezni, tehát keressék a örökségtúra.hu honlapot.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. augusztus 13-a csütörtök van. Ma Ipoly, Vitália és Gertrud nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik születésnapjukat ünneplik ma. Most pedig nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 19:30 rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően arról hallhatnak, hogy Budapesten a Kossuth téri metró megállóig szaladt egy vaddisznó. Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével beszélgetünk ennek kapcsán. Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békességet, Kocsis Áron hajdunánási református lelkész vagyok, és a mai igét, Isten üzenetét a Krónikák első könyvének 14. fejezetének 13. versétől kezdődően szeretném tolmácsolni a Szentlélek által. Később ismét ellepték a filiszteusok a völgyet. Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki: ne vonulj közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg őket, és a szederfák irányából támadj rájuk. És ha majd lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki a harcra, mert előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki, és vágták a filiszteusok seregét Gibeontól Gézerig. Dávidnak híre ment minden országban, és az Úr rettegést keltett iránta valamennyi nép között. Amen. Szeretett testvérek, ha valamilyen információt keresünk, azért a mai időben egyre többünk már nem feltétlenül valamelyik nagy lexikon sorozatba néz utána a dolgoknak, nem is feltétlenül valami tapasztalt és nagy tudású ismerősünket kérdezzük meg, hanem bizony elővesszük a telefonunkat, vagy éppen a számítógépünk mellé ülünk, és a mesterséges intelligencia a kereső motorok segítségével próbáljuk kideríteni mindazt, ami előttünk kérdéses. Megkérdezzük, megtudakoljuk, hogy a mi kérdésünkre, a mi információ éhségünkre vajon mi lehet a válasz. A mesterséges intelligenciának különleges a története. Az 1950-es évektől kezdődően számítástechnikusok elkezdték azt a fajta tudásbázisokat feldolgozó programokat kidolgozni és megírni, amelyek a mostani jelenkorra már oly módon fejlődtek, hogy szinte a mély tanulásnak lehetőségével és képességével szintetizálva a különböző ismereteket személyre szabottan tudnak nekünk válaszokat adni. Nem csak ismereteket összegeznek, hanem összetett tervezési feladatokat is el tudnak végezni. Meg tudjuk kérdezni akár, hogy hova menjünk kirándulni, milyen programokat javasol, akár a kritikus paraméterek alapján meg tudjuk tervezni egy-egy háztartási gépnek, vagy akár autónak a vásárlását is. A mesterséges intelligencia, ahogy magyarul rövidítjük, az MI tud nekünk tanácsot adni, még akár lelki kérdésekben is, aki erre vágyik. De ez komoly etikai aggályokat vet föl. Ráhagyatkozunk? Bizalommal vagyunk ilyen formán egy mesterséges intelligencia felé? Vagy ha egy picit játszunk a szóval és az MI összetétellel, akkor a mennyei intelligenciára, a mennyei intelmekre mennyire vagyunk képesek odabízni gondolatainkat, kérdéseinket, kétségeinket? Igazán jó tervet, igazán jó stratégiát akkor tudunk kiépíteni és megvalósítani, ha Istenben bízva kérdezzük meg az ő tanácsát. Ebben a mostani történetben Dávid király ezt a fajta intelligenciát, tanácsot, tudást használja. Hiszen a filiszteusokkal ütközik meg, két nagy csatát is vív velük, és mind a két alkalommal ezekkel a kellemetlen, már jól ismert ellenfelekkel, szomszédokkal megküzdve Istent kérdezi meg, hogy mit tegyen. Jól ismerték egymást, jól tudták egymás stratégiáját, mozdulatait, hadi technikáját, ezért kérdezi meg Dávid Istennek a tanácsát, hogy mit tegyen. Isten elsőnek azt tanácsolja az első csatába, hogy roncson neki az ellenségnek, és itt a második történetben is, amely előttünk állt, már egy másik taktikai javaslata van, mégpedig az, hogy kerülje meg a filiszteus csapatokat, és a szederfák irányából támadjon. De nem akár hogy kell, és nem akár mikor kell támadnia, hanem akkor kell, amikor léptek neszét hallja már a szederfák tetején. A szélnek metaforája ez, az Isten lelkének és megjelenésének, erejének a kifejeződése, természeti jelenségben való testetöltése. Amikor hallja az Isten lépteinek neszét, akkor tudja, hogy ő előtte jár, és már megkezdte a harcot, hogy győzelemre segítse. Különös az igének az itteni üzenete, hiszen ezek a szederfáknak megfogalmazása vagy elnevezése egyedül ebben a történetben, illetve ennek másik párhuzamos történetében, a Sámuel második könyvének 5. fejezetében fordulnak csak elő. Különös fák ezek, és különös élettapasztalatnak, eseménynek a hordozói eszközeivé válnak. A különlegességek, az egyediségek megmaradnak szívünkben és lelkünkben. Így tudunk emlékezni, hogy mikor, hol, hogyan harcolt velünk is az Isten, hogyan járt előttünk, hogyan mentett meg bennünket, hogyan volt a mi dolgainknak, ügyeinknek harcosa és győzedelmese. Református jelmondatunk is ennek tudatában a római levélből így hangzik, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha Isten ott jár előttünk, akkor nem kell aggódnunk és nem kell félnünk. De kérjük-e a tanácsát? De mindennek előfeltétele az, hogy rábízzuk magunkat. Milyen stratégiát, milyen tervezésnek megfelelő cselekedeteket végzünk a mi életünkbe? A magunk erejéből? A magunk tudása szerint? Lesz, ahogy lesz, majd odahagyjuk? Valaki mondja meg, hogy mit kell csináljunk? Talán keressük a valamiféle mesterséges intelligenciai tanácsadását? Vagy pedig Istenre hagyjuk magunkat, Istenre hagyatkozunk, az ő bátorítását kérjük életünkbe. Akkor lesz győzelem, akkor lesz siker, ha mindezt így és eképpen cselekszük meg. Amen. Urunk, csendességünkben hívjuk és várjuk a te jelenlétedet. Járj előttünk, mennyei atyánk, engedd, hogy felismerjük, engedd, hogy megismerjük lépteidnek neszét. Urunk, olyan sokszor a te lábnyomodba igyekszünk járni, olyan sokszor szeretnénk téged követni. Adj ebben, Urunk, erőt, bátorságot, hűséget. Kérünk téged, így légy a mi győzedelmes pártfogunk, most és mindenkor. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Az országgyűlés döntése nyomán néhány ügyet év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. A belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, hívta fel a figyelmet a szaktárca. Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog ebben az időszakban, mivel a magyarországi szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízszintje az aszályos időjárás miatt, derült ki az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleményéből. A magyarországi szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt. Mint írják, a hőségben és a nappal is aktív inváziós fajok, mint például a tigris szúnyogok elterjedése immár országossá vált a kertvárosi övezetekben. Ezen fajok lárvái elsősorban az emberi lakó környezetben, a ház körüli pangó vizekben, akár locsolás után a virágcserében, egy eldugult eres csatornában, állatoknak kihelyezett itató tálkában is tömegesen fejlődnek. Ebben a helyzetben a lakosság is sokat tehet a szúnyog ártalom csökkentéséért, az edények, hordók rendszeres kiürítésével, olvasható az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, egy vaddisznó téved Budapesten a Kossuth téri metró aluljárójába, a mozgó lépcsővel egészen a megállóig ment. De a vaddisznók nem csak Budapest perem részein, hanem Miskolcon és Nyíregyházán is élnek. Mi ennek az oka, mit tegyünk, ha a városban sétálva vaddisznókkal találkozunk? Mai vendégünk Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője, a riporter Hegedűs Márk.
2: El fogunk jutni a mi vételkörzetünkig, Miskolc és Nyíregyháza kiemelten szóba kerül majd ebbe a beszélgetésben, de először kezdjük a főváros felől, mert hogy a szombati nap folyamán bejárta a sajtót, hogy egy vadisznó Budapest belvárosáig jutott, ahol egy először metró aluljáróba jutott le, aztán a mozgó lépcsővel meg le egészen a peronokig, ha jól értettem. Kezdjük egy picit messzebbről. Hogyan kerül Budapest belvárosába egy vaddisznó?
3: Ezt találgathatjuk, és vannak is elméletek arra, hogy akár a budai kerületekből, ahol ez a probléma, tehát a belterületen megjelenő vaddisznó probléma köre már elég régóta adott, de az is lehet, hogy mondjuk a negyedik kerületből indult, ahol szintén a Dunához elég közel az utóbbi időszakban rendszeresen figyeltek meg vaddisznókat. Szinte biztos, hogy a Duna közvetítésével, lehet, hogy egy Margit-szigeti megállóval jutott oda a Kossuth tér környékére ez a jószág, de igazából senki nem fogja tudni. Az biztos, hogy valahol mondjuk a belvárosban, a parlament környékén, a Kossuth térnél, vagy bárhol ott a, mondjuk úgy, hogy kőzsákban a vaddisznónak a megjelenése az egy rendellenesség, tehát arra semmiképpen nem kell számítani a továbbiakban sem, ahogy eddig sem kellett volna, hogy a vaddisznók tömegével rendszeresen jelennek meg ezen a környéken. Egy hasonló eset volt talán 2014-ben vagy 2015-ben, amikor néhány vaddisznó a Nagykörúton nyargalt végig, és egész éjszaka, illetve másnap is mindenki azt kereste, azt figyelte, hogy éppen ki hol videózta vagy fotózta ezt a vaddisznót, de hát azóta sem történt hasonló. Az, hogy mondjuk egy település peremkerületeiben, és nem csak most a budai kerületeket kell gondolni, hanem mondjuk Pesten is, a pesti oldalon is előfordul hasonló, hogy ahol közel van a természeti terület, ahol erdő van, ahol olyan helyek vannak, ahol jól meg tud bújni a vaddisznó, ott rendszeresek a megjelenések, és nem feltétlenül csak a bejáró vaddisznókat kell gondolni, hanem ezek az állatok, köszönjük szépen, nagyon jól meg tudnak telepedni a mi közvetlen környezetünkben, nem csak azért, mert hogy nem figyelik ők azt a táblát, hogy hol kezdődik a belterület, hanem azért is, mert ők hajlamosak egy zavartabb területet, ahol mondjuk az emberi jelenlétnek minden jele, nyüge és nyila egyszerre jelentkezik az autókkal, a dudálással, a flexeléssel, a fűnyírással, a gyerekzivajjal és a többivel. Ők ezt el tudják fogadni, hogyha ez párosulni, nem párosul rendes veszéllyel, tehát nem történik semmi olyan, ami neki különösebben fájna. Ellenben egy csomó olyan forráshoz hozzájut, könnyen és gyorsan, ami neki kell ahhoz, hogy használjon a területet. Három dologra kell gondolni: élelem, víz, búvóhely. És hogyha ezeket könnyebben találja meg az ember közelében, mint mondjuk az erdőn, mezőn, természetben, akkor elfogadja ezeket az általunk kínált szolgáltatásokat, hiszen bármilyen mondjuk úszómedence, amiből tud inni, bármilyen kidobott szerves hulladék, amit meg tud enni, bármilyen elhagyott telek, amit mi hagytunk elgazdasodni, ezek általunk, vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, de általunk biztosított szolgáltatások. Tehát a tudatosságnak a legmagasabb foka, hogyha valaki elkezdi etetni szándékkal a vadon élő állatokat, és a következő pillanatban meg konfliktusba keveredik velük, és ilyenkor jön ez az úgynevezett hálátlan dög-szindróma, hiszen sokan nem értik meg, hogy nem lehet egy vadon élő állattól elvárni mondjuk ugyanazt a hálát, amit egy kutyától, amely faj egyébként év tízezrek alatt idomult hozzá az ember közelségéhez.
2: Korábbi nyilatkozatából tudom, 444-en olvastam mindezt, hogy készült egy felmérés a korábbi Szent István Egyetemen, genetikai vizsgálattal elvetették a budai hegyekben élő vaddisznókat, és ott már genetikai változást mutathatta ki a teljesen vadon élő társakhoz képest. Ez valami hasonló, csak, hogy mondjam, a folyamat elején vagyunk, mint most a kutyáknál, amiket említett?
3: Nem gondolnám, itt egy picit más a helyzet. A kutya esetében egy tudatos háziasítás, aztán pedig egy tudatos tenyésztés folyt, viszont tudok párhuzamot vonni olyan állatokkal, amik nem nagyon jutnak eszünkbe ebben a helyzetben. Azt mondom, hogy dolmányos varjú, amelyik most már minden nagyobb településen előfordul. Valaha dolmányos varjú ugyanúgy embertől távol élő faj volt, de ugyanez elmondható egyébként a fénycénegéről, a rigóról, tulajdonképpen bármilyen állatról, ami nem háziasított, tehát nem házi kedvenc vagy haszonállat, és mégis az ember közelében jelenik meg, jellemzően ugye szabadon, mert fennül a fa ágán, szaladgál a parkban, és így tovább, és így tovább. Tehát inkább egy ilyen folyamat indul be a vaddisznónál, amikor alkalmazkodik hozzánk, és megjelenik itt a környezetünkben, és egyébként a kutatás, amit ön említett, valóban azt mutatja ki, most, hogyha nagyon leegyszerűsítjük az eredményeket, hogy a szemünk előtt folyik néhány évtized alatt az evolúciót, mivel a megállapítás ennek a kutatásnak, ahol összehasonlították a budai hegyekben, Budapesten kívül élő vaddisznók mintáit olyan vaddisznókkal, amelyek bizonyítottan Budapest területén belül, tehát ember közelben élnek, hogy olyan kromoszómáknál vannak elváltozások, amely kromoszómák például a stresszűrésért vagy az alvás ciklusért felelnek, és olyan irányban módosulnak ezek a kromoszómák, hogy sokkal könnyebben és egyszerűbben viseli el a stressz hatást, amit mi okozunk. Magyarán őt nem fogja zavarni az, hogy hangosak vagyunk, hogy valamilyen szakhatások vannak, hogy esetleg valaki rákiabál, hogy menjen arrébb, hogy ennek az evolúciónak hol a vége, és mondjuk beszélhetünk-e 100 év múlva városi vaddisznókról, amelyek a Városligetben vagy bármely más nagyvárosnak a parkjaiban úgy élnek, mint most a dolmányos varjak, hát ezt nem tudnám megmondani. Bízom benne egyébként, hogy nem, mert azért egy akár mázsás állat nem való a közparkokba az én álláspontom szerint, de maga az irány, amit ugye el tudunk képzelni a távoli jövőben, ilyen tudományos, fantasztikus igényességgel, az ez, hogy ahogy mondjuk indiai városokban a majmok mászkálnak az ablakpárkányon, ugyanúgy mondjuk a járdán keresztül ügethet valahol egy vaddisznókonda, amely nem zavartatja magát az emberek jelenlététől, de ezzel együtt mondjuk ez nagyon sok veszélyforrást jelent, nem feltétlenül arra gondolok, hogy megtámadja a vaddisznó az embert, hanem más nem mondok, mint hogy amikor mondjuk egy 2x2-sávos úton nyargalnak át, akkor ez bizony baleset veszély gépjármű forgalom szempontjából.
2: A genetikai változás beindulása, amikor ezt ön először olvasta ebben a kutatásban, az ön személy szerint meglepte?
3: Jobban belegondolva nem, mert tulajdonképpen az egész evolúció arról szól, hogy bizonyos fajok a változó körülményekhez tudnak alkalmazkodni. Aztán más fajok meg nem, és hát a statisztika, illetve a tudomány szerint a világon valaha is megjelent különböző élőlényfajoknak a 99,9%-a eltűnt. Tehát, hogyha valaki sikeres, hogyha valaki tud alkalmazkodni, az köszöni szépen minden körülmények között, amelyek mondjuk ugye az ő tűrés határán belül vannak, meg fogja találni azokat a lehetőségeket, amelyek között köszöni szépen remekül fog tudni élni. A Darwin elmélet nem arról szól a közhiedelmekkel ellentétben, hogy a legerősebb marad életben, az marad életben, az marad meg, és az lesz sikeres, aki a legjobban tud alkalmazkodni, és valahol minden olyan állat és növény, amely jelenleg itt a környezetünkben van, a legsikeresebbek közé tartozik, hiszen itt van. De ez sajnos változhat, hiszen hogyha mondjuk olyan körülményeket veszünk figyelembe, mint a globális felmelegedés, vagy klímaváltozás, hogyha valaki jobban el tudja fogadni, ezek olyan nyomást gyakorolnak a környezetre és a különböző élőlényekre, hogy fene tudja, hogy mondjuk hogy alakul át a Kárpát-medence, hogy kicsit kitekintsünk így a jelenlegi határainkon kívülre. Egyébként pont a vaddisznónak, illetve a nagyvadfajoknak ez kedvez, hiszen azok a hosszú és hideg telek, amelyek megtizedelhették a szaporulatot, tehát a disznó esetében a malacukat, ezek eltűntek, és ez az egyik olyan tényező, amelyik a vaddisznó állomány növekedéséhez vezetett még egy sor más szempont mellett.
2: Két témát szeretnék még mindenképpen érinteni. Az egyik, hogy mennyire veszélyesek ma Magyarországon a városokba élő vaddisznók, tehát ezeken a peremterületeken, ugye a budai hegyekben, meg akkor hozzuk be a vidéki dolgokat is, amit említett a más helyen, Miskolcot és Nyíregyházától szintén ez megfigyelhető. Tehát ezek a vaddisznók mennyire veszélyesek az emberekre nézve, és a B kérdés az, hogy hogyan viselkedjünk, ha találkozunk egy vaddisznóval egy városi területen belül. Van-e különbség, ha egy metró alagútban futok vele össze, meg akkor, ha a kert végében este a budai hegyekben? Na most három kérdés is feltettem egyszerre. Mennyire veszélyesek, kezdjük innen?
3: Alapvetően nem veszélyesek, hogyha veszélyes alatt azt értjük, hogy megtámadja az ember. A vaddisznó három esetben támad meg embert. Az egyik az, hogyha sarokba szorítjuk, akkor az nem is feltétlenül támadás, csak menekülés közben éppenséggel földöghet valakit. A másik helyzet, amikor a vaddisznó sebzett, zrínyi óta tudjuk, hogy ez bizony rossz szó nem. A harmadik eset pedig, hogyha egy kocáról van szó, amelyik malacokat véd, akkor viszont valóban támadhat, neki mehet az embernek, mert egy rendkívül jó szülőről beszélünk, és a vaddisznó sikerességének az egyik titka az, hogy ennek a jó szülőségnek a révén is nagyon sok malac életben tud maradni. Tehát, hogyha visít a malac, akkor a koca biztos, hogy megvédi. De mind a három eset nagyon könnyen megelőzhető, hogyha nem megyünk közel a vaddisznóhoz, bármilyen körülmények között is találkozunk vele. Ez ugyanúgy igaz egyébként kint az erdőben, ugyanúgy igaz a városban, meg ad abszurdum a metróban, most már ezzel nem csak viccelődni tudunk, hiszen voltál példa. Máskülönben viszont közvetetten veszélyt vagy problémát jelenthet ez a faj, mert már emlegettük ugye a vadelítést, hogyha vaddisznók átjárgalnak az úton mondjuk egy reggeli csúcsforgalmi időszakban, akkor ez egy nagyon kemény komoly veszélyforrást jelent. Hogyha mondjuk betegségekről beszélünk, akkor említettük az afrikai sertéspest is. Más olyan betegséget, ami nagyon nagy galibát okozna, a vaddisznó nem terjeszt, de megint csak, hogyha nagyon messzi távlatokba gondolkozunk, akkor tudja fene, hogy mi és hogyan tud mutálódni. Tehát biztos, hogy bármilyen vadon élő állat, ami közvetlen környezetünkben, az inkább probléma forrás, mint sem mondjuk egy örömteli dolog. Tehát a természetnek a természetben lenne a része, egy helye.
2: Mit tegyünk, ha találkozunk? Kerüljük el, menjünk át az utca túloldalára, a kert végéből menjünk be a házunkba. Mit javasol?
3: Pontosan ezeket, hogyha mondjuk vegyünk egy olyan helyzetet, hogy valahol Miskolc környékén valaki este már sötétedés után baktat haza a buszmegállóból, és meglátja, hogy ott van előtte néhány vaddisznó, vagy éppen kilépett a konda, nincsen más dolga, mint hogy álljon meg, vagy várjon egy kicsit, amíg tovább mennek, mert előbb-utóbb tovább mennek, vagy hogyha tud, akkor menjen kerülő úton. Azt semmiképpen nem érdemes megpróbálni, hogy oda megyünk, és megpróbáljuk elzavarni, vagy hesegetni, vagy megdobálni, vagy bottal megbögdösni, mert itt ugye visszatolok arra, hogy ha malacok vannak, és mondjuk laikusként lehet, hogy az ember csak annyit lát, hogy hát disznó, legfeljebb kicsi disznó, nem kell tőle tartani, ebből már lehet támadás. Ettől eltekintve viszont más ilyen kvázi ökölszabályt a vaddisznóval való találkozásra nem tudunk mondani, nincs is, tehát távolságot kell tartani, és ez az egyetlen kulcs annak, hogy ne legyen probléma. Olyan esetleg elméleti síkon előfordulhat, hogy egy vaddisznó közeled meg az emberhez, hogyha ez olyan vaddisznó, amit etettek. Tehát ami már az embert összeköti a táplálékkal, és éppen ezért fontos, hogy nyeltessük, és természetesen minden olyan forrást, ami vonza a disznót, megszüntetni nem tudunk, hiszen mindenkinek mondjuk szíve joga a saját telkén komposztálni, vagy hogyha úszó medencét szeretne, vagy egy kis medencét a gyereknek, akkor azt is kitenni az udvarra, de innentől vagy meg kell akadályoznunk, hogy a portára bejusson a vaddisznó, vagy a másik opció, hogy meg kell békülni azzal, reggel időnként kimegyünk a kertbe a kávéval, és azt látjuk, hogy éppen ott túrnak az eteményünkben, és ezt tudomásul kell venni. Tehát sajnos az állatok alkalmazkodnak. Van egy külön tantárgya vadgazdamérnököknek a Gödöllői Egyetemen, az a cím, hogy városi vadgazdalkodás, és aki ennek a tárgyat a felelősen, és szerint is meg szeretném említeni Helpei Miklós professzort, ő úgy szokta összefoglalni ezt az egész jelenséget, hogy az állat nem hülye. Ezt az egyet kell érdemben tartani, és ennek megfelelően megpróbálni gondolkozni egy olyan élőlénynek a fejével, amelyik ugye ezt a három nevezett forrást, a táplálékot, a vizet és a búvóhelyet keresi, hogy körülnézek és látom, hogy ezek bizony rendelkezésre állnak és hozzáférhetőek, akkor arra számíthatok, hogy előbb vagy utóbb valamilyen állat, adott esetben a vaddisznó meg fog jelenni. Mondjuk az én portámon, vagy a parkban, a lakóhelyen tőlem messze.
2: Oké, és akkor a lokális jellegre utalva kérdezem, hogy kifejezetten a Miskolc és a nyíregyházi vaddisznó helyzetről tud valamit mondani? Tehát tudod, hogy ott ez mekkora összevetve a jelenlétük a budai jelenléttel? Erről vannak-e források, konfliktusos helyzetről tud-e, vagy miért sorolta fel ezeket a városokat korábbi interjúban?
3: A statisztika nem áll rendelkezésre, és azért is lenne nehéz ezt vezetni, mert manapság ez egy nagyon megtévesztő dolog a média és a közösségi média miatt. Tehát, hogyha mondjuk egy úton, egy forgalmasabb úton végigszalad egy vaddisznó, akkor könnyen lehet, hogy két órán belül arról megjelenik 8 felvétel, és amikor a sajtó azt látja, hogy 8 különböző videó kering arról, hogy Petőfi Sándor utcán végigszaladt egy vaddisznó, akkor hajlamosak összevonni, és találkoztunk már hasonlóval, hogy egy disznó miatt már az egyik újság arról írt, hogy el a vaddisznók a most éppen Petőfi Sándor utcát, tehát nagyon csalóka ez a kép. Nyilván helyben, mondjuk egy konkrét utcában, egy konkrét városrészben, vagy lakótelepen az ott élők érzik, hogy ez a helyzet fokozódik, vagy nem fokozódik az éves, néhány éves távlatban, de nincs olyan országos statisztika adatbázis, ahol nyilván lehetne tartani, hogy éppen hol mennyi a vaddisznó. Viszont vannak jó megoldások, és Miskolc egy kicsikét előrébb szaladt, hogyha így fogalmazhatok, mert jó néhány évvel ezelőtt, talán 2012-ben vagy 3-ban egy forró drótot létesített az önkormányzat, ahol lehetett jelezni, hogyha valahol vaddisznó jelenik meg, és emlékeim szerint volt egy hivatásos vadász, akivel akkor tehát még kötöttek is szerződés, hogy amikor ilyen probléma fölmerül, akkor közvetlenül őt lehessen értesíteni, és ha van rá mód, akkor megpróbálja elejteni ezeket a vaddisznókat. Nem tudom, hogy jelenleg van-e ilyen program. De azért mondom, hogy kicsit a jövőbe láttak, mert pont 2025. decemberre óta a vonatkozó szabályozás azt írja elő, hogy ha a kárt okozó vagy veszélyt jelentő vad, tehát vadászható faj jelenik meg egy település belterületén, akkor a polgármester hivatott intézkedni, ez nyilvánvalóan nem név szerint a polgármester, mint természetes szemét terhelő felelősség, ez az önkormányzatnál kell, hogy lecsapódjon, és jelenleg pontosan ez a megoldás körvonalazódik, hogy azokon a településeken, ahol rendszeres ez a probléma, kell keresni egy olyan szemét, aki vállal ilyen feladatot, vele lehet kötni egy szerződést, és ugyanaz, ami annak idején már működött ezek szerint Miskolcon, ugyanez valósulhat meg most, és csak az ország több településén most formálódik ilyen együttműködés. De nagyon fontos látni, még egyszer hangsúlyozom kell, hogy ez nem vadászat, tehát attól, hogy vadász tudja megoldani ezt a problémát, aki egyrészt ért a vaddisznóhoz, másrészt meg megvan a megfelelő felszerelése, ez semmilyen formában nem minősül vadászatnak, vagy gazdálkodásnak. Ez egy kárnak az elhárítása, vagy ez egy konfliktus forrásnak a megszüntetését jelenti.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan a hírek jönnek, de várjuk vissza Önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: vagyok. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Az SNI Köznevelési Minisztériumban foglalt javaslatok megismerésére és szakmai párbeszédre adott lehetőséget a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel tartott egyeztetés. Ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit úgy fogalmazott, minden gyermek más és egyedi. Eltérő ütemben fejlődik, más erősségei vannak, és más támogatásra lehet szüksége ahhoz, hogy kibontakoztathassa képességeit. Erre a szemléletre épül az SNI Köznevelési Minisztérium is, amelyről Kukainé Lányi Marietta, a közoktatásért felelős államtitkár, és Kereki Judit, a korai gyermekkori jólétért felelős államtitkár szakmai egyeztetést folytatott a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel, tájékoztatott a tárcavezető. Lannert Judit jelezte, a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés, vagyis a DIU egy civil és szakmai összefogás, amely a sajátos nevelési igényű és a sokféleséget mutató gyermekek befogadó, támogató köznevelését segítő szakmai javaslatok kidolgozásán dolgozik, és ennek részeként készítette el az SNI köznevelési minimumot. Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az Állami Erdészeti Társaságok 2020 óta, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca közlése szerint az Állami Erdészeti Társaságoknak továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást kell felszámolniuk. 2020 eleje és 2026. július 27-e között 4159 esetben 12750 tonna hulladékot távolítottak el az általuk kezelt területekről. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-éig pedig újabb 308 esetben csaknem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A minisztérium tájékoztatása szerint a társaságok rendszeres területellenőrzéssel, sorompókkal és más fizikai akadályokkal, kamerás megfigyeléssel, hatósági együttműködéssel és szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. A súlyosabb esetek jelentős része nem kirándulás közben eldobott palackról vagy zacskóról szól. A nagyobb mennyiségű hulladékot sokszor gépjárművel szállítják az erdőszélekre, erdei utak, közutak és települések közelébe. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai Vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután lesz a katonai és légi parádé, amit a rakpartról lehet majd megtekinteni.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Oh, the fan.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kisnéveres Viktória vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. augusztus 13-a csütörtök van. Kedves hallgatóink, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen folyamatosan növekszik a jelentkezők száma, elsősorban a tanítóképzés területén és főként levelező formában. Ennek eredményeként a tanító szakokra beteltek a férőhelyek. A hitéleti képzéseknél összesen 34-en folytathatják itt felsőfokon tanulmányaikat, közülük 15-en jelentkeztek lelkésznek. A hitéleti szakok esetén még be lehet jutni pótfelvételivel az egyetemre. A részletekről Kustár Zoltán rektor urat hallhatják majd. Előtte kalendáriummal, útra való gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink! Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma augusztus 13-a van, az Ipolyok és a Vitáliák ünneplik névnapjukat. A Hippolit régi magyar alakváltozata az Ipoly, amely görög-magyar eredetű, jelentése lovakat kifogó. Híres Ipoly, esztei Ipoly esztergomi érsek. A Vitália a vitális férfi név női párja. Most pedig nézzük, mi minden történt augusztus hónap 13. napján a történelemben. 523-ban megválasztották első János pápát. 1521-ben spanyol konkvisztádorok Cortés vezetésével elfoglalták a mai Mexikóvárost. 1849-ben e napon volt a világosi fegyverletétel, a teljhatalommal felruházott Görgei Artúr a törzskarában a Bohus kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt. Magára a fegyverletételre a szőlősi mezőn került sor. 1961-ben e napon a kelet-német állampolgárok egyre fokozódó mérvű elvándorlása miatt Berlinben az NDK hatóságai nagy létszámú csapatokkal lezárják a város nyugati szektorainak az NDK-val érintkező korábban nyitott határvonalát bel- és külterületen egyaránt. A zárás vonala mentén előbb drótakadályokból, később egyre összeszedettebb műszaki megoldásokból az NDK területén épült ki a vasfüggöny legismertebb objektuma, a várost 28 éven át kettévágó berlini fal. 1994-ben e napon Brüsszelben halt meg Manfred Wörner, a NATO főtitkára, miután helyettese Sergio Balanzino ügyvezető főtitkárként kezdte meg tevékenységét. 2004-ben augusztus 13-án kezdődtek meg a nyári olimpiai játékok Athénban. 2020-ban az Egyesült Államok közvetítésével békemegállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek augusztus 13-án, a békemegállapodást Ábrahám egyezménynek nevezték el. Most pedig nézzük, mely hírességek születtek ezen a napon. 1818-ban, augusztus 13-án született Hán Lajos evangélikus lelkész történetíró, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1899-ben e napon született Alfred Hitchcock, angol születésű amerikai filmrendező. 1906-ban Borsos Miklós, magyar szobrászművész, képzőművész, grafikus született augusztus 13-án. 1921-ben született Sarkadi Imre, magyar író. 1942-ben, augusztus 13-án született Horváth Balázs ügyvéd, politikus, az Antal kormánybelügyminisztere. 1946-ban Hunyadkürti István, Jászai Mari díjas magyar színész. 1958-ban Solymosi Tibor, magyar színész. 1965. augusztus 13-án született Erős Lóránt, magyar neurológus, idegsebész. 1968-ban született Faludi Judit, Liszt Ferenc díjas csellóművész augusztus 13-án. 1986-ban e napon született Trokán Nóra, magyar színésznő. Most pedig nézzük, kik mondtak végső búcsút földi életüknek augusztus 13. napján. 1134-ben Szent Piroska, első László magyar király lánya, második Ioannész bizánci császár felesége. 1851-ben e napon halt meg Prágai János honvéd alezredes, a kubai felszabadító hadsereg tábornoka, történetíró. 1863-ban Eugène Delacroix, francia festőművész. 1865-ben Semmelweis Ignác, magyar orvos, az anyák megmentője. 1910-ben halt meg Florence Nightingale, a betegápoló képzés kiemelkedő alakja, a matematikai statisztika kutatója. 1994-ben hunyt el Őrsi Ferenc író, forgatókönyvíró, leghíresebb műve a filmsorozatban, majd regényben is megjelent, a Tenkes kapitánya volt. 2015. augusztus 13-án halt meg Posztler György, Széchenyi díjas magyar irodalomtörténész, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 2017-ben Tolnai Lajos, magyar építész. Augusztus 13-a a balkezesek világnapja is. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csaknem 15%-át kitévő balkezeseket.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

A méz íze. Úgy tűnhet, erről értekezni olyan, mint feltalálni a meleg vizet, megállapítani, hogy nappal világos van, éjjel meg sötét, a hal vízben él, a macskák meg a száraz földön. Kijelenteni, hogy ami vizes, az nem száraz, s hogy egy meg egy az kettő. Vannak tények, amikről nincs mit beszélni. Így van, és punktum. De középiskolában akadtak elszánt osztálytársaim, akik vitába szálltak a matematika tudós oktatójával, egy-egy évezredek óta fennálló tételt vitatva, és nem akarták megérteni a választ, hogy vannak makacs dolgok, amiket axiómának hívunk, és amiket el kell fogadni. Ilyen axióma az is, hogy a méz édes. Ezen belül van édesebb és kevésbé édes, benne lehet még annak a növénynek, virágnak a zamata, amiről a szorgos méhek begyűjtötték, lehet belerakni fűszereket, de az alapíz, amit hordoz, feltéve, hogy nem romlott, az édesség. Kellemes, finom, természetes. Vannak gyümölcsök, virágok, amiknek szintén hasonló zamata van. Sőt, a költők szerint csókok is léteznek, áfonya vagy méz ízzel ajándékozva meg az egymást szeretőket. Édes csókokról is gyakran beszél a világirodalom, sőt, még a Biblia is. Az is makacs tény, hogy méhek nélkül nincsen méz. Ők azok, akik begyűjtik az alapanyagot, s aztán átdolgozzák, átengedik magukon, így lesz a nektárból az, amit mi megvehetünk és megehetünk. Egyetlen üvegért sok ezer apró rovar élt, repült, dolgozott. Persze van műméz, hamisított, laboratóriumokban összepancsolt, mindenféle anyagokból kavart, édes ízű valami. De ez nem méz, s az íze és tartalma olyan messze van az igazitól, mint Makó Jeruzsálemtől. A mézet az apró napszámosok csinálják, s amit ők gyártanak, az édes és egészséges, táplál, véd és gyógyít. De mi lesz akkor, ha egyszer csak valaki felírja az internetre, hogy a méz nem is édes, hanem keserű. Sőt, nem is egészséges. Nincs is rá szükség, meg különben is miféle dolog elvenni a kedves kis méhikéktől, amiért ők megdolgoznak. Aztán majd jön valaki más, aki tovább tódítja, hogy a méhek jogvédő szervezetekhez fognak fordulni, mert rendszeresen füsttel kábítják és kizsákmányolják őket. Esetleg megjelenik a Verdict egy influencer oldalán, miszerint az egész mézkérdés túlhaladott, és szembe megy a környezetvédelmi előírásokkal. És búcsút inthetünk a mézes vajas kenyérnek, a karácsonyi illatos mézeseknek, gyógyító propolisznak és a méhviasznak. Saját magunk védelmében nem árt, ha ragaszkodunk az évezredes axiómákhoz, vagy ha így jobban tetszik, az alapigazságokhoz. Nincs hatalmunk felülírni a teremtett világ törvényeit. A méz édes, az ecet savanyú, az ég a föld felett van, az ember élete véges, a férfi férfi, a nő pedig nő.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Az országgyűlés döntése nyomán néhány ügyet év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. A belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, hívta fel a figyelmet a szaktárca. Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog ebben az időszakban, mivel a magyarországi szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízszintje az aszályos időjárás miatt, derült ki az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleményéből. A magyarországi szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt. Mint írják, a hőségben és a nappal is aktív inváziós fajok, mint például a tigris szúnyogok elterjedése immár országossá vált a kertvárosi övezetekben. Ezen fajok lárvái elsősorban az emberi lakó környezetben, a ház körüli pangó vizekben, akár locsolás után a virágcserében, egy eldugult eres csatornában, állatoknak kihelyezett itató tálkában is tömegesen fejlődnek. Ebben a helyzetben a lakosság is sokat tehet a szúnyog ártalom csökkentéséért, az edények, hordók rendszeres kiürítésével, olvasható az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen folyamatosan növekszik a jelentkezők száma, elsősorban a tanítóképzés területén és főként levelező formában. Ennek eredményeként a tanító szakokra beteltek a férőhelyek. A hitéleti képzéseknél összesen 34-en folytathatják itt felsőfokon tanulmányaikat, közülük 15-en jelentkeztek lelkésznek. A hitéleti szakok esetén még be lehet jutni pótfelvételivel az egyetemre. Olá Ilona, Kustár Zoltán rektort kérdezte ennek kapcsán.
2: Szoktuk hangsúlyozni, hogy a DRH nem egy tömegképző helyszín, nem az a lényeg, hogy minél többen menjenek, hanem akik ezt az iskolát választják, azok elhivatottak legyenek akár világi, akár hitéleti leendő hivatásuk irányába, de azért mégiscsak fontosak ezek a számok. Milyenek ezek az adatok így 2026 nyarán?
3: Jók és biztatóak ezek a számok, úgyhogy igazán örülünk, valóban úgy látjuk, hogy ez a több éves munka, amit még az előző rektori vezetés a hallgatói toborzásba, az egyetem népszerűsítésébe belefektetett, az termőre fordul és elkezdi hozni a maga gyümölcsét. Az előző 2-3 évhez képest egy enyhe emelkedést mutathatunk ki az összjelentkezők felvettek számában, ami elsősorban a tanítóképzésből adódik, de a hitéleti szakok iránti érdeklődés is szép és stabil.
2: Kicsit menjünk bele a részletekbe, mert ilyenkor mindig ezek a fontos adatok. Hitéleti képzések kezdjünk innen, mert ez az egyik fő profilja, és talán számunkra fontosabb profilja az egyetemnek.
3: A hitéleti szakokra összesen 34 főt tudtunk felvenni, 15-en jelentkeztek a lelkész szakra, 17-en jelentkeztek a egyéb hitéleti szakokra, ez a katekéta lelkipásztori munkatársszak, illetve az egyszakos vallástanárszak, tehát ők hitoktatók lesznek, és a Debreceni Egyetemmel közös képzésben folytatjuk a vallástanár képzést, ahol egy közismereti tantárgyal lehet összekapcsolni szakpárban a vallástanár szakot, tehát több párosításra van lehetőség, alapvetően a magyar és a történelem az, ami úgy tűnik, hogy valóban érdeklődés van iránta, erre is két fő hallgatót vettünk fel, így jön ki ez a 32-es létszám. A katekita lelkipásztori munkatársak esetében alapvetően azt látjuk a elmúlt évek adatai alapján, hogy ez átterelődik a levelező képzésre, kevesen választják ezt a hivatást rögtön az érettségi után, úgy tűnik, hogy pár év gyülekezeti gyakorlat után döntenek úgy már dolgozó emberként a hitoktatók, hogy az elhivatottságukhoz és némi szakmai gyakorlathoz megszerzik a diplomát is. A lelkész szak esetében stabil a jelentkezési létszám, nagyjából az utóbbi 2-3 évben ezen a létszámon veszünk fel hallgatókat. A beiskolázási körzetünknek tekinthetjük Kárpátalját, ahonnan ebben az évben is vannak jelentkezők, a Párciumból is rendszeresen érkezik néhány hallgató, és elvétve de előfordul, hogy más magyarországi egyházkerületekből is hozzánk jelentkeznek, mint ahogy tőlünk is átjelentkeznek más teológiákra.
2: Korábbi évek tapasztalata az volt, hogy körülbelül 30% a nem hazai hallgatók aránya, ez most is körülbelül így alakul?
3: Körülbelül igen, ez az arány, ez a lelkész szak esetében így van, a többi szak esetében ez kisebb ez az arány, ott elsősorban a katekéta szak esetében vannak határon túliak. Fontos tendencia, amit mi szeretnénk is erősíteni, hogy a lelkészi hivatásra ne csak friss érettségiző hallgatók jelentkezzenek. Természetesen örülünk minden ilyen jelentkezőnek, bátorítjuk és biztatjuk őket, hogy jöjjenek, de annak is megvan a maga előnye, hogyha több évi, esetleg egy évtizedes munkatapasztalattal és élettapasztalattal a hátta mögött dönt valaki úgy, hogy a lelkészi hivatást választja.
2: Ott aztán biztos, hogy megfontolt döntés születik, és tényleges az elhivatottság.
3: Így van, azt gondolom, hogy ez fajta garanciát jelent. Arra azt látjuk, hogy az ilyen idősebb korban, ha valaki nekiáll egy felsőoktatási tanulásnak, akkor azt gyakran céltudatosabban teszi, eltökéltebben teszi, hiszen tudja, hogy drága az idő, tudja, hogy mit akar, nem mindegy, hogy hány fél év alatt végzi el egy család vagy munkahely mellett, tehát őket is várjuk és biztatjuk. Ehhez az egyházkerület, az egyetem és a Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány is igyekszik minden támogatást megadni, és ez a támogatási szándék konkretizálódott is egy képzési ösztöndíj programba. Ez a Ceglédi Sándor képzési ösztöndíj, amit kifejezetten arra hoztunk létre, hogy azoknak a tanulmányait segítsük, akik már munka mellett, család mellett felnőttként döntenek úgy, hogy lelkipásztorrá képeztetik magukat.
2: Ez az ösztöndíj, ez hány főnek jut egy tanévben, mi az elnyerésének a feltétele, és mivel jár?
3: Fokozatosan futott fel ez az ösztöndíja, úgyhogy most ott tartunk, hogy egy tanévben 5 hallgatót is tudunk ezzel támogatni. Ez fél évente 300 000 forint ösztöndíjat jelent, ugye egy fél év 5 hónap lebontom, akkor ez havi 60 000 forint támogatást jelent. A lelkészképzését alapítvány szokta erre a tanév elején kiírni a pályázatot, és akkor ezt egy pályázati eljárás keretében ítéli oda az alapítvány kuratóriuma.
2: Szociális alapon, tanulmányi eredmények alapján?
3: Alapvetően nem ezek a szempontok. Azok a szempontok, hogy aki idősebb, az előnyben részesül, aki már egyszer megkapta, az előnyben részesül, hiszen fontos egy ilyen típusú ösztöndíjnál, hogy kiszámítható és stabil legyen. Ha egyik fél évben elnyerem, de a következőbe kitúr egy jobb átlagos hallgató, akkor ugye arra nem lehet ráépíteni egy szándékot, hogy igen, én ezt megpróbálom végigcsinálni, tehát a stabilitás itt talán fontosabb, mint ahogy azt is tudjuk, hogy azért egy család és munka mellett idősebb fejjel nem biztos, hogy az ember mindig azt az átlagot tudja produkálni, mint aki frissen érettségi után tanuljon mondjuk a görög és a héber nyelvet, tehát ezt is igyekeztünk figyelembe venni. Fontos hangsúlyozni, hogy ez azoknak szól, aki másoddiplomás, akik már valamilyen szakon egyetemi diplomát szereztek, és emiatt már nem finanszírozza az állam a képzésüket, és ezért önköltségesek lennének, ők tudnak erre pályázni.
2: Hitéleti képzésekről beszélgettünk, mint az egyik fő profilról, de hát ugyanilyen fontos és erős lába a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek a tanítóképzés, a keleti országrész legjelentősebb, legnagyobb ilyen képzőintézménye a DRH-e.
3: Hosszú évek óta tartja ezt a rangját valóban a tanítóképzésünk, mióta 2011-ben ugye integrálódott a tanítóképző főiskola az egyetemhez, valóban a képzési portfóliónak egy meghatározó és fontos eleme. Nagyon örülünk ennek a szaknak és ennek a képzésnek, egyrészt, mert azokat a területeket tudjuk jól felkészült tanítókkal ellátni, ahová egyébként a református lelkészeket és a hitoktatókat is küldjük, másrészt pedig ugye ezzel bekerült az egyetemre egy nagyon komoly szakmai gárda, akik a pedagógia, pszichológia és a szakmódszertan terén a hitéleti képzéseket, a hitoktató képzést is meg tudják erősíteni. És valóban az utóbbi években ezen a területen különösen is megerősödtek, sőt növekedtek a létszámaink. Ez részben nyilván annak is köszönhető, hogy a felvételi eljárás rendje némileg változott, illetve annak, hogy még az előző kormányzat rendezte a pedagógus béreket, és most már nem csak elhivatottság és némi őrült odaszállásra volt szükség, hogy valaki a pedagógus pályát válaszza, hanem ez egy kiszámítható, tervezhető, stabil egzisztenciának is ígérkezik, úgyhogy nagyon szép jelentkezési számok születtek ebben a felvételi eljárásban. A nappali tagozatra 50 hallgatót tudtunk felvenni, és a levelező tagozatra is 78 főt vettünk fel. Ezzel lényegében a kapacitásunkat kiismerítettük. E fölé már nem nagyon tudunk menni, hogy a hallgatókat még tanteremmel el tudjuk látni, illetve hát a levelezős órarendeket az oktatók elbírják.
2: Ezzel azt is mondhatjuk, hogy tehát házon a tanítóképzésnek nincs szükség pótfelvételre, feltöltötték a kereteket?
3: Igen, feltöltöttük a kereteket, úgyhogy még a legköszönő rektori vezetéssel egyetértésben úgy döntöttünk, hogy itt nem is hirdetünk pótfelvételi eljárást, ezt csak a hitéleti szakok esetében tesszük az idén nyáron.
2: Még mielőtt erre rátérnénk, a tanítóképzés esetében milyen vonzásköre van a DRH-nak?
3: Azt tapasztaljuk, hogy itt is elsősorban, tehát Észak-Kelet-Magyarország a legerősebb, illetve a hajdúvidék, de általában azt mondhatjuk, hogy a teljes Tiszán túl a tágabb értelemben vett beiskolázási körzetünk, itt határon túli hallgatók nem szoktak lenni.
2: Azt mondta, hogy 500 hallgató jelentkezett nappali képzésben, gondolom ott elsősorban olyanok, akik tényleg most kerültek ki középiskolából, frissen érettségizett fiatalok. A levelezők esetében viszont előfordulhat, hogy mondjuk valaki másoddiplomaként próbál ilyen képesítést szerezni, vagy valamilyen más jellegű úton indult el, és úgy fordul a tanítóképzés felé, vagy ott is inkább a gimnáziumból frissen kikerültek, keresik önöket?
3: A többség a levelező képzés esetében idősebb, nem frissen érettségizett, aki jellemzően már kötődik valamilyen formában a közneveléshez. Nagyon gyakori, hogy pedagógiai asszisztensként dolgoztak egy iskolába, és ott kapták az elhivatást, és ugye azzal, hogy megnyílt a lehetőség, úgy döntöttek, hogy akkor a diplomát is megszerzik hozzá. Nagyon nagy az aránya azoknak közülük, akik nem másoddiplomásként, hanem első diplomásként jönnek. Ez abból a szempontból szerencsés, hogy akkor itt a képzés finanszírozása az biztosított, és egy új tendencia, ami kezd kibontakozni, még nem nagyon tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk hozzá, hogy a frissen érettségizettek is eleve levelező tagozatra jelentkeznek. Ők úgy tűnik, hogy vagy családi okokból, esetleg már házasok, egy gyermek is van, vagy az az elképzelés, hogy dolgoznak majd az egyetem mellett, de már ez a felvételizőskör is megjelent.
2: Nappalisok?
3: A nappalisok esetében ott pedig a klasszikus, frissen érettségizők adják azért a jelentkezőknek a túlnyomó többségét.
2: Az elmúlt években szerencsésen elindult fölfele az érdeklődés, tehát egy kicsit többen és többen jelentkeztek tanítóképzésre, főleg a levelező formában, mert az tényleg biztosít egyfajta rugalmasságot, lehet mellettek is pénzt keresni, és lehet, hogy jobban beilleszthető többeknek az életébe. Ez a tendencia akkor ebben az évben, ebben a felvételi ciklusban is megjelent?
3: Úgy tűnik, igen, hogy ez a tendencia folytatódik, sőt erősödik. Valóban, hát ha összehasonlítjuk az előző évek jelentkezési adatait, akkor ez látszik, nem fordult még elő, hogy tényleg azt mondjuk, hogy hátradőlhetünk, mert megtelt a kapacitásunk a tanítószakkal kapcsolatban. Ez most megtörtént. Ez mutatja, hogy milyen nagy fokú az érdeklődés, hogy már a rendes felvételi eljárásban be tudjuk tölteni a helyeket.
2: És akkor térjünk vissza a hitéleti képzésekre, de ezúttal már akkor a pót felvételi vagy a pót jelentkezés szemszögéből, mert ha jól veszem ki a szavaiból, ott azért még van lehetőség bejutni a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre.
3: Így van, és nagy szeretettel várjuk és biztatjuk az érdeklődőket, akik esetleg most gondolják úgy, hogy ezekre a hivatásokra szentelik az életüket. Augusztus 19-ig lehet jelentkezni a hitéleti szakjainkra a pótfelvételi eljárás kapcsán, valamennyi szakunk esetében meghirdetjük a pótfelvételi lehetőségét.
2: Ösztöndíjas helyekre?
3: Így van, tehát a hitéleti szakokra nem vonatkozik az a szabály, hogy pótfelvételiben már csak önköltséges képzésre lehet felvenni a hallgatókat, hanem itt államilag finanszírozott helyekre tudjuk még felvenni a jelentkezőket. Fontos, hogy ahogy a rendes felvételi eljárás, ez sem a központi felvételi rendszeren keresztül fut, hanem az egyetemünk honlapját kell megkeresni, és ott a felvételizőknek szóló fülnél találják a legfontosabb információkat, illetve azokat az űrlapokat, amiket le kell tölteni és be kell adni. Itt az érdeklődők azt is láthatják, hogy mik azok a mellékletek, amikkel fel kell szerelni egy ilyen jelentkezést. És ha beérkeznek a jelentkezések, akkor az alkalmassági vizsga, hiszen valamennyi hitéleti szakunk esetében pályaalkalmassági megmérettetés történik, legalább egy elbeszélgetés formájában, az pedig majd augusztus 31-én kerül sor, de aki beadja jelentkezést, erről majd konkrét értesítést fog kapni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kustár Zoltánnal, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorával, Olá Ilona beszélget.

0: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodaba új Zemplénben 20

0: 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdú-Biharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Az országgyűlés döntése nyomán néhány ügyet év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. A belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, hívta fel a figyelmet a szaktárca. Csaknem 13 000 tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az állami erdészeti társaságok 2020 óta, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca közlése szerint az állami erdészeti társaságoknak továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást kell felszámolniuk. 2020 eleje és 2026. július 27-e között 4159 esetben 12750 tonna hulladékot távolítottak el az általuk kezelt területekről. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-éig pedig újabb 308 esetben csaknem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A minisztérium tájékoztatása szerint a társaságok rendszeres területellenőrzéssel, sorompókkal és más fizikai akadályokkal, kamerás megfigyeléssel, hatósági együttműködéssel és szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. A súlyosabb esetek jelentős része nem kirándulás közben eldobott palackról vagy zacskóról szól, a nagyobb mennyiségű hulladékot sokszor gépjárművel szállítják az erdőszélekre, erdei utak, közutak és települések közelébe.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Beszélj egyszerűen. Hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Márk evangélium a 4. fejezet 33-as vers. Ha igazán szeretnéd elérni és tanítani az embereket, két dolgot mindenképpen meg kell próbálnod. Először is hozzájuk beszélj, ne pedig el a fejük felett. Egyszer egy óvodás kisfiú almát evett az autóban. Apa, szólt előre az apjának, miért barnul az almám? Az apja így válaszolt neki. Azért, mert miután elfogyasztottad a héját, az alma belseje érintkezésbe került a levegő oxigénjével. Ettől oxidáció indult el, amely megváltoztatta az egyes benne lévő vegyületek szerkezetét, és ezért lett barna a színe. Hosszú csend következett, majd a kisfiú újabb kérdést tett fel. Apa, mondd csak, hozzám beszélsz? Megértik-e a hallgatóid, amit mondasz, és át tudják-e ültetni a gyakorlatba a hallottakat? Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el. 1 Korintus 3.2. Mondta Pál apostol a korintusi gyülekezetnek. Jézus mindig úgy igyekezett fogalmazni, hogy a hallgatósága fel tudja fogni az üzenetét. A Bibliában ez áll. Példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Gondolj bele, Jézus Isten volt, ezért könnyen lenyűgözhetett volna bennünket a tudásával, de mivel azt szerette volna, hogy megváltozzon az életünk, inkább a mi szintünkön maradt, és számunkra érthető nyelven beszélt. Neked is meg kell ezt tanulnod. Másodszor mondd el újra meg újra. A tanulás alapvető törvénye az ismétlés. Azt mondják, hogy 16-szor kell hallania valamit az embernek ahhoz, hogy elhiggye és valóban felfogja. Ne azon gondolkodj hát mielőtt megszólalsz, hogy mit fogsz mondani, hanem hogy mit fognak belőle megérteni az emberek. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Noé ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. 2026. augusztus 13-a csütörtök van. Ma Ipoly, Vitália és Gertrúd nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. És köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, milyen tartalommal várjuk önöket az előttünk álló órában. Immár 15. alkalommal futhatnak az Akteleki barlangon keresztül a miskolci terepfutók is. Szeptember 5-én szombaton Akteleken rendezik meg a 15. Nomád Baradla Underground Trail elnevezésű Akteleki terepfutó versenyt. A verseny során segítőként a Miskolci Maratonklub Egyesület is részt vesz. A részletekről a verseny sajtóreferense Nagy Norbert számol be.
2: Ezeknek a versenyeknek a célja mindenféleképpen, én úgy gondolom is, hogy minden esetben magának a futásnak a népszerűsítése. Akik körében ezt már nem kell népszerűsíteni, azoknak egy megmérettetésre adunk lehetőséget, illetve egy nagyon jó buli, nagyon nagy társaságok jönnek össze, ismer mindenkit már itt, tehát egy nagyon jó alkalom arra, hogy így a nyár végén egy kicsit szórakozzunk, mert hát azért ez szórakozás mindenféleképpen, illetve hát az egészség. Az egészségnek, az egészséges életmódnak és a sportnak a megismertetése.
1: Ezt követően dr. Menszátorti Ádám szakgyógyszerész, a Miskolci Szent Rókus gyógyszertár gyógyszertárvezető helyettese lesz műsorunk vendége, akivel úti patika csomagról beszélgetünk, hiszen még sokan most vagy az elkövetkező hetekben utaznak el rövidebb, hosszabb időre.
3: Mi a gyógyszertárban így, hogy valaki betér hozzánk és azt mondja, hogy na, akkor ő megy nyaralni, és akkor egy ilyen utipatikát összeállítana. Nem szoktunk direkt bekapni a felkérést. De mikor látjuk, hogy mit vásárol, és úgy a különböző termécsádokból, hatóanyagokból, a végén úgy rá szoktunk jönni, hogy na, itt ez valami nyaralás lesz a vége, mert nem létezik, hogy valakinek egyszerre ilyen problémái legyenek. És ez fontos. A tudatos nyaralás az nagyon fontos, mert hogyha egy jól összekészített gyógyszercsomaggal, utipatikával indulunk neki, az meg tudja különböztetni a nyaralásunkon bekövetkező bármilyen problémát. Úgy, hogy az egy lábjegyzet lesz a nyaralásunkkor, vagy adott esetben véget vet a nyaralásunknak. Itt tudatosan neki kell készülni.
1: Hamarosan jövünk a részletekkel, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, immár 15. alkalommal futhatnak az Akteleki barlangon keresztül a miskolci terepfutók is. Szeptember 5-én, szombaton, Akteleken rendezik meg a 15. Nomád Baradla Underground Trail elnevezésű Akteleki terepfutó versenyt. A kihívás 3, a barlangi szakaszt is magába foglaló hosszabb és egy gyermekpályát kínál a sporták kedvelői számára. Idén is várják a miskolci terepfutókat is. A verseny során segítőként a Miskolci Maratonklub Egyesület is részt vesz. A részletekről a verseny sajtóreferense Nagy Norbert számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
4: Üdvözlöm az Európa Rádió telefonvonalában Nagy Norbertet, a Baradla Trail rendezvény sajtószóvivőjét. A hallgatóink megengedik, akkor régi ismerettségünkre való tekintettel tegeződnék. Kicsit kössük Miskolchoz a versenyt, kik és mióta szervezik, hiszen ha jól tudom, ez most már egy jubileumi versenyhez érkezett.
2: Szervusz, üdvözöllek én is téged, illetve hát a rádióhallgatókat is. Valóban jubilál a versenyünk. Ez a 15. alkalommal kerül megrendezésre, úgyhogy mondhatjuk, hogy jubileumi. Tavaly a 40. évfordulóját ünnepelte az Aggteleki Nemzeti Park, most már ez 41. lesz, viszont maga a verseny az egy jubileumi évhez ért el, 15. alkalommal kerül megrendezésre. És igen, a miskolci kötőzés, hogyha nézzük, akkor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a Miskolci Maraton Klub Egyesület szervezésében kerül ez megrendezésre, tehát ezt attól függetlenül, hogy a helyszín az nem miskolci, ettől függetlenül teljes mértékben miskolci kötődésű ez a verseny.
4: Helyileg hol lesz megrendezve, illetve és mikor lesz a verseny?
2: Hát ahogy említettük, a helyszín az nem miskolci, de hát Miskolcon ilyen helyszínt nem is lehetett volna találnunk. Aggtelek a helyszín, és szeptember 5-én lesz a verseny.
4: Mi a célja a versenynek?
2: Mint ahogy beszéltünk erről, a miskolci rendezés, de egy Miskolctól távolabb eső helyszín, Aggtelek. És hát kérdezted, hogy mi a versenynek a célja. Hát a versenynek, ezeknek a versenyeknek a célja mindenféleképpen, én úgy gondolom is, hogy minden esetben magának a futásnak a népszerűsítése. Akik körében ezt már nem kell népszerűsíteni, azoknak egy megmérettetésre adunk lehetőséget, illetve egy nagyon jó buli, nagyon nagy társaságok jönnek össze, ismer mindenkit már itt, tehát egy nagyon jó alkalom arra, hogy így a nyár végén egy kicsit szórakozzunk, mert hát azért ez szórakozás mindenféleképpen, illetve hát az egészség. Az egészségnek, az egészséges életmódnak és a sportnak a megismertetése a fiatalokkal, meg hát nem csak a fiatalokkal, akinek erre szüksége van, mert sajnos nagyon sok középkorú vagy még a középkorúaktól idősebb embereknél kell is meg kell ismertetni, mert nem tudják, hogy hogyan éljenek egészségesen. És pontosan ezért a Miskolci Maraton Klub Egyesület mellett a szervezésben a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány is tulajdonképpen benne van a rendezésben.
4: És mikor lesz az előnevezés, illetve hogyan lehet előnevezni, helyszíni nevezésre lesz-e majd lehetőség szeptemberben?
2: Az előnevezés az már zajlik. Augusztus 24-éig lehet előnevezni. Az előnevezésnek az az előnye, hogy kap egy névre szóló rajtszámot az illető, tehát még van arra időnk, hogy a rajtszámok elkészítése kapcsán, vagyis során, a hozzátartozó nevet rögzítsük a rajtszámon. A helyszínen már ott csak egy random rajtszámot fog kapni, üres név nélküli rajtszámok, és akkor azt fogják megkapni a versenyzők. A helyszínen lehet majd nevezni, mint ahogy azt említettem, igen, ott tulajdonképpen ugyanúgy megkapják a rajtcsomagot. A versenyzők talán annyi, hogy egy kicsit több adminisztrációval zajlik, aki esetleg a helyszínen szeretne nevezni, az érkezzen időbe, mert nyilván egy előnevezés az már tulajdonképpen meggyorsítja a folyamatokat, oda kell csak menni, pedig talán a nevedet megkeresik, igen, elő vagy nevezze, megkapod a kis rajtcsomagodat, és már mehetsz is bemelegíteni, míg a helyszín nevezés során azért még ki kell tölteni egy-két adatot, tehát az még egy kicsit több időt vesz igénybe.
4: Az online nevezés során hol, illetve úgymond mekkora munka előnevezni?
2: Miskolc Maraton Klubnak az oldalán lehet ezekről tájékozódni, ott lehet megtalálni azokat a felületeket, amik ugye átirányítanak a nevezéshez. A szokásos tulajdonképpen egy pár adat megadásával lehet nevezni. Itt, mivel van többféle táv, nem csak a személyes adataidat kell megadni, hanem azt is, hogy melyik versenyen szeretnél nevezni.
4: Körülbelül mi a tapasztalat, mit láttok, hogy mennyien szoktak nevezni, honnan szoktak érkezni, mert ha jól tudom, ugye már nem csak országos, hanem nemzetközi szintű ez a terepfutó verseny.
2: Ezt nehéz megjósolni, hogy mennyien fognak érkezni, nagyon népszerű ez a verseny. Azért azt ne felejtsük el, hogy ez a verseny érinti a aggteleki cseppkőbarlangot, és ez a világörökség részét képező cseppkőbarlang, tehát ebben futni borzasztó nagy dolog, és emiatt én úgy gondolom, szerintem ez az, ami megadja ennek a varázsát, ennek a versenynek. Emiatt nagyon népszerű, és rengetegen neveznek. Hogy mennyien fognak jönni, azt nem tudom megmondani, de nyilván limitálva van a létszám, tehát jó időben nevezni, mert a Nemzeti Park azért megszabja, hogy mennyi ember futhat ezen a versenyen.
4: Távokról mit tudhatunk, milyen szintidők kapcsolódnak hozzá, milyen szintemelkedések, ha egy kicsit részletekbe belemegyünk, hány távon, és akkor ezeknek a távoknak milyen adataik vannak, hány távon lehet részt venni a terepfutó versenyen?
2: A verseny során 4 távval készültünk a versenyre kilátogatóknak, és a versenyezés szándékozóknak. Van délelőtt 3 darab versenytáv, az egyik az egy hosszabb, 34,2 kilométeres verseny. Ez 730 méteres szint emelkedéssel van nehezítve. A második, a 15,1 kilométeres, ez 10 órakor lesz, egy órával később, mint a hosszú táv. Ez 361 méteres szinttel van megszínezve, és miután elment ez a 2 táv, tehát 9 órakor a hosszú, 10-kor a rövid táv, akkor a rövid táv után 10 perccel van egy 1,2 kilométeres gyermekfutam, amin a gyerkőcök részt vehetnek, őket is elrajtoltatjuk, és akkor utána várjuk a beérkezőket. Vegyesen érkeznek be, mert mivel egy órával hamarabb indítottuk el a hosszú távot, ami tulajdonképpen több, mint a kétszeres a rövid távnak, de egy óra különbség van a rajt között, ezért nagyjából majd egyszerre fognak beérkezni a versenyzőink, és mikor ez az összes versenyző beérkezett, akkor szépen összepakoljuk itt a kis rajt félterületünket, és átmegyünk a Baradla-barlang Vöröstói kijáratához. Ez egy másik helyszín, nem messze van egyébként ettől a Krelkicsepkő barlangnak a bejáratától, kocsival át lehet élni 10 perc alatt, oda átmegyünk, és délután 5 órakor van ott egy újabb, már a negyedik távunk, ez pedig nem más, mint egy 6 kilométeres táv. Ez 186 méter szint különbséggel van megtartítva, és minden versenynek, tehát mindegyik számnak, amit most én elmondtam, egy helyszínen van a rajt, illetve a célja is. Az első 3 versenyszám, tehát a hosszú, a közepes és a gyerektáv, az Aggteleki Csepkőbarlang bejáratánál immáron második éve új helyszínen van, tehát nem a kemping háta mögül, hanem a nagy sziklafal alól rajtoltatjuk a versenyzőket, onnan indul, és oda is érkeznek vissza. A negyedik táv, ami délután 5 órakor megy, az pedig a Baradla barlang Vöröstói kijáratától 100 méterre van, onnan indul, és oda is érkezik, az is vissza. Úgyhogy mivel van egy ilyen lehetőség, hogy van délelőtt is verseny, meg délután is, ezért nekem is volt már olyan, hogy elindultam a délelőtti versenyen is, illetve elindultam a délutánin is. Tehát erre van lehetőség. Ha valaki érez magában annyit, el tud indulni délelőtt 9 vagy 10 órási rajttal, lefutja a 34,2 és 15,1-ek valamelyikét, utána pihen, délután 5 év abszolút helyre jön, és délután 5-kor még ezt a 6 kilométerest is meg tudja valaki csinálni, hogyha úgy gondolja. Egyébként ennek a 6 kilométeres délutánjának az a lényege, hogy itt már tényleg nagyon szeretnénk népszerűsíteni ezt az egészet, és ez úgy van, hogy itt családok is el szoktak indulni, és nem muszáj itt futni, tehát ez verseny azért, mert az eleje az egy nagyon, nagyon kiélezett verseny, nagyon gyorsak, nagyon sok fiatal indul ezen a versenyen, és ők iszonyú gyorsak egyébként, de a végére, akik beállnak, családok, van olyan, hogy kézen fogva végig sétálják ezt a 6 kilométeres, kicsit belekocognak, kicsit sétálnak, és akkor ezt így is le lehet tudni, majdnem, hogy túrázva, tehát itt még kisgyerekek is szoktak indulni. Tehát ez a specialitása ennek a délutáni versenynek, illetve a délutáni távnak.
4: Itt a verseny előtt van-e lehetőség valamilyen útvonal bejárásra, vagy esetleg a barlangot szoktátok bejárni és megmutatni, illetve hogy nagyjából nagy vonalakban milyen útvonalakon mennek ezek a távok? Itt azért ugye vannak kilométer különbségek, tehát gondolom picit eltérőek a távok útvonalban.
2: Igen, eltérőek a távok, viszont mindegyik versenytávnak, kivéve a gyerekeknek ez az 1,2 kilométeres gyermekfutamtáv, az ezen kívül mind a 3 táv érinti az Aggteleki Csepkőbarlangot. Tehát ez a világörökség részét képező 2300 méteres szakaszt érinti. Itt tényleg gyönyörű cseppkőoszlopok, zászló, függő, meg álló cseppkövek között vezet végig az út. Elmegy a verseny Magyarország legmagasabb álló cseppköve mellett, ami 19 méter magas, ennek az a neve a csillagvizsgáló. Aztán van egy olyan, ez egy fantázia nevük, van egy olyan, hogy sárkányfej, aztán átfutunk a koncerttermen, ott beszoktak kapcsolni nagyon-nagyon jó hangosítással, zenét, óriási hangulat, mikor oda befut valaki, úgyhogy mindegyik táv érinti ezt a 2300 méteres barlangi szakaszt, aminek az érdekessége az, hogy a legvégén, mikor kijövünk a barlangból, akkor egy 280 darab lépcsőből álló lépcsősoron kell kijönnünk. Kifutva, kicibálva magunkat, ki hogy gondolja, végig van korlát, van, aki kapaszkodik és húzza kézzel magát, és úgy fut föl ezen, de ez egy fantasztikus érzés, ez nyíl egyenesen megy, tehát egy-két pihenő van benne, és ez 280 darab lépcső. Még egy plusz érdekesség, ugye a barlangban egy állandó hőmérséklet szokott lenni, mint minden barlangban, egy ilyen 10 fok környéki, páratartalom megvan, és akkor megyünk kifelé, és ahogy megyünk ki, kint fent nyitva van a kiárat, és már elkezd melegedni a levegő. Van egy olyan, hogy harmad pont a levegőnek, ez azt jelenti, hogy a levegő páratartalma egy bizonyos hőmérsékleti ponton kicsapódik. Ez a köd, például, ami szokott lenni a közutakon, stb. Na, a lényeg az, hogy megyünk, és akkor elérjük azt a részt, ahol ki van csapódva ez a levegő páratartalmot, egy ködös foltba futunk bele, vagyis megyünk bele ott a lépcsősoron, mintha semmibe mennénk bele, és akkor azon átmegyünk pár méter, másik oldalon megcsap a meleg, és már ott megint lehet látni mindent, és ott kisétálunk, kifutunk a barlangból, úgyhogy mindegyik táv ezt érinteni fogja. Ezeket a dolgokat és ezeket az élményeket be lehet gyűjteni mind három távon, és ha már itt járunk, beszéltünk a 10 fokos hőmérséklettől, nem kell megijedni, ez a 10 fokos hőmérséklet a legtöbb futónak ideális, én egyébként nem szeretem, tehát engem meglassít a barlang, én a melegebb környezetbe szeretek futni, viszont nagyon sok futót ez felgyorsít, és ott élnek igazán 10 fokon, 10-15 fokba szeretnek futni. Nem kell torzsekit vinnie senkinek magával, igazándiból bemész, futsz végig, és nem fogsz kihűlni, nem lesz semmi bajod. Aki esetleg úgy gondolja, hogy esetleg szóba jöhet nála, egy sérülése van, vagy bármi, egy ilyen nagyon kis vékony technikai jacket, például egy szélzsekit betehet egy zsebbe, amit ott föl tud venni, hogyha valami miatt meg kell lassulnia, meg kell állnia, hogy azért ne fázzon, de tulajdonképpen ezt szerintem nagyon-nagyon kevesen szoktak vinni magunkkal. Végig ki van világítva a barlang. Tehát fejlámpára sincsen szükség, persze, igen, a technika ördöke közbeszólhat, eddig még ilyen nem volt, hogy lehet áramszünet vagy bármi, és akkor onnan jobb kitalálni, de ez egy ellenőrzött szakasz végig, tehát hogyha most valakinél nincsen fejlámpa, és ne adj Isten, bekövetkezne egy áramszünet, akkor sincs semmi probléma, mert ő ott marad szépen egy helybe, nem ő van egyedül, mert rengetegen vannak a barlangban egyébként, és tulajdonképpen végig ezen a szakaszon a Nemzeti Parknak az őrei ott vannak végig, nézik a futókat, figyelnek rájuk, bármi gond van, probléma, baleset van, elcsúszik valaki, akármi, ott akkor értesítik azt, akit kell, tehát ez mind megvan oldva. Úgyhogy abszolút biztonságos környezetben lehet futni a barlangban, és ami még nagyon fontos, ez a barlang, ez végig egy, tulajdonképpen mint egy kibetonozott járda szakaszon fut végig. Tehát nincs olyan, hogy sziklákon kell menni, botladozni, kavicsokon, sárba futni, hanem végig kibetonozott szakasz. Nyilván figyelni kell bizonyos részeken a fejre, mert alacsonyan bejön esetleg egy cseppkő rész, hogyha magasabb valaki, akkor oda kell figyelni, hogy ne üsse be a kis buksiját, de egy teljesen ellenőrzött szakasz. A többi szakasz pedig végig erdei útvonalon megy. Nagyon jó, letaposott, nagyon jó minőségű, egy nyomos van, hogy két nyomos, tehát amin esetleg járművek is, vadászok vagy erdészek szoktak közlekedni, vagy éppen abszolút egy nyomos túraútvonalon megy. Ezek az elmúlt években mindig száraz volt, ahogy én visszaemlékszek, tehát abszolút lehet menni egy olyan cipőbe, ami aszfaltra való, tehát nem muszáj pont a terepcipőt választani, mert egy ledöngölt föld, illetve erdei út azon, amin végig kell menni minden szakasznak. A másik pedig az egy aszfaltos szakasz bent. Nedves, nyilván, tehát az túszós, de szerintem ezzel semmi gond nincsen. Tehát abban az esetben indokolt kifejezetten a telepfutócipő, hogyha esne az eső, és akkor sáros lenne a pálya.
4: Azoknak mit tudsz javasolni, akik esetleg még most jönnének először, most fedezték fel a jubileum alkalmával, hogy lesz ez a terepfutó verseny, hogy edzésben hogyan lehet felkészülni, Gondolom azért még nem késtek el vele.
2: Nézd, aztán általában azok az emberek, vagy olyan emberek indulnak, akik indulnak folyamatosan egész évben ilyen versenyeken. Itt amatőr versenyzőkről beszélünk, tehát mindig, amikor itt említjük, hogy verseny, verseny, verseny, akkor azért jusson mindenkinek az eszébe, hogy ide itt nem profi világbajnok versenyzők jönnek, nagyon-nagyon-nagyon jó futók ott vannak, jelen vannak nemzetközi klasszisok is, de nem nagy számban, illetve ők sem olyan értelemben profik, én úgy értem itt a profikat, akik ebből élnek, tehát itt mindenki mondhatjuk, hogy amatőr futó még akkor is, hogyha a világ legjobbjai között van. Tehát nem szeretném, hogy megrettenjen itt valaki, mikor a verseny szó szóba kerül. Ez egy nagyon-nagyon jó buli. Nem mondom, hogy felkészülés nélkül lehet rajta indulni. Nyilván kell valami kis sportmúlt, de én tudok olyan embert is, aki életében egyszer-kétszer futott. Csak amúgy pont nem szokott futni, biciklizni is csak, hogy ippek, hogy, de le tudtak kocogni. Méghozzá nagyon jól érezte magát, és jó eredménnyel futotta le. Szóval nyilván akkor nem a hosszú távot kell választani, hanem a középső távot, és vagy például a legrövidebbet, ezt a 6 kilométereset, amit akár le is lehet sétálni. Tehát itt attól függ, hogy kiminek mi a célja, mit lő be. Hogyha valaki egy versenyszériában van, le akarja mérni az állapotát, hogy ő hogy áll, vagy csak egyszerűen a többiekhez mérten meg akarja tudni, hogy ő hol tart az edzettségében, ez egy másik történet, de akkor edzeni kell, meg keményen kell edzeni tényleg, de egyébként én úgy gondolom, hogy a nagyon-nagyon nagy sportmúltat nem igényel, mert ez mind szórakozásból csináljuk.
4: Téged hogy érint személy szerint, hiszen már nagyon régóta részese vagy te is a programnak. Te hogyan éled meg ezt a 15. jubileumot, hogy most már jubilál a verseny?
2: Én nagyon várom minden évben ezt a versenyt. Azt szoktam mondani, hogy ha csak egy évben egyetlen egy versenyen futhatnék, akkor ez lenne ez a verseny. Ez egy annyira fantasztikus környezetben zajló verseny, és egy olyan jó hangulatú verseny, amit egyébként nyilván ez a Miskolci Maratonklub neve szinte garantál, mindig jó hangulatú és családias, barátokkal tűzdelt versenyeket szoktak szervezni, hogy itt egy élmény eltölteni egy napot Aktelken. Itt van a Aktelki Cseppkő barlangnak a bejárata, a nagy sziklafal, egy kicsit picivel arrébb a háta mögött, amin egyébként a versenytávok át is futnak, egy nagyon-nagyon-nagyon szép, jól felszerelt kemping van, gyönyörű környezetben, tehát ha valaki csak azért jön el, hogy kísér valakit, egy versenyzőt, vagy csak éppen arra jár és meg akarja nézni ezt a hangulatot, nem fog csalódni, mert borzasztó jól fogja magát érezni önmagában már csak attól, hogy amilyen környezet fogadja ott tulajdonképpen. Ha még ezt el pluszba, azzal megfűfelezed, hogy futni is fogsz ezen környezetben is, ezen alkalomból, az pedig már hidd el nekem, maga a csoda. Nagyon-nagyon örülök, hogy ez a 15. alkalmat megérte. Én nagyon-nagyon kívánom, hogy legyen még egyszer ennyi, vagy még sokkal több ennyi, mert olyan élményeket tudunk átadni az embereknek, akik ide kilátogatnak, amire méltán büszkék lehetünk.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 5-én szombaton Akteleken rendezik meg a 15. Nomád Baradla Underground Trail elnevezésű terepfutó versenyt. Az elmúlt percekben a verseny sajtóreferense Nagy Norbert számolt be a részletekről, a riporter Sütő Dávid Pellé volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Menszátor T. Ádámmal, a Miskolci Szent Rókus gyógyszertár, gyógyszertárvezető helyettesével, szakgyógyszerésszel beszélgetünk. Témánk pedig az utipatika, illetve azok az élethelyzetek, amelyekre a nyár folyamán is érdemes odafigyelni.
2: Érdekes, mert mi a gyógyszertárban így, hogy valaki betér hozzánk, és azt mondja, hogy na, akkor ő megy nyaralni, vagy hogy szeretne a nyárra felkészülni, és akkor egy ilyen utipatikát összeállítana. Nem szoktunk direkt bekapni a felkérést. De mikor látjuk, hogy mit vásárol, és úgy a különböző termécsádokból, hatóanyagokból, a végén úgy rá szoktunk jönni, hogy na, itt ez valami nyaralás lesz a vége, mert nem létezik, hogy valakinek egyszerre ilyen problémái legyenek. És ez fontos. A tudatos nyaralás az nagyon fontos, mert hogyha egy jól összekészített gyógyszercsomaggal, utipatikával indulunk neki, az meg tudja különböztetni a nyaralásunkon bekövetkező bármilyen problémát. Úgy, hogy az egy lábjegyzet lesz a nyaralásunkkor, vagy adott esetben véget vett a nyaralásunknak. Itt tudatosan neki kell készülni. És itt négy szempontból közelíthetjük meg az utipatika, vagy a nyári készlet összeállítását. Ami talán a legfontosabb, hogy különböző sérülésekre, horzsolásokra legyünk felkészültek. Ugye ez a klasszikus sebellátás, vágások, horzsolások, ezeket úgy tudjuk kezelni, hogyha van nálunk valamilyen fertőtlenítő oldat vagy spré, különböző sebtapaszok, aki tengerpartra megy, az nem árt, hogyha ez a sebtapasz mondjuk vízálló, illetve egy utazásnál, amikor az ember mondjuk autóval utazik, akkor ne feledkezzünk meg különböző kézfertőtlenítőről, nedves törlőkendőről, mert ezek is meg tudják könnyíteni az utazást. Utána úgy végig tudjuk magunkba venni, hogy milyen gyakori panaszok fordulhatnak velünk elő. Nem csak utazás során, hanem otthon is. Hogyha ezeket úgy magunkba, a kis jegyzettömbünkbe kipipálgatjuk, akkor már nyert ügyünk van. Klasszikus fájdalom, láz. Nem kell túl gondolni. Mindenki tudja, hogy felnőttek, hogy milyen hatóanyagra, milyen gyógyszerre, hogyan reagál. Mi volt jó neki? Fejfájásra, fogfájásra, mi jó neki, hogyha lázas. Ha ebből egy dobozzal berak, akkor az már tökéletes tud lenni. Torokfájásra, valamilyen torokfertőtlenítő, vagy szájspray legyen bent a kis csomagunkban. Amitől nagyon félünk, gyerekesek talán még jobban, különböző emésztési problémák, különösen egzotikus nyaralás során, itt be kell csomagolnunk hasfogót, valamilyen probiotikumot, bélfertőtlenítőt, illetve gondoskodnunk kell a kiszáradásról is, hogyha nagy Isten valamilyen hányás, hasmenéses vírust összeszednénk valahol, ezekre kiválóak ezek a rehidratáló oldatok. Különböző sók vannak benne, az ember megissza, feltölti, és teljesen másképp alakul a napja, még hogyha van egy bélfertőzése akkor is.
1: Ennek kapcsán hadd kérdezzem meg, hogy ha nem merül fel probléma, de időnként kúraszerűen akár érdemes ezeket használni, hogy a bélrendszerre jótékony hatással lehet?
2: A probiotikumokat mindenképpen. Ugye az immunrendszerünk az alapvetően az emésztő traktusunkból indul ki, úgyhogy az, hogyha a gyomrunkat, bélrendszerünket rendben tartjuk, akkor az egészségmegőrzés tekintetében nagyon jó dolog tud lenni. Úgyhogy kúraszerűen probiotikumokat egészen nyugodtan lehet szedni. Most már vannak is olyan probiotikumok, amik nem csak akut problémára javasoltak, hanem az ember szedje nyugodtan, bátran. Megerősíti a bélflórát, helyreakja az emésztést, és javítja az immunrendszert is.
1: Köszönöm, és akkor itt, ha folytatjuk a sort az utipatika tekintetében.
2: Ki szokott maradni sokszor az allergia gyógyszerek, antihisztaminok. Nem csak azoknak javasolt ezek a gyógyszerek, akik klasszikusan allergiások, de egy nap allergiánál, vagy egy rovarcsípésnél is nagyon jó szolgálatot tud tenni. És akkor a harmadik pontunk, az ugye meg kell magunkat védeni a környezeti hatásokkal szemben. Itt mire gondolunk? Nyáron ugye a napsütés. Korunknak megfelelő, bőrtípusunknak megfelelő, magas faktorszámú naptejeket kell használni. Illetve nagy segítséget tud nyújtani, hogyha már megtörtént tavaly és leégtünk, akkor valamilyen napozás utáni bőrnyugtató, krém, hab, ami a napégés tüneteit gyorsan tudja csillapítani. Rovarok. szúnyogirtó, erdőbe, kullancsriasztó, mindenféle fajta kiszerelésben létezik már a hajgumitól kezdve a karkötőn át, legkisebb gyerekeknek ruhára ragasztható tapaszokig, hogy ezt is könnyű megoldani, de legyen nálunk. És hogyha ezeken túl vagyunk, ezeken az általános dolgokon, akkor lehet egy kicsikét fűszerezni ezt, hogy milyen tippeket tud adni a patikában a gyógyszerész, hogyha éppen megyünk nyaralni. Sokszor bajt szokott okozni, hogy a folyamatosan krónikus betegségre szedett gyógyszerek, gondolok itt magas vérnyomás, diabétesz és a többi, azt nem rakjuk be, nem olyan mennyiségbe rakjuk be, vagy nem úgy rakjuk be, ahogy az kellene. Mire gondolunk itt? Nem biztos, hogy célszerű kiszámolni, hogy akkor én most 7 napot fogok nyaralni, akkor nekem 7 napnyi gyógyszerre van szükségem, mert mondjuk a repülőgép törölhetik a járatunkat, utazás közben történhet valami, úgyhogy érdemes nagyobb mennyiséggel nekivágni az útnak. Nagyon fontos, hogy a gyógyszereket, ezeket a folyamatosan szedett gyógyszereket ne a kis gyógyszeradagolónkba vigyük, még hogyha az kényelmesebb is, mert kevesebb helyet foglal, hanem a saját dobozában. És ennek az az oka, hogyha egy komolyabb probléma történik, egy baleset vagy bármi, amikor mi, nehogy Isten, nem tudunk kommunikálni az orvossal a kórházban, akkor, hogyha az orvos a gyógyszerek dobozát megkapja, látja, ott van, akkor ő pontosan fogja tudni a hatóanyag szempontjából, hogy milyen gyógyszeres terápiát kap az adott beteg, delikvens, viszont hogyha egy kis gyógyszeres szelencében van 3 fehér tabletta, 2 kék, 4 piros, különböző kódszámokkal, ott valószínűleg vakarni fogják külföldön a fejüket, hogy ez most Magyarországon éppen milyen típusú gyógyszer. Szóval a gyógyszereket a saját dobozába vigyünk magunkkal. Vannak bizonyos hatóanyagok, amihez hivatalos papírokat kell kérnünk a házi orvostól. Ezek fájdalomcsillapítók, különböző altatók, nyugtatók, pszichotróp gyógyszerek, ezeket nem tudjuk magunkkal vinni úgy, hogy az nincs engedélyeztetve, de a házi orvos ebben tud segíteni. Nekivágunk egy egzotikus nyaralásnak, ott fel kell készülnünk már előtte, és meg kell tudnunk akár a házi orvostól, akár a budapesti oltóközponttól, hogy azon a területen van-e most valamilyen fertőzés veszély, illetve milyen védőoltások javasoltak. Ezek a patikába elérhetőek, az orvosok fel tudják írni, de azért ezt egy másfél hónappal előtte már ezt át kell gondolnunk, hogyha tudatosan készülünk egy ázsiai nyaralásra például. Gyógyszeretnél hiba szokott még lenni a nyaralás során a gyógyszereknek a tárolása. Ugye ezek a gyógyszerek, amiket tabletta formában szednek a betegek, azok 25 és 30 fok között érzik jól magukat, magyarán a stabilitásuk ezen a hőmérsékleten a legjobb. Na most egy autóban, egész napot hagyva a tűzőnapon, azért ez sokkal több tud lenni, és ilyenkor előfordulhat, hogy sérül a gyógyszer, és a hatóanyagnak a felszabadulása megváltozik. Valószínűleg nem azt a hatást fogja kiváltani a gyógyszer, ami a célja lenne. Hogyha repülőn utazunk, akkor minden gyógyszerünket az előbb említett ok miatt is a kézipodgyászba tegyük, mert a repülő raktárében ott azért elég kaotikus időjárás tud lenni, és továbbá figyelni kell arra, hogyha valamilyen gyereknek például lázcsillapító szirupot viszünk, vagy köhögéscsillapító szirupot viszünk, ott az 1 deci szabály a gyógyszerekre ugyanúgy vonatkozik, amit fel tudunk vinni a repülőgépre. Oda kell figyelni, hogyha hűtött gyógyszereket alkalmazunk, például inzulin, különböző szemcseppek. Ezeknek sajnos a nyaralás során is megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Autóban elektromos hűtőtáskával, repülőn hűtőtáskával, jégakúval. Kibírják ezek a gyógyszerek, általában egy hetet, elfáj egy hónapot, de általában az a tapasztalat például egy inzulinnál, hogy egy hét után már nem ugyanazt a hatékonyságot ér el a gyógyszer, hogyha az inzulin nem hűtőben volt tartva.
1: És még ehhez kapcsolódóan igazából ez az év bármely szakában, akár otthonainkban is, hogyha azért nyáron is van, amikor olyan kánikula van, hogy 30 fok felett van legalábbis napközben a hőmérséklet, de a lejárati időt úgy gondolom azért mindenki figyeli, de a nem megfelelő tárolás, akár egy időjárás miatt is a hatásán is csökkenthet.
2: Igen, tönkreteszi a gyógyszer. A hatóanyag felszabadulása megváltozhat. Hatóanyag elbomlik benne, úgyhogy nem azt a hatást fogja elérni, amit mi várunk tőle. Én azt szoktam mondani, hogy tegyék be a spajzba.
1: Az a biztos.
2: Az a biztos, igen. Ott azért nyáron sincsen olyan meleg, szóval az a 30 fok nem gondolnám, hogy van. Hát amelyek hűtőszekrényben tartható, az
1: nem kérdés.
2: Az nem kérdés, igen. És itt is még van olyan, amit hideg helyen kell tartani, az 2-8 fok. Hűvös helyen, mikor rá van írva egy gyógyszer, és száraz hűvös helyen tartandó, na az 8-15 fok. És a tabletták azok 30 fokot bírnak.
1: meg sokra talán a legfeljebb 25 fok, ami a fel van tüntetve.
2: Nyilván azért ez egy ártónak egy védekezése is egyébként, de azért nyáron a 25 fokot tartani tablettás gyógyszernél, én is azt mondom rá, hogy az elég nehéz minden esetben, de tűző napsütésben ne rakjuk ki. A kocsiban, mikor ott hagyják az emberek, azzal szokott a legtöbb probléma lenni. De hogyha már egy panzióban, apartmanban, szállodai szobában van, ott már semmi baj nem lesz a gyógyszernek. Utazásnál nagyon gyakran kérdésként megkapjuk egy hosszú repülőút előtt, hogy akkor érdemes-e vérhígítót szedni trombózis megelőzésre. Ilyenkor meg kell nézni, hogy hány éves volt-e valami olyan profilaxis, ami ezt indokoltá teszi, és akkor a kezelő orvos az eldönti. Nyilván vannak szájon átszedhető ilyen trombocita agregációt megelőző készítmények, de akár szélsőséges esetben vannak vérhigító injekciók is, amit az orvos felír annyit, amennyi a repülőút, hogy egy oda-vissza út van, akkor két ampullát mondjuk, és ez beadja magának, aki utazik, és akkor így a trombózis kérdését az gyakorlatilag meg is oldotta. Arról is érdemes tájékozódni, akik folyamatosan gyógyszert szednek, hogy az adott gyógyszer okoz-e fényérzékenységet. Mert van számos olyan antibiotikum gyulladás csökkentő, ami igenis fényérzékenységet okoz. Semmi baj, ha valaki ilyet szed és nyaralni szeretne menni, de ott fokozottan figyelni kell arra, hogy napvédőt használjanak. Nagyon sokszor szoktunk találkozni különböző fájdalomgyulladás csökkentő gélek, kenőcsöknél, hogy strandolás előtt bekenik a térdüket, mert fáj, és utána konkrétan égési sérüléssel érkeznek, ki van húlyagosodva. Sok ilyen fájdalomcsillapító gél fényérzékenységet tud okozni, és akár égési sérülést is. Ezekre nagyon oda kell figyelni. Nyaraláskor kicsikét elengedjük magunkat, ott azért szoktunk kocintani, alkoholfogyasztás is előfordul, és szem előtt kell tartani, hogy van jó pár gyógyszer, mind antibiotikum, mind altatók, nyugtatók, ami az alkohollal nem barátok. Vagy a májunk nem szereti, vagy hatásfokozódás történik a gyógyszernél, úgyhogy a beteg tájékoztatóban ezt azért olvassuk el, hogy az alkoholfogyasztással, hogy függ össze a gyógyszerhatás változása. Vízbiztonságra is mindig ki szoktunk térni, pláne egzotikus országokban van az aranyszabály, gyakorlatilag bármit csinálunk, ami vízzel kapcsolatos, azt jó palackos vízzel, zuhanyozni nyilván nehéz, de a fogmosást azt el szokták felejteni, a jégkockát el szokták felejteni, hogy ezeket sem szabad. Mosatlan, hámozatlan gyümölcsöt nem eszünk egzotikus országokban.
1: Ilyenkor a vitaminok tekintetében mik azok az aranyszabályok, amiken esetleg érdemes változtatni, vagy legalábbis megfontolni, hogy milyen vitamin típusok, amik ilyenkor is ajánlottak szedésre, vagy mi az, amit esetleg egy picit nélkülözni lehet, amit megkapunk a természettől, a D-vitamin, ugye itt a...
2: Ez a D-vitamin az egyik legközismertebb, legkedveltebb, legszélesebb hatásfokkal talán így lehet megfogalmazni rendelkező vitaminunk. Ez azért már megdőlt. Szóval sokan látjuk mi is a gyógyszertárban, hogy azért nyáron mindenki egy kicsit optimista, és a vitaminok szedése egy kicsit hátrébb szorul. Pedig azon kívül, hogy süt a nap és jó a kedvünk, túl sok minden nem történik a télhez képest, mert a zöldségfogyasztás azért a mai világban már télen is adott, egészséges ételek fogyasztása, a vitamin be lehet vinni táplálékkal is. Nyáron a D-vitamin spórolás az látszik az embereken, hogy ilyenkor nem szoktak olyan sokat, mert hogy a napfény miatt ez majd termelődik a szervezetünkben. Egészen nyugodtan lehet D-vitamin szedni nyáron is, pláne hölgyek idősebb korban nyugodtan szedjék a D-vitamint. Nem fog túltelítődni. Ezek mellett pedig általánosan a C-vitamin. Azt mindig jó, hogyha szedjük, vagy valamilyen általános multivitamint. Azt is figyelembe kell venni, hogy kinek mire van igénye. A kalciumot, akit fenyeget az oszteoporózis veszélye, annak kalciumot, D-vitamint évszaktól függetlenül ildomos szednie. Magnézium, izomgörcsre nyugodtan lehet szedni. B-vitaminokat, akinek valamilyen neuropátiás fájdalma van, nyugodtan szedheti. Szóval nincs ilyen aranyszabály, akkor most nekem nyáron kevesebb vitamint kell szedni, mert majd a napfény az megoldja, vagy most akkor több zöldséget fogok enni. Hetente kétszer egy tányér lecsó azért nem oldja meg a vitamin igényünket.
1: Az élet számos területén halljuk a mindennapokban, hogy talán egyre tudatosabbak az emberek, igyekszünk azért sok mindenre odafigyelni. Az ön szakterületén mit tapasztal a mindennapokban?
2: Én úgy látom, hogy az emberek nagy részénél a betegségtudat még mindig erősebb, mint az egészségtudatosság. És ez a kettő, ez két teljesen különböző dolog. Ha egészségtudatosak vagyunk, és egy kicsikét megpróbálunk előre gondolkozni, akkor nagyon sok betegséget meg lehet előzni. És itt most itt lehet például hozni a szűrővizsgálatokat is példaként. Pár perces vizsgálat életeket menthet. Férfiak ebben sajnos le vannak mai napig maradva. Prosztatarák szűrés tekintetében a hölgyek sokkal tudatosabbak. De vitaminszedésnél, gyógyszerszedésnél is nem feltétlenül az a jó megoldás, hogy akkor cselekszünk, amikor már baj van. Senkit nem akarok gyógyszerszedésre ösztönözni, mert nem cél. Minimális vitamint szedek én is, csak amit abszolút szükségesnek gondolok az életvitelnek megfelelően. Ami viszont érdekes, hogy a fiatal generációban, 20-as, 30-as generációban ott ez már előtérbe került. Tudatosan vásárolnak, úgy jönnek be a gyógyszertárba, hogy tudják, mit szeretnének megelőzni adott esetben, és arra nagyjából milyen típusú vitamin vagy bármilyen táplálék kiegészítő lenne jó. Mi ebbe tudunk segíteni, ezt cizelláljuk, elmondjuk, hogy az ő számukra ez jó lehet, szükség van-e rá általában, mert azért egy jó gyógyszerész azt is meg tudja mondani, hogy nincs szükség rá, teljesen feleslegesen szedi és költi a pénzét, de irányba tudjuk rakni az embereket. Úgyhogy a fiatal generáció ilyen tekintetben azt kell, hogy mondjam, nagyon tudatos, és ez hosszú távon számukra kifizetődő lesz minden tekintetben.
1: És ha itt megemlíthetjük, akkor ön egy 3 gyermekes édesapa is, és itt még ha a szülők felelősségéről egy picit szólunk, hogy talán az egészségtudatosságra már otthon, családi körben is el lehet kezdeni nevelni a gyermekeket, vagy példát mutatva is eléjük élni azokat a dolgokat, amellyel ez a terület is fejleszthető. Ez szülőként felelősségünk.
2: Abszolút felelősségünk, nagyon nehéz. Ugye az egészséges életmódra való nevelés, az két alappillére van, az egyik a testmozgás, a másik pedig az egészséges táplálkozás. A mai felgyorsult világunkban azért egyik sem könnyű. Testmozgás az nagyon fontos, nálunk mind a 3 gyerkőt sportol, rengeteg energiát vesz el tőlünk, de ebből mi nem engedünk. Az egészséges táplálkozás pedig az azért az egy nehezebb dió, mert gyerekek általában nem azt szeretik, ami egészséges, nem azok a finom ételek, amik egészségesek, úgyhogy ezt valamilyen szinten be kell tudni csempészni az étrendjükbe, de például gyümölcs nélkül nálunk a gyerekek soha nem mennek el iskolába. Az ilyen kész ételeket, azokat nagyon nem preferáljuk. És körülbelül ennyi, amit mi teszünk a tudatos táplálkozásért, sokkal-sokkal többet lehetne. De az egy állandó harc. Velük is, magunkkal is, mert nyilván nem akarok képmutató lenni, nekem is, hogyha egy brokkoli és sült krumpli között kell választani, akkor lehet, hogy a sült krumpli felé tendálok, de a héten pár napban ezt tudjuk finomítani, akkor már nyert ügyünk van. A gyerekek esetében a túlvitaminozást, túlgyógyszerezést én személy szerint nem szeretem. Ezeknek a termékeknek is a piaca napról napra bővül. Én azt azért kimerem jelenteni, hogy a gyerekek esetében az egészséges, tudatos táplálkozás sokkal fontosabb, mint hogy éppen milyen gumivitamin van otthon a polcon. Mert a normális ételekkel, a bennük lévő egészséges tápanyagokkal tudjuk bevinni a szervezetükbe azokat a szükséges ásványanyagokat, vitaminokat, ami az ő egészséges fejlődésükhöz nélkülözhetetlen. Betegség idején, egy influenzás időszakban meg lehet ezt támogatni, de azért, hogy mi a hétköznapokban minden nap 3-4 féle gyógyszert adjunk a gyereknek, annak én nem vagyok a híve. És itt jön szerintem előtérbe az, hogy mennyi energiát, és sajnos azt kell mondani pénzt, mert az egészséges táplálkozás az azért drágább, mennyit tudunk áldozni erre. Mert igazság szerint a gyerekeknek a jövőjét, az ő jövőjüket ilyenkor alapozzuk meg.
1: Köszönöm a beszélgetést Menszátor T. Ádámnak, a Miskolci Szent Rókus gyógyszertár, gyógyszertárvezető helyettesének, szakgyógyszerésznek.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisneveres Viktória búcsúzik Önöktől.

0: Össze is törtek a hajók, és nem tudtak eljutni Tarziszba. Jósáfát tévedett, amikor szorosabbra fűzte a rokoni kapcsolatokat Aháb királlyal, és elvette a leányát. Az akármilyen naív és szép elgondolásból eredő, de nem Istentől elkért házasság több bajt hozhat, mint áldást. Kikényszerített elköteleződéseket hordoz magában. Jósáfát majdnem belehalt abba, hogy a próféta szavát semmibe véve háborúba indult apósával. És Jósáfát tévedett akkor is, amikor megint csak anélkül vágott bele valamibe, hogy előtte megbeszélte volna Istennel. Óriási veszteséget könyvelt el magának, és mindazoknak, akik miatt népe érdekében az egészet elkezdte. Nem volt rossz a flotta építés gondolata, de társul fogadni a Belzebubot imádó szomszédot végzetesnek bizonyult. Miért hagyta ránk Isten ezt a történetet? Ha nem hagyod annyiban, és magaddal viszed Jósáfát csúful végződött kalandját, kikapcsolsz mindent és csendet teremtesz magadban, akkor az eszedbe villanó összefüggéseknél még több magyarázatot kaphatsz arra, hogy mikor, mi, miért történhetett meg veled. Ha te és a Szentlélek Isten tovább folytatjátok a beszélgetést, sok mindent abba hagyhatsz, amit nem az Úr beleegyezésével kezdtél el. Ha most úgy döntesz, így lesz, akkor elkerülheted azt, amit sem magadnak, sem másnak, legkevésbé a szeretteidnek nem kívánsz. Ne társulj hát semmi rosszal. Legyen társad a Szentlélek Isten, aki épségben tartja azt a művet, amit Jézus épített fel neked, benned. Az az életed leghasznosabb vállalkozása. A mai igemagyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László.

0: Az SNI Köznevelési Minisztériumban foglalt javaslatok megismerésére és szakmai párbeszédre adott lehetőséget a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel tartott egyeztetés. Ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit úgy fogalmazott, minden gyermek más és egyedi. Eltérő ütemben fejlődik, más erősségei vannak, és más támogatásra lehet szüksége ahhoz, hogy kibontakoztathassa képességeit. Erre a szemléletre épül az SNI Köznevelési Minisztérium is, amelyről Kukainé Lányi Marietta, a közoktatásért felelős államtitkár, és Kereki Judit, a korai gyermekkori jólétért felelős államtitkár szakmai egyeztetést folytatott a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel, tájékoztatott a tárcavezető. Lannert Judit jelezte, a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés, vagyis a DIU egy civil és szakmai összefogás, amely a sajátos nevelési igényű és a sokféleséget mutató gyermekek befogadó, támogató köznevelését segítő szakmai javaslatok kidolgozásán dolgozik, és ennek részeként készítette el az SNI köznevelési minimumot. Csaknem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az Állami Erdészeti Társaságok 2020 óta, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca közlése szerint az Állami Erdészeti Társaságoknak továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást kell felszámolniuk. 2020 eleje és 2026. július 27-e között 4159 esetben 12750 tonna hulladékot távolítottak el az általuk kezelt területekről. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-éig pedig újabb 308 esetben csak nem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A minisztérium tájékoztatása szerint a társaságok rendszeres területellenőrzéssel, sorompókkal és más fizikai akadályokkal, kamerás megfigyeléssel, hatósági együttműködéssel és szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. A súlyosabb esetek jelentős része nem kirándulás közben eldobott palackról vagy zacskóról szól. A nagyobb mennyiségű hulladékot sokszor gépjárművel szállítják az erdőszélekre, erdei utak, közutak és települések közelébe. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai Vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután lesz a katonai és légi parádé, amit a rakpartról lehet majd megtekinteni.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Meséltem már önöknek, hogy az elmúlt hónapokban 4 tanítványom is szakdolgozat írás helyett azt választotta, hogy egy rádióműsort készít el, és így fejezi be tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem kommunikációs szakán. Mai műsorunkban 3 olyan beszélgetést hallgathatnak meg, amelyet Buchholz Barnabás tanítványom készített ebbe a bizonyos vizsgaműsorába. Nézzük, miről lesz ma szó. Elsőként Dénes Gábor személyi edzővel hallhatnak egy beszélgetést, aki testnevelő tanárként is dolgozik.
2: Osztályonként nem akarok hazudni, 3-4 gyerek mondjuk egy 25 fős osztályból, akire azt mondom, hogy talán testileg, testi adottságok, hogy ott van, ahol kell lennie.
1: Aztán az Iron Man, vagyis a vasember kihívásról lesz szó, vendégünk Balla Péter triatlon edző.
3: Ezt teljesen kicsavarja az embert. Aki megcsinál egy Iron Man-t, ha csak belegondolunk abba, hogy ha csak azt kérem valakit, hogy sétálj egész nap, sétálj 14-15 órán keresztül, az is elég megterhelő a szervezetnek, nem hogy egy ilyen versenykörülmények között több sportágban lemeríteni a szervezetet.
1: Végül, de nem utolsó sorban itt lesz velünk Szabó Dóri, a szegedi női NB1-es foci csapat játékosa is.
4: Én vagyok a legfiatalabb az öltözőbe. Én egyébként nem élem meg hátrányként, tehát mindig kérdezik, hogy vagyok ilyen hiperaktív, meg hogy van ennyi energiám.
1: Kedves hallgatóink, ők a mai vendégeink, ezek mai témáink. Ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A fitnessipar soha nem látott fordulaton pörög, már mindent is fehérjével dúsítanak és próbálnak eladni nekünk, közben mégis sokan küzdenek mozgásszervi panaszokkal, túlsúllyal, és vannak, akik keveset mozognak. De hogyan lehetne kiegyensúlyozottan és egészségesen táplálkozni? Hogyan kellene jól edzenünk? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ Dénes Gábor személyi edzővel, Buchholz Barnabás, az egyik tanítványom, aki most szerezte meg kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen.
2: Mik a legnagyobb hibák, tévhitek, amiket az emberek gondolnak az egészséges életmódról?
3: A nem evés, például alap. Tehát az, hogy valaki azt gondolja, hogy attól mondjuk fogyni fog például nálam is egy edzésen, hogy ő nem eszik, és elhatározta, hogy nem eszik. Nem, nyilván ez nem így működik. Tehát például a kaja az mindenféleképpen. Nyilván ez a rengeteg reklám, amit ugye lát az ember, tehát hogy ezt itt meg, ne csinálj mellé semmit, tehát ezek ilyen alap dolgok, amiket tehát nem, soha nem működött így, hogy mondjuk csak eszek, vagy mondjuk csak edzek, és nem eszek mellé, vagy... Nyilván ennek kikészíti, hogy egészítse egymást. Ezt megértetni velük nehéz. Akár amikor mit tudom, mondjuk lejön hozzám valaki edzésre, vagy a gyerekek is az iskolában például, hogy megkérdez, hogy csinálj, mint csinálj, elmondom neki. Nyilván nem vagyok ott mellette, ezt valahogy neki kellene megoldania. Nagyon nehezen veszik rá magukat. Tehát mindig nyilván a könnyebb utat választja. Tehát nekem mondom, a kaja, meg így a mozgás, az tényleg így, mint hogy ütné egymást a kettő, pedig nem.
2: Melyik a kifizetődőbb szerinted, a saját testsúlyos edzés, vagy a súlyzós edzés?
3: Az, hogy melyik a kifizetődőbe, erre így nem tudok válaszolni, mert egy saját testsúlyos edzés jó, egy súlyzós edzés is jó, nyilván a cél, a lényeg, hogy mi a célod. Mert teljesen más egy saját testsúlyos edzés, meg teljesen más egy súlyzós edzés. Tehát nyilván a saját testsúlyosnál, akár a TRX-ek, gumikötelek, stb. Használata nem egy hipertrófia. Tehát ami ugye azt jelenti, hogy ugye nem izomtömeget növelünk vele, hanem ott inkább ilyen kórizmokat, erősítgetünk, mély izmokat erősítgetünk magánál súlyos edzésnél, ami ugyanúgy lehet egyébként funkcionális, inkább azért a hipertrófia jellemző. Zomzottilag nőni akar, akkor annak nyilván inkább a súlyzós edzést ajánl.
2: Szerinted miben változott a konditermi edzés napjainkban, mint mondjuk egy, most csak egy ilyen szélsőséges példát mondok, a Arnold vagy a Ronnie Coleman idejében ezek az old school edzésekhez képest?
3: Megfontoltabb. Hát az Arnold féle, ami a csövön kifér. Tehát ők tényleg, tehát ők nem, megmondom őszintén, sose olvastam. Mondjuk, hogy ő hogy edzett. Tehát nyilván csak egy videókban láttam, meg YouTube-on néztem egy-két videót tőle, ők nem gondolták túl. Ott tényleg ami a csövön kifér. Tehát ez mostanában tudományosan, mai világban fel lehet azt is ugyanúgy építeni, mint ahogy azt ők csinálták, csak egy kicsit átgondoltabban. És én például mind a kettőbe iszek. Én például, amikor edzést tartok, vagy fejlesztést tartok, akkor nekem az ez a régi Arnold-szerű mindent bele, meg nyilván a tudományos. És ezt a kettőt, hogy össze tudod hozni, akkor szerintem akkor megy.
2: Milyen szerepe van napjainkban a mobilizálásnak, illetve a nyújtásnak? Fontosak-e egy edzés beépítésében?
3: Igen, szükségszerű. Mindig mobilizással kezdek. Mindig mobilizás, nyújtás, mindig ez az első lépés. Jó, felkészíted nyilván az izomzatot, vagy azt az izomcsoportot, amit éppen használni akarsz, és erre például teljesen jó egy aktivizáció, vagy egy mobilizáció, mert a mobilizációnál izületet körülvevő izmokat mobilizáljuk, hogy minél nagyobb legyen a mozgás terjedelem. És hogy ezt nem csinálod, nyilván ez a mozgás terjedelem beszűkül, gyakorlatokat sem úgy fogod tudni végezni, ahogy azt kellene, ezért szükségszerű. A nyújtás, ez nem is tudom, ez a nyújtás, valaki még mindig azt mondja, hogy nem, de miért ne kellene? Nyilván azt az izmot dolgoztatod, tehát nyilván az izom összeugrik, azt valahogy vissza kell az eredeti állapotába nyújtanod. Kell, tehát szükségszerű.
2: Az edzésről beszéltünk, de a táplálkozás is nagyon fontos. Milyen egy jó táplálkozás? Milyen egy jó étrend?
3: Nem mindenkinek ugyanaz jó. Hogyha sokat foglalkozol vele, akkor egy idő után így megtanulod magadnak, hogy mi az, ami neked jó. Most saját tapasztalatomból például soha nem mértem kalóriát, nem porciózgattam ki magamnak, hanem egyszerűen így az évek során megtanultam, hogy mik azok, amiket ehetek, mik azok, amik nem, mit mikor ehetek, mit mikor nem. És ez kellene. Rengeteg edzéstervet írok, meg rengeteg kaját kellett összedobjak vendégeknek. Nem ezt nem szereti, azt nem szereti, ezt nem fogja megenni, azt nem fogja megenni, tehát nagyon-nagyon nyűgös. Nem lehet azt mondani, hogy mindenkinek ugyanaz az étkezés a megfelelő. Valakinek több szédrát kell, valakinek kevesebb, valakinek kevesebb cukor, valakinek kevesebb zsírt, nyilván mind másként hasznosul. Ezt így meg kell találni, ezt a középutat. Tehát mondom olyat, hogy konkrét jó, nyilván ilyen alap dolgok, hogy ne zsírosat azért, ne legyen túl cukros mindent, ezeket a dolgokat azért került, nyilván ez a liszt élesztő, stb., amik ugye szinte mindenben van, de Én például személy szerint szeretek jó lenni. Én úgy gondolom, hogy jó leszek. Ha azt mondanám, hogy teljesen őszintén magam, én 95%-ban én teljesen táplálkozom. Nyilván én is megeszek néha egy-két dolgot, Isten, hát emberek vagyunk, én nem tudom elképzelni azt például, hogy egy életen át csak jó. Meg a szervezeted mindig jelez, meg igényli. Tehát nekem is vannak ilyen kis csalónapjaim, amikor akkor igenis megeszem azt az egy csokit, vagy megeszem azt a fagyit, vagy nem tudom mit. Én ebbe hiszek, én gondolom őszintén, ebbe hiszek, hogy tanuld meg azt, hogy mikor, mit, mennyit tudsz enni. És azt látod magadon, érzed magadon mondjuk egy edzés közben, vagy egy nap közben. Érzed, hogyha mit tűnj, több zsírt viszel be, akkor nehezebb vagy, érzed, hogyha több szénhidrátot, akkor ugye több az energiád. Ezeket így meg kellene tanulgatni. És egyébként nem nehéz szerintem. Hát csak akarni kell. Ez tényleg egy olyan dolog, hogy csak akarni kell.
2: Táplálékkiegészítőkről mi a véleményed? Szerinted van, ami hatásos, vagy a legtöbbik inkább csak marketingfogás?
3: Nyilván benne a nevében, hogy kiegészítő. Én azt gondolom, hogy ha be tudod vinni azt a fehérje adagot egy nap, nem könnyű, de meg lehet oldani, rendes, normális étkezéssel, akkor az. És akkor most mondjuk azt, hogy most mondja, ez egy átlag ember. De mondjuk egy sportolónak ott már elengedhetetlen. Tehát ő nem azzal a mozgás mennyiséggel, amit ők lenyomnak egy hét alatt mondjuk, vagy akár egy nap, akár heti, vagy napi két edzésre, tehát ott már kell a pótlás. Ott nem biztos, hogy elég az, hogyha csak ötször eszel. Sőt, valószínűleg nem elég, hogyha ötször eszel. Tehát ott a fehérje, a kreatin, akár az szerintem szükségszerű. De mondom, sportolóknak. Tehát átlagembernek, ha tudja, akkor kajával. Én legalábbis úgy csinálnám.
2: Milyen edzéstervet ajánlanál egy kezdő számára, akinek mondjuk az izom növelés lenne a célja, és tényleg a nulláról indul?
3: A teljesen nulláról, hát nyilván először mindig a kor, tehát mindig ugye a törzsizma. Onnan indulunk ki, ha a törzs erős, akkor onnantól kezdve tudod fejleszteni a többet is. Kezdésnek a saját testsúlyos mindenféleképpen.
2: Edzősködés mellett testi tanárként is dolgozol. Igaz-e az a felvetés, hogy a mai gyerekek fizikálisan sokkal gyengébbek, mint mondjuk egy 20 vagy 30 évvel ezelőtti generáció, és mi lehet ennek az oka?
3: Sajnos igaz. És azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy jönnek föl évről évre, ez egyre tényleg rosszabb. Osztályonként nem akarok hazudni, 3-4 gyerek mondjuk egy 25 fős osztályból, akire azt mondom, hogy talán testileg, testi adottság, úgy ott van, ahol kell lennie. Az összes többinek ez mind hiányzik. Hát mi lehet az oka? Nyilván a számítógépen pötyögés, nyilván a telefonon pötyögés, nekünk ez nem volt. Az én időmben se, mi fátmáztunk, mi kivoltunk egész álló nap, megtanultuk azokat az alap mozgások, amiket ők nem csinálnak. Tehát ezek a kúszások, mászások, stb. Ők nekik ez kimarad. Nyilván városba is más. Én ugye falun nőttem fel, nekem azért ez egyszerűbb volt, de ez. Tehát nagyon-nagyon elmegy ebbe az irányba ez a telefonos dolog, és ez nagyon látszik a gyerekeken. Tehát motiválni is elképesztően nehéz.
2: És szerinted hogy lehetne őket motiválni? Arra, nem feltétlenül arra, hogy most élsportolók legyenek, de arra, hogy azért alapsportokat kezdjenek el, és a mozgást szeressék meg.
3: Nyilván a tesi úr az nagyon fontos. Tehát, ha megszereti a tesit, én azt gondolom, hogy akkor az egy nagyon jó kis kiinduló pont. Nálam is rengeteg mindent próbálok nekik mutatni, tanítani. Sose tudhatod. Tehát sose tudhatod, hogy mi az, amire éppen most rá fog érezni. Én azt gondolom, hogy a tesi az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Abból kell kiindulni. Ha azt jól csinálja az ember, akkor abból utána építkezhet a gyerek.
2: A szülőn is múlik-e az, hogy a gyerek motiválatlan, nem szeret sportolni, tényleg ezek a dolgok?
3: Igen. Én azt veszem észre a szülőkön, rengeteg szülőn, tisztelt a kivételnek, hogy nagyon-nagyon-nagyon féltem, mindentől féltem a gyerekemet. És ugye a sporttól is féltem. Nem viszem el XY-t jégkorongozni, vagy birkózni, mert valami baja lesz. Ez sport. Nyilván ezek benne vannak. Nyilván sajnos vannak sérülések, nem feltétlen kell, hogy komoly legyen, de ez benne van egy sportban. A lényeg az, hogy mivel túlságosan féltik és óvják őket, ezért igen, ez a gyerek érzi. Én azt veszem észre az órákon, és ezt érzi a gyerek, hogyha valami olyan feladat, amely kicsit nehezebb, vagy veszélyes, hát most miért veszélyes az mondjuk, hogy egy dobbantóról felugrasz mondjuk egy szekrényre. Egyébként is ugrász a játszótéren mondjuk, fölmászol, leugrasz, legurulsz, ezeket úgy, hogy meg tudod csinálni tesi órán is, de ha nem tesi órán nézek, és mondjuk az én kisfiam, aki mondjuk a játszótén, akkor is ugyanezt látom. Tehát nem az van, mint nálunk volt annak idején, hogy elengedtek is, akkor menjél, játsszál bőven, hanem játszik a gyerek, ott áll mellette a szülő, feltett kézzel, hogy bármit csinál, ő elkapja. Ez most azt súlykolja a gyerekbe, hogy véletlenül se csináljak olyat, ami esetleg nagyon-nagyon rossz lehet, mert ha megcsinálok, akkor meg úgyis ott van anya, vagy úgyis ott van apa, aki majd megvéd. De tesi órán nincs ott anya meg apa, nyilván ott azt nekem kellene megoldani valahogy.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dénes Gábor személyi edzőt hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: km úszás, 180 km kerékpározás, és csak úgy zárásként egy teljes maratoni táv lefutása. Ez az Ironman, vagyis a vasember kihívás. Ez összesen 226 kilométeres távot jelent, amelyet 17 óra alatt kell teljesíteni a résztvevőknek. De hogyan lehet felkészülni egy ilyen kihívásra? Hogyan és mit tesznek a teljesítés alatt a vasember jelöltek? Ezekről is kérdezte Balla Péter triatlonedzőt, Buchholz Barnabás, az egyik tanítványom, aki most szerezte meg kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen.
2: Milyen távok, illetve versenyek vannak a sportban?
4: A sportban különböző távok vannak, ez a korosztályt függő. Ez egészen a 50 méter úszástól 2 km kerékpár és 500 méter futástól egészen fölmegy a hivatalos távol az úgynevezett olimpiai távig, ami az 1500 méter úszás, 40 km kerékpár és 10 km futás. Ezek között korosztálytól függően mindenféle távok vannak ennek a arányában, illetve vannak ennél hosszabb távok, a fél táv, illetve az a teljes táv, ami a más néven az Ironman.
2: Említette az Ironman-t, mostanában így a közösségi médiában is eléggé fel van kapva. Mit kell erről a szakaszról, vagy szakágról, vagy a versenyről tudni?
4: Ez az Ironman, ez egy nagyon komoly erőpróba. Igen, egyre felkapottabb, és egyre több ember érzi úgy, hogy ezt szeretné megcsinálni, mert ez egy nagyon jó challenge, nagyon jó kihívás, de tudni kell arról, hogy ez egy komoly felkészülést igényel. Ez egy átlag embernek, aki a sporttal csak úgy ismerkedik, ez több 12-14-15 órás folyamatos erőkifejtés jelent, tehát erre tényleg föl kell készülni. Azt mondom, hogy minimum másfél-kettő év lenne az ideális, hogy valaki erre fölkészüljön. Sajnos vannak olyanok, akik úgy döntenek, hogy ők ezt meg tudják csinálni, elindulnak, és nem számolnak azzal, hogy ez milyen következményekkel járhat.
2: Milyen hatással van az ember szervezetére?
4: Ez teljesen kicsavarja az embert. Aki megcsinál egy Ironman-t, ha csak belegondolunk abba, hogy ha csak azt kérem valakitől, hogy sétálj egész nap, sétálj 14-15 órán keresztül, az is elég megterhelő a szervezetnek, nem hogy egy ilyen versenykörülmények között több sportágban lemeríteni a szervezetet. Tehát ez teljesen kimeríti a szervezetet, erre tényleg komolyan fel kell készülni, ha valaki egy ilyet szeretne csinálni.
2: Az edzés mellett hogyan lehet a táplálkozást megoldani a verseny alatt?
4: Egy Ironman verseny a táplálkozás igen, egy nagyon fontos dolog, mert eleve időtartamban is hosszú, másrészt meg erőkifejtésben, tehát rengeteg kalória elég, hát erre is az edzésekkel lehet fölkészülni. Általában a sportolók géleket visznek, egy sportgéleket visznek magukkal. Hogyha rendesen fölkészülnek, akkor nagyjából tisztában vannak azzal, hogy milyen időintervallumokonként kell ezt a gélt megenniük, illetve különböző izotóniás italokkal pótolják az elvesztett folyadékot, sókat.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, de utána folytatjuk a beszélgetést Balla Péter triatlonedzővel. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A sürgősségi rendelet elfogadva az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett, a fenékküszöb előkészítése folyamatban, a kőbeszerzése elindult, írta a kormányfő. Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készen létbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Magyar Péter azt mondta, a szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Mint mondta, a honvédelmi miniszter Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Víradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a víradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a víradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas víradásra, hogy már most tervezze meg a víradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári víradó kampánya részeként a víradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Az aktuális víradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a viradás.hu oldalon lehet tájékozódni, a nyári kampány részletei is itt érhetők el. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A program sorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai Vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatást nyitja a Kossuth téren. Ezután lesz a katonai és légi parádé, amit a rakpartról lehet majd megtekinteni.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést Balla Péter triatlon edzővel. A témánk az Ironman, vagyis a vasember kihívás, és mondom újra, ez 3,8 km úszást, 180 km kerékpározást és egy teljes maratoni táv lefutását jelenti, mindezt 17 óra alatt kell a vállalkozóknak teljesíteniük. Hogy lehet erre felkészülni? Erről is beszélgetünk tehát Balla Péter edzővel. A beszélgetést Buchholz Barnabás, az egyik tanítványom készítette.
2: Hogyan lehet felkészülni egy Ironmanre? Most így konkrét példák alapján, hogy mondjuk ha van egy éve a versenyzőnek, vagy másfél éve, ahogy ugye említette, akkor hogy kell felépíteni az edzéseket?
3: Mindenképpen legyen rengeteg szabad ideje. Mert ugye ez egy hosszú verseny, a kerékpárra való felkészülés az nagyon-nagyon sok időt igényelt. El kell indulni onnan, hogy egy másfél órát teker az ember, hogyha teljesen nulláról indul, és akkor onnan el kell jutni oda, hogy a 4-5 órát is a nyerekben tölt, alkalmanként 6-6 és fél órát is el kell tölteni a nyerekben. Tehát azt a távot, amit az Ironman-en, ugye a 180 kilométerről beszélünk, az egy nagyon tetemes táv, azt végigbírja ülni a nyerekben. Ez heti 300 és 400 kilométer között, ha tud tekerni valaki, akkor az már az elegendő lehet ahhoz, hogy egy Ironman-t biztonságosan tudjon lekerékpározni.
2: Melyik a legnehezebb része az Ironman-nek?
3: Ez nagyon változó, egyénfüggő. Ugye vannak olyanok, akik az úszással szenvednek inkább, ugye ezt tudnék, hogy nyílt vízi úszásról beszélünk, itt függ attól, hogy hol úszik az ember, hogy tóban úszik az ember, tengerben úszik az ember, az időjárásnak itt ki vannak téve, hogy különböző hullámok jöhetnek, amelyek nehezíthetik az úszást. Tehát valakinek ez a nehezebb, valakinek a kerékpározás, mert egyszerűen nem érzi a kerékpáron, hogy kerülnie, hogy kell tekernie, illetve hát összességében a futás meg már azért nehéz, mert mire eljut az ember ahhoz, hogy fusson egy maratont, tehát 42 kilométert fusson, addigra már 7-8 órája folyamatosan adja le a teljesítményt, tehát addigra már valamelyes kiismerül, hanem teljesen.
2: Egy ilyen versenyre önállóan fel lehet készülni, vagy mindenféleképpen egy csapattal kell menni?
3: Föl lehet készülni önállóan, de mindenképpen kell egy hozzáértő edző, aki segít a felkészülésben. Ugye társakat keresni, akik ugyanakkor érnek rá 4-5 órán keresztül tekerni, amikor én is ráérek, hogy ugyanakkor érnek rá futni, mint másfél-két órát, amikor én is ráérek, nehezebb találni, mint egyénileg elindulni, amikor éppen van a család mellett, munka mellett, ugye felnőttekről beszélünk leginkább, akik ezt teljesítik. Van úgy az embernek ideje, nehéz úgy összeszervezni másokkal. De mindenképpen kell egy szakember, aki segít a felkészülésben, aki megmondja, hogy mikor, mennyit és hogyan készüljön föl valaki.
2: Magyarországon van lehetőség teljesíteni ezt a távot?
3: Magyarországon is van lehetőség teljesíteni ezt a távot. 21-22 éve folyamatosan minden évben van egy nagy atádon egy Ironman távú verseny, és ott lehet teljesíteni ezt a távot.
2: Hogyan lehet valaki főállású triatlonista?
3: Magyarországon ez nehezebb, mert a támogatottsága egyelőre a sportnak még nem olyan, hogy valaki ebből, csak ebből meg tudjon élni, mint főállású triatlonista. Sikerül szponzorokat, egyéni szponzorokat szereznie, illetve ha elér olyan nemzetközi eredményeket, akkor kaphat támogatásokat, amivel tudja ezt finanszírozni, amelyhez szükséges.
2: Milyen anyagi költségei vannak egy, nem feltétlenül az Ironmannek, de a triatlonnak?
3: A triatlonnak ugye a legköltségesebb része a kerékpár. Ha valaki komolyabban szeretné ezt űzni, akkor egy komolyabb kerékpárba érdemes befektetni. Ez ugye több százezer forinttól indul, és csillagos ég a határ. A másik két sportág, tehát a futás, illetve az úszás ilyen szempontból már sokkal kedvezőbb, mert végül is egy úszónadrág, egy úszószemüveg, illetve egy futócipő, futóruha, aminek a beszerzése jóval kevesebb anyagiakkal jár. Illetve maga a felkészülés, meg a versenyre nevezés, egy Ironman versenyre nevezés és is 100-150 ezer forint és el fölött.
2: Mi számít jó biciklinek most? Kezdő vagy középhaladónak mi az a bicikli, amivel már el tud indulni egy Ironman-en?
3: Mindenképpen azt tudnám javasolni, hogy ha teheti, akkor időfutam kerékpárt vásároljon, hogy a két kerékpár van, az időfutam kerékpár, illetve az országúti kerékpár. Az időfutam kerékpár az kimondottan arra lett kitalálva, úgy van kitalálva a geometriája, hogy ilyen hosszú távot egyénileg tudjon teljesíteni az ember a lehető leggyorsabban. Amire még célszerű odafigyelni, hogy a váz lehetőleg karbonváz legyen, egy jó merev váz, mert azáltal is energiát tud megspórolni, illetve a befektetett energia az a sebességbe, iramba át tud menni. Illetve nyilván nagyon fontosak a kerekek, a jó minőségű kerekek, amelyek könnyedén és hatékonyan tudnak gurulni.
2: Mit gondol arról, hogy ugye, amit már említettünk korábban, hogy egyre jobban felkapottabb a közösségi médiában az Ironman, és nem csak az Ironman, maga a triatlon egyre jobban felkapottabb, hogy mi lehet ennek az oka?
3: Ennek én nagyon örülök. Hát talán az egyik alapvető oka az, hogy ez egy igen egészséges sportág. Ugye a szabadidőt igényel, kint van a természetben, tehát ez vonzó lehet az emberek számára, hogy kicsit kimozdulnak abból a bezárt világból, amiben ma élnek, hogy folyamatosan a telefonjuk, számítógépek előtt ülnek az irodákban. Talán ez lehet az egyik legmotiválóbb, illetve az, hogy ugye ez komoly állóképességi sport, a kardiorespiratikus, tehát a kardiorendszer vesz igénybe, ami a hosszú távon az egészség megőrzésében talán az egyik legfontosabb, és talán ez is segíti azt, hogy az emberek erre vágynak. Meg egy nagy kihívás. Tehát ez egy nagy kaland, aki ezt megcsinálja, az tényleg azt tudja mondani, hogy ő egy erős ember, egy igazi Ironman.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balla Péter triatlon edzőt hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Már 18 éves kora előtt debütált a felnőtt női labdarúgás élvonalában és a korosztályos válogatottban is. Aztán bekövetkezett az, ami egy élsportoló számára a legnehezebb, egy hosszantartó sérülés. Szabó Dóri azonban próbálta ezt is pozitívan felfogni és erőt meríteni a helyzetből. Szabó Dórival, a szegedi női NB1-es foci csapat, a Szent Mihály FC játékosával, Buchholz Barnabás az egyik tanítványon beszélgetett, aki most szerezte meg kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen.
2: Hogyan és mikor kezdtél el focizni?
3: Általános iskolába kezdtem el focizni, elsőbe elválasztani kellett szakkörök között. Egyébként nekem fiú barátaim voltak, meg most is inkább fiúkkal haverkodom, és szakkört kellett választani, és ők nyilván a focit választották, és én is mentem velük foci szakkörre. Utána kiderült gyorsan, hogy jobb vagyok náluk, megvan hozzá tehetségem, és akkor kezdtem Makón klubhoz lejárni edzésekre.
2: Hogyan alakult a karriered? Ugye említetted, hogy Makón kezdtél el focizni, és a mai nap ugye NB1-es labdarúgó vagy, és ugye korosztályos válogatott is.
3: Én ugye az elején Makón kezdtem, fiúknál. A szabályban, az MLS-nek van egy olyan szabály, hogy 13 éves korig lehet fiúkkal játszani, és én azt ki is maxoltam, tehát én 13 éves koromig fiúkkal játszottam, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat dobott a fejlődésemen, mivel azért fiúkkal játszani nehezebb, mert gyorsabbak, nyilvánvalóan fizikálisabbak. Minden szempontból szerintem előnyömre vált, hogy velük játszottam 13 éves koromig, utána igazoltam át Szegedre, a Szent Mihályba. Akkor voltam 13 éves, és U17-ben kezdtem el. Úgy igazoltam oda, hogy U17-nél lejjebbi korosztályban nem nagyon szerettem volna játszani. Utána jött az U19, majd 15 évesen a felnőttek között tudtam edzeni, aztán játszani. És nyilvánvalóan mellette voltak válogatott edzőtáborok, amikre azért majdnem szerintem az összesre behívtak, és kialakult utána az, hogy korosztályos válogatott lettem.
2: Mi volt a legszebb élményed a válogatottal?
3: Erre határozottan tudok válaszolni, mert talán a legszebb emlék, meg a legemlékezetesebb az, amikor U17-es válogatottban EB-selejtezőn, hazai rendezésű EB-selejtezőn játszottunk a belgák ellen, és 1-0-ra nyertünk az én gólommal. Nagyon szép emlék volt.
2: Hogyan érzed magad a válogatottban, illetve az NB1-es felnőtt csapatban?
3: Válogatottban nyilvánvalóan a korosztályom van. Legfőképp pestiek, Fradiból, MTK-ból, Puskásból vannak, és egyébként nyilvánvalóan a korosztályommal könnyebb megértetni magamat, meg jobb az összhang, de egyébként visszatérve a klubra, nagyon nehéz volt a beilleszkedés az elején. Voltak edzőváltások, és talán az első edző, aki, amikor én felkerültem felnőttbe, nem is próbált segíteni azon, hogy jobb legyen ez a beilleszkedés. Az elején nehéz volt, de úgy gondolom, hogy aki egy tehetséges játékos, és azt látják a társai, hogy lehet ráépíteni, és lehet rá számítani, oda merik neki adni a labdát, azután a gyorsan beilleszkedik, és aztán gyorsan sikerült is. Én vagyok a legfiatalabb az öltözőbe. Én egyébként nem élem meg hátrányként, tehát mindig kérdezik, hogy hogy vagyok ilyen hiperaktív, meg hogy van ennyi energiám, de egyébként most már azért 18 éves vagyok, szerintem jó az összhang, és jól megértjük egymást.
2: Melyik az a poszt, ahol otthonosan érzed magad?
3: Én pozícióm a szélső támadó. Leginkább mind a kettőt játszom, jobb és bal oldalt is játszom, de bal oldalt azért szeretek jobban, mert a jobb lábam erősebb, és ha bal oldalt vagyok, akkor befelé tudom vinni a labdát, és akkor el tudom lőni. Jobb oldalt is ugyanúgy meg tudom csinálni azokat, amiket elvárnak, meg amiket kell.
2: Volt-e mély pontod a labdarúgásban?
3: Nem is olyan rég, augusztus végén a második meccsen történt egy sérülés, a Honvéd ellen játszottunk. Mielőtt lefújták volna az első fél időt, ütköztem a védővel, belém jött, és úgy jött belém, hogy az ő térde úgy ütközött az én térdemmel, hogy hátrahajlott az én térdem, és keresztszallagszakadásom lett. Szóval az egy elég mély pont volt, mivel egyébként nem is gondoltuk volna, hogy annyira komoly a sérülés. Visszaálltam még játszani, és fél időbe jöttem le, és utána volt pont a szín. Egész nyáron felkészülés volt, nem voltam egyetlen egy buliba se, és akkor arra volt egy egyem, és arra is még elmentem hajna 3-ig. Tehát ő nem tűnt annak, hogy ez ilyen súlyos ez a sérülés, de utána az MRI kimutatta, és ez egy elég mély pont volt. Most már nem vagyok abban, mert egyébként én pozitívnak gondolom magamat. Sérülésben nem sok jó dolog van, de lehet pár pozitívumot kiemelni belőle, és ezt próbálom meglátni.
2: Hogyan tudod összeegyeztetni az iskolát és a élsportot? Nehéz a kettőt egyszerre csinálni?
3: Nehéz, szerintem nehéz, igen. Az is fontos, hogy jó tanulók legyünk, teljesíteni is szeretnénk. Nehéz összeegyeztetni. A tanárok, ha kommunikálunk velük, akkor ezt megértik, és próbálnak segíteni, de szerintem ez egy azért nagy kihívás azok számára, akik erős iskolába járnak, és ilyen sportolók is mellette.
2: Azt szokták mondani, hogy nem szabad a sportra hagyatkozni, mert mint egyébként a te esetedben is, hogy bejöhet egy sérülés, és nem tudhatja az ember, hogy meddig tudja ezt csinálni. Neked milyen céljaid vannak a focin kívül a tanulásban?
3: Ezzel teljesen egyetértek. Szerintem se lehet erre 100%-osan építkezni. Mindig kell egy B-terv, vagy én úgy gondolom, hogy lehet nagyon nehéz, de lehet egyszerre párhuzamosan csinálni a sportot és a tanulást. Én egyetemen szeretnék tovább tanulni. Most az a célom, hogy Amerikába szeretném folytatni tanulmányaimat és a sportot is, azért is, mert ott tulajdonképpen nagyon erős bajnokságok vannak, és ez mind úgy, hogy össze van hangolva a sporttal, és a sport és a tanulás az össze van hangolva. Úgy gondolom, hogy Amerikában megoldható lenne, hogy legyen egy jó végzettségem, és akkor akár mellette még a sportot is tudom folytatni komoly szinten.
2: Említetted, hogy Amerikában erős bajnokságok vannak. Mit gondolsz a női labdarúgásról? Ugye sokak szerint még nem nagyon bontakozott ki, megoszlanak róla a vélemények. Te hogy látod akár a világon, akár itt most jelenleg Magyarországon?
3: Én úgy látom, hogy egyébként fejlődik, és úgy gondolom, meg ez nem is titok, hogy az UEFA is, mivel a férfi labdarúgást már nagyon nehéz fejleszteni, próbálnak a nőibe fektetni most. Nem lehet összehasonlítani a kettőt se nézettségbe, se fizetésekbe, se semmibe. Szerintem több 10 év, és egyébként nem lesz messze a kettő, de nyilvánvalóan a nézettség az szerintem a férfinek az mindig is erősebb lesz. De például most Amerikában pont most döntött rekordot, az egyik női focista $2 millió tudta ott tartani a klub magánál, és azért az nyilván a top focisták között ez nem olyan nagy összeg, de azért női fociba $2 millió azért erős. Magyarországon meg szerintem még nagyon el van maradva, nem erős a magyar bajnokság szerintem a nyugat-európai, vagy akár az amerikai bajnoksághoz képest. Ez is fejlődik, de azért még van hova fejlődni a magyar bajnokságnak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Dórit, a szegedi női NB1-es foci csapat, a Szent Mihály FC játékosát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
2: Családban marad.
1: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
2: 10 órától.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A sürgősségi rendelet elfogadva az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett, a fenékküszöb előkészítése folyamatban, a kőbeszerzése elindult, írta a kormányfő. Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Magyar Péter azt mondta, a szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Mint mondta, a honvédelmi miniszter Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek.

0: Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, ezt mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légiparádé lesz, amelyet a rakpartról lehet majd megtekinteni. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A budai várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A rendezvények részletes programjait az augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érteklődők.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnyeveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, ezekben a napokban, hetekben sokan választanak iskolatáskát, hiszen néhány hét múlva megkezdődik a 2026-27-es tanév. Hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, erről is szó lesz mai műsorunkban Hajdú Csillával, a Református Egymi Miskolci Tagintézményének gyógytestnevelő munkatársával beszélgetünk a témában.
2: A keresztcsont közepén kellene, hogy végződjön mindenféleképpen a táska, tehát ez legyen az alsó pont, ugye úgy húzzuk meg ezeket a hevedereket. Ugyanis, hogyha nincs normálisan megfelelően beállítva és rögzítve ez a pánt, és nem jó helyen van, hanem eltart, ugye, akkor lóg az egész táska hátrafelé, húzza hátra a gyermeket, és mi a reakció? Nyilván van egy automatikus ellentartás, ugye, hogy elkezd előre dőlni a gyermek, mert húzza ő vissza ahhoz, hogy egyenesben legyen, húzza vissza a táskáját és a súlyt, és nyilván ezáltal kialakul egy rossz testtartás, és nem megfelelő mozgási sztereotípiákat alakít ki, ami pedig túlterhelheti az izomcsoportokat.
1: Ezt követően pedig az alultápláltságról beszélgetünk Csitári Nikolett miskolci kötődésű dietetikussal.
3: Alultápláltság diagnózisát legegyszerűbben az úgynevezett BMI, vagy Body Mass Index, testtömegindexel tudjuk mérni. Ez ugye a testsúlyból és testmagasságból kiszámítandó érték. A 20 alatti értéknél mondjuk azt, hogy alultápláltságról van szó. Ideális esetben a 20 és 25 között kell, hogy legyen ez az érték, és ez alatt viszont alultápláltságról beszélünk, ami épp olyan fontos téma, mintha a felső kategóriát, tehát a 25 felett vagy 35 feletti értékeknek a túlsúlyos és elhízás kategóriáról beszélnénk.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Hajdú Csillával, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Miskolci Tagintézményének gyógytestnevelő munkatársával beszélgetünk, akit köszöntök műsorunkban. Üdvözlöm, Csilla!
2: Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Ugye hamarosan megkezdődik a tanév, és ebben az időszakban sokan választanak iskolatáskát, hogy milyen szempontok alapján, mire figyeljen az, aki még eddig nem szerezte be ezt a taneszközt. Ebben igyekszünk segítséget nyújtani az ön segítségével a következő percekben. A tudatosság az mennyire jellemző ezen a téren? Hogy tapasztalja ezt, mielőtt konkrétan beszélnénk a hasznos tanácsokról?
2: Én úgy gondolom, hogy az életünknek minden területén nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy jelen legyen a tudatosság. Tehát az, hogy valami felé érdeklődök, információt gyűjtök róla, aztán átgondolom, és tényleg nem csak azért veszek meg valamit, mert az szép, szép a színe, szép a mintája, vagy éppen most akciós, hanem tényleg úgy igazából megvizsgálom azt, hogy ez milyen hatással van az én életemre, vagy most itt jelen esetben például, hogyha ugye az iskolatáska választásról beszélünk, akkor arra, hogy ez a gyermekem szervezetére milyen hatással van, hiszen iskolatáskát nem egy-két hónapra választunk, hanem ez egy hosszú távú beruházás, ugye azért ezt időszakokra, évekre vásároljuk, tehát éppen ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy igenis körültekintően tudjunk választani táskát.
1: És akkor most arra szeretném kérni, hogy mondj el, hogy ebben az esetben mik legyenek azok a szempontok, amelyeket a szülők figyelembe vesznek. Egy kis korosztálybontást is azt hiszem érdemes tenni, hogyha a legkisebbekkel kezdjük, akik most kezdik meg az iskolai tanulmányaikat, és első iskolatáskájukat kapják meg, ugye számukra ez még egy olyan átmeneti időszak, amikor ugye a hátuk ekkora terhelésnek nem valószínű, hogy ki volt téve, sőt talán mondhatjuk azt, hogy nem volt kitéve, hogy az ő esetükben a kis elsősöknek, illetve szüleiknek mit tud ajánlani.
2: Igen, ez így van. Nyilván, amikor óvodából kerülnek iskolába, azért még az nem azt jelenti, hogy az izomzatuk is készen áll erre a fajta megterhelésre. És tényleg fontos az, hogy lehetőleg olyan gyártótól választunk mindig táskát, aki kifejezetten az iskolatáskák gyártására specializálódik. Tehát nem, hogy csak úgy leveszünk egyet a polcról, hanem ahogyan az előbb is említettem, ugye érdemes utána járni ennek, hogy na akkor ki az a gyártó, és mivel foglalkozik, és mennyire tudatos ő ezeknek az előállításában. Nagyon fontos az, hogy ergonomikus hátiképzése legyen ezeknek a táskáknak. Ez azt jelenti, ugye, hogy követi a genisznek a görbületét, és ugyanakkor segít abban is, hogy a megpakolt táskának a súlya az egyenletesen osztódjon el a háton. Ugye nyilván ilyenkor a kicsiknél többnyire azért inkább ugye többféle formája van az iskolatáskáknak, beszélünk ugye a régi klasszikusról, aztán vannak ugye a hátizsákok, vagy a gurulós bőröndök is, de mindenféleképpen ugye egy klasszikus lenne az, ami az alsó tagozatosoknak ajánlott lenne. Többek között azért, mert ezt tudjuk úgy beállítani, ugye, hogy a keresztcsont közepén végződjön a táskának az alja, és ezek olyanok még, amik ugye a nyaknak a mozgását azt szabadon engedélyezi, tehát ne korlátozza semmilyen irányba azt, hogy tudjon mozogni, és illetve a lapockáknak és a hátrésznek a párnái között sem lehet tér, tehát ezek a táskák olyanok, amiket pont úgy lehetne beállítani, hogy tökéletesen megfeleljen még ott a kicsiknek. Nyilván fontos az is, hogy kényelmes legyen ez a táska, és fontos az, hogy széles legyen a pántja, legalább azért az 5 centi az a minimum.
1: Így osztik egy igen. Súly, ugye, a teher előtt.
2: Igen, ugyanakkor figyelni kell arra is, mert ha túl széles a pánt, az viszont akadályozza a válnak a mozgását, illetve fixálja is a válnak a helyzetét, és az megint nem előnyös. Tehát tényleg ez az 5-7 centi az, ami olyan ideális, úgymond. Aztán fontos az is például, vagy nagyon ajánlott, hogy ugye szivacsos háta legyen. Tehát a hátrészen egy ilyen légáteresztő anyag legyen, és ugye az izzadságot az egy ilyen gázó felület, úgy mondott a táskának a hátulján. És a súlya, nagyon-nagyon nem mindegy, ugye az iskolatáskáknak a súlya. Nyilván azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen 1400 gram legyen maximum, tehát a testsúlyának a 10-15%-át cipelheti a gyermek, mert tudjuk nagyon jól, hogy ezt nagyon nehéz ám tartani, tehát azért ettől lényegesen nagyobb súlyt szoktak cipelni, pontosan ezért alakítják ki az iskolák sokszor azt ugye, hogy bent hagyhatják a gyerekek a felszereléseiket, akár a tornazsákot, akár a könyvekből egy pár darabot, de azért mégis elég nagy terhet kell, hogy cipeljenek.
1: Igen, hiszen a táskának van egy adott súlya is, az még ugye növekszik azzal a mennyiséggel, amelyet a könyvek, füzetek, toltartók, egyéb kiegészítők jelentenek, és itt említette, hogy a gyermekek testsúlyuk 10%-át cipelhetik ideális esetben, és ugye a testmagasság sem egyforma, nyilván nem vagyunk egyformák, és pont ezért jó, hogy ezek a funkciók, az állíthatóság például egy várpánt esetében, illetve különböző pánt állítása meglegyen. Mettől meddig érjen ideális esetben az a táska, hogy a gerinc görbületét ugye jó, ha követi, de hogy meddig
2: van
1: le például.
2: Igen, hát ez az, amit mondtam, hogy a keresztcsont közepén kellene, hogy végződjön mindenféleképpen a táska, tehát ez legyen az alsó pont, ugye úgy húzzuk meg ezeket a hevedereket. Ugyanis, hogyha nincs normálisan megfelelően beállítva és rögzítve ez a pánt, és nem jó helyen van, hanem eltart, ugye, akkor lóg az egész táska hátrafelé, húzza hátra a gyermeket, és mi a reakció? Nyilván van egy automatikus ellentartás, ugye, hogy elkezd előre dőlni a gyermek, mert húzza ő vissza ahhoz, hogy egyenesben legyen, húzza vissza a táskáját és a súlyt, és nyilván ezáltal kialakul egy rossz testtartás, és nem megfelelő mozgási sztereotípiákat alakít ki, ami pedig túlterhelheti az izomcsoportokat. Tehát ez egy izomegyensúly hiányt okoz, és ez negatív hatással van a helyes testtartásra. Tehát ezért lenne szerepe ezeknek a hevedereknek, hogy helyesen tudjuk rögzíteni, és ugyanígy például a súlynak szintén megint az, hogy mennyire segíti ezt az egész helyzetet így könnyíteni, azért lennének például a derékpántok, amik még ott is ezt a terhelést ugye tudják csökkenteni, vagy akár ugye a mellkaspánt elől, ami által pedig a lapockákra sokkal jobban felfekszik maga az egész táska. Tehát ezért vannak ezek itt kialakítva rajtuk.
1: Sokan féloldalt hordják a táskát, hogyha esetleg így a korosztály előre haladtával ezeket a jellemzőket összefoglalja nekünk Csilla. Mert talán előtérbe kerülnek más típusú háti táskák, vagy ugye a iskolatáskának másfajta típusa.
2: Igen, tipikusan, ugye hát nyilván eljön az az időszak és az a korosztály, amikor ciki a hátunkon vinni a hátizsákot, és menőbb, hogyha csak félvállon hordom, csak az egyik oldalamon, vagy akár ugye a lányoknál is jellemzőbb az, amikor így keresztbe rakjuk magunkon is, mint egy postástáskát, úgy viszik a gyerekek a könyveiket, meg a felszereléseiket. Viszont erről tudjuk, vagy akár nőként is tudjuk azt, hogy milyen terhelést ad, amikor egy oldalon hordunk valamit és cipelünk valamit. Mert például, hogyha bal oldalon hordjuk a táskát, vagy bal oldalon hordott táska esetén, ugye balra húz a törzs, így a gerinc jobb oldalán futó izmoknak ugye folyamatosan dolgozniuk kell, hogy visszahúzzák a törzset. Tehát úgymond nagyon okos a szervezetünk, mert alkalmazkodik a terheléshez. Viszont, hogyha ez a terhelés megszűnik, tehát már nem cipeljük tovább azt a táskát, akkor viszont a törzs önmagában jobbra kompenzál, mivel a jobb oldali izmok az erősek, és így a baloldaliak viszont gyengék és kinyúltak. Tehát pontosan emiatt érdemes erre nagyon figyelni, hogy mindkét oldalon praktikus vinni ezt a táskát, és ugye legalább úgy, hogy egyik nap az egyiken, másik nap a másikon. Na, hát nem tudom, hogy erre mennyien figyelnek, de szerintem nagyon-nagyon minimális, mert van egy jól berögzült oldal, amit szeretünk, nyilván ez lesz az erősebb oldalunk, és amikor áthelyezzük a gyengébb oldalra, akkor azonnal érezzük a különbséget, és érezzük, hogy ott már nem is olyan kellemes vinni azt a táskát. És még amit itt nagyon kiemelnék, az pedig az ugye, hogy ugye látunk sokszor olyat is, hogy teljesen már a térdnél lóg lent a táska a fiataloknál, vagy akár már itt a csípővonalában, és erre is nagyon-nagyon fontos lenne figyelni, hogy a derék vagy a csípő találkozásánál ne kerüljön lentebb ez a táska, tehát nem lenne szabad attól lentebb engedni a pántokat, és hogy ott lógjon lent a táska, mert szintén megint egy olyan súlyt húz lefelé, ami által ugye megint fokozódik a gerincfeldülés, a deformitás, ugye, és ez megint nagyon nehéz korrigálni utána. de ugyanilyen egyoldalú terhelést ad például a gurulós bőrönt. Most pont nyári szezon van, és szerintem most elég sokan húztak maguk után több kilós bőröndöt egy oldalon a kezükkel, és biztos vagyok benne, hogy megtapasztalták azt, hogy igenis az oldaluknál érzik, nem is a karjukban, de a vállukon, a nyaki résznél, illetve a vállövnél, illetve ugye azon az oldalon, ahol húznák a bőröndöt, azon érzi azt, hogy ez megterhelő. Tehát lehet, hogy éppen azt gondolják nagyon sokan, hogy a bőrön típusú táskát ugye nem a hátán cipeli az ember, és nem ott viszi a terhet, de ez meg, hogy egy oldalon húzzuk, ráadásul egy csavart helyzetben, ez megint nem praktikus, és megint nem jó. Ráadásul ugye az iskolákban van rengeteg lépcső, amin keresztül megint ugye húzni, vonni kell maguk után a gyerekeknek ezeket a bőröndöket, tehát én nem igazán javaslom például ezt a variációt.
1: Vagy ugye, ami elhangzott, jó példa a kezek, vagy a váll terhelésével, hogy váltogatni a jobb és bal oldalunkat, talán ez egy picit segít ezen a helyen.
2: Igen.
1: Illetve még akár igen, a legkisebbeknek, vagy akár a nagyobbaknak, illetve nekünk felnőtteknek is a mozgás fontosságáról ugye nem lehet eleget beszélni, szóval, hogy bármelyik életkorban a hátizmainkat hogy tudjuk a legjobban erősíteni.
2: Nyilván erre azért nem szoktunk ennyire felkészülni, hogy na, akkor a gyerek iskolába fog menni, és akkor erősítjük a hátát, gyorsan csinálunk néhány hátizom erősítő gyakorlatot ahhoz, hogy majd bírja a gyerek a táskát, de mindenképpen azt tudom mondani, hogy igen, a mozgásnak, a sportnak mindenféle fajta szempontból szerepe van az életünknek. És nyilván ilyenkor én azt szoktam javasolni, hogy lehetőleg olyan sportágat, lehetőleg olyan mozgásformát válasszunk, ami szimmetrikus mozgás. Gondolok itt egy úszás például, hogyha van rá lehetőség. És ugye itt akár például prevencióként ott lehet egy gyógyúszás is, ahol ugye van egy felhajtó erő, ezáltal tehermentesülnek a szalagok, az izületek, könnyebbé válik a mozgás. Ugye nyilván, amit egyébként szárazföldön, talajon, ugye sokkal nagyobb erőkifejtést kell ahhoz, hogy egy-egy gyakorlatot végrehajtsunk. De gimnasztikai gyakorlatokból is rengeteg olyan van, amikor mondjuk hasonfekvésből törzsemeléseket végzünk, karemeléseket végzünk, tehát tényleg főként ezek lesznek azok, amik dominánsak, és tényleg tehát itt ennek lenne szerepe, hogy ne csak az egyik oldalt dolgoztassuk, hanem a másikat is. Ha pedig már van egy kialakult deformitás, akkor pedig mindenféleképpen ellenoldali gyakorlatokat végeztessünk velük.
1: Egy helytelenül, akár hosszú távon, vagy rövidebb, hosszabb távon hordott táska, vagy tényleg gyermekeknél, felnőtteknél az egyoldali terhelés, ez mikor okozhat látványos, vagy akár fájdalmas tüneteket?
2: Nyilván abban az esetben, amikor mondjuk naponta csak 10 percet visz valaki így táskát, arra nem mondhatjuk azt, hogy az egy nagyon nagy mértékben befolyásolná a helyes testtartást. De azért, amikor már hosszabb időn keresztül, órákon keresztül is fennáll ez az egyfajta irányba való elgörbülés, úgymond, ez a helytelen testtartás, akkor viszont igen, akkor megjelenik az, hogy van egy gerincfeldülés, az, hogy fejfájás van, nyaki derékfájdalom van, vállfájdalom van, az izmok túlfeszülnek, hogy megnyúlnak, tehát ott már van fizikai fájdalom, és az már érezhető. És egyébként tényleg így van, hogy a serdülőkor előtt még nem várhatjuk el azt a szervezettől, hogy a saját tömegén kívül mást is be tudjon mozgatni. Az izomzat ekkor még nagyon rugalmas, azonban a hormonrendszer viszont még képtelen támogatni az izomzatnak a fejlődését. Vagyis, hogyha cipeli a táskát, akkor a szervezete képtelen izomzatilag alkalmazkodni hozzá, és ez fogja okozni a csontoknak a deformitását. Tehát, hogyha külső hatásokhoz ugye úgymond adaptálódik a szervezet, és akkor így a súly húzásától deformálódnak el a csontok. És pontosan emiatt van ez, hogy egyre gyakoribb ez a kifózis például, vagy a gerincdeformitás, vagy az, hogy előre esnek a vállak, előre hajlik a fej, és akkor nyilván, hogyha előre hajlik a fej, akkor ennek következtében ugye a gerinc kidomborodik ott hátul a lapockát. Most amire jellemző a mai világban, ez a telefont nyomkodunk és dőlünk előre, tehát itt ezt a fajta testhelyzetet kell így elképzelni magunk előtt, vagy pont ez az, hogy hátrafelé próbálunk korrigálni, és akkor pedig a has domborodik előre. Tehát azért itt elég sokféle fajta tünet van, amit ilyenkor észrevehetünk, megfigyelhetünk, és ezekre tényleg nagyon-nagyon fontos kitérni, meg úgy odafigyelni, hogy igenis ezeket érdemes korrigálni.
1: Ugye most elsősorban a felső testrész, ahol a példákat említette, az alsó végtagokra való hatásáról lehet beszélni?
2: Ez egyértelműen magával vonja azt, hogy esetleg a lábakban is kialakulhatnak a deformitások, ugyanígy, hát nyilván az egész test, az folyamatosan mindig arra törekszik, hogy egyensúlyban tartsa magát, tehát a testtömeg középpontot azt mindig próbálja úgy megtalálni, hogy az ne billenjen sem erre, viszont ugye ilyenkor, amikor mégis megtörténik egyfajta deformitás, akkor onnantól kezdve ugye alkalmazkodik, ahogy az előbb is mondtam, és ezáltal ugye másképp terhelődik a láb, azzal, hogy másképp terhelődik a láb, abban is jönnek a deformitások, ott lehet egy X-láb, egy lúdtalp, ugye befelé dőlő boka, tehát ez mind-mind, vagy egy csípő, a csípőben is kialakulhatnak eltérések, tehát nagyon-nagyon összetett ez a dolog, én úgy gondolom.
1: És hosszú távú, ugye, amit gyermekkorban a rossz szokások, hogyha berögzülnek, akkor van, amikor annak csak felnőttként érezhetjük a hatását.
2: Igen, ez így van. Ez így van, tehát ezért érdemes már ilyenkor egészen kicsiként kialakítani bennük azt a fajta igényt, hogy ők maguk figyeljenek oda erre. Ugyanis ha én azt gondolom, hogy ha akkor, amikor először, vagy mielőtt először a hátára tesszük ezt az iskolatáskát, és elmondjuk a gyerkőcnek azt, hogy azért húztuk meg itt ezt a pántot fönt, mert érezd a különbséget, hogy mi van, ha most lóg rajtad, és mit érzel, ha most ezt meghúzom. Azért csatoltuk itt be előle ezt a derékpántot, mert nézd meg a különbséget, és elmagyarázzuk neki, hogy ez a te érdeked és a te egészséged miatt történik. Netalántán még meg is mutatunk neki egy-két képet az interneten arról, hogy milyen gerincdeformitások léteznek, akkor én azt gondolom, hogy ezáltal már jobban oda fog figyelni arra, hogy igenis ezért ő a felelős, úgymond, mert egész nap nem figyel rá anya, apa, hogy jól van-e az a táska fölrakva a vállára. Tehát már itt el tudjuk kezdeni szerintem bennük kialakítani ezt a fajta tudatosságot.
1: És most beszélgetésünk végén vissza is kanyarodtunk ugye a tudatossághoz, ahogy indítottuk mai beszélgetésünket, de úgy gondolom, hogy az elmúlt percekben számos olyan kérdés előkerült, amelyekről a későbbiekben még fogunk beszélgetni, hiszen nagyon fontos dolgok ezek az egészségünk megőrzése, javítása tekintetében is. Én köszönöm szépen Hajdú Csilla gyújtestnevelőnek, a Református Egymi Miskolci Tagintézményének munkatársának, hogy itt volt velünk, és ezeket a hasznos gondolatokat megosztotta velünk az elmúlt percekben.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Csitári Nikolett, miskolci kötődésű dietetikust köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: Amiről pedig a következő percekben beszélgetni fogunk, az az alultápláltság. Mit is értünk ez alatt, mikor beszélhetünk alultápláltságról?
2: Alultápláltság diagnózisát legegyszerűbben az úgynevezett BMI, vagy Body Mass Index, testtömegindexel tudjuk mérni. Ez ugye a testsúlyból és testmagasságból kiszámítandó érték. A 20 alatti értéknél mondjuk azt, hogy alultápláltságról van szó. Ideális esetben a 20 és 25 között kell, hogy legyen ez az érték, és ez alatt viszont alultápláltságról beszélünk, ami épp olyan fontos téma, mintha a felső kategóriát, tehát a 25 felett vagy 35 feletti értékeknek a túlsúlyos és elhízás kategóriáról beszélnénk. Nagyon sokszor dietoterápia esetén például nehezebb az alultápláltságot kezelni, mint a túlsúly és az elhízásból fogyasztani. Nagyobb kihívás.
1: Mi lehet ennek az oka? Genetika mennyire játszik itt szerepet, hogyha valaki gyermekkorától kezdve, felnőtt korán át évtizedekig, vagy igazából talán az eddigi egész életében ebbe a kategóriába, vagy a vékony testalkatúak közé tartozott, ez mennyire lehet egy normál állapotnak mondható, vagy azért ennek lehetnek olyan rizikói, ami hosszú távon akár az életkor előre haladtával problémát okozhat?
2: Természetesen ez az alultápláltság csoport is azért elég széles skálán mozog, tehát természetesen a genetika is befolyásol, már egy gyermekkortól kezdődő táplálkozási szokás is befolyásolja. Van egy nagyon egyszerűen ismert energiamérleg, ami igazából, ha a mérleg két nyelvét nézzük, az egyiken ugye a bevitt vagy elfogyasztott energiamennyiség szerepel, a másik oldalon pedig a feldolgozott vagy felhasznált vagy épp ledolgozott fizikai aktivitásra, sport által ledolgozott energia mennyiség szerepel, és ha ez egyensúlyban van, tehát ugyanannyit viszünk be, magyarán ugyanannyit eszünk, mint amennyit felhasználunk, ledolgozunk, akkor az energia mérleg egyensúlyban van, tehát a testsúly ilyenkor nem változik. Hogyha bármelyik mérlegnyelve felé eltolódik a mérlegünk, akkor ugye, ha többet viszünk be, és kevesebbet mozgunk, akkor természetesen felfelé indul a mérlegnyelve testsúlyba. Ha pedig ugye többet mozgunk, és kevesebbet viszünk be, akkor meg lefelé. Tehát ezt az energiamérleget érdemes szem előtt tartani, de ahogy említettem, a genetika, a táplálkozási szokás, illetve az adott illetőnek az egészségügyi állapota is befolyásolja, hiszen nem egyszer hallunk olyanról, hogy valaki nagyon sokat eszik, tehát én nagyon egyszerűen fogalmazva, de mégsem hízik. Tehát ilyenkor egyrészt természetesen a háttérben állhat a genetika, tehát meg kell nézni azért a családi előzményeket is, illetve az adott illetőnek az egészségi állapotát. Mert itt a háttérben akár bármiféle felszívódási rendellenesség is kiderülhet, ami pedig nem a testsúlybeli alultápláltságot elsősorban, tehát az olyan típusú malnutríciót jelenti, hanem, vagy nem kizárólag, hanem a tápanyagok bevitelének és hasznosulásának az alultápláltságát, tehát egy minőségi táplálkozási hibát is rejthet magába, amit mindenféleképpen az okot meg kell találni, és úgy tudjuk ugye megszüntetni a valódi problémát. Tehát ez is befolyással lehet.
1: Milyen úton kell elindulni vizsgálatok tekintetében ekkor?
2: A dietetikusnál, ha eljön valaki azzal a céllal, hogy szeretne testsúlyt növelni, akkor mi elsősorban ugye antropometriai vizsgálatot végzünk, amiben beletartozik a test összetételmérés, táplálkozási állapot meghatározás, haskörfokat, derékkörfokat, felkar, zsír százalék mérése és ezeknek a kiértékelése, célértékek meghatározása, illetve beletartozik a táplálkozási anamnézisbe egy FFQ, vagy más néven egy nyersanyag gyakoriságnak a felmérése, egy kikérdezéses módszeren alapuló technika, amin igazából végigmegyünk, hogy az adott illető a különféle nyersanyagokat, tápláléktípusokat milyen gyakorisággal fogyaszt, vagy éppen nem fogyaszt. illetve egy 24 órás visszakérdezéssel egy teljes napját végig kérdezzük és végignézzük. Ennek tükrében ugye meg tudjuk határozni személyre szabottan kiszámítva, hogy mennyi az ő optimális tápanyagbeviteli szükséglete, és ehhez képest az elmondottak alapján a jelenlegi táplálkozására jellemzően, na mégis milyen a valós tápanyagbevitele. Itt már látunk akár eltéréseket. Ez a dietetikai vonal. Természetesen, hogyha valakinek bármiféle háttérben lévő egészségügyi gondja van, akkor szakorvost kell felkeresni. Tehát itt belgyógyász, gastroenterológus, akár endokrinológus vonal az, ami nagyon-nagyon kiemelt, hiszen mindenféleképpen meg kell nézni az emésztő traktusnak a normál működését. A vérvizsgálatokkal ugye kideríthetők a különféle háttérben lévő dolgok, illetve akár hormonális eltolódások is okozhatják a testsúlynak az ingadozását. Tehát nagyon egyszerűen például egy pajzsmirigy, ami nagyon sokakat érint, pajzsmirigy diszfunkció is befolyással van a testsúlyunkra, akár le, akár felfelé.
1: A vérképből mik azok az értékek, amelyek arra utalhatnak, hogy probléma van?
2: Hát ez nagyon komplex.
1: A pajzsmirigyet említette Nikolett, igen?
2: Igen. Pajzsmirigynél ugye nagyon gyakran ugye a TSH az érték, ami a pajzsmirigynek az egyik markere, de ez önmagában ugye nem ad teljes képet. Ehhez nyilván szükséges az endokrinológiai szakorvosi konzultáció, aki egyéb markereket, T3, T4, antitépiós értékeket is még kérni szokott, és akkor komplexen megnézi a pajzsmirigy normál működését, természetesen emellett azért még ultrahangvizsgálat is, szakorvosi vizsgálat is, annak a komplexitása és annak a kompetenciája szükséges ehhez. Természetesen ugye egy általános laborban a vércukorérték is informatív, tehát hogy az éhomi vércukorszintünk az milyen, esetlegesen ha valaki tudja magáról, hogy korábban már volt a laborban eltérés, és esetleg cukorterhelésével irányítják, akkor ott is nagyon informatív, hogy mégis milyen a vércukor ingadozása ugye a cukros oldat elfogyasztását követően, tehát milyen értékek mutatkoznak, ez is ugye természetesen a test összetételre és a testsúlyra hatással van, hogy valaki milyen szénhidrátanyagcsere profilú. Tehát mind a szénhidrátanyagcsere, mind a zsíranyagcsere igazából befolyásolhatja azt, hogy milyen a táplálkozási állapotunk.
1: Ugye a BMI indexről már beszélt az imentiekben, a test súlyról még néhány gondolatban, hogy hogyan, mikor érdemes test súlyt mérni, és milyen információkat adhat mindez nekünk.
2: Nagyon fontos, hogy a testsúlyunkat, tehát a klasszikusan mérlegre állásnak is azért megvan egy szabályossága, mint ahogy például egy vérnyomásmérésnek is, hogy ugye ülve, nyugodt helyzetben ideális megmérni. Tehát a testsúlyt is egy héten egyszer, tehát nem szükséges itt minden nap ráállni a mérlegre és azt jegyzetelni és nyomon követni, mert az nem lesz objektív és valós érték. Tehát egy héten egyszer álljunk a mérlegre, lehetőség szerint ugyanazon a napon, ugyanabban az időben, ugyanabban a napszakban, tehát ha reggel mondjuk éjgyomorra állunk rá, az a legideálisabb, de akkor mindig akkor legyen, hiszen akkor is eltérést tapasztalunk, hogyha a nap első szakaszába állunk a mérlegre, vagy a nap második szakaszában. És akkor esetleg aggodalomra adhat okot, hogy hú, itt most milyen eltérések vannak. Ezek nem reális értékek, tehát itt a kettő értéket nem tudjuk összehasonlítani. Tehát mindig ugyanazon a nap, ugyanabban az időpontban, ugyanabban az öltözetben esetlegesen. És ugye nagyon fontos, hogy a BMI is, ez a testtömegindex ugye megmutatja a nagyon egyszerűen a táplálkozási állapotunkat, viszont ettől sokkal komplexebb, amikor egy testösszetétel mérést végzünk. Mert nagyon gyakran például a leggyakran a túlsúly vagy elhízás száma vagy BMI indexe kiszokott jönni mondjuk egy sportolónál, aki ugye sokkal nagyobb nem zsírszövet, hanem izomszövettel rendelkezik, és kijöhet akár a BMI-je, hogy egy extrém elhízott emberről van szó, miközben nem. Tehát a test összetétele teljesen más arányokat mutat, és teljesen más összetételbe. Tehát itt nagyon fontos inkább, hogy a súly az egy szám, azt lehet nézni, nyomon követni érdemes. Főleg ugye az életkor előre haladtával is ugye tapasztalhatjuk azt, hogy az anyagcserénk lassul, az anyagcseré, tehát az alapanyagcserénk is változik, életkor előre haladtával más a napi energiaigénye az embereknek, ezáltal érdemes nyomon követni, de ha mi komplexen szeretnénk nézni magunkat, és úgy komplexen vizsgálni, akkor érdemes a testsúly mellett testösszetétel mérést is végezni.
1: És ugye már többször elhangzott itt az izomerő, az izmok és a fizikai aktivitás is fontos tényező ilyen szempontból is.
2: Abszolút, tehát ugye a mozgás és a táplálkozás az tényleg elválaszthatatlan, kéz a kézben jár. Itt a testzsír százalékunk csökkentésében az egyik pillér a dietoterápia, de a másik pillér az maga a mozgás, a fizikai aktivitás. És itt ugye ebbe edző, gyógytornász szakemberek tudják kiválasztani azt a legoptimális mozgásformát, ami az adott típusú illetőnek, és itt gondolok például egy elhízásnál, ugye nem mindegy, hogy alma vagy körte típusú az adott illető, a megfelelő mozgásterápia beállítása is a cél érdekében nem elhanyagolható.
1: Az életkor előre haladtával magának a testnek az összetétele dietetikai szemmel hogyan változik, vagy mi az, amit esetleg egyre komolyabban érdemes beépíteni a mindennapi rutinba?
2: Én azt tudni, hogy az életkor előre haladtával, ahogy az előbb említettem, az anyagcserénk is csökken, ezáltal figyelni kell a napi beviteli energiára, tehát hogy nem ugyanannyi az energia igénye egy idősebb illetőnek, mint egy aktív fiatal életkorúnak. Nem ugyanannyi a fehérje szükséglete sem, mert ez a másik nagyon fontos tényező, hogy egyrészt a fehérjéknek a hasznosulása, a beépítése és ezáltal az izom rostoknak a növekedése az már leáll azért egy 25-30 éves életkorba, tehát addig kell csúcsra járatni, addig kell úgymond megfelelő fehérje összetételű étrendet normál egészséges egyéneknél biztosítani, hogy teljesen a maximális csúcs csonttömeget, meg az izomtömeget is minél magasabb százalékba, normál tartományba, magas százalékba érjük el, és onnantól kezdve nyilván nem a felépítő, hanem a leépítő folyamatok indulnak el a test egész, teljes egészébe, és ez, hogy ne hirtelen drasztikus csökkenést mutasson, és itt például a test összetételben is ne lássunk egy hirtelen alacsony, vagy egy nagyon alacsony izomszázalékot, hiszen azt növelni, felépíteni, az már ott sokkal-sokkal nehezebb, mint ugye a fiatal életkorban. Tehát ezért, hogy ez egy lassúbb csökkenés legyen, nagyon fontos, idősebb életkorunkban megfelelő fehérje összetételű és bevitelű étrendet tartani. Tehát ott összességében már egy kicsit csökkent energiasűrűség és magasabb fehérje tartalom szükséges.
1: Hogyha néhány konkrét ételről, vagy akár egy napnak, vagy egy-két napnak az étrendjéről egy minta étrendet javasolna nekünk, Nikolett?
2: Én nagyon fontos az egészséges táplálkozás alappilléreit követni, aminek az egyik pillére az, hogy zöldség és gyümölcsbevitel az felnőtte normál általános állapotú egyénekre vonatkozva azért 500 és 800 gram per nap, tehát ez azt jelenti, hogy négyszer minimum kellene zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani, amiből egyszer nyersen. Tehát ha most kezdjük a napot, akkor például egy klasszikus szendvicssel, ha kezdjük a napunkat, akkor az összeállítás az hogyan és miként nézzen ki. Szendvicsnek az alapja az teljes kiörlésű, magas rosttartalmú gabonával kell, hogy álljon, tehát mondjuk egy teljes kiörlésű rostkenyérből készítünk egy szendvicset, amire sovány felvágottat, sajtot és zöldséget, akár egy jégsalátát beletesszünk mellé, még szezonálisan most akkor retket, kigyúborkát, hagymát fogyasszunk, és természetesen a folyadékról se feledkezzünk meg. Lehet nyugodtan felnőttek esetében zsírszegényebb tej vagy tejterméknek az elfogyasztása, tehát mondjuk mellé kínálunk egy 2 deci tejet. 10 órai, ami a reggelit követő 3 óra elteltével ideális elfogyasztani. Oda például a megfelelő zsírsav bevitel érdekében sótlan egymarék olajos magnak a keveréke lehet. Tehát mondjuk sótlan mandula, sótlan kesudió, makadámdió, meg egy kis török mogyoró egymaréknyi összességében. Ebédre akkor a 10 órait követő 3 órával érdemes az időpontot meghatározni. Nagyon fontos is, és azért kiemelt szerepe van a leveseknek, hiszen egyrészt az emésztést beindítja, tökéletesebb emésztésű lesz maga az ételsornak az elfogyasztása, meg hát ugye nagyon fontos, hogy a hidratációt is már a levessel is pótoljuk. Egy könnyű zöldséglevest, ha elfogyasztunk, akkor utána például a tányérunkon a hármasság elvét követve, ami azt jelenti, ha a tányért elfelezünk, felébe beletesszük a magas rosttartalmú köretet, legyen az mondjuk egy zöldséges bulgur, és a maradék fél tányérunkat ismét elfelezzük, ahova rakunk mondjuk az egyik negyedbe egy grill csirkét, vagy éppen egy grill sertéshúst. például egy barnamártással, a maradék egy-egyen részbe pedig mellé előtte, közben vagy utána az ebéd után elfogyasztunk megint csak egy kis maréknyi salátát, vagy éppen cukormentes gyümölcsöt befőttet akár, vagy éppen egy almát, vagy egy körtét az ebéd harmadik, úgymond desszert fogásaként. Uzsonnára az ebéd elfogyasztást követő 3 órával ideális, hogy gondoljunk uzsonna időre. Ekkor nyugodtan akár egy zsírszegény túró, egy kis korpás kekszel ideális például kis étkezésre. Tehát itt kis mennyiségekre kell gondolni, nem egy nagy étkezésre, hiszen kis étkezés a nevében is benne van. Vacsorára, ami nagyon fontos, hogy lefekvés ideje előtt 3 órával kell az időpontot ideálisan beállítani, tehát itt nagyon fontos, hogy ki mikor fekszik le, tehát hogy ez a 6 óra után nem eszünk, ez egy már régen ismert tévhit, mert bizony, aki 9-kor fekszik le, neki bizony 6 előtt kell még vacsorázni, de aki csak 11:30 vagy úgy van a munkaköre, napi rendje, hogy később, akkor simán a 7-8 órás időpont is igazodhat a lefekvés idejéhez. Tehát vacsorára, ami fontos, hogy egy könnyed emészhetőség fehérje tartalmánál nézve azért egy komplett fehérje tartalmú ételsor legyen, például mondjuk egy teljes kiörlésű tortillalapba, ha belerakunk zöld salátát, uborka karikát, paprika, paradicsom, csíkok vagy kocka vagy karika formájába beleszelünk, rárakunk egy szelet kis sonkát, esetleg reszelt sajtot rászórunk, ezt így összetekerjük, és egy kis serpenyőn ezt így szárazon kicsit megpirítjuk, megrillezzük, ez például egy kitűnő vacsora összeállítás lehet.
1: Most egy ilyen minta étrend után idézőjelbe egy ellenpélda, a nem megfelelő táplálkozás milyen idővel okozhat gondot, vagy olyan tüneteket, amelyet már megtapasztal az ember?
2: Hát ez megint nagyon-nagyon egyéni, egyrészt itt megint a genetika is befolyással van. Befolyással van az, hogy miből milyen mennyiséget fogyaszt az adott illető, tehát hogy mondjuk egy szénhidrátot fogyaszt nagy mennyiségben, vagy zsírt, vagy akár mind a kettőt, a mozgás mennyire van jelen, vagy nincs jelen, vagy milyen mértékben az adott illetőnek az életmódjába. Az életmód egyéb tényezőinél, tehát például az alvása milyen a stressz megküzdő képessége, milyen például a D-vitamin szintje, ez mind befolyásolja, hogy na milyen idő után jönnek elő az elsődleges tünetek. De a leggyakoribb tünet az egyrészt már a közérzetben érezhető, és az leggyakrabban ez a fáradtság, olmos fáradtság érzés, esetlegesen már a kialvatlanság, tehát hiába alszik az adott illető 7-9 órát, megaludta a normál, ideális időt, felnőttek esetéről beszélve, de ugyanúgy fáradtan és kialvatlanul ébred. Tehát már ez is egy ilyen figyelmeztető jel kell, hogy legyen. Az, hogy az egész nap például, vagy az étkezéseket követően van egy ilyen nehezítettségérzés, egy ilyen enervált érzés, egy ilyen olmosságérzés, fáradtságban megjelenve, koncentráció csökkenés, akár már szájszárasság, bőr problémák, bőrszárasság például, az már ugye természetesen a hidratáltságra is tünetet jelez. Ez mind-mind az első megjelenő, úgymond ilyen általános közérzeti tünet, de már ekkor gondolhatunk, hogy hú, ittam-e eleget, ettem-e elég zöldség, gyümölcsöt, van-e megfelelő rostbevitelem, mennyi az az egyszerű cukorbevitel, amit esetleg elfogyasztottam, milyen a zsírbevitelem, aminek természetesen nehéz az emészhetőséget, tehát azzal, ha nagy mennyiségű zsírtartalmú ételsor teszünk, akkor az természetesen maga után vonzza, hogy egy ilyen megterhelt emésztőcsapustal kell számolni, tehát mondjuk egy zsíros csülök elfogyasztása után például az természetes, hogy egy ilyen nehézségérzésünk van. De ezekre mind oda kell figyelni, mert ezeket a kellemetlen diszkomfort érzeteket ez mind-mind befolyásolja. Hogy előtte hogyan ettem, mit ettem, mennyit ettem, és mit és hogyan ittam.
1: Vagy éppen mit nem, és itt mostani beszélgetésünk záró gondolatának, ugye, hogy ha éhesek vagyunk, vagy szomjasak, akkor az akár a stressztűrő képességünket, vagy stresszel megküzdő képességünket is befolyásolja.
2: Abszolút, teljes mértékig így van. itt tényleg mindennel összefügg, és azt szoktam mondani, főleg, hogyha gyermekek körében edukálunk, hogy a szervezetünk egy annyira tökéletesen összerakott kémiai vegylabor, hogy itt, ha valami hiányzik, az rögtön megy az összes többi kis sejtecskének, sejtközeti térnek, szervnek, szernemszernek a jel, és végigfut az egész testünkön. Ha valamiből túl rossz mennyiség van jelen, vagy valami olyan külső káros, kóros tényező van bent, ami bejutott, akkor az is ebből egy gyönyörű szép jelrendszeren megy végig a testünkön, és adja az információt le.
1: Én köszönöm szépen ezeket a hasznos gondolatokat Csitári Nikolett miskolci kötődésű dietetikusnak. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorát hallották. A műsor szerkesztője Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítása. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, amit 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak.

0: A miniszter úgy fogalmazott, a vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjanak az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgoznak. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, ezt mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légiparádé lesz, amelyet a rakpartról lehet majd megtekinteni. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A Budai Várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyett a protestáns sokadalom is. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A rendezvények részletes programjait az augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érteklődők.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Bózás Zsóri vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak Dancsó Zoltán, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkészének szolgálati útjáról, az egyháztáji delikátesz működéséről, de előtte a Reformátusok Szárszói konferenciájáról, amely arra keresi idén a választ, hogy megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit. Ezt a témát járják körbe idén augusztus 13 és 16 között Balatonszárszón. A témáról és a részletekről Zila Gábort, a szervező református közéleti és kulturális alapítvány ügyvezetőjét kérdeztem. Az idei szárszói konferencia témája a digitalizáció és a hit. Miért ezt választottátok a fő irányvonalnak?
2: Ugye azt látjuk, hogy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotó tagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma. Ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretörését, és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül.
1: Nyilván egy nagyon érdekes irányba is elmehetnénk be a beszélgetésbe, ha csak arra gondolunk, hogy hány fiatal az AI-jal beszéli meg a problémáit, ahelyett, hogy mondjuk akár a gyülekezete lelkipásztorához fordulna, tehát ez is egy téma lehet, de mégis milyen előadásokban járjátok körbe ezt a témakört?
2: Alapvetően három fő irányból járjuk körül, és a cél itt inkább az, hogy nem a tuti megmondása, hogy tehát nem azt szeretnénk, hogy mit megmondjuk a tutit, hanem azokat a kérdéseket szeretnénk felvetni, ami bennünket is feszítenek, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen konferenciának, egy ilyen találkozónak az a legnagyobb erénye, hogy meg tudjuk ezeket a kérdéseket közösen beszélni. Így alapvetően egyáltalán egy ilyen definiáló beszélgetés, témakör vetődik fel, egyáltalán mi ez az AI, kell-e tőle félni, mit kell vele kezdeni, mit lehet vele kezdeni, mit nem lehet vele kezdeni. A másik fontos témakör az az, hogy mi milyen jogi és milyen jogalkotási feladatokat ró ránk adott esetben ez a kérdés, ha egyáltalán ró ránk, lehet, hogy semmi dolgunk nincsen vele. Mi azért ebben az időpillanatban úgy gondoljuk, hogy itt még mind az állami, mind az egyházi jogalkotónak lesz ezzel feladata, úgyhogy ez egy másik szempont. A harmadik szempont pedig az, vagy harmadik dolog pedig az, hogy mit kezdünk ezzel a különböző szakterületeken, így elsősorban a gyülekezeteink életében lehet ez bármire használni, mire lehet használni az egyházunk életében, és hát nyilván az oktatásban, ahol ez felhasználható vagy felhasználandó, így az oktatás területét is fogjuk érinteni.
1: Kiket sikerült megnyerni az előadók személyében?
2: Alapvetően elmondhatjuk, hogy Csánki Attalov és Gyula Balázs, aki a Károly Egyetem kancellárja, emellett pedig a területnek jogi szempontból szakértője, őt mondjuk kiemelném, mint aki a jogi területről fog beszélni az előadók között. Koren Balázs, aki a Jettel Prosuli programjának a vezetője és oktatás területén elég sok mindent sikerült már kitapasztalnia, kikutatnia. A mesterséges intelligencia, a digitalizáció kapcsán ráadásul hitfal evangélikus testvérünk, úgyhogy így és teológiai szempontból is többen körbe fogják járni ezt a témát, hiszen ennek mind-mind-mind van hitéleti szempontja is, így például Ceglédi Péter Pál lelkipásztor testvérünket említeném, hogy minden területről hozzak be egy-egy embert, egy-egy előadót.
1: Mettől meddig is tart most a konferencia?
2: Augusztus 13-án kezdődik csütörtökön délután a főelőadással és pódiumbeszélgetéssel, majd augusztus 16-án vasárnap az úrvacsorás istentisztelettel zárjuk le az együttlétünket. Ezen az istentiszteleten Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke püspök fog igét hirdetni.
1: Most beszéltünk az előadásokról és inkább a szakmai oldalról, illetve a nyitó és záró alkalomról, de közte milyen programokkal készültök még?
2: Alapvetően készülünk szokott módon egy kis kulturális programmal is. Csütörtök este lesz egy meglepetés koncertünk, és természetesen igyekszünk szinergiába hozni különböző eseményeinket is. Megjelennek adott esetben a bórum, a református ízek képviselői, és ami fontos, hogy minden reggelt közös kisebb csoportokban történő áhítattal, ima közösséggel kezdünk, és természetesen minden este áhítattal zárjuk le az aznapi közös gondolkodást. A célunk az, hogy a napközben pedig az előadások mellett minél több pezsgő beszélgetést tudjon lezajlani, úgyhogy erre is igyekszünk teret biztosítani és lehetőséget adni az érkezőknek.
1: Általában hányan vesznek részt egyébként a konferencián, és hány főre számítotok idén?
2: Alapvetően nem feltétlen hiszünk a számháborúban, én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy minél többen eljöjjünk, minél többen hallassuk a véleményünket. helyünket. Van egy korlátja természetesen azért a befogadó képességnek, ez egy 200 fő körüli létszám, amit be tudunk fogadni. Ennyi embernek tudunk szállást, teljes ellátást biztosítani, de emellett van lehetőség arra, hogy napi jegyekkel is be lehessen jönni egy-egy napot meghallgatni.
1: Ez nyilván a helyieknek vagy a környékbelieknek lehet potenciálisan érdekes.
2: Vagy a Balaton a nyaralóknak.
1: Így van. De azért a többiek gondolom kihasználják a lehetőséget, és kezdettől végig ott vannak. Honnan szoktak érkezni a résztvevők?
2: Igazából azért vagyok nagyon hálás, hogy teljes Kárpát-medencét lefedjük az érkezőkkel, úgyhogy tényleg mindenhonnan, határon, innen és túlról szoktak érkezni vendégeink, résztvevőink erre a konferenciára.
1: És akár családi program is lehet, mert amint láttam, 6 éves kor körül is már várjátok, fogadjátok a résztvevőket.
2: Így van, az nagyon fontos dolog, hogy gyermekeknek felügyeletet biztosítunk a plenáris időszakokra, tehát a plenáris előadások, beszélgetések idejére. Ez alatt képzett óvónénik azok, akik vigyáznak rájuk, és különböző értékes és értelmes programokat kínálnak nekik, lehetőleg digitalizáció még innen.
1: Mik a tapasztalataitok, amit itt a szárszói konferencián behoztok témaként, az mennyire határozza meg későbbiekben, akár az egyházban, különböző kisebb csoportokban, gyülekezetekben, területeken, hogy témaként ők is foglalkozzanak vele, mert ahogy te is mondtad, nem a tuti választ akarjátok megadni, de érdemes beszélni ezekről, és hát valamilyen irányba terelni ezt a történetet is.
2: Mindig is ezt a célt fogalmaztuk meg, hogy ez legyen egy olyan gondolatébresztő pont, ahol kicsit nagyobb közösségben nem csak a saját szűken vett pátriánk és baráti társaságunk véleményét tudjuk meghallgatni egy-egy téma kapcsán. Ugye azt érezzük, és arra törekszünk, hogy aktuális témákat vegyünk elő, olyanokat, amik a társadalmunkat feszítik, és erre adjunk egyházi szempontból kiérlet válaszokat. Úgyhogy ilyen szempontból tekintünk erre. Azt látjuk, hogy ami csak a mi szűken vett személyes tapasztalatunk, hogy akár az idei témánál is elhangzott egy előadás mondjuk a zsinaton, és azután én tudom, hogy legalább még 3-4 helyre hívták ugyanazt az előadót, akit természetesen mi is hívtunk erre a konferenciára, úgyhogy azt érzem, hogy ha el tudjuk találni azt, hogy mik azok az aktuális társadalmi kérések, akkor ezek tudnak tovább gyűrűzni, hiszen ezekre kell reagálnunk, az egyházunk, a református egyház földön lévő része, az úgymond küzdő egyház, az ugyanúgy emberekből áll, akik a hétköznapi kihívásokra szeretnének választ kapni. Az a fontos, hogy ők ezeket a válaszokat szeretnék, hogyha hitük szerint is megálló válaszok lennének. Talán ez a fő különbség, és ebben igyekszünk nekik segíteni.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban az egyháztáji delikátesz működéséről és az egyháztáji vásárokról hallhatnak. Két hónapja működik az egyháztáji delikátesz bolt a debreceni püspöki palota üzlet részén. Az üzlet az egyháztáji vásárból nőtte ki magát, amelynek minden hónap harmadik vasárnapján ad otthont a Debrecen nagy templomi református egyházközség gyülekezeti házának udvara. A két helyszín erősíti egymást, sőt a házhoz szállítás és a bolton keresztül egy magasabb szintre lép majd. Pataki Péter egyik szervezővel, a bolt vezetőjével beszélgettem.
1: Két hónappal ezelőtt nyitotta meg kapuit az egyháztáji delikátesz a püspöki palotának az aljában, és ugyan még ez egy nagyon kicsi idő, de mégis egy ismert projekt, mert ugye az egyháztáji vásárból nőtte ki magát a bolt, mégis valahol egy abszolút új történet. Az, ahogy elképzeltétek, az, hogy berendeztétek, az, hogy elindult, az mennyire vált be, és hogy a két hónap alatt mit vettettek észre, mi az, amin esetleg érdemesebb volt már változtatni, vagy későbbiekben esetleg változtatni szükséges.
2: Üdvözlök én is mindenkit. Maga a projekt, ahogy te is mondtad, tényleg régre nyúlik vissza, és ennek nagyon örülünk, hogy az egyháztáji delikátesz így ki tudta magát nőni az egyháztáji vásárból. Maga az induláskor már látszódott, hogy ez egy ilyen szeretett projekt lesz. Annyi pozitív megerősítést kaptunk azóta, hogy ez egy jó irány, hogy ez valami hihetetlen. Hát amikor már úgy kérdezgettek már minket, mi a nyitás előtt hónapokkal, mikor lesz, hol lesz, hogyan lesz nyitva, mit lehet majd kapni. Még azt sem tudtuk egyébként, hogy hogyan lesz berendezve. Tehát, hogy ez még nagyon az elején volt, de már az emberek várták, hiszen tudták azt, és ez volt egyébként az delikátesz alapja, hogy ismerik a termelőket, a kézműveseket, és ebből következőleg tudják, hogy mit fognak venni. De ehhez szükség van az egyháztáji vásárra is, nem csak a delikátesszre.
1: Amikor indult, ugye akkor meséltél róla, hogy egy teljesen egy természethez visszanyúló, egy nagyon régi konyhát vagy otthont idéző berendezéssel készültök, és mindenki helyet kap, akár a portékások, akár a termelők. Van-e valami, amit úgy érzel, hogy kell változtatni ezen így a bolton belül?
2: Inkább nem változtatnék, hozzáadni még valami pluszt. Ugye maga, amit ugye leraktunk, ugye Molászavos lelkész úrral ketten, és az volt az egészbe a csodás, amikor csütörtökön még nem álltunk se, ugye volt egy kis nyitás előtti kis bemutatónk, hogy akkor szombaton szeretnénk, hogy akkor kicsit megismerkedjenek az emberek a bolttal. Csütörtökön konkrétan nem álltunk is sehol, egyetlen egy polcrendszernek egy darabja volt csak. Pénteken, akit lehetett, szóltam, hogy gyerekek, segítség kell, most kezekre van szükség, nem logisztika, itt most építeni kell. És jöttek a termelők, jöttek a kézművesek, behozták a portékákat, ott maradtak egy-két órára, összeszereltük ezt a szekrényt, mentek tovább, jött a következő, tehát hogy így folyamatosan minden a helyére állt. Feleségem, így, hogy most hogyan lesz ez kész? Én tudtam azt, hogy elég sokan vagyunk rá, úgyhogy felülment a beleltározás, alulment az építés, és amikor az egész összeállt, azt mondtam, hogy én ezt így képzeltem el. Tehát vannak benne olyan pici apró díszek, amelyek például az én hagyatékomból vannak, tehát az ott lévő hímzések, nagymamám, anyukámnak a hímzései, vagy édesapámnak egy bucskosa, amit még tőle örököltem meg, vagy tényleg az én csikócsengőm, egy versenyen nyertem, illetve olyan fazekas dolgok, amiket barátoktól ismerünk, erősöktől kaptam is, örököltem, és így beleillett ebbe a millióbe. Ugye nem én vagyok ennyire, hogy esetleg ez feleségemnek a kreációja, mert ő a kreatív közöttünk, és én ezt rábíztam, és annyira ízlésesen tudtam megcsinálni, hogy a mai napig hálás vagyok érte. Annyi pozitívval szeretném csak tovább bővíteni, hogy plusz portrendszereket, mert egyre jobban növünk, és hát kell a hely. Mert ugye elindultunk egy szortimenttel, és akkor jönnek az igények, hogy ez kéne, az kéne, és hogyha van egy olyan termék, amire nagyon sokan visszajeleznek, mint például most már van füstölt hústermék is, hogy ez már nagyon régóta keresték, most végre bekerült, tehát, hogy próbáljuk úgy összerakni, hogy azért az ember, hogyha belép, nem csak különlegességeket, hanem folyamatosan azért a mindennapi étkezésre szükséges alapdolgot is be tudja szerezni.
1: Ahogy így mesélsz róla, én azt veszem ki a szavaidból, hogy ez nem csak a te szerelem projektet, hanem akkor a termelők szerelem projektje is, hogyha ilyen hamar és egy napra összetudtad őket szedni, és tényleg aki tudott, segített abban, hogy a bolt időben megnyíljon. És akkor még ehhez hozzá azt is egy nagyon személyes dolognak élem én meg, hogy a vásárlókhoz igazítjátok a kínálatot. Tehát, hogy tényleg azt próbáljátok nekik nyújtani, amire valóban szükségük van. Ez nyilván most, ahogy itt az interjúat beszéltük, egy uborka szezonban egy kicsit nehézkes feladat, de nyilván szeptemberre már összeállhat egy olyan kész kínálat, amivel a nagyobb embertömeget is ki tudjátok szolgálni.
2: Igen, itt ugye az első nagy, még szeptember előtt a nagy próbatétel az augusztus 20-ai hét lesz. Ugye akkor konkrétan kellős közepén leszünk ennek az egyhetes programsorozatnak. Én azért ott várok egy olyan visszajelzést, hogy akkor eddig is nagyon sok visszajelzés, de akkor ott, hogy mondjam, ez egy eléggé komoly mennyiség lesz, hogy mit képes a bolt elviselni, mit bír. A szeptember meg azért lesz érdekes, mert most ugye vannak olyan szezonális termékek, mint például a péksütemény, csak rendelni lehet, kenyeret csak rendelni lehet, de hogyha visszajön például az iskolások nagyobb része, akkor szeretnénk állandó repertoárt is. És ugye ez most nagyon jó tesztelési időszak is egyben, hogy akkor mi az, amiből rendelne, miből, na azért ez nem egy hipermarket, hogy olyan nagy mennyiségbe tudnék én ott bármit is kiállítani. Tehát itt nagyon ügyesen kell összelogisztikázni, hogy akkor miből mennyi legyen. Hát igen, szeptemberre már azért lesz annyi tapasztalatunk, de hogyha egy év múlva megkérdezed, akkor fog tudni egyébként egy olyat, hogy akkor végig nyomtunk egy telet, egy tavasz, egy nyár kezdetét. De mindig próbálunk egyébként mellé, ha már évszakok, valami kis szezonalitást belevinni.
1: Mint a vásárba is.
2: Igen, tehát, hogy most ugye volt szörkóstolónk, ugye most van a szörknek szezonja, lesznek azért majd gyümölcslevek, méz, de azért a kézműveseket is szeretnénk valahogyan majd belevinni ebbe, úgyhogy ő náluk is esetleg kézműves foglalkozás, hogy adott kézműves technikát megismerni, úgyhogy vannak elképzelések.
1: Nyilván ezek, ahogy mondod, elképzelések, tervek, és majd meglátjuk, hogy ebből mit tudtok megvalósítani. Ezt az élet úgy is igazítja, de ahogy említettük rögtön az elején, hogy a vásárból nőtte ki magát a Delikátesz, hát akkor ne legyen mostoha testvér a vásár, mert mégiscsak a fő szelete ennek a történetnek. Két vásár lement, ugye már amióta megvan a bolt. Mik a tapasztalatok? Ugye, amikor elindult, akkor úgy terveztétek, hogy elméletileg nem üti egyik a másikat, mert hogy a vásárban személyesen lehet a termelőkkel és a portékásokkal találkozni, még ugye a boltban idézőjesen csak a termékekkel. Ez be is vált ez, vagy ezt látjátok, hogy ez így is alakult?
2: Igen, és ezt azért is szeretném mindenféleképpen megtartani, mert, mint ahogy mondta, a bolt az egy kicsi, a teljes szortimentet minden termőtön kézművestől nem fogom tudni betenni, és nem is célom. Tehát nem akartunk saját magunknak konkurenciát csinálni, és ugye az alapja, amire én építeni szeretnék, az a bizalom. Tehát, hogyha az ember kijön a vásárba, megismeri a termelőt, megkóstolja, elkezdi használni, de mondjuk többször szeretne, mint havonta egyszer hozzájutni a termék, akkor legyen lehetőség, de akkor is már tudja, hogy mit fog megvenni, honnan, kitől. És mondjuk a egyháztályi vásáron pedig a teljes szortimenttel tud találkozni, és ez pont ez a lényege, hogy nálam kevesebbet tud, ami úgy nagyjából jobban megy, és akkor, hogyha kimegy, akkor ott mindenkivel tud beszélgetni, ugye más az elképzelés ott, hiszen ott találkozások helyszíne, központja lesz. Ebből következőleg szó szerint kiegészítik egymást. És azért ez fontos meg is jegyezni, hogy maga a boltba azért, akik benne vannak, azok 2021 óta folyamatosan itt vannak az egyháztályi vásárba, végig szenvedték ezeket az éveket velünk, és ez egyfajta jutalom a munkájukért, hogy elismerni őket, tehát azért itt nem az van, hogy bárki bejöhet ide, tehát ez fontos végig gondolni, hogy ezek az emberek tényleg tettek azért, hogy ez a rövid ellátási láncforma, ez megmaradjon, ez éljen, még akkor is, hogyha mondjuk egy-egy vásár nekik mínuszos volt, következőleg is jöttek. Mert vannak azok a törzsvásárlók, akik kijönnek hóban, nyárban, mínusz 14 fokban is árultunk, mert most a 35 fokban is. Mert vannak, akik kijönnek, őket nem lehet cserben hagyni.
1: Igen, és így, ahogy mondod, de az augusztus sem fogja eltántorítani szerintem sem a termelőket, sem a törzsvásárlókat, illetve az újakat sem, mivel készültök, tematikus lesz az augusztusi vásár.
2: Egyháztályi vásárt most úgy akarjuk megcsinálni, mint egy kis dzsemburit. Tehát, hogy inkább most a nyárra akarunk rádolgozni, tehát az, hogy azt megjeleníteni. Még vannak ötletek, csak még azért nem akarjuk lelőni előre a poént, mert nem akarunk olyat állítani, amit nem tudunk megvalósítani. Úgyhogy készülünk egy ilyen nyári kis dzsemburi papíraik.
1: Körülbelül hány termelőt, portékást tudtok egyébként a továbbiakban is megnyerni egy-egy vásárnak?
2: Ilyen 12-15-ön azért ott szoktunk tudni lenni. Ugye ez azért változó, mert hogyha bár mi azt mondjuk, hogy kint lesznek, volt olyan, hogy például egyik napra a másik lebetegszik valaki, tehát ezzel nem tudunk mit csinálni, próbáljuk a lehető leghamarabb értesíteni a vásárlókat, hogy gyerekek, meg lett hirdetve, most ő tud jönni, ő nem tud jönni. Érdemes nagyjából előtte egy nappal megnézni, hogy akkor az a termelő, akihez én akarok menni, kint lesz-e vagy sem. És akkor se, ahogy egy ilyen 90%-ra tudom mondani, mert már volt ő, ahogy azt mondta, hogy tud jönni, másnap azt mondta, hogy felhívott, hogy olyan látas lehet, hogy nem tud jönni. Ez benne van, de ilyenkor szokott az lenni, hogy akkor jó, szeretnék ebből a termékből, lehet velünk egyeztetni, hogy mondjuk mit tudom én, akár a boltba bent van, és akkor ott lehet hozzájutni, vagy hogyha olyan van, akkor összeszedjük a rendelést, nálunk át lehet venni. Tehát azért vannak itt ilyen gondolatok, ilyen lehetőségek, amikkel az emberek akár élhetnek.
1: És a házhozszállítás, az is működik még?
2: Igen, most teszt jelleggel voltak már rendelések, hál' Istennek, és ezt most levontuk belőle a tanulságokat, próbáltuk tesztelni, hogy utána ez azért gördülékenyen menjen. Hetente egyszer lehet majd házhozszállítani, hamarosan meg fog majd egyébként jelenni az egyháztályi delikátesznek az oldalán, hogy milyen feltételek mellett lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást. Ugye próbáljuk például a szépkorúakat is segíteni ezzel, hogyha nem tud kijönni, akkor segítsünk neki, vagy például aki kényelmesebb, vagy úgy dolgozik, hogy nem tud mondjuk eljönni a delikátesbe akkor is, tehát hogy próbálunk azért a lehető legtöbb mindenkinek az igényeit kielégíteni.
1: Ez az házhozszállítás az, ami egyébként a vásárhoz is kapcsolódott? Tehát igen. Mondjuk úgy, hogy átköltözik most a bolt.
2: Így van. Most már úgy kell elképzelni, hogy ugye van nekünk ez a tervicidi, reményeink szerint ezt minél hamarabb be tudjuk majd állítani ebbe, de addig, amíg nem látjuk, hogy ezt hogyan lehet fenntarthatóan üzemeltetni, addig is fog menni, nem erről van szó, csak szeretnénk ezt most már olyan szintre fejleszteni, hogy ez egy plusz szolgáltat tényleg valósan ott legyen. Most is megy, csak most már egy kicsit komolyabb szinten.
1: Bolt nyitva tartását kérlek, hogy mikor van nyitva, illetve mikor lesz a következő vásár?
2: Ugye maga a bolt az 7-től 5-ig van nyitva a hétköznap. Hétvégén ugye szombaton és vasárnap is nyitva vagyunk, úgyhogy várjuk mindenkit szeretettel. Ugye szombaton 9-től 1-ig, vasárnap pedig 11-től 3-ig vagyunk nyitva. A következő vásár pedig minden hónap 3. szombatján van. A következő egyháztályi vásár pedig augusztus 15-én lesz.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Dancsó Zoltán, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség lelkészének szolgálati útjáról hallhatnak. Nem hitét gyakorló családban nőtt fel szentesen, de Isten felé fordult. Bár eleinte nem a teológia vonzotta, de végül mégis jelentkezett a Sárospataki Hittudományi Egyetemre, mellette azonban a rendőrségnél is dolgozott. Ma a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség lelkésze nem csak a gyülekezet előtt szolgál, hanem rendszeresen a hajléktalanok között is. A gyülekezet által fenntartott Reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjében, de segíti a gyászolókat a veszteség elfogadásának nehéz útján. Dancsó Zoltánt hallják.
1: Megfogalmazódott bennem az érettség után, hogy hova tovább. Szerettem volna rendőr lenni, akkor fölvettek már a GANF-ra, a Gépipari Automatizálás Műszaki Főiskolára, oda felvételt nyertem. Akkor ugye még az érettség után, még adtam két évet magamnak, hogy biztos legyen, akkor szereztem egy felsőfokozatú informatikus szakmát, ilyen UK-ist. Na és akkor mondom, hát akkor vagy tesi tanár, vagy kémia tanár, így mindenféle gondolat volt, de benne volt a szívemben a vágy, hogy akkor, hogy a lelkiség is ott van. Na de úgy voltam vele, hogy akkor most nem megyek, hanem elindultam, ez a Jónás effektus szerintem, elindultam Kecskemétre a GANF-ra. És ott én egy évet lehúztam, de az a tűz, az a vágy, az nem csitult bennem. És akkor kértem, mint Gedeon, hogy akkor most kiteszem a gyapjút, akkor most, hogyha ez lesz, akkor ez lesz. Szóval azért próbatételt adtam az Úristennek is, mert azért 6 év, az 6 év. És akkor megerősödve, amikor indulj, és akkor elindultam. Elindultam, nem is Debrecenbe elsősorban, én tiszántúli vagyok, hanem elindultam Sárospatakra.
0: 6. éven hol szolgáltam?
1: Hát 6. éven Józsán kezdtem, Gacsányi Zsoltnál, hogy én rendőrségnél dolgoztam, és le kellett szerelnem, ugye 2013-ban szereltem fel, és 2016 augusztusában le kellett szerelnem, mert nem kellett 6. évre.
0: Jó, te a teológia mellett a rendőrségben dolgoztál? Aha. Aztán ez a rendőri vágy sem csipult új, látom, hogy két tűz együtt, igen,
1: értem. Nem, hogy fegyveres biztonsági rúgattam, és azóta már volt 8 rendőri esküvőm, meg tartom velük a kapcsolatot.
0: Józsa, ugye akkor a 6. év, és utána igen. Rögtön nagy templom?
1: Nem, úgy volt, hogy Józsa volt a 6. év, de ott Tégláson volt egy folyamatásom, aki megcsinálta a hülyeséget, és kicseréltek bennünket. Na hát én Tégláson, Molnár nagy tisztelet, aztán újraélettem. Én Csillanént azóta is tisztelem, szeretem.
0: És akkor onnan, hogy jöttél be Debrecenbe és nagy templom?
1: Mondtam nagy tisztelet asszonynak, hogy Csillanét tessék várni, majd mi megkérdezem esperesőt vagy Zsimondot, hogy számít-e rám, van-e rám szükség, vagy nem. És azt mondta nekem, hogy esperes, hogy nem tud nekem mást adni. Egyházmegyében, hát hogy is csak már telített vagyunk, meg stb. Mondtam azt, hogy jó, mondta, hogy akkor Reménysugár. Mondom, Reménysugár. Így mondta esperes, hogy nem azt mondtad nekem, hogy rendőr volt. Hát mondom, fegyveres biztonságőr, a migráció kísérő osztályon voltam. Hát csövörbe, vödörbe, ott zártam az ajtókat, majd nyitom majd az ajtókat, és akkor így kaptam meg a Reménysugarat. Csak én nem tudtam, hogy a Halitan szállónál azzal az, hogy kimondom az ítéletet magamra, hogy kevesebb lesz a szolgálatom. A Halitan szálló van, ha sokan oda kerültek, előttem lelkészek, azt mondták az, hogy csak az a ugró deszka, hogy ott vagy egy darabig, után kimész gyülekezetbe önálló lelkésznek. Hát én törtem rendesen, szerintem az utat, hogy ne csak hajléktalan misszióval foglalkozok, hanem konfi, ifi, gyülekezeti szolgálatok, mert én úgy érzem, hogy talentumot kaptam az Úristentől a szolgálatokra, akkor én nem akarom azt, hogy konzerválódjon az én talentumaim azért, mert úgy érzem, hogy csak erre van szükség ott.
0: Ez a különböző szolgálat, itt-ott-amott, mellette a millió munka, a rengeteg embernek a megismerése, és ezáltal rengeteg olyan embernek a megismerése, aki nem vallásos, nem hívő. És ne akard minden áron az Isten felé terelni, de próbáld megérteni, de mégis valamit megmutatni, tehát hogy ez a, nem tudom, egy kicsit ilyen prófétai nekem ez a te helyzeted. Aha. És akkor betesznek a legnehezebb szolgálati területre, a hajléktalanok közé, ahol szerintem az embereknek a 90%-a teljesen elvesztette a reményét arra, hogy ő még egyszer valaha olyan életet éljen, és visszaintegrálódjon a társadalomba, ahogy ő szeretné. És akkor, hogy ugye festettél már lakást olyannak, aki onnan kikerült, és utógondozod őket, és megkérdezed, hogy hogy vannak. Tehát, hogy lehet, hogy ez nehéz, és lehet, hogy sokan ezt egy kicsit büntetésnek élik meg, hogy egy olyan területre mennek szolgálni, ami majd nem, mintha sziklára vetnéd a magot, de mégsem. Tehát, hogy azért te ebbe is megtalálod azt az utat. És én úgy gondolom, hogy nem véletlenül vagy ezekben a nehéz helyzetekben, vagy nehezebbnek gondolt helyzetekben.
1: Nem csak festettem, hanem csiszoltam is, meg laminált padlót raktam. Fölvettem a kantáros nadrágot, a baseball sapkát visszafordítva, füldigó be, és akkor vágtam a laminált padlót, zajzat kiegyenlítő beton után mentem lecsiszolva, rendbe. Szóval megcsináltam azt is, hogy meglegyen, szegélyeket kivágtam, azokat is odaillesztettem, nem ragasztottam, inkább furtam, de úgy, hogy nem kívül, kívülről nem látszik semmi igazán, hanem egy ilyen sávban van, vagy utána rátettem a díszburkolatot. Én úgy érzem, hogy az én életem, amit mondtál is, Bori, hogy öcsém fogalmazott, hogy te Zoli, te sose leszel a gazdagok csuhása. Te mindig a szegények, elesettek csuhása leszel. Öcsém fogalmazta meg. Azt mondja, mi az életünkben sosem fogunk olyan magasra jutni, de Isten magasra fog tenni minket. És most nem pozícióra gondolt, hanem emberségben, emberileg. És hogy valahogy szerintem ezért vagyok én más, és ezért nem értetek meg sokszor esetleg lelkész kollégák, hogy én miért gondolkozok máshogy. Én azt is mondtam egy lelkész kollégának, hogy hálát kell adni ezért a padért, hálát kell adni a dolgokért, vagy le kell venni a fekete-fehéret, és akkor venni fel nadrágot, és csináljuk meg mi magunk két kezünk munkával. Nem akarok kiégni, nem akarok elégni, hanem az Úrért égni, és kérem tőle, mindig töltsön fel. Nagyon sok minden van körülöttem, amire tudnék nézni, csak tudatosan kell figyelni, hogy többet kell Istennel foglalkoznom.
0: És akkor talán zárásképpen még azért, ha már a Jóisten azért ilyen viszonylag nehezebb terepekre helyez téged, akkor választottál egy hasonlóan nehéz terepet, a gyászfeldolgozást, ami nyilván főleg az első időszakban a szerettünk elvesztését követő fél év, ami szerintem a legnehezebb. Uh-huh. Ott érzelmileg olyan hullámvasútra ül fel az ember, ahol hajlamos akár a Jóistentől elfordulni egy időre.
1: Ez így van.
0: Dühösnek lenni rá, és értetlennek, és keresik a miérteket. Miért érezted úgy, hogy ezt a tervet is vállalnád, és egy ilyen nehéz időszakban kísérnél embereket?
1: Hát én ide kerültem a nagy templomhoz, azért nem mondtam, hogy ennyire specifikus ez a nagy templom, hát ez minden téren specifikus. Én úgy voltam rá, hogy ugye két lelkészes modellt hozok a fejembe, szentesről, aztán egy lelkészes téglásról, szóval én nem tudtam, ennyire specifikus, hogy már mindenkinek mondott a tortából egy szelet, hogy ki mit csinálni, még úgy voltam, hogy hát mindenben fiatalok, akkor idősek, és mindig lett volna valami, de hát itt nagyon le voltak korlátozva a dolgok. Tudom, hogy két év volt, amikor nagyon sok embert temettem. Szerintem több mint 30-at is temettem.
0: És azért itt jegyezzük meg, hogy sokszor olyanok a temetési szolgálatát is végzed, akiknél nincs más csak ott, mint csak a sírások, ugye, mert hogy a hajléktalan testvéreket nem kísérik.
1: Így van. Na, az volt az első, amikor így szembe ötlött, hogy mondjuk lelkész úr, kimegyünk, ott leszünk a testvérünk temetésén. A kántorral voltam, meg a sírások bártak, hogy atyám, az itt tiszteletben. Nem lesz hosszú, mondom, nem lesz hosszú, de azért a életutat elmondom, jó, meg a Isten vigasztaló igéjét. Mert volt olyan temetésem is, aki a gyülekezethez tartozott, és kért, és hogy én temessem el. Ott más volt a helyzet. Szóval azt éreztem, hogy minden temetésnél máshogy kell felkészülnöm. Nincs egy standard, mindenkinél máshogy kell felkészülni, és ez valahogy erőt adott abban a tekintetben is. És akkor feltettem a kérdést, hogy uram, amikor megnéztem a Fegyvertelen Katona című filmet is, és mondom, mi lesz az elesettekkel? Mi lesz a hozzátartozókkal? Kik lesznek ők, vagy hogy lesz ők? És emlékszem, hogy Bodósá tanárnő 2019-ben jött be, hogy a Covid készítette fel a kórházi lelkészeket, gyászfeldolgozó képzés a Hittudományi Egyetemen. Mondom, fölhívtam, hogy tanárnő azért, már ugye már mezei lelkészeknek ismer. Na és akkor ő készített fel, ugyanúgy, amit kért, be kellett adnom, szóval beadandó volt, hogy is mondjam, kellemes beszélgetés, és ez vizsga volt igazán, nem tudom, ezt lehet-e vizsgálnak nevezni, de megkaptam a papírt a képzésről, és akkor elkezdtem, és akkor ott voltam a nagy templomban, hiszen fönn voltam, és azt mondtam, hogy uram, elvégeztem, és mondom, uram, tudom, hogy azt mondta az igében, hogy küldjél munkásokat az aratásban, hogy legyenek többen a te országaidnak a munkásai. Én meg azt úgy imádkoztam, hogy küldi embereket hozzám, akiknek az aratás már elvette a szeretteiket. És így jöttek először négyen. Utána jött a következő, akkor voltunk hatan, aztán hárman, voltunk, hogy jöttek majd nyolcan, csak az időpont nem volt jó, szóval Isten áldásának éreztem igazán. Utána képeztem magamat is, elkezdtem a mentálhigiéni képzést.
0: Te hogy tudnád summázni az eddigi életutadat?
1: Summázni? Vezessen az Úristen. Vezessen az Úristen tovább. Ha már valakinek az életében egy mosolyt tudok csalni, és nem, én nem olyan típusú lelkész vagyok, hogy na meg kell térned, mert ez a jó, hanem az én életemmel akarok úgy világítani az Isten dicsőségére, és nem én, hanem az Isten világítson általam, hogy lássák az én cselekedeteimet, hogy dicsőítsék az Istent. Szóval bennem a vágy az, hogy segítsek az embereken. És azt is el kell fogadni, amikor nem sikerül segíteni. Azt nem kudarcként élem meg, mert hogy sokszor az ember képes begubbózni, mint a lepke, amikor báb, és akkor majd én pont elintézem magamban a dolgokat. Igen, ám, csak nem mindegy, hogy hogy kerek ki, hogy milyen lepke leszek, hogy most akkor sérült lesz a szárnyam, vagy valami, és nem tudok repülni, vagy amikor szépen kijön a bábból a lepke, nem szabad segíteni neki, hogy saját maga folyamatában jöjjön ki, hogy megerősödjön a szárnya, ugye ezt sem a gyászfeldolgozás, hogy megerősödjenek, és visszaintegrálódjanak a közösségbe, a szeretteik közösségébe.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak Dancsó Zoltán a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkészének szolgálati útjáról, az egyháztáji delikátesz működéséről és a hétvégi Reformátusok Szárszói konferenciájáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Mozás Borit hallották.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A sürgősségi rendelet elfogadva az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett, a fenékküszöb előkészítése folyamatban, a kőbeszerzése elindult, írta a kormányfő. Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenék küszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Magyar Péter azt mondta, a szükséges deponálás, a part menti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Mint mondta, a honvédelmi miniszter Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az

0: Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Nemrég nevezték ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György szakkönyvtárának élére Bálint Ágnest. A 150.000-es állományt több mint 10 dolgozó gondozza, kiszolgálják az egyetem oktatóit, hallgatóit, a képzés mellett a kutatást is segítik. Az új vezető szerint a jövő a digitalizáció. Bálint Ágnest hallják.
1: Ennek a könyvtárnak a története összefügg a református intézmények történetével. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felsőoktatási intézmény, és mint ilyennek kötelező módon szakkönyvtára van, amelynek elsődleges feladata az, hogy az oktatást és a kutatást támogassa. Ez egy kettős profillal rendelkező szakkönyvtár, megőrizte a hittudományi képzéseknek a profilját, és a tanítóképző intézménytől örökölt profilt is, párhuzamosan mind a két szakterületet gyűjti, rendszerezi, és mind a kettőben szolgáltat. Megszabott nyitvatartási órákkal számolhatnak a hallgatók, viszont igyekszünk olyan időpontokban nyitva lenni, amikor ők órák után kényelmesen meg tudják közelíteni, van idejük beülni. Igazodunk a vizsgaidőszakokhoz, viszont van egy olyan módja a 0-24 órás nyitvatartásnak, hogy ha elektronikus dokumentumokat szolgáltatunk, akkor annak nincsen ilyen fizikai korlátja, hogy az épületnek is nyitva kell lenni. A jövő az, hogy minél több dokumentumot 0-24 órában tudjunk szolgáltatni. Az egyetem ennek érdekében fizet elő hazai és külföldi adatbázisokra. Mindenképpen ez a trend, hiszen fizikailag nincs lehetőség arra, hogy papíron olyan mennyiségű dokumentumot gyűjtsünk, rendszerezzünk, egyáltalán elraktározzunk, amennyire egy mai kutatónak támaszkodnia kell. Tehát megkerülhetetlen ez a váltás, hogy egyre inkább a távolról elérhető digitális állományok felé haladjunk.
0: A nyári szünetben is folyik a munka a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárában, több kiadványt terveznek megjelentetni a közelebbi és távolabbi jövőben. Emellett már készülnek az őszi programokra, amelyekben szerepet vállal az intézmény. Részletek Olá Róbert igazgatótól.
2: Folyamatban van ugye az antikva katalógusunknak a kiadása, ez azt jelenti, hogy minden egyes 16. századi könyvet kézbe veszünk és újra katalogizálunk, következő 4-5 évben várhatóan ki tudjuk adni. Illetve van több olyan kiadványunk, ami szintén terben van, az egyik például a Maróti György professzorunknak a könyvtárnak a rekonstrukciója kapcsán fog megjelenni, ez várhatóan már a jövő évben kézbe vehető lesz, illetve vannak itt a kollégiumi nagykönyvtárnak a kézirattári részében olyan peregrinus naplók, amelyek Német-Alföldön egykor tanult debreceni diákoknak az úti élményeit, az útvonalát, az életében történt eseményeket rögzítik, tehát egy nagyon jó, akár mikro történeti vizsgálatra is alkalmas forráscsoportnak a kiadásában is gondolkodunk. Az ősz elég sűrűnek néz ki most a menetrend alapján, ugye része vagyunk a könyvbarátai hálózatnak. Szeptember 4-én és 5-én lesz egy nagyobb rendezvény ebben a könyvbarátai napunk, és ott két önálló rendezvénnyel készülünk. 5-én szombaton lesz egy Bagolyvári kézműves kuckó az emlékkertben, illetve 4-én és 5-én pénteken és szombaton Fazekas Mihály és a kollégium címmel Gábor Gyurit kolléganőm tart majd tematikus hétát itt a kollégiumban, és minden évben megrendezzük mi is a református vonalon a templomok éjszakáját. Ez az idén szeptember 19-én tartjuk, 15. alkalommal veszünk rajta részt.
0: Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya részeként a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni, a nyári kampány részletei is itt érhetők el.
3: 10 innen és 10 túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

reclám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Európai Irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Egy idő múlva az öregember lábra kelt, oda cammagott a barlangfalánál fölhalmozott hasított fához, és néhány sávot rávetett a parázsa. A láng sárga nyelve pattogva kapott bele a bükkfába. A gyerek felnézett. Kétségbeesés ült a szemében. Miért szaladtam el, öreg apó, miért? Vasvilát se ragadtam, baltát se, csak szaladtam. Megijedtél, felelte lassú szóval a vén ember. Se vasvilla, se balta nem segített volna ezen. Elhomályosult a tükröd, s nem vetítette a fényt. A félelem nem Istentől való. Aki legyőzi, az legyőzte magát a gonoszat. A félelem az ember legnagyobb ellensége. A gyerek hallgatott és bámulta az éredő tüzet. Az öreg lábra kelt megint, kilépett a barlang szájába, körülnézett, motyogott is valamit, majd kinyújtotta kezét a völgy felé. Odalent félelem uralkodik, gyerek, félelem és sötétség. Sóhajtott. Nem válthatjuk meg a világot, mert minden ember önmagában hordozza a maga megváltását, és senki más nem végezheti el helyette. De azért megtehetjük mi is a magunkét. Na gyere! Hova? Nézett föl a tönkről döbbenten a gyerek. Ne törődj te azzal, csak gyere! Odakint, mintha elállt volna az eső. Csöpögtek a sziklák meg a fák, és fellegek borították az eget, súlyos fellegek, de az eső elállt. Az öreg lassú, nehézkes léptekkel haladt lefelé a sziklacsapáson, hosszú botjára támaszkodva, s mögötte a gyerek hosszú nyelű baltával a vállán. A csöpögő szálerdőben félhomály volt, alig lehetett látni a keskeny kanyargó ösvényt. Csöndben mentek keresztül a szálason. Aztán egy kis lefutó gerincnél véget ért az erdő. Irtás volt előttük, széles, kopasz irtás le egészen a zúgó patakig. A patak mentén az út kanyargott, és az úton emberek hosszú sora mozgott, lassan, fáradtan, fölfelé a távoli gerincnek. Rab magyarok ezreit terelték azon az úton, muszka katonák orosz föld felé. Terelték őket, mint birkanyájat, kórjongatva, káromkodva, pihenés nélkül, puskatusával verve mindazokat, akik lemaradtak. Az öreg ember kiállt egy előrehajló sziklakőre, és alámutatott. Félelem és gonoszság uralkodik odalent, mondta lassú szóval. Lássuk, gyerek, hogy mit tud az Úr jósága kezdeni velük. Előre nyújtotta a karját a völgy felé, és úgy állt ott mozdulatlanul magos remelt fővel. És egyszerre csak ketté váltak a völgy fölött a fellegek, és a menetelő emberekkel szemközt fölragyogott a nyugovóra hajló nap a maga teljes fényességében. Az emberek megtorpantak odalent, és kezüket a szemük elé emelték. Megtorpantak a katonák is. Szájt átva bámészkodtak. A patak duzzadt medréből sűrű fehér köt kezdett emelkedni, emelkedett gyorsan, és pillanatok alatt elérte a rongyos fáradt emberekkel megtömött utat. Fölévük gördült, és bétakarta őket, mint egy jóságos puhatakaró. Jól figyelj most, gyerek, mondta az öreg ember ott fent az irtás tetején. Most derül ki mindjárt, hogy kiben mi lakozik. A gyerek bámult lefelé, de nem látott egyebet, csak a sűrű ködöt, ahol azelőtt az út volt, és a köd fölött a ragyogó szép napsütötte égboltozatot. Akik a ködben vannak, alig láthatják a napsütést, vélte a gyerek. Miként lehetne hasznukra? Hogy miként? Mordult vissza az öreg. Hát úgy, hogy abban a sűrű ködben nem láthatják a muszkák, hogy ki mit csinál és merre megy. Akiben a szabadságért való vágyakozás erősebb, mint a félelem, az megszabadul. Figyelj csak jól! És valóban, egyszerre csak itt is, amott is, emberek emelkedtek elő a ködből. Jöttek fölfelé, lassan, óvatosan a kopaszra tarolt hegyoldalon, míg csak ki nem léptek a ködből a ragyogó napsütésbe. Ott egy pillanatra megálltak, aztán loholni kezdtek fölfelé a meredeken, kit ahogy a lába bírt. Lehettek vagy 30-40-en. Ezek egyszer megmentődnek, örvendezett a gyerek. De alig mondta ki a szót, az egyik ember odalent a meredek aljában már is megállt, és elébb visszanézett, amerre az utat tudta a ködben, majd fölpislogott a gerincre, amelynek peremén ott sűrűsödött a rejtek helyett kínáló fenyves erdő. Oda szólt a mellette kapaszkodónak, és az is megállt. Néztek fölfelé, néztek lefelé, és csak álltak egy helyben tanástalanul. Mi bajuk ezeknek? Hökkent meg a gyerek. Kifogyott belőlük a szusz? Kifogyott belőlük a bizodalom? Sóhajtott az öreg. A félelem erősebb bennük, mint az élet. Egyre többen álltak meg a meredek hegyoldalon. Volt, aki csak állt tanástalanul, volt, aki fáradtan leült, a kezébe temette arcát, és volt, aki megfordult, és csüggett vállakkal visszaereszkedett a napsütésből a ködbe. Végül már csak 4 maradtak, akik megállás nélkül kapaszkodtak tovább, fölfelé a meredek írtáson. Lihegésüket hallani lehetett messzire. Jöttek, jöttek, bugdácsoltak feljebb és feljebb, míg egy sűrű kis bokroshoz értek, amit valamiképp meghagytak a baltások. Ott az előhaladó megállt, és behúzódott egy sűrű ágú kis fenyőcske mögé. Pihenhetünk itt egyet, mondta lihegve a kapaszkodástól. Messzire vagyunk már az úttól, nem lennek meg többé. Szép szálember volt, talán 50 éves, s a borostás szakál, borzas haj, szakadt kabát, és az elszennyesedett ing ellenére is úriembernek látszott. Leült, és könyökére dőlve elhevert a sűrű kis fenyőbozótban. Követte példáját a másik három, és egyik a másik után. Úristen, Uramisten, szabadíts meg minket a gonosztól. Roskat le melléje, elsenek egy hosszú, sovány, fekete ruhás. Legyen meg a te akaratod. Ez pap lehet, ki Isten szolgájának vallja magát, morogta odafönt a kiugró szikla lábánál az öreg, és még annyit se tud, hogy Isten akaratából nem történik gonoszság, csupán ember akaratából. Utána egy kis köpcös, kopaszodó ember roskadt be a bozót védelmébe. Én nem tettem semmit, panaszolta kapkodó lélegzettel, nem vettem részt a háborúban, nem politizáltam, egyszerű boltos ember vagyok. Az utcán fogtak el a katonák. Miért tették ezt velem, miért? Mert nem volt elég esze ahhoz, hogy elbújjon vagy elmeneküljön. Esett neki ingerülten a negyedik, egy vékony pénzű fiatalember. Mert azt hitte, hogy ha nem vesztés semmiben, nem áll helyt semmiért, nem tartozik sehova, csak hajlong mindenki előtt, aki belép a boltjába, akkor békén adják. Azt hitte, ugye? Zuppant le a kis boltos ember mellé a földre. Hát most megtanulta, hogy ez a világ nem a hajlongóké, hanem a verekedőké. És aki élni akar benne, az meg kell, hogy tanulja a verekedés mesterségét, mert máskülönben felfalják a vadállatok. Hát, ha olyan jól megtanultál verekedni, öcsém, adta fel a kérdést szárazon az úriember, aki elsőnek ült le oda a bozódba, hogy van az, hogy mégiscsak ide kerültél közénk? Mert nem tanultam meg idejében, amit tudnom kellett volna, vicsorgott vissza a fiatalember. A tanítóképzőben olyasmit tanítottak csak, aminek kevés hasznát láttam mindeddig. De most már megtanulok bombát gyártani, ha kell mérget keverni, gyilkosokat ölni, meg én. Az úr törvénye békesség és szeretet, emelte föl szavát a pap, aki kardot fog, kard útján vész el. Elvész az is, aki nem fog fegyvert, mordult vissza a tanító. Ha már pusztulnom kell, akkor legalább magammal viszek néhányat a pusztítók közül, hogy azzal is kevesebb legyen. Üres beszéd, mondta lenézően az úriember. Én ügyvéd vagyok, és ezért a kommunisták osztályellenséget látnak ma bennem. Pedig jogtanácsosra, nekik is szükségük lesz előbb-utóbb. Mihelyt egyensúlyba szökken újra ez a háborús helyzet, háborúból nem él meg senki. Nem hát, bolintott megértéssel a boltos. Enni kell, öltözködni kell, áru kell. Felütötte hirtelen a fejét. Mit csinálok én itt? Hova megyek? Egyéb sincs itt, csak a hegyek és az erdők tele vadállattal. Mit keresek én itt? Lám a többieknek eszük volt, ott maradtak az úton. Én nem voltam katona, úriember se voltam, mindössze egy szegény, boltos ember, akit tévedésből fogtak el ezek a katonák az utcán. Előbb-utóbb rájönnek a tévedésre, és hozzáeresztenek. Talán még kártérítést is fizetnek. Kinyithatom újra a boltomat. Micsoda, bolond vagyok. Szökött talpra a kis kapasz. Ha észreveszik a katonák, hogy szökni akartam, még agyon is lőnek. Azzal kiugrott a bokorból, és apró kis szögdécseléssel esetlenül lóbálva karjait, szaladni kezdett lefelé a lejtőn, vissza a ködbe temetett út felé. Egyszerű ember, de nem buta, jegyezte meg az ügyvéd. Ha visszatérek Kolozsvárra, újra csak elfognak, és talán még rosszabbul is járok. Föltápaszkodott ő is, és indult a boltos után, vissza, amerről jött. Lábra kelt a pap is. Nagyot sóhajtott. Az úr akarat ellen nem tehetünk semmit, motyogta esetten, és követte az ügyvédet. A tanító ülve maradt. Úgy szólt utánok halkan. Kívánom, hogy ne bánják meg. Itt maradsz? Fordult vissza elszörnyedve a pap. Mit kezdesz itt egymagadban? A fiatal tanító rántott egyet a vállán. A jóisten alkalmat adott a szabadulásra. A többi azután az ő gondja, nem az enyém. Bocsássa meg az úr a szavaidat, morogta a pap, és ment tovább lefelé. Hamarosan elnyelte a köd mindhármat odalent. Fönt a kiugró szikla lábánál folytott hangon megszólalt a gyerek. Azt hittem, hogy megmentődnek valamennyien, de még az a kevés is, aki neki kezdett a szabadulásnak, még az is visszatért, kivéve egyet. Nem értem, öreg apu, mi történt velük? Nem hisznek az életben, felelte halk szóval az öreg. Elvesztették magukat, mert bizony a megváltást ingyen kegyelemből adja az úr, de csak annak, aki maga erejéből megdolgozik érte. És mi lesz velük? Azzal a sokkal odalent. Elhajtják őket, mint a vágóhídra való jószágot, mert hiányzik belőle a lélek ereje. Ahogy ezeket a szavakat mondta, Lassan kialudt a napfény, megszürkült az ég körös körül, és esni kezdett újra az apró szemű, hideg novemberi eső. Egy maradt csak ide fent, mondta halkan a gyerek, és állával alábökött a sűrű kis fenyőcskék felé, ahol a tanító lapult. S vele mi lesz? Elválik az is, felelte lassan az öreg. Addig is gondját viseljük ennek az egynek, akit Isten kijelölt. Lövés csattant, odalent a patak völgyében. Katonák kiáltoztak. Színese volt többi a ködnek, csak az eső esett, és mélyen lent az úton embereket tereltek Muszkaföld felé. Mielőtt az aláboruló este ráterítette sötét kendőit a világra, s az utat odalent már eltakarta szem elől a szürkület, a tanító előkúszott a fenyőbozótból ott az írtás oldalában, és kapaszkodni kezdett fölfelé. A gerincen ott várt Reája, az öreg ember, meg a gyerek. Isten hozta, szólt rá az öreg a szikla sötétjéből. Jöjjön már, hagyd vigyük száraz helyre. A fiatalember megtorpant. Mi? Kicsoda maga? Ne törődjék azzal, csak jöjjön, biztatta az öreg. Azzal nem is vesztett több szót vele, csak megindult előtte vissza a barlanghoz. A gyerek mögötte, az se nézett vissza. A sovány tanító döbbenve álltott néhány pillanatig, aztán megcsóválta a fejét, dünnyögött valamit, és követte őket a kanyargós csapáson. A barlang fekete torkában még mindig izzott a parázs. Fordíts egyet a rönkön, Dani, szólt az öreg a gyerekre, és szórj egy kis rőzsét a parázsra, fújj meg egy kicsikét. Maga pedig fordult hátra az idegenhez, aki görbetten álltott a barlang szájában, és hallani lehetett a vacogását. Maga pedig gyűjjék be az esőből, és tegye le magát arra a fatönkre ott. Látja? Mi? Látni fogja mindjárt, mihelyt életre kél a láng. Addig is álljon idebé, ahol nem esik. A parázs szeme nagyra nyílt a sötétben, ahogy a gyerek fordított egyet az éget rönkön. Aztán hallani lehetett a rőzse zörgését, és látni lehetett a gyerek pufók képét is, ahogy közel hajolt a parázshoz, és fújni kezdte. Parányi láng szökött elő, belekapott a száraz rőzsébe, s pillanat alatt megvilágosodott a barlang. Na ott a fatönk, üljön csak le, és a tűz felmelegíti hamar, szólt rá vendégére az öreg. Falunk egy kis füstölt szalonnát roskenyérrel. Hadd térjen vissza magába az élettanító úr. Hallottam, ahogy mondta a többieknek, hogy tanító volt. Hol tanítóskodott, ha meg nem sértem vele? A sovány fiatalember leült a fatönkre, köhécsölt néhányat, és oda tartotta kiveresedett kezeit a tűz felé. Mégsehol az igazat megvalva, ismerte be kissé szégyenkezve. Éppen csak, hogy megszereztem az oklevelet, és ránk szakadt a baj. Nagyenyedi vagyok, és minket meghagytak Romániának. Így aztán el is vittek a rományok mindjárt munkaszolgálatba. Beszarábiában építettünk utat, ástunk árkokat. Megszöktem onnan, át a hegyen, ide Észak-Erdélybe. Rokonokhoz mentem Polozsvárt. Jó volt Magyarországgal lenni. Életemben először bizony jó volt, Istenem. De már jöttek is hamarosan a muszkák meg a románok, akik Hitler után Sztálinhoz szegődtek. Katonának jelentkeztem, de késő volt már. Söpörtem a kaszárnya udvarát, végeztem, ami munkát csak adtak, de amikor menekülni kellett, ott maradtam. Ott kaptak el a muszkák meg a románok mindjárt az első este, ahogy rátörtek Kolozsvárra. Teremtő Isten, mit műveltek ott? Ha csak egyet is meg tudtam volna ölni közülük puszta kezemmel. De mit ér a kéz, ha nincs benne erő? görbett a fatönkön, borzas fekete haja majdnem belecsöngött a tűzbe. Lélekben az erő nem a kézben, szólalt meg hal dörmögéssel az öreg ember, ahogy előjött a barlang mélyéből. Markában fél kenyér és jó darab szalonna. Vágott a késével mindkettőből, és oda nyújtotta a kopott pantallós legénynek. Egyék, itt van a késem is. Magánál alig ha hagyták volna meg az ilyesmit. Te pedig fordult a gyerekhez, fogd a korsót, hoz friss vizet szaporán. Az ázott fiatalember rábámult a kenyére meg a szalonnára, aztán falni kezdett, mint egy kiéhezett vadállat. Evés hangja töltötte meg a csöndet, és ázott gúnya keserű szaga, ahogy a tanító ruházatából emelkedni kezdett a pára a tűz melegétől. Ilyen jót nem ettem régen, matyogta a szerencsétlen, mihely két falás között szóhoz jutott, és még a szeme is megkönnyesedett belé. Hálásan köszönöm. Istennek jár a köszönet, bólintott az öreg. Nem is esett több szó, míg mindhárman be nem fejezték az evést, és húztak is utána egyet a korsóból, amit a gyerek töltött meg a forrás vizével. Az eső még mindig esett odakint, pattogott a bükkfa a tűzön, és melegítette a barlang belsejét. Olykor-olykor beverte a füstöt a cél, és megfényesítette a szemeket. Az én nevem Derecskei Péter, szólalt meg végül is a szakadt pantalós legény, miután letette a korsót és a száját is megtörölte utána, és amint mondtam már, nagyanyedről vagyok. Magukat hogy nevezzem? Én vagyok az öreg, felelte lassan a vén ember. Neveznek másképpen is, látó embernek, kuruzslónak, mit tudom én. Ez meg itt Dani, szolgám és tanítványom. Ide valósiak? Ide is, meg amoda is, mindenüvé, ahová rendel bennünket az úr. Derecskei Péter ránézett az öregre. Hosszasan nézte. Maga még mindig hisz abban, hogy van valahol egy Isten? Tette föl végül is a kérdést. Az öreg visszaadta a nézést, és szeme, mintha sugárzott volna a fél homályban. Hogy van-e? Hát maga is itt van, én is itt vagyok, és itt van a gyerek is. Miképpen lehetnénk itt, ha nem létezne Isten? A sovány fiatalember elbámult, mint aki ilyen beszédet nem hallott még soha. Aztán felfakadt belőle a szó keserűen. Hát azok odalent, kik ölik a magyart? Terelik az embereket, mint a marhát a vágóhídra, és nem kegyelmeznek asszonynak, gyereknek. Azok is itt vannak. Isten akaratából vannak-e itt? Miféle Isten lehet az, aki gyilkosokat, latrokat, haramiákat uszít a világra? Jobb, ha nem hiszek Istenben, mintha elhiszem, hogy az ő akaratából történik minden. Haragosan csattantak a szavak, méreg volt bennük, lélekölő méreg, amely megtöltötte körülöttük a barlang nyírkos félhomályát. Mikor kifagyott belőle a szó, lehajtotta a fejét, mint a rossz gyerek, aki szidásra vár, és talán arra is, hogy valamiképpen mégiscsak elhitetik vele, hogy van valahol egy erős, hatalmas, bosszúálló Isten, aki hétszeresen fizeti vissza a rosszat azoknak, akik rosszat cselekednek, és fölemeli az eltiportakat. De jó ideig csak a csönd nehezedett riályok olmosan. Aztán hosszú idő múltával megszólalt az öreg ember, és csak ennyit mondott. Az ember sorsán egyedül csak az ember maga segíthet. Az Úristen mindössze megadja hozzá lehetőséget. Azoknak, akik a nagy tanítómester szavai szerint élnek és cselekszenek, a megváltást minden ember maga kell, hogy véghez vigye a megadott kócs szerint. A baj gyökere ott van, hogy mindezt nem tanítják ám az iskolában. Na de most okosabb lesz, ha abba hagyjuk a beszédet, és eltesszük magunkat holnapra. Minden nap meghozza a maga gondját, baját és a maga gyümölcsét is. A mi dolgunk csak az, hogy megorvosoljuk a bajokat egyenként, ahogy jönnek, mindegyiket a maga idejében, és hálát adjunk a jóért, ami utunkba esik. Ott hátul bal felé üres fekvőhelyet talál a tanító úr, és két cserge pokrócot hozzá. Adjon az Úristen békés nyugodalmat! Azzal feltápászkodott az öreg a fatöngről, és becammogott jobb kéz felé a barlang sötétjébe. Hallani lehetett, hogy szöszmötölt egy ideig a száraz szénában. Aztán ez a nesz is elült. A gyerek megrakta a tüzet súlyos, hasítatlan tölgyfával, és hátra vonult ő is. Derecskei Péter magára maradt a tűzzel és az esővel odakint. Lógó fejjel bámult a nyers tölgyfával küszködő lángokba, aztán nehézkesen lábra kelt ő is, és bevánszorgott a megadott irányba. Meglelte a sziklafal tövében a felhalmozott szénát, elnyúlt rajta, és magára húzta a csergét. Úgy süllyedt el körülötte a világ, mintha ott se lett volna soha. Másnap reggel még mindig esett az eső. Nyúló sötétség tapadt a sziklához, és a hajnali szürkület alig tudott behatolni a barlangba. Elsőnek az öreg ember kelt lábra. Felélesztette az elhambadt tüzet, lement a forráshoz, megmosakodott, és amire visszatért, már talpon volt a gyerek is. Szedd elő a nyársokat, rendelkezett az öreg, szalonnát pirítunk. Annak szaga fölébreszti majd a vendégünket is. Úgy is történt. Alig kezdett pirulni a jóféle szalonna a tűzön, megzörrent oda bent a széna, s jött is kifele Derecskei Péter álmosan gyűrött ábrázattal. Odalent a forrásnál megmosakodhat, javasolta az öreg. Addigra elkészül itt a bendőbe való is. A tanító legény kicammogott a barlang szájáig, és ott megállt. Kipislogott a csúnya, ázott világba. Esik, jegyezte meg. Víz az is, vigasztalta az öreg a tűz mellől, nem ártalmas. Derecskei Péter megcsóválta a fejét, sóhajtott, aztán mégiscsak kilépett az esőbe, és elindult lefelé a forráshoz. Amikor kis idő múltával visszatért onnan, másféle embernek látszott, még a járása is, mintha megfiatalodott volna. Hideg víz búzok elő a földből errefelé, mondta, amikor odalépett a tűzhöz kezet szárítani, de jó ízű víz. Isten adta, jegyezte meg az öreg. De ragadja már meg azt a nyársat, fordította másfelé a szót, és csöpögtesse a jóféle zsírt arra a roskenyérre ott. Csöndben ettek. Odakint, mintha nyiladozni kezdett volna a homály. Megcsöndesedett az eső is, és szél indult nyugat felől, emelni kezdte a fellegeket. Kitisztul, mondta a gyerek, hiszen idegjő. Jó lesz, ha béhozok néhány őre való fát. Honnét menekültek maguk ide? Tette föl hirtelen a tanító a kérdést, miért magukra maradtak. Az öreg megütközve nézett rá. Csak azok menekülnek, akik félnek valamitől, mondta egyszerűen. Mi nincs mitől féljünk, hiszen az úr titkát őrizzük. Nemzedékről nemzedékre, míg csak gyökeret nem ver újra a magyarok lelkében, mert amíg ez meg nem történik, addig bizony nem lesz békessége ennek a népnek, és maga az Úristen se segíthet rajtok. Gyógyíthatunk, itt-ott példát is mutathatunk, de a megváltást azt maga a nép kell elvégezze.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A sürgősségi rendelet elfogadva az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett, a fenékküszöb előkészítése folyamatban, a kőbeszerzése elindult, írta a kormányfő. Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek 280 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Magyar Péter azt mondta, a szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Mint mondta, a honvédelmi miniszter Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgál.

0: álló vasútvonalon, amit 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A miniszter úgy fogalmazott, a vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjanak az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgoznak. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban Ürge Forzász Diana fizikus, a CEU professzora, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm meghívást.
1: Az elmúlt hetekben többször is volt krízis helyzet itthon, és a 40 fokos hőmérséklet sem szokatlan már ezen a nyáron. Ez az új normalitás?
2: Hát sajnos azt kell mondjam, hogy igen. És ez nem sokára már a normalitásnak is a hűvösebb része lesz. Ugye régen viccelődtünk azzal, hogy ez volt az életünk, amikor baromi meleg volt, hogy oké, de ez lesz életünk leghűvösebb nyara. Hát sajnos látjuk, hogy már ebbe az irányba mennek a tendenciák. Ennek ellenére azért szerencsére ez nem azt jelenti, hogy most már minden egyes nyár ilyen lesz, vagy csak ennél rosszabb. Én nagyon remélem, hogy azért ez a nagyon durva nyár, ez igazából a természetes változékonyságnak is egy szélsősége, és ugyan tényleg hosszú távon még rosszabb lesz a helyzet, de én azt remélem, hogy azért lesz még sok nyár, ami nem lesz ennyire megterhelő.
1: Nem csak kellemes témákról fogunk beszélgetni, de talán egy kicsit biztassuk a hallgatókat. Mennyire tud az emberi szervezete ez alkalmazkodni? Tehát mondjuk, ha jött egy hőhullám, túl vagyunk rajta, akkor a következő mennyivel lehet könnyebb, pláne, hogyha mondjuk rövidülnek a nappalok?
2: Nem hiszem, hogy az emberi szervezet alkalmazkodása itt a lényeg, hanem a társadalom alkalmazkodása lényeg. Egyrészt, másrészt pedig akkor is ezt fogom hangsúlyozni az egész adás alatt, és minden egyes adás alatt, hogy azért mégiscsak az a legfontosabb, hogy megállítsuk az éghajlatváltozást. De majd visszatérek az alkalmazkodásra is. De azért a legfontosabb, mert ehhez, meg ennél egy kicsit rosszabbhoz, amit még szinte biztos, hogy jön, még akkor is, ha megállítjuk, még lehet alkalmazkodni. Viszont sokkal rosszabbhoz már egyre, tehát minél rosszabb, annál nehezebb alkalmazkodni. Tehát mit értek az ott, hogy társadalom szintű alkalmazkodás. Példának hadd mondjam el azt, hogy Európa legsúlyosabb hőhulláma most az idei előtt, 2003-ban volt a francia hőhullám, akkor 3 nap alatt 40 000 plusz haláleset következett be. Most ennél egy jóval rosszabb hőséghullám volt Franciaországban és a környező országokban. Most csak ilyen ezres nagyságrendben voltak, vagy pár ezres nagyságrendben volt a többlethalálozás. Tehát tanultunk. Nem azt jelenti, hogy teljesen meg tudjuk akadályozni a többlethalálozásokat, vagy a szenvedést, viszont azért nagyon sokat lehet tenni, és ezzel tényleg csökkenteni a szenvedést. Az első és a legfontosabb, hogy a városainkat kell átalakítani úgy, hogy a városi hőszigeteket megszüntetni, sőt, aktív városi légkondicionálókat kell még jobban beültetni a városokba, hiszen jelen pillanatban ez az úgynevezett városi hősziget hatás, ami mindjárt elmagyarázok, hogy micsoda, ez több Celsius fokot ad a hőhullámainkhoz és a hőségünkhez, mint a globális felmelegedés. Tehát ha ezt sikerülne letornázni ezeket a városi hőszigeteket, akkor pár évtizedig igazából nem annyira éreznénk még, vagy legalábbis 1-2 évtizedig nem annyira éreznénk még, legalábbis a csúcshőmérsékletekben, a településeinken a globális felmelegedés hatását. És az a szerencse, hogy ez tipikusan az a dolog, amit ahol a kecske is jól lakik, a káposzta is megmarad, és fizetnek is a kecskének, hogy megegye azt a káposztát, ami meg is marad, hiszen arról van szó, hogy zöldebbé kell tennünk a városainkat, több árnyék, ugye ha zöldebbek városok, kisebb a légszennyezés, felmennek az ingatlanárak, a mentális egészségünk, fizikai egészségünk is javul bizonyítottan. Egyszerűen hihetetlen olyan adatok vannak, amik mutatják, hogy ha egy zöld területtől 250 méteres környezetben lakik, még egy 90 évesek is, egy hatalmas kínai tanulmány, akkor is akár 5 évvel meghosszabbulhat a várható életkoruk. Egyszerűen teljesen ilyen hihetetlen számok vannak. Tehát mindenki. Tehát ilyen jó dolgokat lehet tenni, és így tudunk igenis alkalmazkodni, még sok minden van, most nem akarok ennek az összes részletébe belemenni.
1: Azt most is látjuk, hogy van, amikor a külső kerületekben, a zöldebb részeken mondjuk 3-4 fokkal is kevésbé van meleg, akár az esti órákban. Napközben lehet, hogy nincs ekkora különbség, csak 1-2 fok, de a napi középhőmérsékletben tényleg meg lehet 2-2,5 fok. Próbáljuk meg kizöldíteni ezeket a belső, akár ipari, akár pedig sűrűn lakott részeket?
2: Pontosan, hát először is ugye a felszíni hőmérsékletben ennél jóval nagyobb különbségek vannak. Maga Kopernikusz, az EU-nak a klímafigyelő szolgálata tette közé azt a műholdas hőtérképet, amikor a legnagyobb hőség volt Brüsszelben, és a városban lévő erdő és a belváros között 23 Celsius fok felszíni hőmérséklet különbség volt. Budapestről is vannak olyan hőtérképek, még ugyanilyen műholdas hőtérképek, amik mutatják, hogy szintén akár ilyen 20-30 Celsius fokos különbség lehet a felszíni hőmérsékletek között.
1: Mert ugye máskor éreztük. árnyékkal hasonlítunk össze, és akkor azért kisebb a különbség jóval.
2: Tehát amikor fölött a levegőben már kisebb a különbség, de ennek ellenére a hőérzetünk az nem csak azon múlik, hogy konkrétan 2 méter magasságban hány Celsius fok van, hiszen a sugárzó hő is nagyon sokat számít. Tehát igen, visszatérve a kérdésre, pontosan ez a lényeg, hogy kizöldítsük, de nem csak az, hogy kizöldítsük, hanem megszüntessük a hőcsapdákat. És a hőcsapdák pedig a mindenhol tiszta beton, térkő, egyre több autópályát építünk, egyre több ipari parkot, egyre több parkoló, ezeknek egy részét, most nem azt mondom, teljesen föl kell számolni, de egy bekötő utakra, parkolókra, bőven elég a gyeptégla, nem kell feltétlenül teljesen leburkolni. Egyrészt nem fogja úgy fölmelegíteni a helyi környezetet, másrészt be tudja jobban szívni a csapadékot, amikor ez érkezik, és aznak segítségével folyamatosan, például ha oda ugye fákat is ültetünk, akkor a fák folyamatosan párologtatnak, hűvösebben is tartják. Tehát nagyon-nagyon egy pozitív visszacsatolási folyamatot tudna beindítani, ha felszámolnánk a betonnak egy részét, helyette zöldet és nagy fákat ültetnénk, nagyon sok szempontból, a szárazodás szempontjából is nagyon sokat segítene. Megint egy nagyon jó lehetőség arra, hogy igazából igen, megoldjuk legalábbis a mostani problémáknak egy részét, és még jobban is járjunk.
1: Az elektronikai boltokban az elmúlt hetekben, hónapokban listavezető termékek voltak a klímaberendezések. Van, aki nem szereti továbbra sem, tehát van, aki magától sem használja, még akkor sem, hogyha a lakásban 28-30 fok van, pedig az már egyáltalán nem kellemes éjszaka. De összességében milyen előnyei, milyen hátrányai vannak a föld szintjén annak, hogyha egyre több klímaberendezést üzemeltetünk?
2: Igen, azt nagyon fontos leszögezni, hogy amennyiben nem tudjuk megállítani ezt a folyamatot, különösen a városi hőszigeteket nem tudjuk szinte teljesen megszüntetni, és a globális felmelegedés így megy tovább, muszáj lesz egyre több mindenkinek biztosítani, ha nem is feltétlenül a saját otthonában, vagy munkahelyen a légkondicionálás, de mindenkinek, hogy legyen lehetősége elmenekülni egy légkondicionált helyre, hiszen az a probléma, hogy az egészségünket tényleg veszélyeztetik, tényleg életveszélyes, különösen időseknek, szívbetegeknek, gyerekeknek, terhes nőknek, tehát vannak olyan csoportok, akik bizonyos hőmérséklet és páratartalom kombináció fölött konkrétan életveszélyes a helyzet, és ezt nem engedhetjük meg. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy abban a klímában, amiben mi vagyunk, nagyon jól lehet kezelni légkondicionálás nélkül is a lakhat, legalábbis az épületeken belül a magas hőmérséklet, ezeket a hőhullámokat még. De miért fontos, azt majd kitérek kicsit később, hogy miért fontos, hogy kérdezte. Az a baj, hogy a légkondicionálás több módon fokozza nem csak a globális, de a lokális felmelegedést is. Először nézzük meg a lokálist. Miért melegít helyben is föl? Azért, mert a légkondicionálás, a klímaberendezés azt csinálja, hogy fogja is a belső meleget, kipakolja az utcára, és még hozzárakja a saját energiafelhasználása által generált meleget is. Tehát a településeink azok egyre jobban hőkatlanok lesznek, tehát egyre forróbbak lesznek, és míg meg tudjuk elvileg oldani, hogy itt akik minden épületet légkondicionálunk, nem lehet megoldani, hogy a villamos megállóba légkondicionálva menjünk, tehát, és ráadásul nagy hőmérséklet különbség, a hirtelen a 21 fokból kimenjünk mondjuk a 42-be, az még jobban megviselheti pláne a sérülékeny szervezeteket. De a globális melegedés, felmelegedéshez is két módon is legalább hozzátesz, igaz, több módon is, de most maradjunk ennél a kettőnél. Az egyik az, hogy az energiával, amit az felhasznál, és nagyon sokat használ, azt általában még azért részben fosszilis energiából, tehát olajból, vagyis főleg ugye Magyarországon azért részben gázból és szénből termeljük, tehát annak, ha azt égetjük, akkor tovább melegítjük a klímát. De ráadásul maguk a klímaberendezések is még olyan ezen fölött, még olyan gázokat használnak a működésükhöz, amik nagyon jelentősen sokszor gyorsítják a globális felmelegedést, mint a széndioxid, és hát sajnos ezeket nem feltétlenül úgy kezelik ezek a cégek, ahogy kéne nekik, de még ha úgy kezelnék, akkor is ezekből néhány kiszökik. Tehát összességében ez magát a globális klímaváltozást is gyorsítja a klímázás. Ráadásul, és azt gondolom, erre volt nagyon sajnálatos, de jó iskola példája ez a krízis, amit most átéltünk a múlt héten, nem lesz elég energiakapacitásunk arra, hogy hirtelen egész Európa bevásárolja a légkondit és benyomja csúcsidőbe. Ezt olyan mértékben kéne megnövelni az energia termelő, az áramtermelő kapacitásainkat, amit nem fogunk tudni ilyen gyorsan, különösen, hogy egy csomó minden más is nagyon jelentkezik ezért, akár az adatközpontok, akár ugye az elektromos mobilitás, akár az ipar, hát ugye Magyarországon is például az akkumulátorgyárak, de más iparágak is jelentkeznek plusz kapacitásokért, meg hát hogy a jólétünk is sokszor próbálja ezt emelni. Tehát egyszerűen nem tudunk ennyi plusz energiát, vagy nagyon sokba fog kerülni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne megoldani, amíg tudjuk, és amíg nem szenvedéssel jár, vagy csak picike szenvedéssel jár, sokkal jobb lenne megpróbálni megoldani légkondicionálás nélkül.
1: Milyen egyéb módszerek vannak?
2: Tehát a legfontosabb, amit említettem, a városi hőszigeteknek a megoldása. Tehát ez egy várostervezési kérdés, ez egy szakpolitika, de minden egyes állampolgár maga a saját közösségében segíthet, hogy minél több fa legyen előtöltve, lehet civil szervezetekkel, a 10 millió fával, és itt tovább együttműködni, hogy tényleg minél több fa legyen ültetve, és nyomást helyezzünk a helyi képviselőnkre, hogy a helyi beton fölöslegesen betonozott területek föl legyenek törve. Nemrég volt egy ilyen kampányunk, hogy No Beton kampány, több tudóssal együtt, és nagyon sok jó fényképet kaptunk arról, hogy Magyarországon milyen sok területen értelmetlenül használjuk a beton. De ezen kívül magunk is tudunk tenni, és nagyon jól meg lehet valósítani azt, hogy hűvösen tartjuk az otthonainkat. Én már korábban is mindig nagypapámtól tanult ölcsi bölcsességeket, amiket aztán a fizikus, megépített fizikusi tanulmányai, meg munkám során ezeket mind megerősítettem, ezeket megosztottam többször Facebookon, és mindig volt egy-két szó, hát ez nem működik, a melegben nem működik, a 8. keretben nem működik, is itt és ott, de most kértem az embereket, hogy jó, most a legnagyobb hőségben osszák meg, és hihetetlen volt, hogy a legnagyobb hőség leghosszabb végén is még a legtöbb, aki visszajelzett, hogy tényleg megvalósította, tudta ilyen 26 fokon tartani a lakását. Mit kell ehhez csinálni? Nagyon egyszerű. Az első, hogy éjszaka, aki tudja, hőszinten nem tudjuk, esetleg, vagy ha van rá, csak akkor igen, nyissunk ki minden ablakot, de minden ablakot teljesen, és tartsuk egész éjszaka nyitva. Miért? Mert akkor bejön a hűvös levegő, ez lehűti a falakat, lehűti a bútorokat, de sokáig tart, amíg azokat tényleg le tudja hűteni. Hajnalban be kell csukni az összes ablakot, és utána viszont nagyon fontos, hogy azokat az ablakokat, de elég csak azokat az ablakokat, amint besüt valamikor a nap közben, kívülről árnyékolni. Akár rólóval, redőnnyel, fával, teljesen mindegy, hogy mivel, és elég csak akkor, amikor besütne rajta nap. Ha ezt meg tudjuk csinálni, és nem nyitjuk, megpróbáljuk napközben nem kinyitni az ajtó, vagy az ablakot, és csak kicsit az ajtót, akkor ez a módszer magában szinte mindenhol, tetőtértől kezdve mindenhol, elég jól elviselhetően tudja még 42 fokban a hőhullám végén is tartani a lakás hőmérsékletét.
1: És hogyha nagyobb az oxigén igényünk, tehát azért, hogyha 6-8 órán keresztül be van csukva az összes ablak, mondjuk 3-4 ember bent van egy nagyjából 50 négyzetméteres lakásban, azért az oxigén szint folyamatosan csökken, és egyre inkább kevésbé érzik magukat komfortosan emiatt is. Mi a teendő ilyenkor?
2: Én azt gondolom, hogy azért a legtöbb, sajnos a legtöbb magyar otthonban éppen elég olyan helyen szökik el a levegő, és cserélődik a levegő, hogy ez nem igazán probléma. Akkor érezzük inkább, amikor, tehát munkahelyen esetleg, ahol tényleg mondjuk egy szobában többen vagyunk. Munkahely az egyébként egy más kérdés. A munkahelyeken ezt nem nagyon lehet megvalósítani, amit javasoltam több ok miatt is. Nyilván, hogyha tényleg szenvedünk, akkor nagyon gyorsan nyissuk ki az ablakot, engedjük be azt az oxigént, és gyorsan csukjuk be. De lehet, hogy egyszerűen egy ventilátor bekapcsolása segít szintén ezen az érzésen.
1: Bár az oxigént nem termel.
2: Igen, de igazából nem, tehát egy 50 négyzetméteres lakásban egy család elhasználása nem kéne, hogy elfogyjon az oxigén. Az más, hogy egy iskolában, egy osztályteremben, ahol 45 perc alatt tényleg fölszad, és igazából nem is az oxigén fogyan, hanem széndioxid koncentráció nő meg, az, ami probléma tud lenni. De az otthonokban azért ez ritkán probléma. Azokban az otthonokban, amik nagyon jól leszigeteltek és légtömörek, de azokban pedig kötelező ugye a mesterséges szellőztetés. Tehát igazából ez nem probléma, inkább a füllettséget érezhetjük. Próbáljunk meg ne sütni, főzni napközben, próbáljunk meg tényleg ne esetleg nagyobb páratartamú tevékenységeket végezni.
1: Azt mondta, hogy hajnalban zárjuk be, ez mennyire rugalmas, tehát a külső hőmérséklethez kell igazodni, a napsütés erejéhez, vagy milyen egyéb tényezőkhöz?
2: Tehát nyilván az a lényeg, hogy ami levegő az bejön, az még hűvösebb legyen a kinti, mint a benti. Tehát én nekem van egy hőmérőm, ahol a külsőt és a belsőt mérem, de nagyon érdekes az a tapasztalatunk, és pont ma reggel a férjemnek mondta, hogy figyelj, most még hűvösebb van, én kinyitnám. Azt mondja, és tényleg nekem is ez a tapasztalatom, egy bizonyos idő után hiába van kint hűvösebb, mégis elkezdi emelni bent a levegőt. Tehát nekem igenis az a tapasztalatom, hogy igazából, amikor kint a leghűvösebb van, nagyjából akkor érdemes, ha tényleg egész éjszaka nyit volt az ablak, akkor érdemes körülbelül becsukni, de ezt szerintem mindenki maga kísérletezze ki.
1: És aki jobban tűri a meleget, az mondjuk ne használjon légkondicionálót, vagy beállíthatja akár 27 fokra, vagy milyen javaslatai vannak?
2: Szerintem például ez egy nagyon fontos dolog, mert szerintem azzal abszolút nincsen probléma, ha időnként 26-27 fokra használjuk a légkondicionálást. Én azzal látok nagy problémát, amikor elkezdjük megszokni az ilyen 18-21 állandót. Igazából, mert az a probléma, hogy most az egész kultúránk, az egész európai civilizáció úgy fejlődött, hogy adaptálódtunk igazából a nyári hőséghez. Mit jelent? Nyáron megy az ember, ugye a kollégáim nagy része szabadság van, nyáron veszük ki a szabadságunkat, nyáron nincsen iskola, nyáron nincsen általában olyan nagyon nagy elvárás a legtöbb munkahelyen, nem akkora tesszük a nagy, jó, hát ha az ember egy rádióban dolgozik, akkor az más, de sok helyen, tehát nagyon sok szempontból adaptálódtunk arra, hogy igazából nyáron máshogy állunk sok mindez. Hogyha pont azért, és nem, hogy nem, kell, nem használunk mindenütt légkondicionálást. Akkor, ha elkezdünk, beállítunk egy kényelmes hőmérsékletet, és akkor az mindig, akkor is fog légkondicionálni, amikor amúgy elég jól meglennénk, köszönjük, anélkül is. Tehát most egészen ijesztő, most például Indiában volt a kormányközi éghajlatváltozási testületnek a legutolsó ülésszaka, ahonnan ma reggel jöttem vissza. Kint tényleg a nyomornegyedekben milliók, százmilliók vannak. Ennek ellenére ilyen 17 fokra légkondicionáltak folyamatosan, majd megfagytunk európaiak, amikor kint tökéletes mondjuk 27 fok volt, amit igazán nem kellett volna. Tehát az, hogyha egyszer, és az Egyesült Államokban is mondom, hogy egyszer megszokja az ember azt, hogy mindig 21 fok, már nem tudok 23-24 fokon rendesen működni, mert nem az a, tehát az úgynevezett termális komfort, tehát a hőkomfort érzés, az kulturálisan nagyon meghatározott. Most mi úgy van beállítva, hogy mi hőkomfortunk, hogy azért elég jól tudunk alkalmazkodni egy bizonyos ingadozáshoz. De nem szabad azért, hogy szenvedjünk. Tehát én azt gondolom, hogy nyugodtan vegyünk meg azt a légkondit, de olyat vegyünk, amit külön kell bekapcsolni akkor, amikor nagyon, amikor nem érezzük jól magunkat, és nem egy általánosabb be van állítva, és akkor mindig 21 fokra, akkor is, hogyha 22-ről csökkenti le, de ha 20 van, akkor gyorsan fűt egy fokot, mert hogyha már hőpumpánk van, akkor ezt is meg fogja csinálni. Nagyon érdekes pontosan az IPCC, a kormányközi klímaváltozási testület értékelő jelentésében. Én vezettem az épületekkel kapcsolatos fejezetet két cikluson keresztül, és egy szintén kínai kutatás mutatta ki nagyon érdekesen, hogy annak ellenére, tehát azokban az épületekben, ahol a legjobb, legfantasztikusabb, mondjuk district cooling, távhűtés technológiákat, a legjobb, legújabb technológiákat vezették be, jóval több energiát használtak, mint hogyha, és ugyanolyan két épület meg egymás mellett, ugyanolyan, nagyjából ugyanolyan társadalmi szinten és kereseti szinten levő családok laktak. Másik szinten mindenkinek csak egy picike, nagyon rossz technológiájú, legócskább légkondia volt, de ők kontrollálták. Akkor kapcsolták be, amikor tényleg melegük volt. Sokkal kevesebbet fogyaszt összesen. Tehát az a lényeg, hogy amikor, hogyha úgy használjuk a légkondit, hogy tényleg akkor kapcsoljuk be, amikor már nem érezzük jól magunkat, biztos, hogy jóval kevesebbet fogjuk használni, mint hogyha állandóan be van, mindig magától bekapcsolódik. Tehát ne az a lényeg, hogy ne legyen egy ilyen beállított szint. Azt gondolom, hogy ott van egy nagy ugrás.
1: Az épületek tervezésénél, illetve akár a lakások kiválasztásánál mi mindenre érdemes figyelni? Nyilván sokan eddig arra figyeltek, hogy megfelelő legyen a fűtés, de most már akár a nyári időszak is legalább akkora problémát okozhat egyeseknek, mint a téli.
2: Pontosan. De szerencsére a megoldások nagy része ugyanaz mind a kettőre. A lényeg az, hogy egy jól szigetelt lakásunk legyen, ha lehet jó légtömör is, és legyen hővisszanyeréses szellőzés. Ha ez megvan, például ilyen passzív ház szinten, vagy akkor gyakorlatilag télen is és nyáron is jóval komfortosabb lesz. De nyáron még az a legfontosabb, hogy azok az ablakok, amikre nyáron besüt a nap, azok legyenek valahogy leárnyékolva, vagy leárnyékolhatók, akár rolóval, redőnnyel, ilyen kis felső, nem tudom, overhang, hogy mondjuk magyarul, ilyen kis letakaróval, vagy ugye régen tornác volt, az volt hagyományosan ugye a parasztházak, nagyon okosan, ők nagyon jól meg voltak tervezve, pontosan tudták, hogy hogyan. De ennyit csinálunk, a tető, az elég fontos, a tető jól legyen szigetelve, valamint még nagyon fontos, próbálj meg világosra festett házat vásárolni, vagy ha festés alatt megy át a házunk, ne sötét színűre, és a tetőt, ha cserepet választunk, minél világosabb szintűt, és minél jobban lefeklet, hiszen tudjuk, hogy nyáron, amikor egy sötét felületre lépünk, betonra lépünk, mezítláb, akkor ott bizony megégetjük a lámunkat, de ha egy világos felszíne, akkor lehet, hogy egyáltalán nem érezzük. Minél sötétebb a felület, annál jobban magába csapdába ejti az energiát, és fölmelegszik, míg egy világos felület jobban visszatükrözik.
1: A napelemeknek globális szinten mekkora szerepük van?
2: Hatalmas szerepük van, globális és lokális szinten is, hiszen ugye Magyarország már a világ csúcson van olyan szempontból, hogy a magyar elektromos áramtermelés, Magyarország az, ahol a hazai elektromos áramtermelésünk legnagyobb százalékát termeljük napenergiából. Tavaly ez 27% volt, ez azt gondolom, hogy a legjobb, hogy nagyon hálásak lehetünk ennek, hiszen ennek köszönhetjük azt, hogy a múlt heti energiaválságban igazából nem lett olyan nagy válság, hiszen voltak olyan órák, néztem a grafénokonokat, amikor gyakorlatilag a nap jó részében a napenergia termelte mondjuk a felhasznált elektromos áramoknak akár a 80%-át. Tehát ennél, és mindezt 5 év alatt értük el ezt a hatalmas megugrást Magyarországon. Tehát ha nem lett volna ez a hihetetlen dinamikus fejlődés, akkor bizony most nagyon bajba lettünk volna Paks termelésének, nagy részének a kiesésével. Úgyhogy nagyon fontos szerepe van a napenergiának.
1: Folytatjuk a beszélgetést itt az arénában Ürge Forzász Diana fizikussal, a CEU professzorával, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnökével. Nagyon fontos probléma még a vízhiány itt Magyarországon az elmúlt években, de talán azt is mondhatnám, hogy évtizedekben egyre gyakrabban szembesülünk ezzel. Az idei év az különösen is kirívó. Mit mutatnak a modellek? Mennyit romolhat a helyzet? Egyáltalán lehet még ennél rosszabb, mint idén nyáron?
2: Hát sajnos, valószínűleg lesz még ennél rosszabb, igen. Sajnos ugyan nagyon megosztanak a modellek a csapadékkal kapcsolatban, meg az aszállyal kapcsolatban, ugye háromféle, már Bíró Tibor előadásából is, vagy interjújából is kiderült, hogy azért háromféle aszályról beszélünk, a meteorológiai aszály, a hidrológiai aszály, és a mezőgazdasági aszály, és a modellek ugye és ezekhez különböző faktorok járulnak hozzá. Ha csak a csapadék frontot nézzük, akkor azt látjuk, hogy valószínűleg a nyári csapadék így Közép-Európában sajnos csökkenni fog. Nem látunk drámai csökkenés, de már eddig is látjuk azért, hogy valamennyire csökkent, és ez talán valószínűleg még tovább fog csökkenni. És sajnos ebben nem biztos, hogy benne van az, amit most a klímakutató kollégáim azért bevallanak, hogy azt nem láttuk annyira előre, tehát nagyon sok mindent jól előrejeleztünk az európai éghajlatváltozások kapcsolatban, de ez a nyár azért azt jelzi, hogy lehet, hogy azt nem láttuk elég előre, hogy a légközési viszonyokra mennyire hatással lesznek a többi hatás. Tehát itt azért komplex visszacsatolási folyamatok vannak, és ezt nem annyira látok. Mit jelent ez? Arról beszélünk, hogy egyre gyakrabban van inkább ilyen anticiklonos hatás. Lakatos Mónika is beszélt erről, hogyha valami a hallgató esetleg vissza akarja hallgatni azt a kiváló arénaadást is. És ez azt jelenti, hogy az anticiklon az azt jelenti, hogy a szárazabb déli levegőt hozza föl hozzánk, és nem pedig általában az Atlanti-óceán felül jövő páradúsabb légtömegeket.
1: Ennek ugye sokszor az az eredménye, hogy ha érkezik is egy hidegfront, akkor alig hoz csapadékot, illetve hosszabban elnyúlnak a meleg időszakok, amikor az anticiklonok dominálnak.
2: Igen, különösen, ha akkor egy ilyen blokkoló, egy ilyen omega blokkoló szituáció, és akkor az egy ilyen teljesen kukta-szerű ugye ilyen hőkupolát alakít ki, és ez is az, aminek a gyakorisága az utóbbi években olyan nagyon megnőtt, hogy ezt most még nem tudjuk biztosan állítani, hogy ez most csak a természetes változékonyságnak egy ilyen nagyon szélsőséges esete, vagy itt tényleg egy olyan tendenciát látunk, hogy most hirtelen valami nagyon elkezdett elszaladni, vagy ezek jóval gyakrabban lesznek, de sajnos, vagy gyakrabbak lesznek, de sajnos megjelent két hete egy olyan cikk, ami azt mondta, hogy sajnos valószínűbb az, hogy ezek rosszabbodni fognak, és a szárazodás különösen Európában rosszabbodni fog, bár van esély rá, hogy ha szerencsénk van, akkor tényleg a természetes változékonyság része csak ez a nagy, nagyon szélsőséges párnyár, akkor még egy pár évig lehet jobb, de sajnos, ha nem állítjuk meg a globális felmelegedést, akkor bizony csak rosszabb lesz és rosszabb. És azt gondolom, hogy ezt, mint mondtam, és még mindig fogom hangsúlyozni, hogy ez a legfontosabb, hogy megállítsuk a melegedést, mert lehet próbálni alkalmazkodni, sőt, muszáj alkalmazkodnunk, de azt kell látni, hogy ez egy ilyen mozgó célpont. Tehát ez egy ilyen egyre gyorsabban robogó vonat után futunk, és ez egy futás. Tehát nem az van, hogy jó, akkor végre megcsináltuk ezt, befektettünk ennyit, átépítettük ezt, és akkor hátradőlhetünk egy nagy túrót. Addigra, mire ezt megcsináljuk, mire a mostani klímához alkalmazkodunk, addigra a klíma már régen tovább ment.
1: Sokkal merészebb célokat kellene kitűzni?
2: Igen, csak nem biztos, hogy tudjuk. Miért nem tudjuk? Azért nem tudjuk, soha nem volt még ilyen a klíma a Földön. 125 ezer éve nem volt ilyen meleg a Földön, mint most van. Egyrészt, másrészt pedig, tehát nem tudunk visszamenni, másrészt, hogyha 2 fokot melegedtünk, akkor 2 millió éve. 2 millió éve nem volt olyan meleg a Földön, mint mi. Ez már azt jelenti, hogy a Homo sapiens nem volt itt. Tehát igazából csak itt találgatni tudunk, hogy milyen az a klíma. És most itt nem, mert mindig csak hőmérsékletekről beszélünk, meg esetleg csapadék szélsőségekről. És ezért okolom magunkat is, a klíma tudományt is, hogy mindig itt megállunk. Igen, ennyit fog növekedni a hőmérséklet, ennyit a csapadék, esetleg az asztály. De nem megyünk tovább. Mi van, amikor ezek összesnek? Tehát amit most látunk, és a bőrünkön érzünk, hogy mi van akkor, ha már eleve egy iszonyú száraz talajra érkezik, vagy egy, amikor a talajunk már annyira csontszáraz, arra érkezik egy hőséghullám, hogy az egy pozitív visszacsatolással iszonyúan bedurrantja magát, és ráadásul ettől még nem is tud esetleg még jobban itt marad, és nem is tud arrébb menni, mert köszöni, jól érzi magát, plusz még a futóáramlás is lelassul és hurkokat ved, és ez mind így erősíti egymást. Tehát ezeket egyrészt az egymást felerősítő visszacsatolási folyamatokat nem annyira gondoltuk meg, nem annyira gondoltunk bele abba, hogy igazából mi hogyan szúrjuk el. Tehát az, hogy a vízgazdálkodásunkat az elmúlt évszázadban ennyire, akkor azt gondoltuk, hogy ügyesek voltunk, most azt gondoltuk, hogy elszúrtuk, fogalmunk sem volt, hogy ez fogja. Én azt gondolom, hogy ez, én egy kicsit a többiekkel ellentétben, akik előttem voltak itt az além, én azt gondolom, hogy igenis ezért van, hogy a Kárpát, nem csak a Kárpát, mert azon belül is a Duna-Tisza köze Európában az egyik legmelegebb, leggyorsabban melegedő részei közé való, mert ott van a legnagyobb talajnedvesség hiány, és bizony ez az, ami tovább gyorsítja magát a melegedést, a csapadékhiány, és így tovább. És plusz még ugye ez a hatalmas betonozási mánia, ugye Magyarország építette az egyik legtöbb autópályát az utóbbi időben, még Németország, bizonyos mértékek szerint Németországnál is sűrűbb az autópályánk, ugyanúgy az ipari parkok, a parkolók, és így tovább, tehát nem lehet ezt a beton, azt hiszem, hogy óránként betonoztunk egy futballpányáit, vagy valami ilyesmi. Tehát ezzel nem csak, hogy iszonyan melegítjük a klímát, mert megbeszéltük, hogy a beton iszonyan csapdába ejti a meleget, hanem ráadásul, ami érkezik csapadék, a betonról azonnal elfolyik, és nem tud szivárogni, plusz az a terület, az nem vesz részt a hűtésben, meg a párologtatásban. Tehát itt nagyon sok módon elrontottuk ezt az egész dolgot, és ez a klímamodellekben nem annyira van benne, mert azért még ezek nincsenek. Tehát nagyon nehezen tudjuk előre jósolni, hogy mennyivel lesz rosszabb, mert igazából így a vonalzót tesszük, és próbáljuk meghosszabbítani, de azért nem, ez nem jó módszer, hiszen eddig még a szélsőségek, azok benne voltak a eddigi legrosszabb szélsőségekben, de kiléptünk abból a klímából. Tehát most már a normális, a régi szélsőség maxima fölött van, és erre nincsenek tapasztalatok. Itt már olyan együtthatások vannak, például, ami a múlt héten volt. Egyszerre nem volt vízünk, egyszerre volt egy iszonyatosan nagy hőség, egyszerre nem tudtunk villamosáramot termelni, és akkor kellett volna a legtöbb víz és a legtöbb áram is. És pontosan ezek az összeesések, amit mi ugye ilyen compounding impacteknek hívjuk, tehát az ilyen összeeső kockázatok, azok, amik tényleg térden fognak minket lőni, és ezt nem lehet leírni csak, hogy most statisztikai átlagoknak a továbbhúzásával, hogy akkor mennyivel lesz nagyobb a hőmérséklet, meg az átlag csapadék.
1: Hogyha a következő egy évre gondolunk, akkor azért sokan beszélnek arról, hogy ez a mostani erősödő El Niño meghatározó lesz globálisan is. Noha itt éppen Közép-Európában a meteorológusok mindig mondják, hogy nem az El Niño-nak van a legnagyobb hatása, de azért az El Niño valamelyest csapadékosabbá és melegebbé teheti az adott időszaknak a hőmérsékletét, még akkor is, hogyha nem szokott ez nagyon hosszan tartani, csak általában 9 hónapig, vagy nagyjából hasonló időszakig, de a hatása különösen erre a térségre akár elnyúlhat. Mire számít? Akár mondjuk milyen lehet a következő ősz, vagy a következő nyár, hogyha ezt nagyjából meg tudjuk becsülni?
2: Igen, hát az mindenképpen nagyon ijesztő, hogy ezt az El Niño-t olyan szélsőségesnek jósolják, amilyen még nem volt. Valószínűleg azért nem mindig jön be, tehát a múltkor is egy nagyon nagyra számítottunk, nem ennyire nagyra, mint most, és nem lett azért annyira nagy, mint amitől féltünk.
1: De most a hatása nem volt kicsi így sem.
2: A hatása így sem volt kicsi, a hatása így is az volt, hogy 2 éven keresztül is megdöntöttünk minden globális hőmérsékleti rekordot.
1: Emlékezhetünk a 24-es februárra, amely egy áprilisnak felelt meg gyakorlatilag.
2: Pontosan. Tehát globálisan, meg bizonyos régióban, amik tudjuk, hogy nagyon hat, és konkrétan tudjuk, hogy milyen hatása van az El Niño-nak, biztos, hogy nagy hatása lesz. Közép-Európára én nem azt mondanám, hogy nincs hatása, vagy esetleg kicsi ez az, biztos, hogy hatása lesz, de inkább azt tudjuk mondani, hogy nehéz statisztikailag kimutatni, hogy milyen irányba van hatás. Azt tudjuk, hogy valószínűleg szélsőségesebb lesz a következő, nem csak 9 hónap, hiszen az El Niño hatása általában igazából a következő évre tevődik, hiszen a meleg, az, meg az óceán melege azért kicsit lassabban jut el például a különböző helyekre, meg az áramlási rendszerek, meg levegő áramlási rendszerek is azért hosszabban tartanak, amíg utána vissza rendeződnek. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy szinte azt tudjuk, hogy a következő év, lehet, hogy már ez is, de a következő év szinte biztosan az eddig mért legmelegebb év lesz globálisan. Lehet, hogy meghaladjuk az 1,7 Celsius fokot az ipari forgalom előttihez képest. Ez hatalmas érték, mert már az 1,5-től is már nagyon-nagyon aggódtunk.
1: És sokkal gyorsabban következett be, mint ahogy azt az gyakorlatilag modellezték.
2: Hát igen, de még az a hosszú táv átlagokban még nem léptük át, és tudtuk, hogy előbb-utóbb azt megjósolt az IPCC is, hogy éves szinten át fogjuk lépni a következő 5 évben. Nem gondoltuk, hogy nem mondtuk, hogy kétszer, hiszen ez ugye a változékonyság. Tehát ez olyan szélsőségeket jelent, ami biztos, hogy tehát itt akkora energia lesz az egész globális klímarendszerben, akkora plusz páratartalom. De az, hogy tehát biztos, hogy rengeteg szélsőség lesz. Az, hogy pontosan milyen szélsőségek jönnek, nem tudjuk. Lehet, hogy még nagyobb lesz az asztály, az is lehet, hogy nagy áradások lesznek, lehet szélsőséges hó, ugye volt néha, hogy ilyen hatalmas hóesések lettek, ez is lehet, de az is lehet. Tehát én az attól félek csak, hogy amit nálunk fog jelenteni, nem tudjuk előre megmondani, de valószínűleg nagyobb szélsőségek.
1: Mennyire van benne a pakliban, hogy mondjuk akár erre az őszre több csapadék érkezik, vagy lesznek olyan extrém csapadékok, mint amilyet tapasztalhattunk 2024. szeptemberében?
2: Nyugodtan lehetnek, sőt, valószínűleg lesznek, de ezt nem lehet megmondani, hogy pontosan a jövőben jönnek-e, de sajnos ugye azt látjuk, hogy amikor, és ez is, ezt is nagyon elmondta, jól elmondta Bíró Tibor, hogy amikor ki van éhezve a levegőben, nagyon magas a hőmérséklete, nagyon sok párát tud felvenni, és akkor, amikor hirtelen ez lehűl, akkor ilyen robbanásszerűen zuhog ki belőle a csapadék, amikor esik, akkor szakad alapon. És ugye láttuk a Boris ciklont is, bár ott az nekem egy nagyon jó tanulság volt olyan szempontból, hogy tényleg egy nagyon szélsőséges csapadékot hozott, és ugye én Ausztriában élek rá, hát évközben ugye ott tanítok, és pont ott a mellettünk levő kisvárosra jósolták a legnagyobb csapadékot. Hát tényleg nagy, hatalmas áradások voltak, és szerencsére viszonylag nagyon kevés haláleset történt, és igazából az értékben levő károk is kicsik lett, viszonylag mérsékeltek lettek, és Magyarországon is viszonylag jól megúsztuk. Én azt gondolom, hogy egy kicsit meg kell ütögetnünk, magunkat vállon kell ütögetnünk, meg kell dicsérnünk magunkat, igenis elkezdtük az alkalmazkodást, és még sokkal többet kell tenni, de ez mutatja, hogy érdemes alkalmazkodni, és tudunk alkalmazkodni, mert ugyanazok az áradások, amik régen sokkal nagyobb károkat okoztak, most azért el tudtuk kerülni a nagy károkat. Csak arra kell készülnünk, hogy még nagyobbak lesznek, és még nagyobbak ellen kell készülnünk, és sajnos nem csak, ugye jó, hogy a vízről beszélünk, és nem akarom elterelni a témát, de a tűzre is kéne készülnünk. Úgy nézzük, hogy a tévében Franciaország, Spanyolország így is, de az IPCC jelentése is megmondta, és a legújabb szakirom is megmondta, sajnos Közép-Európa benne van azon a területen, abban a területben, amiben egyre nagyobb lesz a tűzvészek kockázata is, és bizony arra nagyon durván föl kell készülni, kiürítésített pillanatok alatt vészjelző rendszerek, hogyan tudja az utolsó idős ember is, aki esetleg nem tudja mobiltelefont használni, hogy fogja megtudni, hogy pucoljon onnan, de pillanatok alatt, és így tovább.
1: Egyébként mennyire lehet előrejelezni, hogy Európa mely pontjain lehetnek nagyobb problémák? Persze azt tudjuk, hogy mondjuk Spanyolországban ősszel, különösen Kelet-Spanyolországban a Dana nevű jelenség, tehát amikor északról a hideg levegő lemegy, és a melegebb tengervízzel gyakorlatilag feltöltekezik energiában, nagyon nagy pusztítást tud okozni, hogy azt tette Valenciában nagyjából 2 évvel ezelőtt, illetve Malagában is volt egy kisebb. Franciaországot említette, hogy 2003-ban, illetve most is extrém volt ott a hőség, nyilván Spanyolországban szintén voltak olyan régiók, ahol nagy a hőség, Itt nálunk pedig az asszály dominál, de hogy mennyire lehet ezt előre kiszámítani egy ilyen szélsőséges helyzetben, hogy Európa melyik részét, milyen jelenségek, hogyan, milyen ütemben sújthatják?
2: Tehát általában azt látjuk, hogy amik eddig voltak szélsőségek, azok egy kicsit még erősebbek lesznek. Tehát ugyanezek, amiket most említett, azok igen voltak korábban is, de azt látjuk, hogy jóval erősebbek sokszor, mint amik eddig voltak. Hát ilyen tűzvészek nem pusztítottak sem Franciaországban, talán Spanyolhoz ilyen talán volt hasonló, de azért mindenképpen. Akkor ezek a hőkupolákhoz, amik most pusztítottak, ehhez hasonló még nem nagyon volt Európa. Tehát, és azt is látjuk, hogy ez az asszály valószínűleg, ugye a szakértők szerint, ami most Magyarországon pusztít, ez még a 2022-esnél is rosszabb lesz. Tehát sajnos igen, azt látjuk, hogy minden szélsőség egy kicsit rosszabb lesz. Van olyan része Európának, ami így két szélsőség közötti területen fekszik, és ez így nem lehet tudni akkor, hogy milyen irányba megy. Például Magyarország is, hiszen tőlünk északabbra jóval nő a csapadék, tőlünk délre jóval csökken a csapadék. Emiatt sokáig nem lehetett tudni, és a magyar adatokból is egyébként nagyon szépen látszik, hogy egy ideig inkább növekedő tendencia volt, aztán kicsit csökkenő tendencia volt, tehát ahhoz képest, attól függően, hogy a légközlési viszonyok hogyan változnak, ez így shiftelket mehet ide-oda, és akkor lehet egy kicsit változékony. De most azért úgy tűnik, hogy sajnos inkább abba kerülünk bele, inkább a mediterránumhoz fogunk tartozni ilyen szempontból, úgyhogy inkább azokat a szélsőségeket kell sajnos néznünk, nem a skandináv problémákat.
1: Nézzük, hogy ki mit tehet. Először az ember egyéni szinten mi minden tehet meg azért a következő években, hogy ne kelljen még szélsőségesebb jelenségekkel szembesülni.
2: Igen, rettenetesen fontos, és erről szerintem jó lenne egy külön adás is, hiszen mindenki akkor azon gondolkozik, hogy igen, akkor szívószál, szelektív hulladékgyűjtés, és így tovább. Viszont, ha ezt tudományos szempontból nézzük meg, ugye például az IPCC, a Klónalájtközi Klímaváltozási Testület is leírta a különböző cselekvési lehetőségeinket, igazából öt szerepen keresztül befolyásoljuk a klímát, csak az egyik az, hogy mit csinálunk és mit vásárolunk. A másik az az, hogy mit dolgozunk, és azt, hogy csináljuk. És például azt gondolom, hogy az aréna hallgatóinak a nagy része valószínűleg értelmiségi, de nem kell értelmiséginek lenni, mert egy mezőgazdasági munkástól kezdve a villanyszerelőn keresztül igazából sokszor többet tehet az éghajlatváltozás megelőzéséért a munkáján keresztül, hiszen az életünk nagy részét a munkánkba töltjük, mint az, hogy most szenvedünk-e és lemondunk-e arról a szívószáról, vagy elvisszük a szelektív hulladékot, vagy kibírjuk-e azt a hőséget légkondi nélkül. Tehát mindenki egy kicsit jobban elgondolkozik, hogy az ő munkájában hogy változtathatja meg a világot olyan szempontból, hogy a folyamatokat, hogy kevesebb legyen az értelmetlen fogyasztás, hogy kevesebb legyen a kibocsátás, kevesebb energiát fogyasztunk, kevesebb vizet fogyasztunk, mindezt racionálisabban, és nem úgy, hogy szenvedjenek az emberek, hanem jobb életszínvonalat kevesebből, hiszen nagyon sok ilyen van, és néhány példát már ma is beszéltünk sok ilyen példáról. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Mi például az, hogy az arénában most az elmúlt héten legalább háromszor volt erről a témáról szó, ezzel azt gondolom, hogy az ön és a munkatársai többet tettek az egész tucnak a megoldásáért, mint azzal, hogy most esetleg nem kapcsolták be a légkondicionáljukat. Nyilván az is fontos, mert nem. Tehát ez a második. A harmadik a példakép szerep. Mindannyian vagyunk vagy szülők, vagy főnökök, vagy posztolunk a közösségi médián. Nagyon fontos a példakép szerep, és itt jön be az egyéni szerep, hogy mit teszünk szexisnek a többieknek, mit mutogatunk, mivel menőzünk, vagy a gyerekeinknek milyen példát mutatunk, ha egy tanár milyen példát mutat. Nagyon fontos emiatt az egyéni cselekvés. Aztán ezen kívül befektetők vagyunk, mindenkinek van bankszámlája és nyugdíjpénztára, nem mindegy, hogy hol tartjuk a pénzünket, hiszen vannak olyan bankok, a bankok nagy része még mindig iszonyúan teszi a mi pénzünket, következő olajmező feltárásába, vagy új reptér fejlesztésbe, vagy az új gázmező, vagy éppen a palagáz fejlesztésbe. Ne oda tegyük a pénzünket a napba, abban, ami a közösségnek segít bank. És végezetül állampolgárok vagyunk, nagyon megtettük ugye áprilisban egyrészt az egyik fontos lépést az irányba, hogy az a kormány, aki esetleg többet teszi ezért, de nem csak 4 évente tudunk állampolgárok lenni, például tudunk egy civil szervezetben segíteni, említettem például a 10 millió fát, de rengeteg nagyon jó helyi civil szervezet van, segítsük a munkájukat. Lehet írni a képviselőnket, lehet képviselőnek például pontosan a helyi zöldítés és beton feltörés érdekében szervezzünk olyan beszélgetéseket, akciókat, akár nehogy Isten tüntetésekre is lehet menni, nyilván nem buzdítom az embereket, hogy menjenek tüntetni, de az állampolgári jogainkat mind éljünk velük, hogy befolyásoljuk a döntéshozást, hiszen mind a politikai, mind a gazdasági döntéshozók igenis iszonyúan nézik, hogy mi mit csinálunk az ő döntéseikhez. És ezért nagyon fontos a közösségi média lejelenlétünk, mert mindenki nagyon számolja, hogy miről beszélünk. Ne a, nem tudom, Szecsely-szigeteki nyaralásukról posztoljunk 25-öt, hogy milyen baromi menők vagyunk, hanem posztoljunk a magyarországi fantasztikus kenutúránkról, vagy kéktúránkról, de akár a wellnessről is, tök mindegy, csak nem, vagy arról, hogy hogyan, igenis, legyünk büszkék arra, megoldottuk Léko nélkül, és nem fogjuk mindent jól csinálni, de arról. Tehát igenis, ha ezt az 5 szerepet nézünk, mindenki nézze meg, hogy melyik szerepében tud a legtöbbet csinálni, és arra fókuszáljon.
1: A kormánynak mit kellene tenni azért, hogy Magyarország mondjuk 5-10-15 éves távlatban élhetőbb legyen, vagy ezek a klímaváltozási folyamatok kevésbé érintsenek minket?
2: Rettenetesen fontos nyilván az alkalmazkodás, és ebben azért nagyon sok jó vonal is van, ugye jelen pillanatban a víz megtartás. Én remélem azért, hogy ez, mert ugye itt a szakemberek is, több iskola létezik a szakemberek között is, hogy most hatalmas műtárgyakkal, vagy inkább természetes módon oldjuk ezt meg. Én azt gondolom, hogy én nagyon remélem, hogy inkább a természetes megoldások felé fogunk menni. Nagyon fontos, a másik legfontosabb a hőségekre való fölkészülés, azzal először is, hogy a további zöldítés és a betonok ahol csak lehet a föltörése és mondjuk gyeptéblák vagy más megoldásokkal megoldása, és nem építeni több autópályát és autóutat, ha lehet, vagy parkolót és így tovább, nehéz. De talán még fontosabb, hogy az EU-s forrásokat épületfelújításra költeni. Ez rettenetesen fontos lenne, és nagyon remélem, hogy nagyon sok pénzt erre fogunk költeni, hiszen egyrészt a magyar családoknak is iszonyú fontos, hogy nagyon csökkenjen a rezsijük, és ezzel tartósan, örökre szinte lenullázhatjuk a rezsüket, másrészt pedig a hőség ellen is fölkészítjük őket jelentősen, tehát mindenképpen az épület felújítás az. És ez az a terület, ahol a legtöbb segítség kell, hiszen ez az, ahol nem lehet várni egy Mária Piripócsi Józsi bácsitól, vagy akár Sári néni nyugdíjastól, hogy ő most passzív házzáújítsa föl a Kádár kockáját. Őrült is lenne, ha ezt megcsinálná, pláne a jelenlegi energiárak mellett. Tehát mindenképpen állami segítség kell ehhez, viszont az EU is nagyon szívesen ad erre. Én azt gondolom, hogyha ebbe tesszük az EU-s pénzek nagy részét, akkor megint egy olyan klímamegoldást vittünk nagyon jelentősen előre, ahol a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, és fizetnek is a kecskének, hiszen a rezsink is fog csökkenni, hiszen kevésbé fogunk a melegtől szenvedni, a hidegtől szenvedni, és egy csomó magyar munkahelyet teremtünk, és egy csomó helyi iparágat úgy fel tudunk virágoztatni, amiből szerintem exportőrök lehetünk. Tehát akár a bioalapú szigetelő anyagok, akár a nullenergiás épületfelújítás, ezek olyan know-how-k és olyan panel megoldások gyártását tennék lehetővé, hogy aki ezekbe megy, először belemegy, az tényleg európai ipari központ lehet ilyen szempontból. Látom, hogy Kínában ez történik, 3 hét múlva megyek arra a kínai cégnek a hatalmas konferenciára, aki ebből 10 év alatt iszonyúan meggazdagodott és világszerte exportál. Szerencsére ugye Európában nem tudnak egész épületeket exportálni, bár szeretnének. Hatalmas igény lenne rá. Legyünk mi Magyarországon ennek az iparágnak a bölcsője. Hatalmas potenciál van benne, különösen a jelenlegi energetikai, háborús, szankciós, földgázfüggőségű és hőhullámos helyzetben iszonyú nagy lesz erre az igény. Plusz ugye lakáskrízis van a legtöbb európai országban.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Ennek az elmúlt nagyjából 50 percben Őrgé Forzász Dián a fizikust, a CEU professzorát, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének alelnökét hallották itt az arénában. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
0: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítás. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Visszafogott maradt az albérletek havidrágulása, mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Júliusban országosan 1,6%-kal emelkedtek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. Éves összevetésben 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kérdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Az éves országos emelkedés mértéke továbbra is jóval visszafogottabb a korábbi évek 10-11%-os drágulási üteméhez képest, írja az elemzés. Augusztus elején Budapesten 260 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, ezt mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légiparádé lesz, amelyet a rakpartról lehet majd megtekinteni. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet.

0: A Városligetben a Honvédség tart egésznapos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit-szigeten. A Budai Várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A rendezvények részletes programjait az augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság.
2: Pontosan így volt, mert édesapám Zsukoszki Miklós, ő mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben.
1: Reformátusok szászói konferenciája.
3: Mi azt látjuk, hogy egy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotó tagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma, ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretöréséről, és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül.
1: Mezei Karsa énekes, a Káva zenekar nagy bőgőse.
4: Most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor válaszúton, Szentkirályon, most ugye, vagy a városban, a Hagyományok házánál sok foglalkozás, Magyar Napokon is biztos, hogy Kallus 100 keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy Hagyományok háza, vagy a Kallus megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van. Szóval van, amit tájegységtől függetlenül, gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A kárpátaljai Dercen közösségi életében különleges helyet foglal el a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság, amely nem csupán egy mentőszolgálat, hanem a hitből fakadó szolgálat élő példája. Az alakulat létrejöttének gondolata az 1998-as és 2000-es pusztító árvizek idején fogalmazódott meg Zsukovszky Miklós református lelkipásztor szívében, aki közvetlenül tapasztalta meg az emberek kiszolgáltatottságát és szenvedését. A kezdeményezésből végül 2005-ben szervezett formában is létrejött az Önkéntes Tűzoltóság, amelynek célja kezdettől fogva az volt, hogy baj esetén gyors segítséget nyújtson, életeket és értékeket mentsen. Zsukovszky Miklós nem csak lelkipásztorként, hanem közösségépítőként is maradandót alkotott. Megszervezte és éveken át vezette az egységet, amely mára több tucat önkéntes szolgálatával működik, és a térség biztonságának meghatározó pillérévé vált. A Derceni Önkéntes Tűzoltóság jelmondata is kifejezi küldetésüket. Istennek dicsőség, egymásnak segítség. A következőben az alakulatról Zsukovszky Annával, a Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgetünk.
2: A Derceni Önkéntes Tűzoltóság munkáját nem kell nagyon bemutatni, de mégis azért összegezve ritkán halljuk az elmúlt sok évnek a történetét. 98-as árvíz az, amely katalizátorként hatott a derceni közösségre, és amellett, hogy rengeteg élelmiszer szervezése, főzése zajlott, hogy azon munkatársakat etessék, akik gáton dolgoznak. Izgalmas összefogás volt, és ami gyakorlatilag máig megmarad. Ekkor indult el a Derceni Önkéntes Tűzoltóságnak a gondolata is, ha jól tudom.
3: Igen, igen, ez pontosan így volt, mert édesapám Zsukovszky Miklós, ő mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben. Még akkor visszaemlékezve emlékszem arra, hogy egy zsigulia volt akkor, és a zsiguliára rászerelt egy ilyen számítógéphez való kis hangfaldobozt, és azzal járta a falut, és még akkor diktafonra felvette egy bizonyos szöveget, ezt kihangosítva toborozta össze az embereket, hogy akinek van lapátja, vagy bármilyen eszköz, amivel tudna segíteni a védekezésben, az jelenjen meg a parókián, és csatlakozzon ehhez a munkához. Úgyhogy az asszonyok a gyülekezetünkben összegyűlve, ők különböző élelmiszereket gyűjtöttek össze, ebédet főztek, a férfiak pedig csapatostól elindultak és próbáltak segíteni Botrágy és a környező településeken.
4: Mit jelent a derceni közösség számára, vagy a környék számára jelenleg a napjainkban ez az önkéntes tűzoltó a működése?
3: Hát egyrészt ez biztonságérzetet ad magának a gyülekezetnek a számára és a derceni község számára, hiszen nem csak Dercen községnek vállaltuk a tűzbiztonságáért való felelést, hanem a környező településeken is. Ez most jelenleg 12 ezer embernek a tűzbiztonságának a biztosítását jelenti.
2: Óriási út az, amely az elmúlt évtizedekben mögöttetek van, tehát sok éven keresztül fiatal lányként is vonultál a csapattal. Kinek mesél a legfontosabb lépcsőfokokról, az első gépjármű fecskendőről, mert ezt tudjuk a Dercenitől, hogy nem tűzoltó autó, hanem gépjármű fecskendő. Azért ma egy igen felszerelt csónakkal és egyéb eszközparkkal rendelkező tűzoltóság vagytok, amely méltán ismert a vidékünkön.
3: Igen, az első gépjármű fecskendőnek a megérkezése is nagyon érdekes történet volt, mert apukám akkoriban a televízióban látta azt, hogy Magyarországon régebbi tűzoltó gépjárműfecskendőket szerelnek le, és újabbakat kapnak, és az már is azon gondolkozott, hogy hová kerülnek ezek a régiek. És ő akkor egy levelet írt az akkori belügyminiszternek, kevés reményt fűzött hozzá, hogy érkezik erre a levélre válasz, hogy ha lehetséges, akkor szeretnénk egy ilyen tűzoltó gépjárművet elfogadni. És hónapok teltek el, de megérkezett a válasz levélben, ezt a levelet meg is lehet még most is tekinteni az emlékszobában Dercenben, hogy Tatabánya város szeretne felajánlani egy Csepel típusú gépjárművet a számunkra, és majd ezt Debrecenne főterén át is adta a belügyminiszter a számunkra. Jelenleg már több mint 5 autóval, csapatszállítóval rendelkezünk, tartozik hozzánk igen egy csónak is, amelyet tudunk akár képzéseket is végezni, de volt most egy pár hete ugye eltűnt személy keresésében is részt vettünk.
4: Hogyha már így eltűnt személykeresésről van szó, milyen munkák azok, vagy feladatok azok, amelyeket el kell látni egy önkéntes tűzoltóságnak?
3: Hát ugye mi munkánk az nagyon széles körül, nem csak tűzesetekről van szó, hanem nagyon sokszor volt már az, hogy baleseteknél segítettünk, szabadtéri tűzesetek az oltásában, akár avartűznél például, ugye eltűnt személynek a keresésében. Nagyon gyakran járunk akár gyermekeket például oktatni, ilyen nyílt napokat szervezünk, van, hogy iskolákban is ellátogatunk, vagy akár korábban ugye a családi napokon helyszínbiztosítást vállaltunk. Kémény tűzesetek, nagyon széles körülön van szükség a munkánkra.
2: Balesetek alkalmával is benneteket hívnak, és nagyon sok esetben autó baleseteknél is jelen vagytok.
3: Igen, sajnos több esetben is szükség volt a segítségünkre, volt, amikor feszítő vágóval kellett például sérültet kiszabadítanunk, de sajnos sok esetben volt, amikor nagyon komoly sérülést szenvedtek, és nagyon sok esetben elhaláloztak, sérültek.
4: Hogy önkéntességről beszélünk, mekkora jelenlétre, vagy milyen jelenlétre van szükség ezekben a helyzetekben, hogy helyt tudjunk állni?
3: Korábban a tűzoltó csapatunkhoz 45-en tartoztak, ez nyilván háború előtti létszám. Jelenleg 16-an vagyunk, de nagyon aktív a csapatunk, hála Istennek, mindenki szívügyének tekinti a tűzoltóságot. 5-6-an minimum részt szoktunk venni, és mindig vigyázunk arra is, hogy oda-haza is maradjanak tartalékban is. A tűzoltóink, akik bármikor ők is bevethetőek, mert nagyon sok esetben volt már példa arra is, hogy egy időben akár két helyen is helyet kellett, hogy álljunk.
2: Hogyan kell elképzelni a csapatot, mert én tudom, hogy mindig fel van szerelve csipogóval, hogyha van, akkor viszont mint a filmekben, akkor szaladáson ott adjuk a karácsonyi ebédet, az újévi kacsát, és szágódunk a gócból. Mi a rendszer? Tudjuk, hogy vannak 24 órás szolgálatot betöltő, meg akik felveszik a telefont, és akik nyomják az indítógombot a gépparkban. Hogyan kell elképzelni ezt a logisztikát?
3: Kezdetekkor ez is nagyon érdekes volt, mert akkor meg nem volt semmilyen csipogó rendszerünk, hanem vagy SMS-ben értesítettük a tűzoltótársainkat, vagy pedig körbe telefonáltuk. Tudtuk azt, hogy ez nem egy gyors megoldás, de egyszerűen nem volt akkor még más technika, ami a rendelkezésünkre állt volna. Később hollandiai tűzoltó barátaink felálltak egy csipogó rendszert, amit már azóta még egyszer tudtunk frissíteni, és így jelenleg akár egy gombnyomással 10 kilométeres körzetbe tudunk riasztást beadni. A csapattagjaink közé tartoznak nyilván gazdák, farmerek, autószerelők, gázszerelők, vagy fogorvosok például, és igen, ilyenkor ez azt jelenti, hogy amikor megérkezik a vészjelzés, vagy vészhívás, akkor aki tudja a saját munkáját, akár ott hagyja, félbehagyja, és azonnal hátszaladva, vagy biciklivel, vagy ki, hogy megközelítjük a laktanyát, felvesszük a védőruhát, és már is az első 4-5 ember, ők el is indulnak azonnal a helyszínre. Akik esetleg később érkeznek, ők pedig majd a csapatszállítóval, vagy pedig a visszaállítóval tudnak becsatlakozni az oltásba.
4: Hogyan néznek ki a felkészülések egy-egy bizonyos helyzetre? Hogyan lehet ilyenkor napra késznek lenni?
3: Tűzoltóságunk számára minden évben szerveztünk képzéseket, legtöbbször külföldi előadókat próbáltunk meg elhívni, hogy mindig tudjuk frissíteni a tudásainkat. Minden évben kétszer volt, vagy háromszor erre alkalom, és tudni kell azt, hogy önkéntesnek lenni nem kötelező, de az önkéntesek számára vannak kötelezettségek. És ilyen volt számunkra ez a képzés is. Ilyenkor nagyon sok esetben iskolában tartottunk képzéseket, ahol ilyen szimulációs feladatokat csináltunk. Van ilyen füstképző gépünk, amellyel el tudtunk játszani egy bármilyen tűzesetet, akár a pincében, ahol elhelyeztünk egy babát, amit meg kellett találjunk. Volt, hogy légzőkészülékkel kellett bemennünk, vagy anélkül. Volt, hogy tetőre kellett másznunk, onnan például kellett leereszkednünk, vagy az ablakból, hogy tudnánk például egy gyermeket lehozni, mert ugye az iskoláknak a épületei nagyon magasak és több emeletes épületekről van szó. Árvízvédelmi képzéseink is vannak gyakran, és most májusban pedig tervezünk ismét egy képzést a tűzoltóságunk számára, ahol Hollandiából fognak érkezni hozzánk előadók.
2: Én magam többször láttam bevetésen, akár a Berek-kábel területén volt egy gyár tűz, ahol a DRC-nél önkéntes tűzoltóság gyakorlatilag kiszolgálta a Berek-szászjakat és a vonzás közvetében lévő egységet visszaállítással folyamatosan. Segített a munkát is, amikor a kettes iskola lángra kapott, akkor is jelen volt, és teljes részét oltotta. Úgyhogy hogy nagyon izgalmas volt látni, hogy milyen munkával és milyen profizmussal indulnak neki, és amit egyébként megyei szinten is nagyon komolyan veszek, mert tudják, hogy ez velük lehet számolni. Hát gyermeke is született ennek a derceni önkéntes református tűzoltóságnak, pedig ez a mezővári református önkéntes tűzoltóság.
3: Igen, apukám mindig gondolta arra, hogy nálunk nagyon problémás mindig a vízek a beszerzése már egy tűzesetnél, ezért nagyon sokat dolgozott azon, hogy egy visszaállító gépelmű fecskendőnk is legyen, ami hozzánk került, az akkor egy ilyen aszfalt mosó gépelmű volt, amit egy kicsit átalakítottunk, de 8000 liternyi vizet tudtunk akkor vele szállítani. Ezt sikerült már azóta lecserélnünk, most jelenleg több mint 12000 liternyi vizet tudunk szállítani, és azért érdekesség ez, mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy kifejezetten az állami tűzoltóságnak erre a visszaállító ótónkra van szüksége, van, hogy a csapatot nem is kérnek, de egy nagyobb gyár vagy szállodának például az eloltásához van, hogy kifejezetten kérik, hogyha megyünk, az is például mindenképpen menjen. De egyébként, hogyha ház vagy lakástűzről van szó, akkor azonnal indul a gépelműfecskendő és a visszaállító is.
2: Mezővári, mit kell róluk tudni, mert ott is megkezdte a munkát a közösség, és pont ilyen keretek között teszik a munkájukat.
3: Igen, Mezővárjában is egy nagyon aktív csapat alakult, Záfán Bián Sádor püspök úrnak a segítségével, és ő koordinálja és vezeti ezt a csapatot Mezővárjában. Ők Beregszászhoz tartoznak, és nagyon sok esetben ők is besegítenek a munkálatokban. Nemrég ők is bevetésen voltak, a Muzsai Kishegynél történt ez egy ilyen hatalmas avartűz, és nagyon összetartó csapatról tudok ott is beszámolni.
1: Az elmúlt percekben Zsukovszki Annával, a derceni egyházi önkéntes tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Ezt a témát járják körbe idén a Reformátusok Szárszói konferenciáján augusztus 13-a és 16-a között Balatonszárszón. A témáról és a részletekről Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét kérdezte Buzás Bori.
2: Az idei szárszói konferencia témája a digitalizáció és a hit. Miért ezt választottátok a fő irányvonalnak?
3: Ugye azt látjuk, hogy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotó tagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma, ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretöréséről, és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül.
2: Nyilván egy nagyon érdekes irányba is elmehetnénk be a beszélgetésbe, ha csak arra gondolunk, hogy hány fiatal az AI-jal beszéli meg a problémáit, ahelyett, hogy mondjuk akár a gyülekezete lelki pásztorához fordulna, tehát ez is egy téma lehet, de mégis milyen előadásokban járjátok körbe ezt a témakört?
3: Alapvetően három fő irányból járjuk körül, és a cél itt inkább az, hogy nem a tuti megmondása, hogy tehát nem azt szeretnénk, hogy most mit megmondjuk a tutit, hanem azokat a kérdéseket szeretnénk felvetni, ami bennünket is feszítenek, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen konferenciának, egy ilyen találkozónak az a legnagyobb erénye, hogy meg tudjuk ezeket a kérdéseket közösen beszélni. Így alapvetően egyáltalán egy ilyen definiáló beszélgetés, témakör vetődik fel. Egyáltalán mi ez az AI, kell-e tőle félni, mit kell vele kezdeni, mit lehet vele kezdeni, mit nem lehet vele kezdeni. A másik fontos témakör az az, hogy mi milyen jogi és milyen jogalkotási feladatokat ró ránk adott esetben ez a kérdés, ha egyáltalán ró ránk, lehet, hogy semmi dolgunk nincsen vele. Mi azért ebben az időpillanatban úgy gondoljuk, hogy itt még mind az állami, mind az egyházi jogalkotónak lesz ezzel feladata. Úgyhogy ez egy másik szempont. A harmadik szempont pedig az, vagy harmadik dolog pedig az, hogy mit kezdünk ezzel a különböző szakterületeken, így elsősorban a gyülekezeteink életében lehet ez bármire használni, mire lehet használni az egyházunk életében, és hát nyilván az oktatásban, ahol ez felhasználható, vagy felhasználandó, így az oktatás területét is fogjuk érinteni.
2: Kiket sikerült megnyerni az előadók személyében?
3: Alapvetően elmondhatjuk, hogy Csánki Hatalovics Gyula Balázs, aki a Károly Egyetem kancellárja, emellett pedig a területnek jogi szempontból szakértője, őt mondjuk kiemelném, mint aki a jogi területről fog beszélni az előadók között. Koren Balázs, aki a Jettel Prosuli programjának a vezetője és oktatás területén elég sok mindent sikerült már kitapasztalnia, kikutatnia. A mesterséges intelligencia, a digitalizáció kapcsán ráadásul itt van evangélikus testvérünk, úgyhogy így és teológiai szempontból is többen körbe fogják járni ezt a témát, hiszen ennek mind-mind-mind van hitéleti szempontja is, így például Ceglédi Péter Pál lelkipásztor testvérünket említeném, hogy minden területről hozzak be egy-egy embert, egy-egy előadót.
2: Mettől meddig is tart most a konferencia?
3: Augusztus 13-án kezdődik csütörtökön délután a főelőadással és pódiumbeszélgetéssel, majd augusztus 16-án vasárnap az úrvacsorás istentisztelettel zárjuk le az együttlétünket. Ezen az istentiszteleten Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke püspök fog igét hirdetni.
2: Most beszéltünk az előadásokról és inkább a szakmai oldalról, illetve a nyitó és záró alkalomról, de közte milyen programokkal készültök még?
3: Alapvetően készülünk módon egy kis kulturális programmal is. Csütörtök este lesz egy meglepetés koncertünk, és természetesen igyekszünk szinergiába hozni különböző eseményeinket is. Megjelennek adott esetben a bórum, a református ízeképviselői, és ami fontos, hogy minden reggelt közös kisebb csoportokban történő áhítattal, ima közösséggel kezdünk, és természetesen minden este áhítattal zárjuk le az aznapi közös gondolkodást. A célunk az, hogy a napközben pedig az előadások mellett minél több pezsgő beszélgetést tudjon lezajlani, úgyhogy erre is igyekszünk teret biztosítani és lehetőséget adni az érkezőknek.
2: Általában hányan vesznek részt egyébként a konferencián, és hány főre számítotok idén?
3: Alapvetően nem feltétlen hiszünk a számháborúban. Én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy minél többen eljöjjünk, minél többen hallassuk a véleményünket. helyünket. Van egy korlátja természetesen azért a befogadó képességnek, ez egy 200 fő körüli létszám, amit be tudunk fogadni. Ennyi embernek tudunk szállás teljes ellátást biztosítani, de emellett van lehetőség arra, hogy napi jegyekkel is be lehessen jönni egy-egy napot meghallgatni.
2: Ez nyilván a helyieknek vagy a környékbelieknek lehet potenciálisan érdekes.
3: Vagy a Balaton a nyaralóknak.
2: Így van. De azért a többiek gondolom kihasználják a lehetőséget, és kezdettől végig ott vannak. Honnan szoktak érkezni a résztvevők?
3: Igazából azért vagyok nagyon hálás, hogy teljes Kárpát-medencét lefedjük az érkezőkkel, úgyhogy tényleg mindenhonnan, határon, innen és túlról szoktak érkezni vendégeink, résztvevőink erre a konferenciára.
2: És akár családi program is lehet, mert amint láttam, 6 éves kor körül is már várjátok, fogadjátok a résztvevőket.
3: Így van, az nagyon fontos dolog, hogy gyermekeknek felügyeletet biztosítunk a plenáris időszakokra, tehát a plenáris előadások, beszélgetések idejére. Ez alatt képzett óvónénik azok, akik vigyáznak rájuk, és különböző értékes és értelmes programokat kínálnak nekik, lehetőleg digitalizáció még innen.
2: Mik a tapasztalataitok, amit itt a szárszói konferencián behoztok témaként, az mennyire határozza meg későbbiekben akár az egyházban, különböző kisebb csoportokban, gyülekezetekben, területeken, hogy témaként ők is foglalkozzanak vele, mert ahogy te is mondtad, nem a tuti választ akarjátok megadni, de érdemes beszélni ezekről, és hát valamilyen irányba terelni ezt a történetet is.
3: Mindig is azt a célt fogalmaztuk meg, hogy ez legyen egy olyan gondolatébresztő pont, ahol kicsit nagyobb közösségben nem csak a saját szűken vett pátriánk és baráti társaságunk véleményét tudjuk meghallgatni egy-egy téma kapcsán. Ugye azt érezzük és arra törekszünk, hogy aktuális témákat vegyünk elő, olyanokat, amik a társadalmunkat feszítik, és erre adjunk egyházi szempontból kiérlet válaszokat. Úgyhogy ilyen szempontból tekintünk erre. Azt látjuk, hogy ami csak a mi szűken vett személyes tapasztalatunk, hogy akár az idei témánál is elhangzott egy előadás mondjuk a zsinaton, és azután én tudom, hogy legalább még 3-4 helyre hívták ugyanazt az előadót, akit természetesen mi is hívtunk erre a konferenciára, úgyhogy azt érzem, hogy ha el tudjuk találni azt, hogy mik azok az aktuális társadalmi kérések, akkor ezek tudnak tovább gyűrűzni, hiszen ezekre kell reagálnunk, az egyházunk, a református egyház földön lévő része, az úgymond küzdő egyház, az ugyanúgy emberekből áll, akik a hétköznapi kihívásokra szeretnének választ kapni. Az a fontos, hogy ők ezeket a válaszokat szeretnék, hogyha hitük szerint is megálló válaszok lennének. Talán ez a fő különbség, és ebben igyekszünk nekik segíteni.
1: Az elmúlt percekben Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A 11. Méra világzenei csűrfesztiválon Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagybőgősét kérdezte Hermann Dániel népdaloktatásról, népzenéről.
2: Itt vagyunk a 11. Méra világzenei csűrfesztiválon, és Mezei Karsával, a Káva együttes nagybőgősével fogok beszélgetni, aki a bandájával nem egyszer a napokban néptánc és népdaloktatást kísért. Milyen élmény itt lenni, Karsa? Milyen foglalkozásokon vesztek részt?
3: Hát milyen élmény itt lenni? Hát el kell jönni, és be kell logni, és akkor megtudja az ember. Milyen foglalkozásokon? Hát alapvetően gyermek foglalkozásokra lettünk megfogadva, hogy a játékokat, gyerektáncokat és a kis népdaloktatást, már hogy ami a gyerekeknek szól, azt kísérjük. Aztán szépen lassan beétessékeltek minket a nagy énekoktatásra, a nagyokhoz. Nyitrai Marian tanárnő kísértük le, illetve az adatközlőket, az öreg adatközlőket. Aztán anyummal is, Sánta Emőkével volt szerencsénk baselni, én nagyon örültem ennek. Na, úgyhogy jó élmény, gazdag élmények alakultak, jöttek létre, úgyhogy emlékezetes, már hogy számomra.
2: Hány éve jártok amúgy a Kávával a Méla Világzenei Csűrfesztiválra, vagy neked más történeted van a fesztiválon személyesen?
3: Is. Így külön-külön Csomós Peti és Miklós Barnők járkáltak már, meg én is voltam tavaly előtt, de így együtt zenekarként, ugye egyre a fesztiváltok függetlenül most komolyodott meg a zenei életünk, úgyhogy most vagyunk először így együtt Mérán.
2: És a repertoárról egy kicsit tudsz mesélni, miket játszottatok, milyen tájegységeket fettetek le, és nagyjából milyen tematikába fértetek bele, mert ugye most van a Kalos 100 is, amire így a Méra Fesztivál idén ráhúzza maga arculatát valamilyen szinten, hogy ezzel tudtatok-e valahogy kapcsolni, vagy együttműködni tematikailag?
3: Hát ugye a Kalos 100 az most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor válaszúton, Szent Királyon, most ugye, vagy a városban, a Hagyományok Házánál sok foglalkozás. Magyar Napokon is biztos, hogy Kallós 100 keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy Hagyományok Háza, vagy a Kallós megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van. Szóval van, amit tájegységtől függetlenül gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
2: Azt tudni kell rólad, hogy nem csak nagybőgőző, hanem népéneket is szoktál űzni. És nem csak kesztelésből, valamilyen mérás foglalkozása az énektudásoddal létrejött, vagy most nem sikerült ezt hasznosítani?
3: Hát nem sikerült, mondjam így. A népdaloktatáson tudtam egy kicsit engedni ennek az érdeklődésemnek. Meg aztán 12-kor ugye papíralapon lejár a program, de utána volt szerencsém énekelni.
2: Azt áruld el még, hogy gyorsan, röviden, hogyha bemutatod a Káva zenekart, a bandádat, kik a tagjai, hogyan alakultatok, hogy egy kicsit ismerjék meg egymást a hallgatók és a zenészek, és emellett, hogy nagyjából a következő időkben hol fogtok megjelenni, hol hallhatóak a műveitek, vagy a játékaitok.
3: Nem is tudom, hogy találkoztunk, talán válaszúton, vagy véletlenül a Heltaiban, nem tudom már. Szépen lassan így egyikünk, másikunk csatlakozott. Ugye a Kemény Mag, az Csomós Péter és Debreceni Riki. Ők régóta muzsikálnak együtt, ugye ők Szamos Ardóból vannak. És aztán szépen lassan csatlakozott Miklós Barni, Dezső László, primásunk. Miklós Barinak a testvére Miklós Boti, ő is primás. Szóval úgy vagyunk, hogy Három tagú a zenekar, Csomós Peti, Miklós Barni és én, de ha kell, akkor van harmonikásunk, ugye Riki, ha kell, akkor van két másodhegedűsünk, Dezső Lászlós, Miklós Boti, aztán egy-egy cimbalmos is befigyel, mondjuk, hogyha Kis Barnira gondolok, nem tudom, jól emlékszem a nevére, keveset jár velünk, de na, úgyhogy Isten tudja, így összekovácsolódtunk, összegerebjéztük egymást, úgyhogy így. A következőkben, hát mi nem vagyunk egy koncertzenekar, hogy így fogalmazzak. A gyerekfoglalkozásokra, hogyha SOS nincs zenekar, akkor általában minket kérnek fel. Úgyhogy óvodákban és Isten háta mögötti falvakban hurkatöltő fesztiválokon szoktunk unikálni. Ennyi.
2: Köszönöm szépen Mezei Karsának a válaszait, a Káva zenekar nagybőgősének. Itt közben a hangulat is leolvasható, amire a Világzenei Csűrfesztiválra behallatszik a harangszó.
1: Az elmúlt percekben Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagybőgősét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.

0: A sürgősségi rendelet elfogadva az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett, a fenékküszöb előkészítése folyamatban, a kőbeszerzése elindult, írta a kormányfő. Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Magyar Péter azt mondta, a szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Mint mondta, a honvédelmi miniszter Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Az országgyűlés döntése nyomán néhány ügyet év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. A belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, hívta fel a figyelmet a szaktárca. Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog ebben az időszakban, mivel a magyarországi szúnyogfajok egyedszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízszintje az aszályos időjárás miatt, derült ki az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleményéből. A magyarországi szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt. Mint írják, a hőségben és a nappal is aktív inváziós fajok, mint például a tigris szúnyogok elterjedése immár országossá vált a kertvárosi övezetekben. Ezen fajok lárvái elsősorban az emberi lakó környezetben, a ház körüli pangó vizekben, akár locsolás után a virágcserében, egy eldugult eres csatornában, állatoknak kihelyezett itató tálkában is tömegesen fejlődnek. Ebben a helyzetben a lakosság is sokat tehet a szúnyog ártalom csökkentéséért, az edények, hordók rendszeres kiürítésével, olvasható az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleményében.
1: Az időjárásról.

0: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Beszélj egyszerűen. Hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Márk evangélium a 4. fejezet 33-as vers. Ha igazán szeretnéd elérni és tanítani az embereket, két dolgot mindenképpen meg kell próbálnod. Először is hozzájuk beszélj, ne pedig el a fejük felett. Egyszer egy óvodás kisfiú almát evett az autóban. Apa, szólt előre az apjának, miért barnul az almám? Az apja így válaszolt neki. Azért, mert miután elfogyasztottad a héját, az alma belseje érintkezésbe került a levegő oxigénjével. Ettől oxidáció indult el, amely megváltoztatta az egyes benne lévő vegyületek szerkezetét, és ezért lett barna a színe. Hosszú csend következett, majd a kisfiú újabb kérdést tett fel. Apa, mondd csak, hozzám beszélsz? Megértik-e a hallgatóid, amit mondasz, és át tudják-e ültetni a gyakorlatba a hallottakat? Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el. 1 Korintus 3.2. mondta Pál apostol a korintusi gyülekezetnek. Jézus mindig úgy igyekezett fogalmazni, hogy a hallgatósága fel tudja fogni az üzenetét. A Bibliában ez áll. Példázatban hirdette nekik az igét úgy, amint megérthették. Gondolj bele, Jézus Isten volt, ezért könnyen lenyűgözhetett volna bennünket a tudásával, de mivel azt szerette volna, hogy megváltozzon az életünk, inkább a mi szintünkön maradt, és számunkra érthető nyelven beszélt. Neked is meg kell ezt tanulnod. Másodszor mondd el újra meg újra. A tanulás alapvető törvénye az ismétlés. Azt mondják, hogy 16-szor kell hallania valamit az embernek ahhoz, hogy elhiggye és valóban felfogja. Ne azon gondolkodj hát mielőtt megszólalsz, hogy mit fogsz mondani, hanem hogy mit fognak belőle megérteni az emberek. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában arról hallhatnak, hogy az Északerdő ZRT üzemeltetésében működő pálházi kisvasút a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körrel karöltve első alkalommal rendez hagyományőrző vonatozást. Augusztus 20-án történeti haditechnikai eszközökkel megrakott katonavonatok közlekednek Pálháza és Rostalló között.
2: A pálházi állami erdei vasutat a Zemplén kisvasútjának is nevezzük, itt hazánk legkeleti csücskében ez az egyetlen utolsó működő keskeny nyomközű vasút, illetve egyúttal ez hazánk legöregebb erdei vasútja is, 1888-ban épült, amire nagyon büszkék vagyunk, és azóta kisebb megszakításokkal szolgálja a hegyközbe, az Zemplénbe látogatók igényeit, amit eleinte a fakitermelésben töltött be, majd főként a 80-as évek végétől a turizmus szolgálatában. A kisvasút 9 kilométeren közlekedik, tavasztól őszig menetrend szerint, Pálháza a városközponttól, Kőkapui üdvözeten át Rostalló végállomásig.
1: Ezt követően arról számolunk be, hogy stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Tárogatóintézet, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, Sárospatakváros önkormányzata, valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem a Hittudományi Egyetem imatermében. Az ünnepi eseményen elhangzott, hogy a résztvevők közös célja az idén október 26-a és 28-a között szintén a városban megrendezendő első Rákóczi 350 Kárpát-medencei nemzetközi tárogató verseny sikeres lebonyolítása, ezzel a tárogató muzsikához kapcsolódó zenei kultúra megtartása, továbbadása. A versenyt második Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából szervezik meg.
3: Nemrég ünnepeltük a tárogató 125. évfordulóját, a megreformálásának 125. évfordulóját. Az olyan sikerekkel zárult, hogy én itt a környéken több mint 30 ezer diáknak tudtam bemutatni a hangszert, iskolákba látogattam el, koncerteket tartottunk a már említett Lisztes Jenő címbalom művésszel, ő lesz ugye a tárogató versenynek is a hivatalos kísérője. Kastélyokban, várokban, templomokban tartottunk koncerteket, és hát nagyon hálásan és érdeklődve fogadta a közönség. Másfél évvel ezelőtt indult el a Nemzeti Tárogatóintézet, annak hatására, hogy úgy voltam vele, hogy hát itt fiatalítani kell, nagyon is ráférne már a hangszerre a fiatalítás. Nagyon kevesen vagyunk, ahogy említettem is az országban, ez egy nagy család, itt mindenki ismer mindenkit. És hát hiányoztak a fiatalok ezekből a találkozásokból. Most ez megváltozott, hiszen immáron 20-an tárogatóznak a Nemzeti Tárogatóintézetben.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az Északerdő ZRT üzemeltetésében működő Pálházi kisvasút a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körrel karöltve első alkalommal rendez hagyományőrző vonatozást augusztus 20-án történeti haditechnikai eszközökkel megrakott katonavonatok közlekednek Pálháza és Rostalló között. A katonavonat Kőkapu megállóhelyen és Pálháza állomáson külön is megtekinthető lesz, ahol a szerelvényt kísérő korhű ruhába öltözött hagyományőrzők bemutatják a kiállított haditechnikát. Elsőként a kisvonat történetéről Jakócs Ádám, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelője, a Pálházi Állami Erdei Vasút üzemvezetője beszél.
2: Jó napot kívánok a hallgatóknak, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathassuk ezt a programunkat, illetve kis kedvet csináljunk a Pálházi Állami Erdei Vasúton történő utazáshoz. A Pálházi Állami Erdei Vasutat a Zemplén kisvasútjának is nevezzük, itt hazánk legkeleti csücskében ez az egyetlen utolsó működő keskeny nyomközű vasút, illetve egyúttal ez hazánk legöregebb erdei vasútja, és 1888-ban épült, amire nagyon büszkék vagyunk, és azóta kisebb megszakításokkal szolgálja a hegyközbe, a Zemplénbe látogatók igényeit, amit eleinte a fakitermelésben töltött be, majd főként a 80-as évek végétől a turizmus szolgálatában. A kisvasút 9 kilométeren közlekedik, tavasztól őszig menetrend szerint. Pálháza a városközponttól Kőkapun üdvözeten át Rostalló végállomásig.
3: Festői a környezet, de most egy programmal is megtöltik ezt a vonatozást, hiszen egy hadtörténeti szerelvény indul útjára augusztus 20-án. Hogyan zajlik ez majd?
2: Az Isonzótól a Don Kanyarig elnevezésű rendezvényünk egy hagyományteremtő céllal életre hívott program, amit nagy örömünkre megkeresett bennünket a füzéri helytörténeti kör és hagyományőrző kör. Ők kezdeményezték ezt, hogy egy ilyen katonavonat, a hajdani katonavonatok hangulatát idézzük meg Isonzótól a Don Kanyarig, tehát az első és a második világháború időszakát öleli föl. A rendezvény, nem szeretnék minden poént lelőni, de alapvetően több helyszínen, illetve a vonaton fog zajlani. Az egyes helyszíneken az első, a másik helyszíneken pedig a második világháborút fogjuk megidézni. Lesznek statikus rendezvényhelyszínek, ezek elsősorban Pálházán, illetve a fő érdekesség az a katonavonat lesz, amit két alapvetően ezt a korszakot idéző megjelenésű személykocsiból, illetve egy teherkocsiból fogunk kiállítani. A teherkocsin pedig korhű második világháborús hadi eszközök is helyet kapnak majd. Egy aknavető és egy géppuska fog utazni a vonaton, ami a korabeli katonavonatok, vagy illetve hát kicsinyített másban páncélvonatok hangulatát kívánja megidézni. Korhű ruhába öltözött honvédek fogják kísérni ezeket a szerelvényeket. Mindent meg lehet majd nézni, meg lehet simogatni, lehet kérdezni, beszélgetni a résztvevőkkel, illetve a rendezőkkel, és utazni is lehet majd ezen a vonaton.
3: Egyébként mennyire népszerű a pálházi vonat? Itt a Lilafüredi az nagyon népszerű önöknél. Mit lehet mondani?
2: Társaságunk két erdei vasutat üzemeltet Borsodabói Zemplén vármegyében, a Lilafüred, illetve a Pálházi Állami Erdei Vasutat. A Lilafüredi vasutunk az népszerűbb, illetve az ismertebb, az évi a 240 ezer fős utas forgalommal büszkélkedhet. A Pálházi Állami Erdei Vasút ehhez képest szerényebb számokat produkál, 40-50 ezer fő per év az utas forgalmunk, de az Zemplénbe látogatók körében nagyon népszerű, kedvelt, illetve hát egy gyönyörű helyen közlekedik, a Kemencepatak völgye egy varázslatos vidék, illetve ahogyan a kisvonat áthalad a kőkapui hegynyúlványba fúrt alagúton keresztül, fölötte a vadászkastéllyal az egy igazán mesebeli környezet, tehát mindenkinek, aki még nem járt ott, érdemes ellátogatni ide.
3: Már csak azért is, mert egy kicsit hűvösebb lehet ott, ugye, ezekben a kánikulai napokban, amikor az ember az erdő közelébe él. Biztos, hogy ezt kihasználják.
2: Igen, ilyen szempontból is kedvező a helyzet. Nyilván Kőkapu és Rostalő környéke már a hegyek között fekszik, tehát valamiképp hűvösebb idő van arra, illetve maguk a szerelvények is alapvetően nyitott kocsikból állnak, tehát kellemes átjárja a levegő, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az utasok a természettel. Még a programunkról kapcsolatban annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ez a katona vonat, ez két vonatpárral fog közlekedni augusztus 20-án, tehát két alkalommal is indul majd Pálházáról Rostalulóra, illetve vissza Kőkapuról Pálházára. Lesz egy délelőtti vonat is, meg egy délután is, illetve a forduló idékben Pálházán is, illetve Kőkapun is lesz hosszabb idő, amikor meg lehet tekinteni ezt a szerelvényt, illetve az azon kiállított haditechnikai eszközöket, és ezekhez kötődő bemutatók is lesznek ott a helyszínen.
3: A pontos indulásról hol tájékozódhatnak?
2: A rendezvényel kapcsolatban minden fontos tudnivaló megtalálható az Északerdő ZRT honlapján, a www.északerdő.hu honlapon. Itt lesz fönt a menetrend is. Augusztus 20-án itt a rendezvénynek köszönhetően egy eltérő, bővített menetrend szerint fognak közlekedni a járataink. Az alapmenetrend szerinti 5 vonatpáron felül még ez a 2 vonatpár katonavonat is közlekedni fog, tehát ez is sűríti a közlekedést. Remélhetőleg sokan fognak érkezni hozzánk, és sokan lesznek kíváncsiak erre a rendezvényre. Illetve aki augusztus 20-án nem tud eljönni hozzánk, azokat természetesen nagyon szívesen várjuk a hosszú hétvége többi napján is, illetve a nyár többi napján is. A hosszú hétvége többi napján augusztus 21 és 23 között szintén egy sűrített menetrend szerint fog közlekedni a Pálházi kisvasút. Ennek a menetrendje is rövidesen elérhető lesz a honlapunkon.
3: Jakucs Ádámot, az Északerdő ZRT vasúti szakfelügyelőjét, a Pálházi Állami Erdei Vasút üzemvezetőjét hallottuk. Az Isonzótól a Donkanyarig élő történelem a Pálházi Kisvasúton elnevezésű programot a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Körrel karöltve tartják. Augusztus 20-án egy nagyon érdekes programmal várják tehát a Pálházi állomáson gyülekezőket, ugyanis a Füzéri Hadtörténet és Helytörténeti Körrel karöltve tartják meg azt az emlékező napot, amelyen a katonavonatot jelenítik meg. Tisztelettel köszöntöm a Helytörténeti Kör elnökét, Szakály Andrást. Jó napot kívánok! Talán beszélgessünk először arról, hogy milyen célból alakultak első, második világháború története, sok mindent tesznek az emlékezés érdekében.
4: Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónak. Igen, sok mindent csinálunk. Amikor 2009-ben elkezdtük, akkor még mindössze egy gyűjtemény, egy világháborús fotógyűjteménnyel indítottunk. Az elmúlt 17 évben már lassan jutottunk el arra a szintre, hogy ma már hadisírkutatás, hadisírgondozás a térségben 1944 évi harcokban itt elhunyt elsőbb a magyar katonahősök sírhelyének rendbetétele a hadisírgondozókkal a Hadtörténeti Intézetből közös munka keretében. Emellett pedig a katonai hagyományőrzés, mint egyenruhás és felszerelés megjelenítése a térségünkbe ide látogatóknak. Ennek során ugye tárlatot tartunk Fűzéren, és igyekszünk megjelenni olyan rendezvényeken, ahol igény van erre, vagy mint jelen esetben a hegyközi kisvonat, ami egykor egészen ugye Sátorújjaiből egyik indulópontként Fűzérkomlósig közlekedett, és ma megmaradt ugye ez a rövid szakasza. Látványosságot is teremtsünk, illetve ugye a kutatásaink történeteket tartalmaznak, amit ilyenkor meg tudunk osztani a látogatókkal.
3: Mielőtt a programot részletesebben ismertetnénk, én azért megemlíteném azt a nagy donkanyari zarándoklatot, amit évelején Igen. tartottak, mert ez azért egyedi, és azt hiszem, hogy nagyon tanúságos lehetett.
4: Igen, és ugye pont majd, amikor erről beszélünk, nem véletlen ez az Isonzótól Donkanyarig című rendezvény cím sem, hisz mind a két világháborúban számtalan magyar katona áldozta az életét, azonoknál fogva, hogy kötelességük volt, és kötelességüket teljesítették, és ez a Donni emléktúra kifejezetten ugye az 1943. januári harcokban elhunyt, eltűnt, vagy szerencsés esetben életben hazakerült katonák emléknapja.
3: No hát akkor térjünk rá az augusztus 20-ai eseményekre, hogyan fog kinézni ez a katonavonat?
4: Hát szerencsére az Északerdő ZRT-vel jó kapcsolatot ápoltunk, már régóta dédelgettem ezt a gondolatot magamban. Egyébként elsősorban Doni túra során szerettem volna ezt használni. Ugye télen azért nehezebben közlekedik a kisvonat, és mivel ez a jó kapcsolat fent állt, úgy bepróbálkoztam ezzel a kérdéssel, hogy mi lenne, ha nyáron megtörténne ez az esemény. Teljesen nyitottak voltak, a Kocs Ádám is és Suha István úr is pozitívan álltak hozzá, vázoltam nekik az elképzelésünket. Pálháza, mint vasúti állomás, induló állomás, ez önmagában lesz isonzó. Tehát itt első világháborús haditechnikai eszközök, korhűruhába öltözött katonák fogadják a vasútállomásra érkezőket, és a vasúti szerelvényen pedig a második világháborúban használt haditechnikai eszközök lesznek, többek között egy 43 mintájú 120 mm-es aknavető. Egyébként a technikai eszközök hatástalanítottak, tehát itt nem éles lőfegyverekről beszélünk. Lesz MG42-es géppuska, Schwarzlose géppuska, az első világháború korszakából ezek a nehéz technikák, és ezen kívül, ahogy említettem, a korhűruhába öltözött katonák. Maga a szerelvény összeállítása is olyan, hogy nem a szokványos személyszállítókocsik lesznek, a katonák gyakorlatilag, mondhatnám azt is, bevonulnak velünk az utasok, együtt vonulunk a front felé, míg el nem érünk a Donkanyarba, vagyis a rostalói vasútállomásra.
3: Hát azért augusztus 20-án állam alapításunk ünnepén, ez egy tényleg nagyon elgondolkodtató attrakció, hogy úgy mondjam, megemlékezés, de hát a szomorú történelmünk ezen állomásaira is emlékezni kell, és nem szabad ezeket a hősöket elfelejteni. Mire számítanak? Milyen, most így nem tudom elképzelni, hogy szóval ezt nagyon mélyen át fogja mindenki élni.
4: Nagyon remélem. Tehát fontos kiemelni, hogy nem arra buzdítunk ezzel a megjelenéssel senkit sem, hogy a háború szép és jó. Viszont, ahogy említettem is, meg kell, és ahogy ön is említette, meg kell emlékeznünk ezekről a történésekről. Ilyenkor nagyon sokszor előfordul a beszélgetések során, hogy elővesznek régi történetet a minket felkereső látogatók. Mesélnek a nagyapáikról, hogy ja igen, nekem is mesélte, hazamegyek, meg fogom keresni azt a régi fotót, valahol esetleg még egy kitüntetés is van a fiókban. Tehát úgy gondolom, hogy érzelmileg is meg tudjuk közelíteni a látogatókat, itt a látványon kívül, tehát az érzelmi megközelítés is fontos, mert egyébként ugye emlékezünk az őseinkre, de napi szinten nem gondolunk rájuk. Hanem ilyenkor egy kicsit ezt felerősödik, kicsit lehet hazamegy valaki, és majd megkeresi a nagymamát, hogy mama, mesélj meg a papáról, hát ő is volt a háborúban. Szóval az igazi cél lesz, hogy ezeket az emlékeket előhúzzuk a sufniból, újra elővegyék, újra gondoljanak az őseikre.
3: Igen, és kérdezzük meg addig, ami lehet. Ugye éppen tegnap Igen. egy társaságban, nem is tudom már, hogy hogyan jött szóba, hogy jaj, de jó lett volna ezt is megkérdezni, azt is megkérdezni. Nem beszéltek ők róla, mert hát nem is beszélhettek, meg szóval azért ez a titoktartás ez jellemző volt, de ki kell faggatni még, aki él mindenről?
4: Igen, én szerencsés vagyok, mert gyerekkoromban akkor még úgymond a nyeles borotvával borotváltam, Pista Bátyit például, hadifogságot is megjárta, sokat neveket lehetne sorolni, Elek bácsi, Bandi bácsi, akikkel még életükben riportokat fölvehettem már felnőtt emberként, és pont ebből a célból született meg Fűzéren a 103 a Fűzéri ember a világháborúban című kis helyi könyv, ami ugye nem könyvkiadóként működik, hanem minden család kapott egy példányt ebből a gyűjtésből, és így a rádión keresztül is buzdítanak arra mindenkit, aki érdeklődik ezen témák felé, hogy nyugodtan álljanak neki. Nagyon jó kutatási lehetőségek vannak a Hadtörténeti Intézetben. Nagyon sok embernek sikerült segítenünk megtalálni az ősét is akár. Itt volt Lengyel Tóthy Pál őrmester esete Erdő Horvátiba, akit miután a kutatásaink során rátaláltunk, és Hadtörténeti Intézettel közösen megtörténik az exhumálást, kiderül, hogy még él a lánya. És a lánya jelenlétében lehetett újra temetni. rengeteg olyan dolog van, amit nem is veszünk észre, itt van körülöttünk, csak fel kell csak figyelni, és örömet tudunk szerezni a családoknak, lásd itt is, hogy haza tudtuk vinni az édesapját.
1: Kedves hallgatóink, a Pálházi Kisvasúton a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körrel karöltve első alkalommal rendeznek hagyományőrző vonatozást. Augusztus 20-án történeti haditechnikai eszközökkel megrakott katonavonatok közlekednek Pálháza és Rostalló között. Erről a programról hallották előzetesünket. A riporter Béli Katalin volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Tárogató Intézet, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, Sárospatakváros önkormányzata, valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem a Hittudományi Egyetem imatermében. Az ünnepi eseményen elhangzott, hogy a résztvevők közös célja az idén október 26-a és 28-a között szintén a városban megrendezendő első Rákóczi 350 Kárpát-medencei nemzetközi tárogató verseny sikeres lebonyolítása, ezzel a tárogató muzsikához kapcsolódó zenei kultúra megtartása, továbbadása. A versenyt II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából szervezik meg. Erdő Zoltánt, a Nemzeti Tárogató Intézet vezetőjét, erdélyi magyar örökségdíjas tárogató művészt, főszervezőt hallják.
2: Nemrég ünnepeltük a tárogató 125. évfordulóját, a megreformálásának 125. évfordulóját. Az olyan sikerekkel zárult, hogy én itt a környéken több mint 30 000 diáknak tudtam bemutatni a hangszert, iskolákba látogattam el, koncerteket tartottunk a már említett Lisztes Jenő cimbalom művésszel, ő lesz ugye a tárogató versenynek is a hivatalos kísérője. Kastélyokban, várokban, templomokban tartottunk koncerteket, és hát nagyon hálásan és érdeklődve fogadta a közönség. Másfél évvel ezelőtt indult el a Nemzeti Tárogató Intézet, annak hatására, hogy úgy voltam vele, hogy hát itt fiatalítani kell. Nagyon is ráférne már a hangszerre a fiatalítás. Nagyon kevesen vagyunk, ahogy említettem is, az országban. Ez egy nagy család, itt mindenki ismer mindenkit. És hát hiányoztak a fiatalok ezekből a találkozásokból. Most ez megváltozott, hiszen immáron 20-an tárogatóznak a Nemzeti Tárogató Intézetben. Említettük azt is itt a sajtótájékoztatón, hogy az ország legfiatalabb tárogatósa Sárospataki, 12 éves kisfiúról beszélünk, aki nagyon ügyesen játszik már a hangszerem, és nagyon vegyes a tárogatósok száma, friss diplomás klarinét művészek, akik még nemrég diplomáztak a Zeneművészeti Főiskolán, Zeneakadémián, de például a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályba felvett 14 éves fiatalnak az jutott eszébe, hogy ő tárogatózni szeretne. Van zeneszerző például közöttünk, a tanítványaink között, aki most diplomázott idén a Zeneakadémián. Egy nagyon értékes csapat, és mindenki valami extra értéket hoz ebbe a közösségbe. A zeneszerző például művet írt. Ez a mű, ez már elérhető lesz a versenyen, választható darab lesz. Van egy másik zeneszerző barátunk, aki szintén tárogatóra is művet, ez szintén választható lesz itt a versenyen. Szóval nagyon sok-sok ilyen értékes embernek az együtt gondolkodása hozta azt az ötletet bennem, hogy hát itt van a Rákóczi forduló, hogyan lehetne legméltóbban megünnepelni ezt. Ugye lehet akár egy felvételt készíteni, egy zenekaros lemezt, vagy íratni valami művet, vagy újra hangszereltetni ezeket a régi darabokat, de talán a legelegánsabb az az, hogyha úgy ünnepeljük meg ezt, hogy minden olyan tárogatóst, aki produkcióértékkel bír, és úgy játszik a hangszerén, hogy ő úgy gondolja, hogy ő elindul ezen a versenyen, azokat ide hívjuk Sárospatakra idén össze. Úgyhogy erre vállalkoztunk, én azt gondolom, hogy én nagyon bántam volna jövőre például, hogyha azt mondtam volna, hogy hát de kár, hogy nem tartottuk meg ezt a versenyt, pedig milyen jó ötlet volt, hogy milyen jó gondolat volt, utólag ez biztos, hogy nagyon bántam volna, így viszont engem ez tölt, és azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül olyan 8 hónapja dolgozok már ezen, ahhoz, hogy eljussunk például ide is, ehhez a mai napig is, itt ott a kiadványokat kellett összeállítani. Hozzáteszem egyébként, hogy soha nem szerveztem még tárogató versenyt, nem véletlenül az elsőről beszélünk, tehát nekem is ez egy nagy kihívás, és szeretném a lehető legméltóbban végigvinni mind a 3 napot, ami majd úgy előttünk áll össze. Az egésznek lesz egy utódokumentációja is, és hát nagyon örülök annak, hogy rengetegen ennek kapcsán, hogy készülnek erre a versenyre, sokkal, de sokkal előrébb fognak tartani a hangszeres tudásukban, hiszen ők nem elégednek meg azzal, hogy ahogy éppen most, ahol tartanak, az milyen jó, és hogy az úgy jól van, hanem azt mondják, hogy ó, hát a versenyre nem mehetek el úgy, hogy nem vagyok maximálisan felkészülve. Nem beszélve arról, hogy a Kotta kiadványokkal, amik erre készültek, ajánlott irodalomként vannak megfogalmazva, hogy gyakorlatilag a honlapunkról ez letölthető, ezáltal a világ összes tárogatósának szinte ajándékba adtunk egy Kotta gyűjteményt, ahol össze vannak szedve azok a magyar muzsikák, hiszen ugye a tárogató versenyen csak magyar zenékkel lehet indulni, amit bárki hasznosíthat, mint Kotta anyagként. Egyrészt, másrészt mindenki bővítheti a repertoárját olyan dalamokkal, amiket még nem játszott, vagy esetleg ami még előtte állt.
1: Igen, különleges a díjazás, hiszen nagy összegű, és hát nem mindennapi díjakat nyernek majd azok, akik kiérdemesülnek rá.
2: Igen, általában egy zenei versenyen egyetlen egy hangszer főnyeremény szokott lenni. Nálunk 4 tárogató van. Hogy ez hogy állt össze? Nagyon sok olyan támogatónk van, olyan velünk együtt gondolkodó, vagy együtt rezdülő, vagy együtt érző, akik már a tárogatóintézet létrejöttének is óriási örömmel töltötte őket el, az, hogy végre tanítva van a hangszer. Ha csak azt mondom, hogy a Zeneakadémián 2 tárogatóznak nálam, meg 20, ez egy óriási dolog, bár hozzáteszem egyébként, hogy sokszor már a családom kevesebbet lát, mint a tárogatósaim, de elindult valami, minden kezdet nehéz. Ez is rengeteg idő, rengeteg energia, óriási bizalom a tanítványokba fektetve, a tanítványok irányába, és ezt látják a támogatóink is. Ezért ajánlottak fel többek között az abszolút fődíjunk, ugye egy 100 év feletti madagaszkári rózsafából készült tárogató, ami önmagában egy műkincs, egy pótolhatatlan érték. És hogy máshogy lehetne például biztatni a versenyzőket, mint értékes nyereményekkel. Ezek után Szabolcsi Levente felajánlott 2 mestertárogatót, aminek ugye szintén itt a készülőben lévő változatait látjuk. Talán ő a verseny egyik legnagyobb szponzora ilyen téren, és egy mahagóni fából készült tárogatót is felajánlottak. Ezen kívül a Sátorújhelyi Lavotta kamarazenekar vezetője, Dombóvere János barátunk, a következő zenekari koncert évadjukba felajánlott itt egy arra alkalmas igazi szólista tárogatósnak, ez majd ugye kiderül az eredményhirdetés környékén, hogy ők a kamarazenekarral meghívnak szólistaként majd az illetőt, de van például külföldi díjunk is, ami azt jelenti, hogy Csehországban, Prágában, Prága mellett, Prága külvárosában, Dubecsben szervezik a 3. Sunda cimbalom fesztivált. Sunda a cimbalom megalkotója, ő ugye cseh származású eredetileg, és ezen a cimbalom fesztiválon szintén szóló fellépési lehetőséget lehet nyerni, azaz, hogy oda várják majd az egyik legeredményesebb versenyzőket.
1: Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere úgy fogalmazott, ugyan az első nemzetközi tárogató versenyt szervezik meg a városban, de reményei szerint nem az egyetlent, vagyis lesz folytatása későbbiekben. Hozzáfűzte, az a tapasztalat, hogy azok az ügyek, amelyek érdekében a város és a két egyetem összefog, sikerre vannak ítélve, ezért bizakodó az őszi zenei nagy rendezvényt illetően is.
3: Hát ezt egyébként egy tapasztalat alapján tudom állítani, hiszen amikor az ankarai képzőművészeti és zeneművészeti főiskolának a felső vezetéseit egy koncertet adott Sárospatakon tavaly, akkor egy ilyen összefogás eredményeként ez az imaterem megtelt. Az a saját személyes tapasztalatunk szintén, amikor így külön önállóan próbálunk ilyen eseményeket szervezni, akkor van érdeklődés, de nyilván nem tudunk megtelteni ilyen méretű termeket, úgyhogy akkor megállapítottuk, hogy ezt csak így lehet csinálni, és azt gondolom, hogy nem csak városi és intézmény szinten, hanem, ahogy említettem, a köszöntünk gondolataimban ezt térségi szinten is erőltetnünk kell, hiszen jó bornak is kell cégér, és egy feske ritkán csinál nyarat, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek az összefogások is erősítik azt a lehetőséget, hogy lehet ezt jobban csinálni.
1: Az önkormányzat milyen erős forrásokat tud megmozgatni annak érdekében, hogy ez a rendezvény is sikeres legyen majd?
3: Azt gondolom, hogy az erőnkhöz méltán mindenképpen sokat teszünk hozzá. Mi fogjuk biztosítani a tiszteletdíjakat. Úgy elmondta itt elnök úr, hogy azért neves művészek fogják bírálni a versenyzőket. Mi ebben fogunk anyagi lehetőségként erőforrás biztosítani, illetve maga a rendezvény több napos, úgyhogy van egy közétkeztetéssel foglalkozó vállalkozás az önkormányzatnak, úgyhogy ebben is tudjuk támogatni a rendezvényt, illetve nyitott városfatak, úgyhogy biztos, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az ide érkező versenyzők, illetve a rendezvény lebonyítása résztvevők is kellemes élményekkel teljenek haza, és öregbítsék a városunk jó hírét.
1: Dr. Engi Sándor, a Hittudományi Egyetem rektora hangsúlyozta, nagy dolognak tartja azt, hogy intézményük szerepet vállal a tárogató verseny megszervezésében, hiszen az SRHE a nevét adja hozzá, felvállalja annak küldetését.
4: Ez a hangszer, amit úgy hívunk, hogy tárogató, ez egy jelző eszköz volt, parancsot adott. A mi feladatunk, én úgy gondolom ebben a mai világban, az a parancsra való felhívás és a parancsnak való engedelmesség, ami a mi szintünkön ugyancsak megvan. Amikor a Bibliát a kezünkbe vesszük, akkor nem teszünk mást, mint egyfajta parancsnak engedelmeskedünk, és az, ami a Biblia lényege, azt próbáljuk megélni, megvalósítani. Hiszem és vallom, hogy nem véletlenül lett ez a rózsafa, a tárogató műfajában a kuruc hangszer letéteményese és fonódott össze a kurucsággal. Én azt hiszem, hogy ott, ahol valamivel szembe lehet menni, ami műfajunkban a tudatlansággal, a hitetlenséggel, a szeretetlenséggel, a gyűlöllettel szembe, mi a zene égisze alatt, a zene hullámhosszán ugyanazt tesszük, amit a tárogató művészet tesz. Mi azt tudjuk, hogy a mennyben lehet, hogy sok mindennel nem vagyunk tisztában, de éneklés lesz, és zene lesz, és harmónia lesz. Mi ezért kapcsolódunk bele ebbe a Rákóczi 350 Kárpát-medencei nagy dologba, a tárogató versenybe. Egyrészt a Kárpát-medenceiség az egy nagy-nagy hívószó, a testvériség, a zene, az összefogás az egy következő, a kurucság és az ellenállás gondolata, a tárogató, mint a kitárulkozás és a hangnak való helytadásnak, az ismétlődésnek a műfaja, semmelyik mozzanata nem áll tőlünk távol. Sárospatakon, ha jól emlékszem, van egy hodosi tárogató darab, egy irodalmi emlék. Sárospatak a Rákóczyakon keresztül, a protestantizmuson, reformátusságon keresztül szellemi letéteményese ezeknek a gondolatoknak. Ha jól tudom, nem véletlen az, hogy a vajai református templom is otthont adott ennek a fajta gondolatnak. Mi most gyakorlatilag azt szeretnénk, hogy a küldetésünk egy részét teljesítsük ezzel a részvétellel.
1: Dr. Toma Kornélia, a Tokaj Hegyalja Egyetem rektor helyettese kifejtette, a tárogató verseny élővé, megélhetővé teszi a Rákóczi évfordulót. Emlékeztetett rá, hogy egyetemükön a zene és a művészet nem dekoráció az oktatás képzés mellett, hanem szerves része annak. Fontosnak nevezte azt is, hogy sikeresen át tudjuk adni a következő nemzedékeknek azokat az értékeket, amelyeket mi is fontosnak tartunk.
5: A Tokaj Hegyalja Egyetem az örökséget, mint megőrzendő értéket nagyon fontosnak tartja, annak megismerését, annak kimunkálását, hogy milyen módszerekkel, és hogyan lehet ezt az örökséget megismertetni az újabb és újabb generációval. Az egyetemen van egy tanszék, a nyelvirodalmi és művészeti tanszék, amelynek kifejezetten a fókuszába került áll a tárogató művészet, a zeneművészet, és ezzel együtt örömmel fogadtuk a kezdeményezést, hogy a város önkormányzata és két egyeteme stratégiai együttműködést köthet a nemzet tárogató intézettel, és együtt szervezhetik meg az első Kárpát-medencei tárogatóversenyt. Úgy gondoljuk, hogy a következő nemzedékek felnevelésében, személyiségének formálásában fontos szerepet játszik a zene, a művészet, és hogy a Kárpát-medencét térképre vetíteni vonalakkal is lehet, de vonalak nélkül is lehet. Például a dallam, a nyelvek, a zene, a művészet, az irodalom által, és szeretnénk egy ilyen Kárpát-medencei versenyt megszervezve biztosítani ezt a térképet, ennek a térképnek a megrajzolását, ahol az embereket, akik akár több 100 kilométer távolságban élnek egymástól, az a felismerés kapcsolja össze, hogy ez szép, ez jó, ez a dallam ismerős, ez fontos, ez tradicionális, és összeköt bennünket.
1: A fődíj egy több mint 100 éves malajziai rózsafából készült tárogató lesz, de például gazdára lel majd Szabolcsi Levente hangszerkészítő mester által megalkotott két vadonatúj tárogató is. Ő az őszi verseny egyik legnagyobb támogatója.
6: Hát én ezt a szerelmet így örököltem is, nekem édesapám hangszerkészítő és javító volt, és hát kicsikorom óta terelgetett engem is errefele, már 12 évesen leültetett a munkaasztalhoz, és neki nagy álma volt, hogy tárogatókat készítsen és felelevenítse ezt a régi hagyományt, és küldetés volt az is, hogy engem efele orientáljon. Ugye leültetett, látta, hogy azért van kézügyességem, és akkor az volt a terve, hogy én majd fogom vinni és csinálni és készíteni a tárogatókat, és ez szerencsére nem csak ügyességem van hozzá, de tetszett is az egész dolog, és abszolút szerelmese lettem ennek a gyönyörűen szóló hangszernek.
1: Erre vagyok egyébként a leginkább kíváncsi, hogy én is nagyon sokat hallgattam már a tárogatót, sőt hallottam már együtt 50-60-100 tárogatóst is játszani, ami óriási élmény szerintem. Tényleg nem akarok szakmai titkokat, de hát hogy hogyan alakítja az ember, hogy ilyen megfelelően, ilyen szépen, csodálatosan, nagyon sajátosan tudjon megszólalni egy ugyanolyan fa, mint amiből más hangszerek is készülhetnének.
6: Hát itt ugye sokat számít a belső furat, a különböző hangololuk, akit ahol a korpuszon, ugye azok sem véletlenül vannak azok a lukak, illetve hogy hol helyezkedik el a különböző hanglukak. Ez ugye nagyon sok kísérlet, ugye próbálkozás, rontás, újrakezdés, szóval sok minden számít tőle, illetve még ami nagyon nagy befolyásoló, a fúvóka maga.
1: Minden részét saját kézzel készíti?
6: Nem, például a fának a megmunkálásához egy faesztergályost használunk, aki ő készíti őket, de onnantól kezdve igen, saját kezűleg forrasztjuk, csiszoljuk, polírozzuk a billentyűket, mi szereljük be az oszlopokat, amin vannak a billentyűk. A hangfúráshoz van egy kollégánk, ő furkálja ki a hanglukakat a testen.
1: Van egy csúnya szó, ugye a munkaóra. Mennyit kell eltölteni, hogy egy ilyen szép hangszer legyen a végeredmény?
6: Hát úgy mindent összeadva ez olyan 2-3 hónap egy hangszer.
1: És milyen érzéssel adja ki a kezéből? Tehát kötődik-e ahhoz a hangszerhez, ami elkészül végül?
6: Hát nehezen, abszolút kötődünk hozzá. Főleg amikor egy ilyen gyönyörű fáról beszélünk, azért nehezen válik meg az ember egy ilyen gyönyörű fától, de viszont jó szívvel adom át, hogy valaki ebből valamit alkotni fog, és nem csak porosodik egy vitrínbe.
1: Miért döntött úgy, hogy hát ez egy viszonylag nagy értékű adomány ehhez a versenyhez, hogy támogatja ezt a kezdeményezést?
6: Hát nekem Erdő Zoltán régi jó barátom, még édesapámnak is jó barátja volt, és amikor felvetette ezt az ötletet, ez igazából gondolkodás nélkül rávágtam, hogy abszolút, mert hát azt szeretnénk, hogyha minél több fiatal és igazából bármely korosztály elkezdené használni ezt a hangszert, és újra életet kapjon ez a nagyon gyönyörű hagyomány, hogy használják őket. És hát ugye Zoltánnak szüksége volt nyereményekre, úgyhogy adódott, hogy akkor én felajánlok kettőt.
1: Tudom, hogy még nincsenek kész. Mennyi van még hátra, tehát mennyi munka van még ezekkel?
6: Hát van, ugye itt az egyiket tudtuk lehozni, a másik az már össze vannak forraszva a billentyűk, kollégánál van éppen a test, kifúrja a hangnyílásokat, az szerintem egy ilyen 2 héten belül elkészül. Ezzel a másik hangszerrel még több munka van, ez még egy olyan szerintem szeptember közepe felére fog elkészülni teljesen.
1: Kedves hallgatóink, stratégiai együttműködési megállapodást írta le a Nemzeti Tárogatóintézet, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem, Sárospatakváros önkormányzata, valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem a Hittudományi Egyetem ima termében. Az ünnepi eseményen elhangzott, hogy a résztvevők közös célja az idén október 26-a és 28-a között szintén a városban megrendezendő első Rákóczi 350 Kárpát-medencei nemzetközi tárogató verseny sikeres lebonyolítása, ezzel a tárogató muzsikához kapcsolódó zenei kultúra megtartása, továbbadása. Az eseményről hallották összeállításunkat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal a cukorbetegség szövődményeiről beszélgetünk.
2: A cukorbetegség az az egész szervezetre hatással van, szinte tetőtől talpig okozhat szövődményeket. Úgy szoktuk csoportosítani, hogy vannak a kisereket érintő szövődmények, illetve a nagyobb ereket érintő szövődmények. Ilyen nagy ér szövődmény lehet például, hogyha valakinek a szívének az ereit érinti, ilyen kardiovaszkuláris szövődménye van. Hogyha az agyi ereket érinti, például ugye a stroke-kal nagyon gyakran összefüggésbe lehet hozni, illetve a perifériás ereknek a szövődménye is ide tartozik, például, hogyha valakinek bármilyen érszövődmény van a kezén, az ujjain, vagy a lábfején, akkor ezeket soroljuk ide, és a kisereknek a szövődménye, például a szemünkben lévő erekbetegsége miatt kialakult szemromlás, ami ugye tudjuk azt, hogy súlyos esetben akár teljes vakságot is okozhat.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Manda vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására,

0: írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Visszafogott maradt az albérletek havidrágulása, mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Júliusban országosan 1,6%-kal emelkedtek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. Éves összevetésben 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kérdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Az éves országos emelkedés mértéke továbbra is jóval visszafogottabb a korábbi évek 10-11%-os drágulási üteméhez képest, írja az elemzés. Augusztus elején Budapesten 260 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, ezt mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légiparádé lesz, amelyet a rakpartról lehet majd megtekinteni. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egésznapos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A Budai Várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyett a protestáns sokadalom is. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A rendezvények részletes programjait az augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érteklődők.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal a cukorbetegség szövődményeiről beszélgetünk.
2: A cukorbetegség az egész szervezetre hatással van, szinte tetőtől talpig okozhat szövődményeket. Úgy szoktuk csoportosítani, hogy vannak a kisereket érintő szövődmények, illetve a nagyobb ereket érintő szövődmények. Ilyen nagy érszövődmény lehet például, hogyha valakinek a szívének az ereit érinti, ilyen kardiovaszkuláris szövődménye van, hogyha az agyi ereket érinti, például ugye a stroke-kal nagyon gyakran összefüggésbe lehet hozni, illetve a perifériás ereknek a szövődménye is ide tartozik, például, hogyha valakinek bármilyen érszövődmény van a kezén, az ujjain, vagy a lábfején, akkor ezeket soroljuk ide, és a kisereknek a szövődménye például a szemünkben lévő erekbetegsége miatt kialakult szemromlás, ami ugye tudjuk azt, hogy súlyos esetben akár teljes vakságot is okozhat.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma augusztus 13-a van, az Ipolyok és a Vitáliák ünneplik névnapjukat. A Hippolit régi magyar alakváltozata az Ipoly, amely görög-magyar eredetű, jelentése lovakat kifogó. Híres Ipoly, esztei Ipoly esztergomi érsek. A Vitália, a vitális férfi név, női párja. Most pedig nézzük, mi minden történt augusztus hónap 13. napján a történelemben. 523-ban megválasztották első János pápát. 1521-ben spanyol konkvisztádorok Cortés vezetésével elfoglalták a mai Mexikóvárost. 1849-ben e napon volt a világosi fegyverletétel, a teljhatalommal felruházott Görgei Artúr a törzskarával a Bohus kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt. Magára a fegyverletételre a Szőlősi mezőn került sor. 1961-ben e napon a kelet-német állampolgárok egyre fokozódó mérvű elvándorlása miatt Berlinben az NDK hatóságai nagy létszámú csapatokkal lezárják a város nyugati szektorainak az NDK-val érintkező korábban nyitott határvonalát bel- és külterületen egyaránt. A zárás vonala mentén előbb drótakadályokból, később egyre összeszedettebb műszaki megoldásokból az NDK területén épült ki a vasfüggöny legismertebb objektuma, a várost 28 éven át kettévágó berlini fal. 1994-ben e napon Brüsszelben halt meg Manfred Wörner, a NATO főtitkára, miután helyettese Sergio Balanzino ügyvezető főtitkárként kezdte meg tevékenységét. 2004-ben augusztus 13-án kezdődtek meg a nyári olimpiai játékok Athénban. 2020-ban az Egyesült Államok közvetítésével békemegállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek augusztus 13-án, a békemegállapodást Ábrahám egyezménynek nevezték el. Most pedig nézzük, mely hírességek születtek ezen a napon. 1818-ban, augusztus 13-án született Hán Lajos evangélikus lelkész történetíró, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1899-ben e napon született Alfred Hitchcock, angol születésű amerikai filmrendező. 1906-ban Borsos Miklós, magyar szobrászművész, képzőművész, grafikus született augusztus 13-án. 1921-ben született Sarkadi Imre, magyar író. 1942-ben, augusztus 13-án született Horváth Balázs ügyvéd, politikus, az Antal kormány belügyminisztere. 1946-ban Hunyadkürti István, Jászai Mari díjas magyar színész. 1958-ban Solymosi Tibor, magyar színész. 1965. augusztus 13-án született Erős Lóránt, magyar neurológus, idegsebész. 1968-ban született Faludi Judit, Liszt Ferenc díjas csellóművész augusztus 13-án. 1986-ban e napon született Trokán Nóra, magyar színésznő. Most pedig nézzük, kik mondtak végső búcsút földi életüknek augusztus 13. napján. 1134-ben Szent Piroska, első László magyar király lánya, második Ioannész bizánci császár felesége. 1851-ben e napon halt meg Prágai János honvéd alezredes, a kubai felszabadító hadsereg tábornoka, történetíró. 1863-ban Eugène Delacroix, francia festőművész. 1865-ben Semmelweis Ignác, magyar orvos, az anyák megmentője. 1910-ben halt meg Florence Nightingale, a betegápoló képzés kiemelkedő alakja, a matematikai statisztika kutatója. 1994-ben hunyt el Őrsi Ferenc író, forgatókönyvíró, leghíresebb műve a filmsorozatban, majd regényben is megjelent, a Tenkes kapitánya volt. 2015. augusztus 13-án halt meg Posztler György, Széchenyi díjas magyar irodalomtörténész, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 2017-ben Tolnai Lajos, magyar építész. Augusztus 13-a a balkezesek világnapja is. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csaknem 15%-át kitévő balkezeseket.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

A méz íze. Úgy tűnhet, erről értekezni olyan, mint feltalálni a meleg vizet, megállapítani, hogy nappal világos van, éjjel meg sötét, a hal vízben él, a macskák meg a száraz földön. Kijelenteni, hogy ami vizes, az nem száraz, s hogy egy meg egy az kettő. Vannak tények, amikről nincs mit beszélni. Így van, és punktum. De középiskolában akadtak elszánt osztálytársaim, akik vitába szálltak a matematika tudós oktatójával, egy-egy évezredek óta fennálló tételt vitatva, és nem akarták megérteni a választ, hogy vannak makacs dolgok, amiket axiómának hívunk, és amiket el kell fogadni. Ilyen axióma az is, hogy a méz édes. Ezen belül van édesebb és kevésbé édes, benne lehet még annak a növénynek, virágnak a zamata, amiről a szorgos méhek begyűjtötték, lehet belerakni fűszereket, de az alapíz, amit hordoz, feltéve, hogy nem romlott, az édesség. Kellemes, finom, természetes. Vannak gyümölcsök, virágok, amiknek szintén hasonló zamata van. Sőt, a költők szerint csókok is léteznek, áfonya vagy méz ízzel ajándékozva meg az egymást szeretőket. Édes csókokról is gyakran beszél a világirodalom, sőt, még a Biblia is. Az is makacs tény, hogy méhek nélkül nincsen méz. Ők azok, akik begyűjtik az alapanyagot, s aztán átdolgozzák, átengedik magukon, így lesz a nektárból az, amit mi megvehetünk és megehetünk. Egyetlen üvegért sok ezer apró rovar élt, repült, dolgozott. Persze van műméz, hamisított, laboratóriumokban összepancsolt, mindenféle anyagokból kavart, édes ízű valami. De ez nem méz, s az íze és tartalma olyan messze van az igazitól, mint Makó Jeruzsálemtől. A mézet az apró napszámosok csinálják, s amit ők gyártanak, az édes és egészséges, táplál, véd és gyógyít. De mi lesz akkor, ha egyszer csak valaki felírja az internetre, hogy a méz nem is édes, hanem keserű. Sőt, nem is egészséges. Nincs is rá szükség, meg különben is miféle dolog elvenni a kedves kis méhikéktől, amiért ők megdolgoznak. Aztán majd jön valaki más, aki tovább tódítja, hogy a méhek jogvédő szervezetekhez fognak fordulni, mert rendszeresen füsttel kábítják és kizsákmányolják őket. Esetleg megjelenik a Verdict egy influencer oldalán, miszerint az egész mézkérdés túlhaladott és szembe megy a környezetvédelmi előírásokkal. És búcsút inthetünk a mézes vajas kenyérnek, a karácsonyi illatos mézeseknek, gyógyító propolisznak és a méhviasznak. Saját magunk védelmében nem árt, ha ragaszkodunk az évezredes axiómákhoz, vagy ha így jobban tetszik az alapigazságokhoz. Nincs hatalmunk felülírni a teremtett világ törvényeit. A méz édes, az ecet savanyú, az ég a föld felett van, az ember élete véges, a férfi férfi, a nő pedig nő.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. augusztus 13-án csütörtökön délután 4:30-kor a Régió Krónikát hallják. Bódisz Attila vagyok. A 2026-os nyári folyótisztító szezon utolsó versenye a klasszikus 8 napos költözős 7. Bodrogi és 14. Tiszai Petkupa. Ezúttal a két folyó egy-egy szakaszának megtisztítására vállalkozik a közösség. Ráadásul ott folytatják a munkát, ahol az egyetemi Petkupán abbahagyták a csapatok, vagyis Olasz Liszkán. A futam 2026. augusztus 15-én veszi kezdetét, amelyre 13 csapatot várnak a szervezők, és több mint 40 önkéntest. A verseny az Olasz Liszka, Szegi, Bodrog, Keresztúr, Tokaj, Tiszaladány, Tiszalök útvonalon halad majd. Mivel az egyik legszennyezettebb szakasz, amivel valaha a petkalózók találkoztak a Tokaj-Tiszaladány közötti, ezért ezt az etapot két napra bontották, áll a közleményben. Az előzetes monitoringok alapján ugyanis most is lesz mit összegyűjteni az ártérben. A verseny hossza miatt Tokajban egy napot pihennek, hogy aztán a Tiszán újult erővel vessék bele magukat a csapatok a munkába. A megnyitó augusztus 16-án 10 órakor Olasz Liszkán a Kompnál, a díjátadó pedig augusztus 22-én este 8:30-kor Tiszalökön a Fekete Szakál élményparknál lesz. 18. alkalommal tartotta a Zempléni Gombász Egyesület sátorai a Újhelyen Zempléni Gomba Fesztivált. A háromnapos program lehetőséget kínált a kirándulásra, gombagyűjtésre, tudományos előadások meghallgatására, fotókiállítás rendezésére. Szűcs Béla, a Miskolci Gombász Egyesület vezetőségi tagja is az előadók között szerepelt, aki egy öröm gombász naplójából címmel tartott előadást. Az Európa Rádiónak a Miskolci Gombász Egyesület színes tevékenységeiről nyilatkozott.
2: Az Egyesületben mondjuk az elmúlt 15-től van, azt hiszem meg, tehát ez már 11 év. Hány előadást tartottunk akár az Egyesületben, akár iskolákban, középiskolákban, gyerektáborokban, vagy én voltam már a református templomban előadást tartani nyári táborozóknak a Roma Világnap alkalmából, a Avasi iskolába, óvónőt továbbképző, tehát ahova hívnak, mi megyünk és propagáljuk. Hát a tanfolyamosokon keresztül is sok kapcsolatunk épül azért, tehát nagyon sok előadás, és évente nagyon megugrott a kiállításaink száma is, tehát ilyen élő gombát, amit frissen gyűjtünk gombát, azokat kiállítjuk bizonyos rendezvényeken. Ezeknek a nagy többségét nem mi szervezzük, tehát nem mi vagyunk az alaprendezvény szervezők, de előszeretettel hívnak minket, és megyünk is mi meg boldogan. Ebből Covid óta eltelt időbe évi olyan 16-18 kiállítást tartunk. És emellett megy ez a képzés, illetve hát mi is részt veszünk képzéseken. Nekünk az alapvető céljunk között a kezdetektől fogva, ami több évtizeddel ezelőtt volt, benne van, hogy a felnövekvő nemzedékeket mi egy kicsit irányítjuk a természet szeretete felé, és azon belül a gombák felé. Tehát mi nem választjuk el egyébként felnőtt egyesületi tagoknak sem, hogy ott nálunk csak gombáról van szó. Minden mindennel összefügg, ezért mi legutóbb talajtani előadást tartott a geoinformatikai tanszékvezető az egyetemről nálunk. Előtte biológiai jellegű előadások, tehát növényekkel is foglalkozunk, védett növények, állatok. Tehát ami a tagjaink, a széles körű az érdeklődési kör a tagjainknak, ami őket érdekelheti, vagy abból tanulhatnak, tanulhatunk, mert mi magunk is, az mind szerepel ezen az előadási listánkon.
1: Továbbra is bizonytalanok az építőipar kilátásai, az ágazat bővülését azonban a beérkező uniós források segíthetik. Közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva csütörtökön. A KSH csütörtökön tette közzé, hogy tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, a termelés volumene a nyers adatok szerint 1,2 munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve 3,9%-kal csökkent a kiigazított adatok szerint. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza kommentárjában rámutatott, a következő időszak kilátásait tekintve a rendelésállomány nem ad sok kapaszkodót, 0,4%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A termelés szempontjából meghatározó lesz az iráni háború alakulása, és ezen keresztül az energiaárak sorsa, míg az uniós források várható beérkezése segítheti az ágazat bővülését. Feltalálom magam. Ez a címe annak az új egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is részese ennek a programnak. Három témakörben: régészet, várostörténet és természetismeret. Ez utóbbit Hegyesi Gábor biológus, főmúzeológus vezeti, őt hallják most.
3: Környezetünknek a hegycsoportjai, tájképei jelentek meg, és ugye ehhez nagyon kapcsolódik a tulajdonképpeni kutatások története, amiben benne van akár Kazinczy is, a maga leírásával, vagy Petőfi. Az, hogy amikor ő idejött alföldi lakóként, aki ugye leírta, hogy hát nekem a Kárpátok azért nem a kedvencem, hanem az Alföld, de mégis csodálatosnak, ugye hasonlíthatatlannak írta az új helyeket, mert valóban azok. Tehát ezek fantasztikusak. Én, aki benne élek, rajta lakom az egyik hegyen, más a szempontom, de ugyanakkor megértem azt, meg láttam ebből a szemszögből is, ahonnan ő látta, sőt el tudom képzelni az alapján, ahogy ő megfogalmazta, hogy ő merre járhatott, ugye szekérrel ment, nem autóval száguldott, de én is jártam biciklivel, vagy gyalog is, és meg tudom csodálni azt, hogy most akkor elmegyek egy, mondjuk a Bodrog gátján, elindulok, és látom a hegyeknek egy bizonyos szögét közelről, majd egy kicsit messze vagyok pár száz méter, megint megállok, és hoppá, onnan egészen más dolgokat látok. Stb. Tehát attól függ, hogy honnan nézi az ember, és én ezt a szemszögváltást, ezt gyakorlom a valóságban, és ugye fényképezek is, és ugye kellenek a fényképek például az ilyen előadásokhoz is, meg én azt gondolom múzeumosként ennek a sokszínűségnek, a tarkasságnak a bemutatására nagyon alkalmasak a digitális felvételek. Szerencsére vannak nekünk ugye a múzeumban és saját régebbi diasorozataimból, meg másoknak a képeiből is múzeumi gyűjteményben olyan fényképfelvételek, amelyeket össze tudunk hasonlítani. És azt gondolom, amit én most készítek, és minden évben akár több időpontban is ilyen-olyan fáknak a világ, akkor tavasszal a kökényvirágzás, cseresznyefa virágzás, vagy ősszel a lomb színeződés időszakában készítek, egészen másképp néz ki a táj.
1: Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségével történő biztosításával. E célra azonnal több mint 6 milliárd forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére. Az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok cím javára. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Magyarországon több mint 1,1 millió felnőtt és mintegy 5000 gyermek él cukorbetegséggel, emellett több százezerre tehető a fel nem ismert diagnosztizálatlan esetek száma, a betegek túlnyomó többsége a kettes típusú diabétesszel érintett, és a népességet tekintve minden tizedik magyar ember viseli a betegség terhét. Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal mai műsorunkban a cukorbetegség szövődményeiről beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
2: Beszéljünk a szövődményekről, hiszen beláthatatlan és tragikus következményei lehetnek annak, hogyha valaki nem fogadja el ezt a betegséget, mint állapotot, és nem tesz azért, hogy szinten tudja tartani a jó egészséget és az egészséges életmódot.
3: A cukorbetegség az egész szervezetre hatással van, szinte tetőtől talpig okozhat szövődményeket. Úgy szoktuk csoportosítani, hogy vannak a kisereket érintő szövődmények, illetve a nagyobb ereket érintő szövődmények. Ilyen nagy ér szövődmény lehet például, hogyha valakinek a szívének az ereit érinti, ilyen kardiovaszkuláris szövődménye van, hogyha az agyi ereket érinti, például ugye a stroke-kal nagyon gyakran összefüggésbe lehet hozni, illetve a perifériás ereknek a szövődménye is ide tartozik, például, hogyha valakinek bármilyen érszövődmény van a kezén, az ujjain, vagy a lábfején, akkor ezeket soroljuk ide, és a kisereknek a szövődménye például a szemünkben lévő erekbetegsége miatt kialakult szemromlás, ami ugye tudjuk azt, hogy súlyos esetben akár teljes vakságot is okozhat, az, hogy a vese funkció romlik, amiről itt ugye már beszéltünk, ez is az erek hibájából adódik, illetve az, hogy vannak olyan idegrendszeri elváltozások is, amik szintén itt a kézen, illetve nagyon gyakran a lábon, de egyébként a test bármely részén a beidegzést érinti. Ebből adódik például az, hogy sokszor egy ilyen gyengeségérzete van a betegek kezének, nem mindig tudnak olyan erősen fogni, akár a zsibbadás érzet nagyon gyakran megjelenik náluk, illetve az, hogyha a lábukon is van valamilyen sérülés, akkor ezt nem is mindig veszik észre, és nagyon nehezen is gyógyulnak ezek a sebek. Mindenféle fertőzésre, bőrfertőzésre is, vagy húgyúti fertőzésekre, mindenféle esetleg nemi betegségre vagy fertőzésre sokkal jobban fogékonyak, azért, mert mivel a vérben a cukorszint az sokkal magasabb, mint normális esetben, ez egy nagyon jó kis táptalaj nagyon sok kórokozónak, és akkor emiatt ugye ők sokkal jobban ki vannak téve egy fertőzésnek. És hogyha valamilyen seb van a test felszínén, ez tényleg egy nagyon egyszerű horzsolástól kezdve egy bármi komolyabb is lehet, azok pedig nagyon lassan gyógyulnak. A bőr az általában mindig szárazabb, mindig picit érdesebb, vagy olyan hámló érzetet is adhat, és nagyon gyakran viszket is a betegeknek a bőre. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg, ahogy mondtam is, tetőtől talpig lehet bármilyen szövődmény, és akkor ugye ez hol súlyosabb, hol kevésbé súlyos, de azért mindenképpen befolyásolja az életminőséget.
2: Beszélnünk kell még a terhességi cukorbetegségről, ugyanazt már a várandósokról szóló beszélgetésben említettük, de azt gondolom nem lehet elégszer elmondani, hiszen egy olyan betegségről van szó, amely a terhesség közben alakul ki, de ugye nagy valószínűséggel megmarad a további életre is.
3: Igen, a terhességi cukorbetegség az ugye annyiban más, hogy ott gyorsan a várandóság alatt kell nagyon gyorsan váltani életmódbeli tényezőket, és akkor ott kell gyorsan cselekedni, és talán azt gondolom, hogy komolyabban is veszik a kismamák itt a diétát, mint hogyha nem kismamákról beszélünk, mert ugye hát nem csak a saját egészségük, hanem a babának az egészsége is azért tőlük függ. A diéta az nagyon hasonló az előzőekben ismertetett más cukorbetegek diétájához, nyilván egy fokozottabb ellenőrzésre, vagy egy fokozottabb kikérdezésre, egy még alaposabb oktatásra van szükség a kismamák esetén, és tényleg azért fontos, hogy a későbbiekben náluk ne forduljon elő olyan cukorbetegség, ami a várandóságtól független, illetve az, hogy a megszületendő gyermek az minél egészségesebb lehessen, és hogy a szülés során is sokkal kevesebb kockázat lépjen föl.
2: Tudjuk, hogy a cukorbetegeknek szükségük van a vércukor ellenőrzésre, és mindannyian kapnak olyan szerkezetet, amellyel ezt meg tudják tenni. Minden cukorbetegnek kell a vércukorszintjét otthon ellenőrizni, és ő aztán el tudja dönteni, hogy mire van szüksége?
3: Igen, minden cukorbetegnek szükséges az otthoni ellenőrzés, ami azért rendszeres kellene, hogy legyen, tehát mindennapos, de azért a jobban kezelt vagy jobban karbantartott cukorbetegeknél is azért hetente több alkalmat jelent ez, tehát semmiképpen nem azt jelenti, hogy fél évente egyszer megmérem, és a következő fél évben is egyszer, hanem tényleg egy nagyon sűrű, egy rendszeres ellenőrzést igényel. Ugye ez nagyon-nagyon egyszerű, új begyet megszúrja a beteg gyorsan, van egy ilyen pici testcsík, arra rácsöppen a vér, azt bekerül ebbe a kicsi mérőbe, ami tényleg ilyen nagyon pici, kisebb, mint egy mobiltelefon, és ott pár másodpercen belül jelzi a készülék, hogy mennyi az ő vércukorszintje. Általában a legtöbb készülék az memorizálja is ezeket az értékeket, tehát néhány napra visszamenőleg vissza is tudom ellenőrizni, hogy akkor most tegnap reggel ennyi volt, tegnap a reggeli után ennyi volt, tegnap délben ennyi volt, és akkor így lehet haladni, és lehet ellenőrizni. És ugyanígy nyilván kezelőorvosok, vagy ápolónők, vagy dietetikusok is ezt így vissza tudják ellenőrizni, hogyha a beteg hozza magával ezt a mérőt, vagy ha a betegnek van egy kis füzete, amiben rögzíti, nagyon sokan rögzítik, és így tartják meg az adatokat, ugye hónapokra visszamenőleg, akkor ez mindenképpen nagyon fontos. Hogyha valakinek olyan a kezelése, hogy mondjuk inzulinnal van kezelve például, de akár mondjuk azért egy simán életmóddal karbantartott cukorbetegnél is fontos, hogy most, hogyha ő neki volt egy magasabb vércukor értéke, mondjuk reggeli előtt, akkor nyilván nem biztos, hogy ugyanannyi szénhidrátot elfogyaszthat, mint hogyha az normális tartományban lett volna. De ugyanígy, mondjuk, hogyha az ebéd utáni érték kicsivel magasabb volt, mert mondjuk több volt az ebéd, vagy kevesebb volt a mozgás, mint általában szokott lenni, akkor tudom azt, hogy az uzsonna, vagy a vacsora, a következő étkezés, az már nem biztos, hogy lehet annyi. Tehát itt mindig nézni kell az előtte, utána értékeket, és akkor úgy lehet kompenzálni, egy picit eltérni a diétában, vagy akár az inzulin egységekben is, de azért arra kell törekedni, hogy ez ne legyen mindennapos. Tehát most persze van ilyen, meg lehet korrigálni, de azért a beteg ne arra törekedjen, hogy ó, teljesen mindegy, hogy mit teszek, mert akkor majd így veszem be a gyógyszert, vagy akkor majd vacsorára így étkezek, hanem azért hozzávetőlegesen a normál értékeket megcélozni, és ha néha van kisiklás, akkor lehet ezt ezzel korrigálni. Amit még elmondanék, az az, hogy nem csak a napi vércukor ellenőrzés fontos, de ugye van egy 3 hónapos érték, ez a hemoglobin A1C, aminek az értékét laborban vizsgálják a vérvétel során, ezt a beteg otthon magának nem tudja elvégezni. Ez arra vonatkozik, hogy az elmúlt időszakban milyen vércukor ingadozások voltak. Tehát én effektíven mondhatok bármit, hogy nekem milyen volt az elmúlt hetekben a vércukrom, de ez az érték meg fogja azt mutatni, hogy tényleg jó volt-e, vagy rossz volt-e.
2: Nem érdemes tehát csalni, ugye, mert nem az orvos csapjuk be, hanem saját magunkat. Nem lehet erről a témáról eleget beszélni. Az bizonyos, hogy a cukorbetegeket oktatni kell, hiszen teljes életmódváltásra van szükségük. De azt gondolom, az egészséges embernek is szüksége van arra, hogy tudja, hogy mi tehet, hogyan ehet, mire figyeljen, mert ugye van olyan típusa a cukorbetegségnek, amely kialakulhat az életünk során. Milyen szerepe van az oktatásnak? Eleget oktatnak-e, eleget beszélünk-e, eleget hallunk-e erről?
3: Hát az oktatásnak talán ennél a betegségnél van az egyik legnagyobb szerepe. Más betegségeknél is van oktatás, meg nyilván azért a terápiát nagy mértékben befolyásolja, hogy a beteg mennyire felkészült az adott témában, de mivel a cukorbetegség tényleg egy hosszú, egész életen át tartó betegség, és a kezelése is egy életen át tart, a termékek változnak, meg mindig van valami újdonság, meg hát az általános közérzete milyen a betegnek, emiatt itt kiemelt az oktatás. Nem csak a diéta területére gondolok, hanem ugyanúgy a gyógyszerelés, az inzulin adás, hogyha valaki azzal van kezelve, akár a vércukormérő készüléknek a használata, a mindennapos bőrápolás, vagy az, hogy hogyan tudja átnézni az egész testét, hogy nincsenek-e rajta olyan sérülések, amiket esetleg nem vett észre, milyen készítményeket tud használni, stb. Illetve az, hogy a szövődményekkel is tisztába kell lenni, ugye, hogy van-e szövődmény, vagy nincs, mi lesz, hogyha az a szövődmény tovább fog romlani. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon összetett kérdés, és ezért van az, hogy kifejezetten vannak diabéteses szakápolók, akik kifejezetten erre vannak szakosodva, hogy átfogóan tudják átadni a tudást a betegeknek, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ezt egyszer megbeszéljük, vagy mondjuk van egy dietetikai tanácsadás egyszer, és akkor utána a beteg mindent tud, mert nyilván a mindennapok során keletkezik olyan olyan problémák, amikre ő nem biztos, hogy gyorsan tudja a választ. Ezért én azt gondolom, hogy mindig fontos az oktatás, mindig fontos az ismétlés, fontos az, hogy akár hogyha bármilyen fórum van, vagy bármilyen olyan forrás, amit a beteg megtalál, akkor azt tudja használni, és hogy ismételje át, mert mindig lehet benne újdonság. Egyrészt, másrészt meg azt érezzük egészségügyi dolgozók is, hogy annak ellenére, hogy egyébként nagyon nagy hangsúly van erre fektetve, és tényleg nagyon gyakori kutatási téma is a tudományban is az egész diabétesszel kapcsolatos kezelések, gyógyszerek, egyebek, mindenféle, de azért a lakosságnak a tudás szintje az azért nincs mindig összhangban azzal, amennyi erőfeszítés vagy amennyi lehetőség van az ő oktatásukra fordítva.
2: Azt gondolom, hogy a beteg részéről nagyon nagy fegyelmezettséget követel ennek a betegségnek a kezelése, a dietetikus részéről meg nem csak alapos tudás, de nagyon nagy empátiát is, mert azért ez lelkileg megterhelő egy beteg számára.
3: Hát mindenképpen, mert nagyon sok az új információ, nem csak a diétát érintően, hanem úgy az egész betegség nagyon szertágazó, és akkor nagyon, nagyon elkeseredettek sokszor az újonnan diagnosztizált emberek, és akkor hát persze mindenképpen fontos az empátia, meg talán az, hogy próbáljunk ilyen gyakorlati dolgokra összpontosítani, hogy akkor tényleg nézzük végig azt, hogy akkor ő miket szokott tenni, vagy milyen mennyiségeket, tanítsuk meg arra, hogy hogyan tudja használni a konyhai mérleget, hogyan tudja ő magának kiszámolni a szénhidrát mennyiségeket, mert ugye azért arra készülnek a betegek, vagy arra készül jobban mondva az oktatásuk, hogy ők otthon maguknak tudják a szénhidrát mennyiségeket adagolni és betartani, és hát meg kell tanítani, hogy ezt ők hogyan tudják számolni. Vagy hogyha mondjuk olyan az illető, hogy használ okostelefont, akkor mondjuk például egy ilyen applikációt is meg kell tudni mutatni, mert egyébként nagyon sok ilyen van már, hogy az naplózza, a telefon naplózza az ő étkezésüket, meg mindent számol, mindent együttesen tárol adatot, akkor azt is meg kell mutatni, hogy akkor azt hogyan tudja úgy használni. Úgyhogy fontos az empátia itt is, meg a türelem, az idő, meg ahogy mondtam is, az ismétlés, a visszakérdezés, mert lehet, hogy ma azt mondja a beteg, hogy igen, érti, meg teljesen tisztában van vele, és oké, de mondjuk a jövő héten meg lehet, hogy már nem teljesen.
2: Van olyan fajtája a cukorbetegségnek, amely megelőzhető, ha odafigyelünk?
3: Hát a kettes típusú diabétesz az megelőzhető. Ugye nagyon sokszor a túlzott testtömeg az, ami okozza ezt a betegséget, illetve az, hogy folyamatosan nagy mennyiségű zsírban és szénhidrátban gazdag étkezéseket fogyasztunk. Tehát ez az, amit meg tudunk előzni. És én azt gondolom, hogy mindenképpen itt lenne a hangsúly, hogy megelőzzük ezt a betegséget, mert azért a kezelése, ahogy hallhattuk, nem annyira egyszerű, és mindenképpen egyszerűbb ezt megelőzni, mint utána kezelni.
1: Kedves hallgatóink, Balázsné Rozgonyi Katica dietetikussal mai műsorunkban a cukorbetegség szövődményeiről beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket, már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla a református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét a Krónikák második könyve 20. fejezetének 37. verséből hallgassuk meg. Eliézer azonban így profétált Jósáfát ellen. Mivel társultál Ahazjával, összezúzza művedet az Úr. Össze is törtek a hajók, és nem tudtak eljutni Tarziszba. Jósáfát tévedett, amikor szorosabbra fűzte a rokoni kapcsolatokat Aháb királlyal, és elvette a leányát. Az akármilyen naív és szép elgondolásból eredő, de nem Istentől elkért házasság több bajt hozhat, mint áldást. Kikényszerített elköteleződéseket hordoz magában. Jósáfát majdnem belehalt abba, hogy a próféta szavát semmibe véve háborúba indult apósával. És Jósáfát tévedett akkor is, amikor megint csak anélkül vágott bele valamibe, hogy előtte megbeszélte volna Istennel. Óriási veszteséget könyvelt el magának, és mindazoknak, akik miatt népe érdekében az egészet elkezdte. Nem volt rossz a flottaépítés gondolata, de társul fogadni a Belzebubot imádó szomszédot végzetesnek bizonyult. Miért hagyta ránk Isten ezt a történetet? Ha nem hagyod annyiban, és magaddal viszed Jósáfát, csúful végződött kalandját, kikapcsolsz mindent és csendet teremtesz magadban, akkor az eszedbe villanó összefüggéseknél még több magyarázatot kaphatsz arra, hogy mikor, mi, miért történhetett meg veled. Ha te és a Szentlélek Isten tovább folytatjátok a beszélgetést, sok mindent abba hagyhatsz, amit nem az Úr beleegyezésével kezdtél el. Ha most úgy döntesz, így lesz, akkor elkerülheted azt, amit sem magadnak, sem másnak, legkevésbé a szeretteidnek nem kívánsz. Ne társulj hát semmi rosszal. Legyen társad a Szentlélek Isten, aki épségben tartja azt a művet, amit Jézus épített fel neked, benned. Az az életed leghasznosabb vállalkozása. A mai igemagyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, ezt közölte a miniszterelnök Facebook oldalán csütörtökön. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Dunajob partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik, elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, hogy elkezdődhessen a műtárgy építése ott is. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik, ismertette a miniszterelnök. Magyar Péter arra

0: 15%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. Káncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. A kormány nyár elején 50.000 forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén még nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyermekek évközbeni felzárkózására. Ezért az idei adománygyűjtés célja 2000 fejlesztő órára elegendő pénz, 20 millió forint összegyűjtése, közölte az elnök. Csaknem 13.000 tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az állami erdészeti társaságok 2020 óta, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca közlése szerint az állami erdészeti társaságoknak továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást kell felszámolniuk. 2020 eleje és 2026. július 27-e között 4159 esetben 12.750 tonna hulladékot távolítottak el az általuk kezelt területekről. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-éig pedig újabb 308 esetben csaknem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A minisztérium tájékoztatása szerint a társaságok rendszeres területellenőrzéssel, sorompókkal és más fizikai akadályokkal, kamerás megfigyeléssel, hatósági együttműködéssel és szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. A súlyosabb esetek jelentős része nem kirándulás közben eldobott palackról vagy zacskóról szól, a nagyobb mennyiségű hulladékot sokszor gépjárművel szállítják az erdőszélekre, erdei utak, közutak és települések közelébe.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti országrészben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez az Európa Rádió kitekintő című műsora. A mikrofonnál Balázs Alexandra. Sokat halljuk, hogy a sport milyen fontos minden életkorban. Gyerekek és felnőttek esetében egyaránt. Az egészséges életmód elengedhetetlen része, mert erősíti az immunrendszert, fejleszti a mozgáskoordinációt, növeli az önbizalmat, megtanít együttműködni és versengeni. De mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Mit kell választani, hogy ez a gyermekhez valóban illeszkedjen? Hogyan tudja egy szülő hatékonyan támogatni a gyermekét, és mikor kell egy sportot abba hagyni? Milyen egy jó szülő-edző együttműködés? Ezekre a kérdésekre keresem majd a választ Bíró Zsolt sportszakpszichológussal.
2: Ugye a tehetség az kreatív, alapvetően autonóm, tehát az azt mondja, hogy szabadságigénye nagy, ami így felnőtt pedagógus szemmel akár ilyen öntúlsorosan, öntörvényűnek tűnhet, nagyon makacsnak, vagy akár ilyen együttműködésre képtelennek. Ezek olyan kifejezések, amiket át is lehet keretezni, tehát hogy az a makacság az lehet egy nagyon erős kitartás is. Az az öntörvényűség vagy autonómia az jelentheti azt is, hogy meglátja a gyenge pontjait mondjuk egy szabályrendszernek, ami hát egy kevésbé önreflektív edzőben, pedagógusban azért akár dühöt is kiválthat. De hogyha visszatérünk oda, hogy a tehetséges gyermeknek pedig ez velejárója, és ezt megpróbáljuk lefagdosni, és ezt nagyon könnyen le lehet fagdosni. Tehát, hogy azért az egy nagy-nagy téveszme, hogy a tehetség utat tör magának, ez egy nagyon nagy butaság, az úgy lehet taposni a tehetséget, mint annak a rendját. Ami fontos, az az, hogy én is azt látom, hogy akár megnézzük a csapatsportjainkat, hogy jó gyerekeket nevelünk, és ott lesznek a viszonylag fegyelmezett, olyan jó fiúk, jó lányok. Lehet, hogy megcsinálja az edzés munkát, de akkor, amikor téthelyzet van, mit fog mozgósítani? Előfordulhat, hogy jó dolog a fegyelmezettség. Tehát ott már nem erre van szükség, hanem ott arra van szükség, hogy tényleg az öntörvényűség, tényleg a szemtelenség, a pimasság, sokszor azzal lehet nyerni.
1: Remélem, sikerült most is felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A szabad mozgás elengedhetetlen része a gyermekek mindennapjainak, de bizonyos életkor fölött, amikor a szociális készségek fejlődése is alkalmassá teszi őket rá, fontossá válik, hogy irányított foglalkozásokon is részt vegyenek, mert a célzott fejlesztés csak így tud megvalósulni. A mozgás fejlődésén túl a gyermek kipróbálja saját képességeit, megtapasztalhatja, hogy ő is ügyes valamiben, ami erősíti a kompetencia érzetét. Annak megtapasztalása és tudása, hogy ő is jó valamiben, az iskolai teljesítménnyel is szorosan összefügg. De mikor érdemes elkezdeni a sportolást? Milyen sportágat kell választani, és hogyan tudja egy szülő hatékonyan támogatni a gyermekét? Többek között ezekről kérdeztem Bíró Zsolt, sport szakpszichológust. Miért fontos az, hogy a gyerekeket mozgásra neveljük?
2: Hát ezt már nagyon sokan leírták, elmondták ugye az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, pszichológusok, testnevelő tanárok, biológusok, nagyon sok tudományterületről azt gondolom van egy ilyen egyetértési konszenzus abban, hogy fizikálisan és mentálisan is nagyon-nagyon fontos a fejlődés érdekében a gyerekek számára egészen kiskortól, tehát úgy is mondhatjuk, hogy az egészséges életmód nagyon fontos része, immunrendszert erősíti, önbizalmat növeli, társaságban történik, ugye megtanít a többiekkel együttműködni, a felnőtt világnak a szabályait elfogadni, tehát számtalan olyan előnye van, hozzáadott értéke van, amit konkrétan más területről nagyon nehéz lenne összehozni, összehordani, hogy muszáj mozogni a gyereknek, hogy ilyen sok pozitív hatást elérjünk. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy indul akár egy csecsemőnek így az én tudata, mert az első élmények között van az, hogy ott a kis homályos látásával, ahol az anyának is csak arcának így a vonalait így valahogy megismeri, és kezd így elkülöníteni a többi arctól. Az első ezen kívüli élmény az, hogy ott kalimpál valamit a kezével, és akkor ott szinte változik így előtte valami. Tehát, hogy nagyon erősen össze van így kapcsolva az, hogy ő mozog, azzal, hogy hatást gyakorol a környezetére. És hogy egy óriási örömérzetet okoz már egy csecsemőben is. Szóval így az én tudatnak az egyik alapköve, a testünknek a használata. Én innen indítanám, hogy ez már a babakocsiban, vagy kiságyban, vagy hordozóban, vagy most nevezzük bárhogy, ez már ott megjelenik.
1: De külön kell választani ezt a sporttól. Én 49 éves vagyok. A mi időnkben iskolás évek előtt nem nagyon sportoltunk mondjuk versenyszerűen, hanem csak játszottunk, kint voltunk az udvaron, len voltunk a grundon, ameddig lehetett kint voltunk, és hétvégén este 10-11 órakor már úgy könyörgött be bennünket édesanyánk, hogy menjünk be. De hogy a sportolás maga az leginkább általános iskola alsó tagozatán kezdődött, amikor bekerültünk az iskolába. Most viszont azt látom, hogy ez előrébb tolódott. Tehát már óvodában elkezdik a gyerekeket vinni, úszni, focizni, aikidózni, tehát különböző sportágakra.
2: Azt nagyon fontosnak tartom, hogy válasszuk külön, hogyha valakinek az a célja, hogy később akár aikidó bajnok legyen, akár úszó bajnok. Nem gondolom, hogy annak befolyásolnia kellene mondjuk a 6 éves korig történő mozgást vagy sportot, tehát nem abból lesz későbbi aikidó bajnok, aki már 5 évesen gyönyörűen csinálja a mozdulatokat, hanem ahogy mondta is, hogy hát ott még másznak a gyereket, meg kúsznak, meg bújóskáznak, meg fogóskáznak, és hogy ezeken kell átmenniük ahhoz, hogy később már egy választott sportágban ők tudjanak egyáltalán fejlődni. Tehát valóban van ilyen tendencia, vagy volt, most már inkább megfordult megint, amennyire az én környezetemben én látom, hogy próbálják minél hamarabb specializálni, hogy fú, hát itt már nagyon kell tanítani belsővel azt a rugást, vagy a kosáradobást, vagy bármit specifikusan, és hetente négyszer-ötször is ugyanazt kell csinálni, de hogy azért a szakemberek tudják, hogy nem. Nagyon fontos, hogy először menjen végig az a gyerek azokon az alapmozgásformákon, amik általánosan fogják őt fejleszteni. Tehát, hogyha most nézzük a óvifoci program, az egész országban, ugye az oldalban elérhető, az, hogy külsős szakemberek, edzők mennek oldalba hovi focit tartani, és hogy ne ijedjünk meg attól, hogyha esetleg oda kukkantunk, és azt látjuk, hogy úristen, de hát nem is focitnak, mert szabadrugásokat kellene gyakorolni, vagy valamit. Nem. Tehát, hogy akkor csinálja jól a dolgát a kollega, ha azt látjuk, hogy ők fogócskáznak, vagy tűzvízrepülőznek, vagy kúsznak, tehát, hogy mozgásfejlesztés történik. Igen, hovi foci program keretében. Igen, ismerkednek a labdával is természetesen, mert a ritmusérzéket fejlesztik. Ha pedig azt látjuk, hogy be van dobva egy labda, és mindenki rohan és lökik fel egymást, szóval, hogy nem abból lesz majd mozgásfejlődés, vagy akár a következő szoboszlai, hanem abból, hogy ezeket a klasszikus gyerekjátékokat tanulják meg, és ezen keresztül fejlődnek. Hát ha megnézünk egy fogócskát, hát tiktakban össze-vissza kiszámíthatatlanul futnak közbe, kennelniük kell a környezetükkel, döntést hozni folyamatosan, hát ez bármely csapatjátékra egy kiváló előkészítés. Már önmagában az a játék, akkor érintő fogóban, ahol megérintették a gyereket, ott kell fogni a testét, úgy kell szaladnia, tehát hogy az is a maga a testtudatnak egy nagyon fontos játéka, az elővételezésnek, hol fogom én megfogni azt a másik gyereket, a vállánál, ami így egyszerűsíti a dolgát, vagy próbálom egyből a vádliánál megfogni, tehát aki már így előre gondolkozik, az már próbálja nehezíteni a következő fogónak a dolgát. Tehát nagyon sok minden van ebben, és én is azt hallom, hogy ezen végig kell menni mindenkinek. Ha megnézzük korunk egyik legnagyobb labdarúgóját, Haalandot, viszont nagyon sokáig ő nem is köteleződött el a labdarúgás felé. Nagyon sok minden más csinált, de hogy nem specifikus a labdarúgó volt gyerekként.
1: De akkor miért van az, hogy szülők már óvodáskorban erőltetik azt? Mert hát persze a szülő mindig elfogult a gyermekével, tehát hogyha 3 éves már kitűnően tudja a labdát rúgni, akkor a szülőnek valahol ott a szemei előtt lebeg, hogy ebből focista lesz ebből a gyerekből, stb. Tehát, hogy a szülő sietteti ezt, hogy minél hamarabb elkezdjék képezni a gyerekét, ami nem biztos, hogy jó?
2: Részben van olyan szülőtípus, aki sietteti, de azt gondolom, hogy ez nem is a szülő felelőssége feltétlenül, vagy nem kizárólag, hogy ő sietteti. Tehát olyan meglátja, hogy abban ügyes, persze, hogy szeretne jót a gyermekének. Nyilván ez is lehet ilyen szélsőséges fantázia, és ugye tudjuk ezt a jelenséget, hogy akár a saját meg nem valósított álmát próbálja megérni a gyereken keresztül. Mindig fontos megkérdezni magunktól szülőként is, és mindig figyelnünk kell arra, hogy kinek az akarata, hogy ő menjen most sportolni, vagy hogy még egy edzésre menjen el, vagy hogy még jobban hajtson, ezt most egyébként a gyerek akarja, én akarom, ez az én vágyam, ő hol van ebben, tehát mindig érdemes egy ilyen önvizsgálatot tartanunk szülőként, mert könnyen átlendülhet egy másik irányba, hogy lényegében a szülő akarja ezt az egészet, és az nem lesz jó a gyermeknek. Tehát a sporthoz való viszonya, a sporttal való kapcsolata fog sérülni ezáltal. Még azt mondom, hogy ha az élsporttal való kapcsolata sérül, az még a kisebbik veszteség, de az, hogy a mozgással, a sporttal, egészségi sporttal való kapcsolata sérül, az már egy nagyon nagy veszteség így a felnőtt korra vonatkozóan is. No, de visszatérve oda, hogy mi a helyzet azzal, hogy hát azt akarjuk, hogy már focizon az a gyermek, már rúgja a vört, vagy bármely más sportágban most ő legyen egy ilyen elkötelezett sportoló. A legfontosabb az, hogy az edző álljon bele abba, hogy kedves szülők, én így dolgozok, ezek az én szakmai elveim, 6 évesen nem fogunk tornát nyerni, ő nem vállalom azt, hogy gyerekbajnokokat neveljek, azt vállalom, hogy egészséges gyerekeket nevelek, akiket nem fogunk be a korai specializációnak a káros hatásainak kitenni. És hogy itt van sokszor inkább egy feszültség, hogy egyébként szakmailag kiválóan dolgozó edzők kaphatnak a szülői oldalról nagyon nagy nyomást. Hogy hát akkor elviszem a gyereket, mert ott az a másik csapat, az sikeresebb. 6 éves korról beszélünk, tehát ne akarjunk gyermekbajnokokat nevelni, hiszen ha megnézünk más jelenbeli sikeres felnőtt sportolókat, egyáltalán nem biztos, hogy ők 6-7 évesen kiváló sportolók voltak már. Lehet, hogy sokadikak voltak. Akár Haaland, a kiváló labdarúgó, ő már nem tudom, serdülőkorban köteleződött el a foci mellett. Számtalan más dolgot csinált előtte, de nem, ő se a gyermekbajnok volt labdarúgásban.
1: Sőt, a szakemberek azt is mondják, hogy érdemes kiskorban több sportot kipróbálni, és többféle mozgásformát űzni, mert ugye ez mind fejleszti a gyermeket.
2: Sőt, én még annyit is mondanék, hogy ne az legyen a célja a szülőnek, hogy elmegyünk, kipróbáljuk a karatét, kipróbáljuk az úszást, kipróbáljuk a focit, hanem inkább úgy mondanám, hogy kicsi szakértő váljon belőle akár több területen is, és majd utána döntsön az elköteleződésről. Tehát ne az első egy-két élmény alapján döntsön arról, hogy na melyik az ő sportága, és akkor azt ők csinálni. Nagyon előnyös, hogyha tényleg elköteleződik a pár hónapot, pár évet akár másik sportágokban is.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy a mozgás fontos, hogy örömforrás legyen, feszültségoldást és élményt adjon. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik mondjuk elkezdenek valamilyen sportot, de ők mondjuk nem akarnak meccsekre járni, meg versenyezni, ők csak a sport szeretetért. Szóval itt valahol az edzőnek a szerepe lenne fontos, hogy ezt a szülőkkel megbeszélje, hogy oké, tehát most ide jár a gyerek, de hogy az én célom edzőként az, hogy mondjuk egy csapatot neveljek ki, és akkor, hogy partner benne vagy nem, mert én azt látom, hogyha a gyerek eljár mondjuk edzésre, és hogyha ő nem akar versenyre menni, akkor lemorzsolódik. Tehát előbb-utóbb azok a gyerekek eltűnnek, akik nem akarnak meccsekre menni. Holott ő lehet, hogy élvezi azt, hogy kosarazhat, csak éppen nincs meg benne az a motiváció, hogy én elmenjek meccselni. Mert nem tartja magát annyira jónak, vagy neki nem hiányzik az a stressz, ami azért ezzel együtt jár. Szóval, hogy mi van azokkal a gyerekekkel, akik szeretnének sportolni, de versenyezni nem szeretnének? És hogy nagyon sokszor én azt látom, hogy ezek a gyerekek kiszorulnak a sportból.
2: Igen, sajnos ez egy létező jelenség. Több mint egy évtizeddel ezelőtt végeztünk egy kutatást részben erre vonatkozólag. Körülbelül ez jött ki, hogy a gyereksportban akkor tudnak bennmaradni, hogyha egyébként van versengés is. Tehát körülbelül ez a közeli sportban, vagy nincs semmi gyermek számára. Nem hozzáférhető a tömegsport, vagy sokkal szűkebben. Még egy átlag vidéki kisvárosban sokkal kisebb esélye van tömegsportot folytatni egy gyereknek. Ha akarok, akkor évente elmegyünk egy diákolimpiára, de nekem ez így elég, mert nekem egyébként is a tanulás az fontosabb. És valóban lemorzsolódnak ezek a gyerekek, amennyiben az az edző, vagy az az egyesület nem vállalja deklaráltan, hogy igen, nekünk a csapatnak ez egyik része az olyan, hogy ők járnak edzésre, elfogadjuk, hogy nem jönnek meccsre, de amit megtehetünk, azt meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy ők is az egyesület, vagy akár a csapat részének érezték magukat, de hogy nem minden azért sportról szól, hanem valóban egy nagyon fontosnak tartanám, hogy lehessen jó sok hobbi gyere sportolót nevelni, akik nem a hétvégi meccsér vannak feltétlenül oda. Tehát azt gondolom, hogy ezzel, hogy így csináljuk, egy nagyon nagy tömeget is veszít a magyar sport, de akár úgy, mint a magyar társadalom.
1: Igen, és lehet, hogy mondjuk ezekből a gyerekekből később egyébként tehetséges sportoló válna, akár versenysportoló is, mert ugye nem egyforma az érési folyamat, tehát valakinek több idő kell, valakinek kevesebb. Lehet, hogy aki nagyon tehetséges, az mire odaérne, hogy révbe jusson, kiég és abba hagyja az egészet. Valaki meg éppen azért jut el mondjuk a legmagasabb szintig, mert ugye megvolt neki ez a fokozat. Beszéltünk arról, hogy ki is a motivált valójában, a gyermek vagy a szülő. És ugye a szülőnek van egy nagyon fontos feladata, hogy ott álljon a gyermek mögött. De megéri a túl korai versenyeztetés, vagy a teljesítménykényszer? Mert ha például az úszást nézem, ott is már nagyon korán elkezdik, tehát kiszemezgetik azokat, akik belátnak fantáziát, és bizony 6-7 évesen őket keményen elkezdik trenírozni, de mindenben ez van, hogy a korai kezdés.
2: Hát az, hogy megéri-e, az egy jó kérdés, attól függ, hogy mit tekintünk nyereségnek, és mit tekintünk veszteségnek. Tehát látjuk-e egyáltalán a veszteséget, amit okozunk vele, vagy azt ilyen szükségszerűnek betudjuk, hogy korai serdülőkorban a kiégést azt nem tekintjük veszteségnek, hanem azt mondjuk, hogy hát ez ilyen eddig tartott az élsport, akkor azt mondtuk, hogy hát de megérte felkelni. Korán megérte már 6 évesen, nem tudom, sokkal több edzésre menni, mint ami mondjuk így nemzetközi szinten elfogadott.
1: De ön, mint sportpszichológus, bocsánat, hogy a szavába vágok. Igen, igen. Sok gyerekkel találkozott már. Mindegyik igen. Gyerek élvezi azt, hogy mondjuk úszásnál heti 5-ször, vagy 6-szor, mert 6-szor, már sok esetben 6-szor, mondjuk reggel este menni kell az úszodába is úszni.
2: Élsportban úgy szoktuk mondani, az, hogy az edzések hány százalékát élvezi, meg hány százaléka kifejezetten kellemetlen, meg szoktak határozni egy ilyen arányszámot, elsősorban felnőtt élsportolók, hogy ha az edzések egyharmadát kifejezetten élvezem, és csak az egyharmada olyan, ami hú, az piszok nehéz, akkor egyébként jó úton járok. Hogyha ez az arány felborul, akkor érdemes elgondolkozni. Nyilván gyereksportban azért remélem, hogy több, mint egyharmad az élvezetes edzéseknek a száma, vagy az edzések mennyiségének, vagy időtartamának az egyharmada élvezetes. Tehát azt gondolom, hogy nem baj, ha van benne kellemetlen érzés, nehéz érzés, mert erre is való a sport, hogy megtanulja, hogy igen, amúgy fú, most úgy nincs kedvem edzésre menni, de gondoljam csak végig, hogy mi is fog történni, meddig fog tartani ez a nehéz érzés. És hogyha rendszeresen megéri azt, hogy Hát az első 3 perc nehéz, de utána annyira jó az a maradék 60 akárhány perc, akkor ezzel nagyon sokat tanult magáról is, meg akár a nehézségek nehézhelyzetek kezeléséről. De hogyha ez elkezd nőni, hogy úgy megyek edzésre, hogy egyébként nem akarok, és közben is ilyen, éppen, hogy esetleg egy pillanatra lesz sikerélményem, de közben meg így van egy ilyen nyomott hangulatom, egy fáradtságom, és utána se jobb, és ez az időszak eltart mondjuk már akár több hétig, akkor azért nagyon gyorsan szedjük ki a gyereket, és nagyon gyorsan tartsunk pihenőt számára, vagy struktúráljuk át az ő heteit, és üljünk le beszélgetni arról, hogy pontosan mi is lenne való annak a gyermeknek.
1: De akkor itt különbséget kell tenni a hiszti, és az, hogy mondjuk van egy pillanatja olyan, hogy jobb lenne ülni a kanapén, és semmit nem csinálni, mint az, hogy elmegyek edzésre, mert egyébként, abszolút, ha elmegyek, akkor tök jól érzem magam.
2: Pontosan. Kimozdulok itthonról, az jobb lesz, de természetes, hogy van egy ilyen kezdeti ellenállásom. Ezt ne tévesszük össze azzal, hogy neki nincs kedve hozzá, mert ez egy felnőtt felelőssége, hogy megtanítsa a gyermeknek, hogy mit kezdünk az ilyen nehéz érzésekkel, vagy akár negatív gondolatokkal.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Bíró Zsolt sportszakpszichológussal. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, ezt közölte a miniszterelnök Facebook oldalán csütörtökön. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Dunajob partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik, elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, hogy elkezdődhessen a műtárgy építése ott is. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik, ismertette a miniszterelnök. Magyar Péter arra is kitért, hogy jelenleg a paksi atomerőmű 2 turbinája üzembiztosan termel. Eközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani, fogalmazott Magyar Péter. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, amit 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A miniszter úgy fogalmazott, a vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjanak az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgoznak. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Bíró Zsolt sportszakpszichológussal arról, hogy miért fontos sportolni, mozogni egy gyermeknek. Nézzük a tehetséggondozás és a sport összefüggését. Milyen egy tehetséges kisgyerek?
2: Ugye a tehetség az kreatív, alapvetően autonóm, tehát az azt mondja, hogy szabadságigénye nagy, ami így felnőtt pedagógus szemmel akár ilyen túlságosan öntörvényűnek tűnhet, nagyon makacsnak, vagy akár ilyen együttműködésre képtelennek. Ezek olyan kifejezések, amiket át is lehet keretezni, tehát hogy az a makacság az lehet egy nagyon erős kitartás is. Az az öntörvényűség vagy autonómia az jelentheti azt is, hogy meglátja a gyenge pontjait mondjuk egy szabályrendszernek, ami hát egy kevésbé önreflektív edzőben, pedagógusban azért akár dühöt is kiválthat. De hogyha visszatérünk oda, hogy a tehetséges gyermeknek pedig ez velejárója, és ezt megpróbáljuk levagdosni, és ezt nagyon könnyen le lehet vagdosni. Tehát, hogy azért az egy nagy-nagy téveszme, hogy a tehetség utat tör magának, ez egy nagyon nagy butaság, az úgy lehet taposni a tehetséget, mint annak a rendját. Ami fontos, az az, hogy én is azt látom, hogy akár megnézzük a csapatsportjainkat, hogy jó gyerekeket nevelünk, és ott lesznek a viszonylag fegyelmezett, olyan jó fiúk, jó lányok, lehet, hogy megcsinálja az edzés munkát, de akkor, amikor két helyzet van, mit fog mozgósítani? Előfordulhat, hogy jó dolog a fegyelmezettség. Tehát ott már nem erre van szükség, hanem ott arra van szükség, hogy tényleg az öntörvényűség, tényleg a szemtelenség, a pimasság, sokszor azzal lehet nyerni. Szeretem ezt a felosztást például behozni, akár csapat vagy egyéni sportokba is, mondjuk a jégtáncnak a megközelítésébe, hogy ott is megvan a kötelező gyakorlat, erre is szükség van. Ha azt megcsináltam, akkor fogja érdekelni a zsűrit a szabad gyakorlatom. És a nagyon öntörvényű gyerekeknek szerintem jó ez a fajta megközelítés, vagy ezt így magukévá teszik, hogy tényleg szükség van rá, tényleg be kell mutatnom először azt, amit várnak tőlem. A közegnek meg szüksége van arra, hogy utána viszont csinálhassa, amit ő akar, ami az ő sajátja. Tehát egy jó edző, mondjuk egy csapatsportról beszélve, tudja jól használni azt, hogy főleg gyereksportban, mondjuk egy fociban több poszton is játszott gyerekeket, és igenis olyan poszton is játszatja, amit neki nem annyira a sajátja, de tudja az edző, hogy egyrészt hasznos rá, mert hogyha tanulja és fejlődik benne, oké, de ezt megcsinálta, utána mehet arra a posztra, amit kreatív és élvezi. Tehát, hogy tud adni is ezzel. Na, szóval ezt én is látom, hogy nem mindig tudjuk jól kezelni a tehetségeinket. Az is nehézség, hogy nagyon kiemeljük őket, tehát átesünk a ló túloldalára. Az egyik oldal az volt, hogy levagdosunk mindent, egyelőgyön nagyon, mint a többiek. Másik oldal pedig, hogy túl sokan ki van emelve, és rásütjük azt, hogy te tehetséges vagy, és neked mindenben példaként kell viselkedned, meg neked kell hozni a meccseket, tehát hogy elkezdünk óriási terhet rakni rá. Tehát, hogy nyilván van ezer árnyalat a kettő között, amiket egyébként szabad használni, és van olyan helyzet, hogy tényleg úgy kell kezelni, mint bárki más, hogy érezze, hogy egyébként ő is egy a sok közül, és vannak pontok, ahol pedig tényleg meg lehet adni számára abszolút a differenciált elbánást.
1: De akkor ezek szerint a jó edző mondjuk egy fiatal életkorban sportoló kis palántánál, gyerek palántánál, ott az a lényeg, hogy ne teljesítményorientált szakember legyen? Vagy legyen az is, csak tartsa meg az egyensúlyt, az egészséges egyensúlyt, a teljesítményorientáltság és a fejlesztő nevelő meg érzelmi biztonságot nyújtó felnőtt között.
2: Ha még óvodáskorról beszélünk, vagy ez a kisiskoláskor legeleje, akkor egyértelmű, hogy sok haszna nincs a teljesítményorientáltságnak. Ugyanakkor jó, ha van szeme annak a pedagógusnak, edzőnek a szakmájára, tehát hogy észreveszi a tehetséget, de ne vigye el, mert nem arra van szüksége még annak a gyermeknek, hanem ugyanúgy az érzelmi biztonságra van szüksége, ugyanúgy arra van szüksége, hogy olyan közegben legyen, ami biztonságos, kiszámítható, egyszerűen egy jó hangulat van, tehát ugye ebben az életkorban magánál a sportágnál fontosabb az edző személyisége. Tehát szinte mindegy, milyen sportággal kezd az a gyermek, ha olyan edző van, akivel egyszerűen nagyon jó buri az egy óra, és közben jól el is fáradunk, akkor jó helyen van a gyerek. Bármit is fog később csinálni. Jó gyakorlatokat tud adni, jó játékokat, amiben meg lehet élni egyébként a versenyzést. Tehát a teljesítményorientáltság inkább itt jön be, hogy megtanítja a gyerekeket, hogy hogyan álljanak a saját teljesítményükhöz. És itt ilyen kis alap gondolatokat tud elültetni bennük. Tehát ha hibázik, akkor annyit mond neki, hogy ez az, odaálltál és megpróbáltad, próbálj nem még egyszer. Tehát nem lesz így, hogy elrontotta, hát persze, hogy elrontotta.
1: És nem ordibál.
2: Hanem magát a hozzáállást tanítja meg, hogy mit kell a nem sikerült dolgokkal, hogy ezt kiszabad mondani. És lehet, hogy mutat neki egy darab dolgot, hogy figyelj, fókuszálj most erre, csináld így. Nem kell mindent megtanítani egyszerre, és itt jön az edzői szakmának egy nagy kreativitása és szakmaisága, hogy ő tudja, hogy most ezen a lépcsőfokon pontosan mit kell mondani annak a gyereknek. Mi a következő lépcsőfok, amit most neki meg kell lépnie, és nem a következő tizet akarom egyszerre megtanítani, hanem most csak egyet. Egyet mondok, nagyon jó, feljöttél benne. És akkor majd 3 hét múlva jön a következő. És hogy hagyja, hogy közben hibázzon, hagyja, hogy közben félre menjenek dolgok, de alapvetően, tehát az érzelmi biztonság az legyen meg, ezt nem írhatja felül semmi, tehát egy óvodáskori vagy kisiskoláskori sportban.
1: Igen, mondjuk annál rosszabb nincs egy gyerek számára, hogy állandóan a hibára emlékeztetik. Tehát, hogyha mindig azt mondják, hogy na látod, megint nem úgy csináltad, ahogy mondtam. Megint nem azt csináltad, amit mondtam. Persze itt jön mondjuk az edző, hogy már elmondtam 20-szor. Hát igen, akkor lehet, hogy 30-szor is el kell mondani annak a 7-8 évesnek vagy 9 évesnek, mert hogy ő még nincs azon a szinten, meg életkori sajátosságból is fakad, hogy ők állandóan próbálkoznak. És természetes, hogy mindig újabb és újabb dolgokat szeretnének kipróbálni. És az nem biztos, hogy egy felemelő érzés a gyereknek, hogy állandóan ordibálnak vele.
2: Ez biztos, hogy nem. Ugyanakkor, ha edzőként én azt látom, elmondtam 20-szor is nem értette meg, akkor egy kicsit magam felé is fordítsam a dühömet, nem a gyerek felé, és vegyem rá magam, jó, akkor lehet, hogy mások kell elmondanom. Akkor lehet, hogy más kell használjak most ennél a csapatnál, vagy ennél a gyereknél, és akkor itt bejön számtalan dolog az önfejlesztésnek a kérdései edzőként. Volt olyan edző kollégám, aki pont ezért, ő például gyógypedagógushoz ment el, mentoráltatni magát, hogy, hogy hogyan tudja jobban megtalálni a hangot a gyerekekkel, hogyan tudja jobban elmagyarázni nekik a taktikát például, és akkor megtanulta, hogy jó, vannak gyerekek, akikkel le kell járni a taktikai mozgásokat, van, akinek elég a vizuális tábla, valaki felmondatja, mint egy verset, verset írat velük, stb. Szóval, hogy itt egyébként számtalan kreatív edzői megoldást láttam már a futásom során. Tehát, hogy ha van akarat, akkor meg fogja oldani az edző, hogy a gyerekeket a saját képességéhez mérten el tudja jutatni oda, ahova ők valók. Ez nem azt jelenti, hogy világbajnok lett velük, hanem mindenkit a saját tudása szerint fog fejleszteni.
1: És hol van ebben a közegben a szülőnek a helye? Mert a szülő szerintem két ember között áll, az edző és a gyereke között. Tehát valahol meg kell bíznia a gyerekébe, és meg kell bíznia az edzőben is.
2: A legjobb, hogyha ez egy háromszög, ahol alapvetően mindenki elfogadja a másiknak a határait, tehát hogy mindenkinek megvan a saját felelőssége, a gyereknek is megvan, az edzőnek is, és a szülőnek is megvan. Ezeket így nagyjából egyeztetjük egymással, de megpróbálunk nem beleszólni. Nyilván ami igaz, nem sért valamilyen nagyon komoly érdeket. Tehát nyilván nem kell elnézni bármit az edzőnek, hanem azért érdemes felhatalmazni. Tehát, hogy igen, ennek a terület a szakértője, és kedves gyermekem, ezt ő tudja jobban. És ezt szerintem hallania kell egy gyereknek, ahhoz, hogy tényleg tudjon bízni az edzőjében, hogy anya, apa őt nem húzza le, hogy jaj, hát az rossz döntés volt az edzőtől, hogy tért lecserélt, vagy egy olyan taktikát kért a gyerekektől, ami lehet, hogy végül nem sült el, vagy nem lett eredményes, de lehet, hogy nem is ez volt a célja, hogy eredményes legyen. Tehát fontos, hogy onnan induljon ki, hogy nagyon sok felnőtt kell egy gyermek köré, így a fejlődése során, tehát akár egy utca, és hogy szülőként mi nem tudunk mindent megadni neki, nem is feladatunk. Ha ezt megpróbáljuk, azok a történetek általában nem szoktak jól elsülni, és nem érdemes úgy tekinteni az őre, hogy nagyon fontos személy lett a gyerek életében, és nem kell, hogy ugyanaz gondolja, amit én arról a sportágról, és még ha abban a sportágban én járatos is vagyok, sokkal jobban jár a gyermek, hogyha ezeket egy másik személytől tanulja meg.
1: De azt gondolom, semmi szín alatt nem jó, hogyha a szülő átveszi az edző szerepét.
2: Igen, igen, és akkor ilyenkor jönnek azok a meglátások, hogy ó, de hát nem jó az edző, hát nem is mond nekik szinte semmit, alig beszél meccs közben. Ú, de imádom, amikor ez van egyébként, hogy az edző keveset beszél meccs közben, mert az azt jelenti, hogy ő bízik a gyerekekben, bízik a folyamatban. Elgyakoroltuk, és ők majd megoldják a meccs közben. Igen, nem minden tökéletesen, de ez rendben van, az csak egy visszajelzés az edzőnek, hogy ők most itt tartanak, és lehet, hogy az edző már a meccs közben adja, hogy jó, akkor ezt a gyakorlatot így meg így fogjuk megcsinálni. És lehet, hogy még le is írja. közben gyorsan, hogy nem kell joystickozni a gyerekekkel edzőként, a szülőként főleg nem, tehát ugye ez alapszabály, hogy ilyen taktikai utasítást nem adunk, mert a gyerekben lojalitás konfliktus alakulhat ki, ugye az azt jelenti, hogy egyrészt ott az edző, aki fontos számára, úgy tanulják, amit kell, de közben meg apa mondja, hogy most fussak balra, de közben a gyakorlat során nekem itt jobbra kell, tehát hogy ez csak feleslegesen összezavarja a gyereket. Ráadásul a gyerekek jelentős része leszámol arról, hogy ez egy nagyon kínos, amikor apa vagy anya túltolja a lelátón.
1: A serdülőkor az, ami egy fordulópont egyébként, hogyha a sportot nézzük?
2: Mindenben forduló pont, az lenne a furcsa, a sportban pont nem az lenne. Egyértelműen, tehát a testi változások, a mentális változások, a társas változások, ami addig működött, azt hirtelen így felrúgja, alakul egy káosz, és akkor abból alakul majd megint valami jól kiszámítható dolog. Sportban ugye ilyenkor látjuk a lemorzsolódást, látjuk azt, hogy elveszíti valaki azt a nagyon stabil mozgás koordinációját például, ami addig volt, és lehet, hogy 2-3 év mire visszajön. Úszóknál láttam egy kiváló előadást erről pár éve, hogy a serdülőkori változások következtében milyen típusú technikai gyakorlatokat érdemes újra és újra bevetetni a edzésekbe, és hogy annyira tetszett, hogy ennyire specifikusan tudnak erről beszélni. Tehát hogy nagyon fontos, hogy merjünk ezekről beszélni, és készítsük is fel a gyerekeket erre, hogy tök normális, ami történik most veled. Mert mit történik egy ilyen gyerekkel, akkor bénának érzi magát, mert megint megbotlott a lépcső, meg neki ment az ajtófélfának, mert nem érzi a test határait, nem tudsz hirtelen most úgy gyorsulni, de aztán ebből a káoszból utána valami jobb fog majd kisülni. Csak ilyenkor fontos visszatérni oda, hogy bízzak a folyamatban, bízzak a gyakorlásban, merjek visszavenni, merjek pihenni. Fontos elültetni a fejében akár azokat a gondolatokat is, hogy ez egy nagyon erős változás, ami történik a testedben. Kívülről még nem mindig látható, de rengeteg energiát igényel, ezért többet teszik, többet pihen, lusta, idézőjelben lusta, de hát ilyenkor erre van szükség, és gyűjtse az energiát ehhez az életszakaszához.
1: Mikor érdemes váltani, vagy abba hagyni egy sportot? Ezt egy szülő el tudja dönteni, vagy észre tudja venni, hogy hoppá, itt váltásra van szükség, mert valami nem stimmel?
2: Fontos abból kiindulni, hogy azért sportolunk, hogy fejlődjünk, örömet adjon, sikerélményt adjon, jó társaságban legyek, adjon egy biztonságot, kiszámíthatóságot az életemben. És akkor beszéltünk itt arról, hogy ez egy átmeneti probléma, amit csak igen, ez most nehéz, de kibírom, és jobb lett. Vagy egy tartós nehézség, ami nem fog változni akkor se, hogyha én fejem tetejére állok. Tehát, hogy fontos, hogy ne egy adott kudarc után, egy sértődés után történjen, hanem ez egy kiérlelt döntés lehessen. Ez is fontos, hogy mit tanítunk ezzel a gyermeknek, például egy váltással. Nem arról van szó, hogy fú, nekem az nem sikerült, ezért én inkább elmentem máshova, és akkor egy ilyen, ha nincs jó a szamáris effektusnál, vagy pedig jó, az ott tényleg nem felelt meg, nem volt egy jó légkör, ezért inkább elmentem máshova. Nagyon nem tudom, milyen narratívája van egy váltásnak, nagyon sok minden indokolhatja, tehát akár itt tényleg ez a serdülőkori krízisek is, hogy ettől átalakul például akár a testük, már lehet, hogy nem is alkalmas annyira arra a sportára, vagy kiderül, hogy hoppá, én maradok 170 centim, mit akarok én a kosárlabdában, röplabdában, pontosan, mi lenne, hogyha másba fektetném az energiámat. Nagyon sok kérdés merül ilyenkor fel, de szerintem ami fontos, hogy ez az alapokhoz visszatérni, hogy mennyire örömforrás nekem, hogyha már fél éve rosszul alszik a gyerek, a problémái vannak, sír, akkor azért nem gondolom, hogy benne kellene hagyni, vagy ebből azt tanítani neki, hogy hát ilyen a sport.
1: És mi van akkor, ha tevetséges mondjuk abban az adott sportban a gyerek, de ő mondjuk a fejébe veszi, hogy na, én most táncolni szeretnék. Tehát ezt gondolom egy edző és egy szülő részéről is nehéz döntés elengedni azt a gyereket. Tehát, hogy engedjük el, ne engedjük, vállaljuk a konfliktust.
2: Nehéz döntés. Amikor szülőcsoportot tartok, akkor meg tudom kérdezni, hogy ha holnap abba hagyná a gyerek ezt a sportot, te hogy éreznéd? Mert itt dől el, hogy az én identitásom része az, hogy a gyerekem sportol.
1: Így van.
2: Vagy a gyerekemet figyelem, és őt teszem fókuszba, hogy amúgy ez az ő sportja, ez az ő világa, az ő szabályai szerint, az ő kontrollja szerint. És ha az ő élete az, hogy ő inkább elmegy táncolni, akkor ő elment táncolni. És én fejem tetejére állhatok, és benne tarthatom valameddig abban a sportban, nem biztos, hogy az én kontrollom. És az is lehet, hogy ő kipróbálja a táncot, és 3 hónap múlva azt mondja, hogy tök jó volt, megéltem, jó buli, néha fogok még, de én most megyek vissza, nem tudom, úszni, vagy éppen amit csináltam. Persze, aztán itt van az, hogy reagál rá a környezet, mit szól hozzá az edző, de azt gondolom, hogy nem tehetjük a döntéseinket mindig ettől függővé, hogy mit szól majd a XY, ahogy az adott egyesület, Még akkor is, hogyha ennek lesz negatív következménye.
1: És az a legfontosabb, hogy ne kényszer legyen a sport az életében, hanem örömforrás.
2: Abszolút.
1: Sok gyerek vagy felnőtt sportoló jár önhöz? Egyetlen a szülő észreveszi, igen, hogy mikor van szükség sportpszichológusra?
2: Igen, sokan járnak. Amiben egy elmódulás van mondjuk akár csak 10 évvel ezelőtthöz képest, hogy nem csak kríziskor jelentkezik sportoló, hanem egyre többen vannak úgy, hogy jó, elértem egy szintet, a következő szezonra keresek magamnak sportpszichológust, és akkor ugyanúgy keresnek sportpszichológust, mint egy erőnléti edző például, vagy dietetikus. Ugye sokszor a probléma hozza a sportolót, de utána marad a fejlesztési célra, tehát egyre többen. Sőt, egyre jellemzőbb az, hogy a kisebb korú gyerekeknél, serdülőkkal előtt, hogy csak a szülővel dolgozok. A gyerek sportja hozza ide, annak a problémája, de a szülő jár hozzá, mert lehet, hogy benne hozott elő valamit, amivel most neki kell dolgozni. És akkor nagyon hasznos is, hogyha nem a gyermeket hordják különböző fejlesztésre, hanem magukat próbálják fejleszteni.
1: És hogyha Magyarországon a sportot nézzük, ez már beívódott, hogy a sportpszichológusra nagyon nagy szükség van, és mondjuk szerves része akár egy csapatnak, ha mondjuk az élsportot nézzük, mert külföldön ez természetes, ugye magyarok sokszor szoktak azon nevetgélni, hogy Amerikában mindenkinek pszichológusa van. De hogy ez azért nagyon fontos, mert nem biztos, hogy a szülő és az edző meg tudja oldani azt a problémát.
2: Úgy meg visszatérek oda, hogy nagyon sok felnőtt kell egy gyerek mellé, egy egész utca, egy egész falu kell, hogy találkozzon különböző típusú, különböző szakemberekkel, és mindegyikből tud táplálkozni. Egyébként annyira nem rossz itt a helyzet, egyrészt szerintem egyre inkább beivódott, tehát vagy én vagyok szerencsés, és a munkahelyemen ezt nagyon természetesen veszik a kollégák, a szülők, a gyerekek, hogy nem az utolsó pillanatban szólnak, hanem részt vagyok a folyamatoknak. És tényleg a prevencióban ez a jó, hogy kisebb befektetéssel is meg lehet előzni már komolyabban kialakuló problémákat. Ugyanakkor össze a nemzetközileg összehasonlítva, nekem most az a benyomásom, most akár külföldön élő magyar sportolók, akár utánpótlás sportolók, ők inkább választanak Magyarországról sportpszichológust, és nem csak a nyelv miatt, mert még a nyelv miatt tudna ott járni, de sokszor kevésbé hozzáférhető. Aha. Ott a pszichológus, és nem csak az anyagiak miatt, hanem van olyan válogatott magyar utánpótlás sportoló nyugati országban, hogy mondjuk nincs sportpszichológusa a válogatottnak. És ezért találnak meg például Magyarországról engem, hogy akkor dolgozzunk együtt. Nem rosszabb a helyzet jelenleg, én azt látom.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy a sport miért fontos minden életkorban.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék.

0: 1 300 000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, amit 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A miniszter úgy fogalmazott, a vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjanak az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgoznak. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, ezt mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légiparádé lesz, amelyet a rakpartról lehet majd megtekinteni. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A Budai Várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A rendezvények részletes programjait az augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érteklődők.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti-északkeleti országrészben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnyeveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, ezekben a napokban, hetekben sokan választanak iskolatáskát, hiszen néhány hét múlva megkezdődik a 2026-27-es tanév. Hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, erről is szó lesz mai műsorunkban Hajdú Csillával, a Református Egymi Miskolci Tagintézményének gyógytestnevelő munkatársával beszélgetünk a témában.
2: A keresztcsont közepén kellene, hogy végződjön mindenféleképpen a táska, tehát ez legyen az alsó pont, ugye úgy húzzuk meg ezeket a hevedereket. Ugyanis, hogyha nincs normálisan, megfelelően beállítva és rögzítve ez a pánt, és nem jó helyen van, hanem eltart, ugye, akkor lóg az egész táska hátrafelé, húzza hátra a gyermeket, és mi a reakció? Nyilván van egy automatikus ellentartás, ugye, hogy elkezd előre dőlni a gyermek, mert húzza ő vissza ahhoz, hogy egyenesben legyen, húzza vissza a táskáját és a súlyt, és nyilván ezáltal kialakul egy rossz testtartás, és nem megfelelő mozgási sztereotípiákat alakít ki, ami pedig túlterhelheti az izomcsoportokat.
1: Ezt követően pedig az alultápláltságról beszélgetünk Csitárdi Nikolett miskolci kötődésű dietetikussal.
3: Alultápláltság diagnózisát legegyszerűbben az úgynevezett BMI, vagy Body Mass Index, testtömegindexel tudjuk mérni. Ez ugye a testsúlyból és testmagasságból kiszámítandó érték. A 20 alatti értéknél mondjuk azt, hogy alultápláltságról van szó. Ideális esetben a 20 és 25 között kell, hogy legyen ez az érték, és ez alatt viszont alultápláltságról beszélünk, ami épp olyan fontos téma, mintha a felső kategóriát, tehát a 25 felett vagy 35 feletti értékeknek a túlsúlyos és elhízás kategóriáról beszélnénk.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: Családban maradt. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Hajdu Csillával, a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Miskolci Tagintézményének gyógytestnevelő munkatársával beszélgetünk, akit köszöntök műsorunkban. Üdvözlöm, Csilla!
2: Üdvözlök én is mindenkit. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Ugye hamarosan megkezdődik a tanév, és ebben az időszakban sokan választanak iskolatáskát, hogy milyen szempontok alapján, mire figyeljen az, aki még eddig nem szerezte be ezt a taneszközt. Ebben igyekszünk segítséget nyújtani az ön segítségével a következő percekben. A tudatosság az mennyire jellemző ezen a téren? Hogy tapasztalja ezt, mielőtt konkrétan beszélnénk a hasznos tanácsokról?
2: Én úgy gondolom, hogy az életünknek minden területén nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy jelen legyen a tudatosság. Tehát az, hogy valami felé érdeklődök, információt gyűjtök róla, aztán átgondolom, és tényleg nem csak azért veszek meg valamit, mert az szép, szép a színe, szép a mintája, vagy éppen most akciós, hanem tényleg úgy igazából megvizsgálom azt, hogy ez milyen hatással van az én életemre, vagy most itt jelen esetben például, hogyha ugye az iskolatáska választásról beszélünk, akkor arra, hogy ez a gyermekem szervezetére milyen hatással van, hiszen iskolatáskát nem egy-két hónapra választunk, hanem ez egy hosszú távú beruházás, ugye azért ezt időszakokra, évekre vásároljuk, tehát éppen ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy igenis körültekintően tudjunk választani táskát.
1: És akkor most arra szeretném kérni, hogy mondj el, hogy ebben az esetben mik legyenek azok a szempontok, amelyeket a szülők figyelembe vesznek. Egy kis korosztálybontást is azt hiszem érdemes tenni, hogyha a legkisebbekkel kezdjük, akik most kezdik meg az iskolai tanulmányaikat, és első iskolatáskájukat kapják meg, ugye számukra ez még egy olyan átmeneti időszak, amikor ugye a hátuk ekkora terhelésnek nem valószínű, hogy ki volt téve, sőt talán mondhatjuk, azt, hogy nem volt kitéve, hogy az ő esetükben a kis elsősöknek, illetve szüleiknek mit tud ajánlani.
2: Igen, ez így van. Nyilván, amikor óvodából kerülnek iskolába, azért még az nem azt jelenti, hogy az izomzatuk is készen áll erre a fajta megterhelésre. És tényleg fontos az, hogy lehetőleg olyan gyártótól választunk mindig táskát, aki kifejezetten az iskolatáskák gyártására specializálódik. Tehát nem, hogy csak úgy leveszünk egyet a polcról, hanem ahogyan az előbb is említettem, ugye érdemes utána járni ennek, hogy na akkor ki az a gyártó, és mivel foglalkozik, és mennyire tudatos ő ezeknek az előállításában. Nagyon fontos az, hogy ergonomikus háti képzése legyen ezeknek a táskáknak. Ez azt jelenti, ugye, hogy követi a gerincnek a görbületét, és ugyanakkor segít abban is, hogy a megpakolt táskának a súlya az egyenletesen osztódjon el a háton. Ugye nyilván ilyenkor a kicsiknél többnyire azért inkább ugye többféle formája van az iskolatáskáknak. Beszélünk ugye a régi klasszikusról, aztán vannak ugye a hátizsákok, vagy a gurulós bőröndök is, de mindenféleképpen ugye egy klasszikus lenne az, ami az alsó tagozatosoknak ajánlott lenne. Többek között azért, mert ezt tudjuk úgy beállítani, ugye, hogy a keresztcsont közepén végződjön a táskának az alja, és ezek olyanok még, amik ugye a nyaknak a mozgását azt szabadon engedélyezi, tehát ne korlátozza semmilyen irányba azt, hogy tudjon mozogni, és illetve a lapockáknak és a hátrésznek a párnái között sem lehet tér, tehát ezek a táskák olyanok, amiket pont úgy lehetne beállítani, hogy tökéletesen megfeleljen még ott a kicsiknek. Nyilván fontos az is, hogy kényelmes legyen ez a táska, és fontos az, hogy széles legyen a pántja, legalább azért az 5 centi az a minimum.
1: Így osztik egy igen. Súly, ugye, a teher előtt.
2: Igen, ugyanakkor figyelni kell arra is, mert ha túl színes a pánt, az viszont akadályozza a válnak a mozgását, illetve fixálja is a válnak a helyzetét, és az megint nem előnyös. Tehát tényleg ez az 5-7 centi az, ami olyan ideális, úgymond. Aztán fontos az is például, vagy nagyon ajánlott, hogy ugye szivacsos háta legyen. Tehát a hátrészen egy ilyen légáteresztő anyag legyen, és ugye az izzadságot az egy ilyen gátló felület, úgy mondott a táskának a hátulján. És a súlya, nagyon-nagyon nem mindegy ugye az iskolatáskáknak a súlya. Nyilván azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen 1400 gram legyen maximum, tehát a testsúlyának a 10-15%-át cipelheti a gyermek, mert tudjuk nagyon jól, hogy ezt nagyon nehéz ám tartani, tehát azért ettől lényegesen nagyobb súlyt szoktak cipelni, pontosan ezért alakítják ki az iskolák sokszor azt, ugye, hogy bent hagyhatják a gyerekek a felszereléseiket, akár a tornazsákot, akár a könyvekből egy pár darabot, de azért mégis elég nagy terhet kell, hogy cipeljenek.
1: Igen, hiszen a táskának van egy adott súlya is, az még ugye növekszik azzal a mennyiséggel, amelyet a könyvek, füzetek, toltartók, egyéb kiegészítők jelentenek, és itt említette, hogy a gyermekek testsúlyuk 10%-át cipelhetik ideális esetben, és ugye a testmagasság sem egyforma, nyilván nem vagyunk egyformák, és pont ezért jó, hogy ezek a funkciók, az állíthatóság például egy válpánt esetében, illetve különböző pánt állítása meglegyen, mettől meddig érjen ideális esetben az a táska, hogy a gerinc görbületét ugye jó, ha követi, de hogy meddig
2: jön
1: le például.
2: Igen, hát ez az, amit mondtam, hogy a keresztcsont közepén kellene, hogy végződjön mindenféleképpen a táska, tehát ez legyen az alsó pont, ugye úgy húzzuk meg ezeket a hevedereket. Ugyanis, hogyha nincs normálisan, megfelelően beállítva és rögzítve ez a pánt, és nem jó helyen van, hanem eltart, ugye, akkor lóg az egész táska hátrafelé, húzza hátra a gyermeket, és mi a reakció? Nyilván van egy automatikus ellentartás, ugye, hogy elkezd előre dőlni a gyermek, mert húzza ő vissza ahhoz, hogy egyenesben legyen, húzza vissza a táskáját és a súlyt, és nyilván ezáltal kialakul egy rossz testtartás, és nem megfelelő mozgási sztereotípiákat alakít ki, ami pedig túlterhelheti az izomcsoportokat. Tehát ez egy izomegyensúly hiányt okoz, és ez negatív hatással van a helyes testtartásra. Tehát ezért lenne szerepe ezeknek a hevedereknek, hogy helyesen tudjuk rögzíteni, és ugyanígy például a súlynak szintén megint az, hogy mennyire segíti ezt az egész helyzetet így könnyíteni, azért lennének például a derékpántok, amik még ott is ezt a terhelést ugye tudják csökkenteni, vagy akár ugye a mellkaspánt elől, ami által pedig a lapockákra sokkal jobban felfekszik maga az egész táska. Tehát ezért vannak ezek itt kialakítva rajtuk.
1: Sokan fél oldalt hordják a táskát, hogyha esetleg így a korosztály előre haladtával ezeket a jellemzőket összefoglalja nekünk Csilla. Mert talán előtérbe kerülnek más típusú háti táskák, vagy ugye a iskolatáskának másfajta típusa.
2: Igen, tipikusan, ugye hát nyilván eljön az az időszak és az a korosztály, amikor ciki a hátunkon vinni a hátizsákot, és menőbb, hogyha csak félvállon hordom, csak az egyik oldalamon, vagy akár ugye a lányoknál is jellemzőbb az, amikor így keresztbe rakjuk magunkon is, mint egy postástáskát, úgy viszik a gyerekek a könyveiket, meg a felszereléseiket. Viszont erről tudjuk, vagy akár nőként is tudjuk azt, hogy milyen terhelést ad, amikor egy oldalon hordunk valamit és cipelünk valamit. Mert például, hogyha bal oldalon hordjuk a táskát, vagy bal oldalon hordott táska esetén, ugye balra húz a törzs, így a gerinc jobb oldalán futó izmoknak ugye folyamatosan dolgozniuk kell, hogy visszahúzzák a törzset. Tehát úgymond nagyon okos a szervezetünk, mert alkalmazkodik a terheléshez. Viszont, hogyha ez a terhelés megszűnik, tehát már nem cipeljük tovább azt a táskát, akkor viszont a törzs önmagában jobbra kompenzál, mivel a jobb oldali izmok az erősek, és így a baloldaliak viszont gyengék és kinyúltak. Tehát pontosan emiatt érdemes erre nagyon figyelni, hogy mindkét oldalon praktikus vinni ezt a táskát, és ugye legalább úgy, hogy egyik nap az egyiken, másik nap a másikon. Hát nem tudom, hogy erre mennyien figyelnek, de szerintem nagyon-nagyon minimális, mert van egy jól berögzült oldal, amit szeretünk, nyilván ez lesz az erősebb oldalunk, és amikor áthelyezzük a gyengébb oldalra, akkor azonnal érezzük a különbséget, és érezzük, hogy ott már nem is olyan kellemes vinni azt a táskát. És még amit itt nagyon kiemelnék, az pedig az ugye, hogy ugye látunk sokszor olyat is, hogy teljesen már a térdnél lóg lent a táska a fiataloknál, vagy akár már itt a csípővonalában, és erre is nagyon-nagyon fontos lenne figyelni, hogy a derék vagy a csípő találkozásánál ne kerüljön lentebb ez a táska, tehát nem lenne szabad attól lentebb engedni a pántokat, és hogy ott lógjon lent a táska, mert szintén megint egy olyan súlyt húz lefelé, ami által ugye megint fokozódik a gerincfeldülés, a deformitás, ugye, és ez megint nagyon nehéz korrigálni utána. de ugyanilyen egyoldalú terhelést ad például a gurulós bőrönt. Most pont nyári szezon van, és szerintem most elég sokan húztak maguk után több kilós bőröndöt egy oldalon a kezükkel, és biztos vagyok benne, hogy megtapasztalták azt, hogy igenis az oldaluknál érzik, nem is a karjukban, de a vállukon, a nyaki résznél, illetve a vállövnél, illetve ugye azon az oldalon, ahol húzzák a bőröndöt, azon érzi azt, hogy ez megterhelő. Tehát lehet, hogy éppen azt gondolják nagyon sokan, hogy a bőrön típusú táskát ugye nem a hátán cipeli az ember, és nem ott viszi a terhet, de ez meg, hogy egy oldalon húzzuk, ráadásul egy csavart helyzetben, ez megint nem praktikus, és megint nem jó. Ráadásul ugye az iskolákban van rengeteg lépcső, amin keresztül megint ugye húzni, vonni kell maguk után a gyerekeknek ezeket a bőröndöket, tehát én nem igazán javaslom például ezt a variációt.
1: Vagy ugye, ami elhangzott, jó példa a kezek, vagy a váll terhelésével, hogy váltogatni a jobb és bal oldalunkat, talán ez egy picit segít ezen a helyzeten.
2: Igen.
1: Illetve még akár a legkisebbeknek, vagy akár a nagyobbaknak, illetve nekünk felnőtteknek is a mozgás fontosságáról ugye nem lehet eleget beszélni, szóval, hogy bármelyik életkorban a hátizmainkat hogy tudjuk a legjobban erősíteni.
2: Nyilván erre azért nem szoktunk ennyire felkészülni, hogy na, akkor a gyerek iskolába fog menni, és akkor erősítjük a hátát, gyorsan csinálunk néhány hátizom erősítő gyakorlatot ahhoz, hogy majd bírja a gyerek a táskát, de mindenképpen azt tudom mondani, hogy igen, a mozgásnak, a sportnak mindenféle fajta szempontból szerepe van az életünknek. És nyilván ilyenkor én azt szoktam javasolni, hogy lehetőleg olyan sportágat, lehetőleg olyan mozgásformát válasszunk, ami szimmetrikus mozgás. Gondolok itt egy úszás. Például, hogyha van rá lehetőség, és ugye itt akár például prevencióként ott lehet egy gyógyúszás is, ahol ugye van egy felhajtó erő, ezáltal tehermentesülnek a szalagok, az izületek, könnyebbé válik a mozgás, ugye nyilván, amit egyébként szárazföldön, talajon, ugye sokkal nagyobb erőkifejtést kell ahhoz, hogy egy-egy gyakorlatot végrehajtsunk, de gimnasztikai gyakorlatokból is rengeteg olyan van, amikor mondjuk hasonfekvésből törzsemeléseket végzünk, karemeléseket végzünk, tehát tényleg főként ezek lesznek azok, amik dominánsak, és tényleg tehát itt ennek lenne szerepe, hogy ne csak az egyik oldalt dolgoztassuk, hanem a másikat is. Ha pedig már van egy kialakult deformitás, akkor pedig mindenféleképpen ellenoldali gyakorlatokat végeztessünk velük.
1: Egy helytelenül, akár hosszú távon, vagy rövidebb, hosszabb távon hordott táska, vagy tényleg gyermekeknél, felnőtteknél az egyoldali terhelés, ez mikor okozhat látványos, vagy akár fájdalmas tüneteket?
2: Nyilván abban az esetben, amikor mondjuk naponta csak 10 percet visz valaki így táskát, arra nem mondhatjuk azt, hogy az egy nagyon nagy mértékben befolyásolná a helyes testtartást. De azért, amikor már hosszabb időn keresztül, órákon keresztül is fent áll ez az egyfajta irányba való görbülés, úgymond, ez a helytelen testtartás, akkor viszont igen, akkor megjelenik az, hogy van egy gerincfeldülés, az, hogy fejfájás van, nyaki derékfájdalom van, vállfájdalom van, az izmok túlfeszülnek, hogy megnyúlnak, tehát ott már van fizikai fájdalom, és az már érezhető. És egyébként tényleg így van, hogy a serdülőkor előtt még nem várhatjuk el azt a szervezettől, hogy a saját tömegén kívül mást is be tudjon mozgatni. Az izomzat ekkor még nagyon rugalmas, azonban a hormonrendszer viszont még képtelen támogatni az izomzatnak a fejlődését. Vagyis, hogyha cipeli a táskát, akkor a szervezete képtelen izomzatilag alkalmazkodni hozzá, és ez fogja okozni a csontoknak a deformitását. Tehát, hogyha külső hatásokhoz ugye úgymond adaptálódik a szervezet, és akkor így a súly húzásától deformálódnak el a csontok. És pontosan emiatt van ez, hogy egyre gyakoribb ez a kifózis például, vagy a gerincdeformitás, vagy az, hogy előre esnek a vállak, előre hajlik a fej, és akkor nyilván, hogyha előre hajlik a fej, akkor ennek következtében ugye a gerinc kidomborodik ott hátul a lapockát. Most annyira jellemző a mai világban ez a telefont nyomkodunk és dőlünk előre, tehát itt ezt a fajta testhelyzetet kell így elképzelni magunk előtt, vagy pont ez az, hogy hátrafelé próbálunk korrigálni, és akkor pedig a has domborodik előre. Tehát azért itt elég sokféle fajta tünet van, amit ilyenkor észrevehetünk, megfigyelhetünk, és ezekre tényleg nagyon-nagyon fontos kitérni, meg úgy odafigyelni, hogy igenis ezeket érdemes korrigálni.
1: Ugye most elsősorban a felső testrész, ahol a példákat említette, az alsó végtagokra való hatásáról lehet beszélni?
2: Ez egyértelműen magával vonja azt, hogy esetleg a lábakban is kialakulhatnak a deformitások, ugyanígy, hát nyilván az egész test, az folyamatosan mindig arra törekszik, hogy egyensúlyban tartsa magát, tehát a testemek középpontot azt mindig próbálja úgy megtalálni, hogy az ne billenjen sem erre, viszont ugye ilyenkor, amikor mégis megtörténik egyfajta deformitás, akkor onnantól kezdve ugye alkalmazkodik, ahogy az előbb is mondtam, és ezáltal ugye másképp terhelődik a láb, azzal, hogy másképp terhelődik a láb, abban is jönnek a deformitások, ott lehet egy X-láb, egy lúdtalp, ugye befelé dőlő bokat, tehát ez mind-mind, vagy egy csípő, a csípőben is kialakulhatnak eltérések, tehát nagyon-nagyon összetett ez a dolog, én úgy gondolom.
1: És hosszú távú, ugye, amit gyermekkorban a rossz szokások, hogyha berögzülnek, akkor valamikor annak csak felnőttként érezhetjük a hatását.
2: Igen, ez így van. Ez így van, tehát ezért érdemes már ilyenkor egészen kicsiként kialakítani bennük azt a fajta igényt, hogy ők maguk figyeljenek oda erre. Ugyanis ha én azt gondolom, hogy ha akkor, amikor először, vagy mielőtt először a hátára tesszük ezt az iskolatáskát, és elmondjuk a gyerkőcnek azt, hogy azért húztuk meg itt ezt a pántot fönt, mert érezd a különbséget, hogy mi van, ha most lóg rajtad, és mit érzel, ha most ezt meghúzom. Azért csatoltuk itt be előle ezt a derékpántot, mert nézd meg a különbséget, és elmagyarázzuk neki, hogy ez a te érdeked és a te egészséged miatt történik. Ne talán még meg is mutatunk neki egy-két képet az interneten arról, hogy milyen gerincdeformitások léteznek, akkor én azt gondolom, hogy ezáltal már jobban oda fog figyelni arra, hogy igenis ezért ő a felelős, úgymond, mert egész nap nem figyel rá anya-apa, hogy jól van-e az a táska fölrakva a vállára, tehát már itt el tudjuk kezdeni szerintem bennük kialakítani ezt a fajta tudatosságot.
1: És most beszélgetésünk végén vissza is kanyarodtunk ugye a tudatossághoz, ahogy indítottuk mai beszélgetésünket, de úgy gondolom, hogy az elmúlt percekben számos olyan kérdés előkerült, amelyekről a későbbiekben még fogunk beszélgetni, hiszen nagyon fontos dolgok ezek az egészségünk megőrzése, javítása tekintetében is. Én köszönöm szépen Hajdú Csilla gyújtestnevelőnek, a Református Egymi Miskolci Tagintézményének munkatársának, hogy itt volt velünk, és ezeket a hasznos gondolatokat megosztotta velünk az elmúlt percekben.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Csitári Nikolett, miskolci kötődésű dietetikust köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is nagyon sok szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: Amiről pedig a következő percekben beszélgetni fogunk, az az alultápláltság. Mit is értünk ez alatt, mikor beszélhetünk alultápláltságról?
2: Alultápláltság diagnózisát legegyszerűbben az úgynevezett BMI, vagy Body Mass Index, testtömegindexel tudjuk mérni. Ez ugye a testsúlyból és testmagasságból kiszámítandó érték. A 20 alatti értéknél mondjuk azt, hogy alultápláltságról van szó. Ideális esetben a 20 és 25 között kell, hogy legyen ez az érték, és ez alatt viszont alultápláltságról beszélünk, ami épp olyan fontos téma, mintha a felső kategóriát, tehát a 25 felett vagy 35 feletti értékeknek a túlsúlyos és elhízás kategóriáról beszélnénk. Nagyon sokszor dietoterápia esetén például nehezebb az alultápláltságot kezelni, mint a túlsúly és az elhízásból fogyasztani. Nagyobb kihívás.
1: Mi lehet ennek az oka? Genetika mennyire játszik itt szerepet, hogyha valaki gyermekkorától kezdve, felnőtt korán át évtizedekig, vagy igazából talán az eddigi egész életében ebbe a kategóriába, vagy a vékony testalkatú a közé tartozott, ez mennyire lehet egy normál állapotnak mondható, vagy azért ennek lehetnek olyan rizikói, ami hosszú távon akár az életkor előre haladtával problémát okozhat?
2: Természetesen ez az alultápláltság csoport is azért elég széles skálán mozog, tehát természetesen a genetika is befolyásol, már egy gyermekkortól kezdődő táplálkozási szokás is befolyásolja. Van egy nagyon egyszerűen ismert energiamérleg, ami igazából, ha a mérleg két nyelvét nézzük, az egyiken ugye a bevitt vagy elfogyasztott energiamennyiség szerepel, a másik oldalon pedig a feldolgozott vagy felhasznált vagy épp ledolgozott fizikai aktivitásra, sport által ledolgozott energia mennyiség szerepel, és ha ez egyensúlyban van, tehát ugyanannyit viszünk be, magyarán ugyanannyit eszünk, mint amennyit felhasználunk, ledolgozunk, akkor az energia mérleg egyensúlyban van, tehát a testsúly ilyenkor nem változik. Hogyha bármelyik mérlegnyelve felé eltolódik a mérlegünk, akkor ugye, ha többet viszünk be, és kevesebbet mozgunk, akkor természetesen felfelé indul a mérlegnyelve testsúlyba, ha pedig ugye többet mozgunk, és kevesebbet viszünk be, akkor meg lefelé. Tehát ezt az energiamérleget érdemes szem előtt tartani, de ahogy említettem, a genetika, a táplálkozási szokás, illetve az adott illetőnek az egészségügyi állapota is befolyásolja, hiszen nem egyszer hallunk olyanról, hogy valaki nagyon sokat eszik, tehát így nagyon egyszerűen fogalmazva, de mégsem hízik. Tehát ilyenkor egyrészt természetesen a háttérben állhat a genetika, tehát meg kell nézni azért a családi előzményeket is, illetve az adott illetőnek az egészségi állapotát, mert itt a háttérben akár bármiféle felszívódási rendellenesség is kiderülhet, ami pedig nem a testsúlybeli alultápláltságot elsősorban, tehát az olyan típusú malnutríciót jelenti, hanem, vagy nem kizárólag, hanem a tápanyagok bevitelének és hasznosulásának az alultápláltságát, tehát egy minőségi táplálkozási hibát is rejthet magába, amit mindenféleképpen az okot meg kell találni, és úgy tudjuk ugye megszüntetni a valódi problémát. Tehát ez is befolyással lehet.
1: Milyen úton kell elindulni vizsgálatok tekintetében ekkor?
2: A dietetikusnál, ha eljön valaki azzal a céllal, hogy szeretne testsúlyt növelni, akkor mi elsősorban ugye antropometriai vizsgálatot végzünk, amiben beletartozik a test összetételmérés, táplálkozási állapot meghatározás, haskörfokat, derékkörfokat, felkar, zsír százalék mérése és ezeknek a kiértékelése, célértékek meghatározása, illetve beletartozik a táplálkozási anamnézisbe egy FFQ vagy más néven egy nyersanyag gyakoriságnak a felmérése, egy kikérdezéses módszeren alapuló technika, amin igazából végigmegyünk, hogy az adott illető a különféle nyersanyagokat, tápláléktípusokat milyen gyakorisággal fogyaszt, vagy éppen nem fogyaszt. illetve egy 24 órás visszakérdezéssel egy teljes napját végig kérdezzük és végignézzük. Ennek tükrében ugye meg tudjuk határozni személyre szabottan kiszámítva, hogy mennyi az ő optimális tápanyagbeviteli szükséglete, és ehhez képest az elmondottak alapján jelenlegi táplálkozására jellemzően, na mégis milyen a valós tápanyagbevitele. Itt már látunk akár eltéréseket. Ez a dietetikai vonal. Természetesen, hogyha valakinek bármiféle háttérben lévő egészségügyi gondja van, akkor szakorvost kell felkeresni. Tehát itt begyógyász, gastroenterológus, akár endokrinológus vonal az, ami nagyon-nagyon kiemelt, hiszen mindenféleképpen meg kell nézni az emésztő traktusnak a normál működését. A vérvizsgálatokkal ugye kideríthetők a különféle háttérben lévő dolgok, illetve akár hormonális eltolódások is okozhatják a testsúlynak az ingadozását. Tehát nagyon egyszerűen például egy pajzsmirigy, ami nagyon sokakat érint, pajzsmirigy diszfunkció is befolyással van a testsúlyunkra, akár le, akár felfelé.
1: A vérképből mik azok az értékek, amelyek arra utalhatnak, hogy probléma van?
2: Hát ez nagyon komplex.
1: A pajzsmirigyet említette Nikolett, igen.
2: Igen. Pajzsmirigynél ugye nagyon gyakran ugye a TSH az érték, ami a pajzsmirigynek az egyik markere, de ez önmagában ugye nem ad teljes képet. Ehhez nyilván szükséges az endokrinológiai szakorvosi konzultáció, aki egyéb markereket, T3, T4, antitépiós értékeket is még kérni szokott, és akkor komplexen megnézi a pajzsmirigy normál működését, természetesen emellett azért még ultrahangvizsgálat is, szakorvosi vizsgálat is, annak a komplexitása és annak a kompetenciája szükséges ehhez. Természetesen ugye egy általános laborban a vércukorérték is informatív, tehát hogy az éhomi vércukorszintünk az milyen, esetlegesen ha valaki tudja magáról, hogy korábban már volt a laborban eltérés, és esetleg cukorterhelésével irányítják, akkor ott is nagyon informatív, hogy mégis milyen a vércukor ingadozása, ugye a cukros oldat elfogyasztását követően, tehát milyen értékek mutatkoznak, ez is ugye természetesen a test összetételre és a testsúlyra hatással van, hogy valaki milyen szénhidrátanyagcsere profilú. Tehát mind a szénhidrátanyagcsere, mind a zsíranyagcsere igazából befolyásolhatja azt, hogy milyen a táplálkozási állapotunk.
1: Ugye a BMI indexről már beszélt az imintiekben, a test súlyról még néhány gondolatban, hogy hogyan, mikor érdemes test súlyt mérni, és milyen információkat adhat mindez nekünk.
2: Nagyon fontos, hogy a testsúlyunkat, tehát a klasszikusan mérlegre állásnak is azért megvan egy szabályossága, mint ahogy például egy vérnyomásmérésnek is, hogy ugye ülve, nyugodt helyzetben ideális megmérni. Tehát a testsúlyt is egy héten egyszer, tehát nem szükséges itt minden nap ráállni a mérlegre és azt jegyzetelni és nyomon követni, mert az nem lesz objektív és valós érték. Tehát egy héten egyszer álljunk a mérlegre, lehetőség szerint ugyanazon a napon, ugyanabban az időben, ugyanabban a napszakban, tehát ha reggel mondjuk éjgyomorra állunk rá, az a legideálisabb, de akkor mindig akkor legyen, hiszen akkor is eltérést tapasztalunk, hogyha a nap első szakaszában állunk a mérlegre, vagy a nap második szakaszában. És akkor esetleg aggodalomra adhat okot, hogy hú, itt most milyen eltérések vannak. Ezek nem reális értékek, tehát itt a kettő értéket nem tudjuk összehasonlítani. Tehát mindig ugyanazon a nap, ugyanabban az időpontban, ugyanabban az öltözetben esetlegesen. És ugye nagyon fontos, hogy a BMI is, ez a testtömegindex ugye megmutatja a nagyon egyszerűen a táplálkozási állapotunkat, viszont ettől sokkal komplexebb, amikor egy testösszetétel mérést végzünk. Mert nagyon gyakran például a leggyakran a túlsúly vagy elhízás száma vagy BMI indexe kiszokott jönni mondjuk egy sportolónál, aki ugye sokkal nagyobb nem zsírszövet, hanem izomszövettel rendelkezik, és kijöhet akár a BMI-je, hogy egy extrém elhízott emberről van szó, miközben nem. Tehát a test összetétele teljesen más arányokat mutat, és teljesen más összetételbe. Tehát itt nagyon fontos inkább, hogy a súly az egy szám, azt lehet nézni, nyomon követni érdemes. Főleg ugye az életkor előre haladtával is ugye tapasztalhatjuk azt, hogy az anyagcserénk lassul, az anyagcseré, tehát az alapanyagcserénk is változik, életkor előre haladtával más a napi energiaigénye az embereknek, ezáltal érdemes nyomon követni, de ha mi komplexen szeretnénk nézni magunkat, és úgy komplexen vizsgálni, akkor érdemes a testsúly mellett testösszetétel mérést is végezni.
1: És ugye már többször elhangzott itt az izomerő, az izmok és a fizikai aktivitás is fontos tényező ilyen szempontból is.
2: Abszolút, tehát ugye a mozgás és a táplálkozás az tényleg elválaszthatatlan, kéz a kézben jár. Itt a testzsír százalékunk csökkentésében az egyik pillér a dietoterápia, de a másik pillér az maga a mozgás, a fizikai aktivitás. És itt ugye ebbe edző, gyógytornász szakemberek tudják kiválasztani azt a legoptimális mozgásformát, ami az adott típusú illetőnek, és itt gondolok például egy elhízásnál, ugye nem mindegy, hogy alma vagy körte típusú az adott illető, a megfelelő mozgásterápia beállítása is a cél érdekében nem elhanyagolható.
1: Az életkor előre haladtával magának a testnek az összetétele dietetikai szemmel hogyan változik, vagy mi az, amit esetleg egyre komolyabban érdemes beépíteni a mindennapi rutinba?
2: Én azt tudnék, hogy az életkor előre haladtával, ahogy az előbb említettem, az anyagcserénk is csökken, ezáltal figyelni kell a napi beviteli energiára, tehát hogy nem ugyanannyi az energia igénye egy idősebb illetőnek, mint egy aktív fiatal életkorúnak. Nem ugyanannyi a fehérje szükséglete sem, mert ez a másik nagyon fontos tényező, hogy egyrészt a fehérjéknek a hasznosulása, a beépítése és ezáltal az izom rostoknak a növekedése az már leáll azért egy 25-30 éves életkorba, tehát addig kell csúcsra járatni, addig kell úgymond megfelelő fehérje összetételű étrendet normál egészséges egyéneknél biztosítani, hogy teljesen a maximális csúcs csonttömeget, meg az izomtömeget is minél magasabb százalékba, normál tartományba, magas százalékba érjük el, és onnantól kezdve nyilván nem a felépítő, hanem a leépítő folyamatok indulnak el a test egész, teljes egészébe, és ez, hogy ne hirtelen drasztikus csökkenést mutasson, és itt például a test összetételben is ne lássunk egy hirtelen alacsony, vagy egy nagyon alacsony izomszázalékot, hiszen azt növelni, felépíteni, azt már ott sokkal-sokkal nehezebb, mint ugye a fiatal életkorban. Tehát ezért, hogy ez egy lassúbb csökkenés legyen, nagyon fontos, idősebb életkorunkban megfelelő fehérje összetételű és bevitelű étrendet tartani. Tehát ott összességében már egy kicsit csökkent energiasűrűség és magasabb fehérje tartalom szükséges.
1: Hogyha néhány konkrét ételről, vagy akár egy napnak, vagy egy-két napnak az étrendjéről egy minta étrendet javasolna nekünk Nikolett?
2: Én nagyon fontos az egészséges táplálkozás alappilléreit követni, aminek az egyik pillére az, hogy zöldség és gyümölcsbevitel az felnőtte normál általános állapotú egyénekre vonatkozva azért 500 és 800 gram per nap. Tehát ez azt jelenti, hogy négyszer minimum kellene zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani, amiből egyszer nyersen. Tehát ha most kezdjük a napot, akkor például egy klasszikus szendvicssel, ha kezdjük a napunkat, akkor az összeállítás az hogyan és miként nézzen ki. Szendvicsnek az alapja az teljes kiörlésű, magas rosttartalmú gabonával kell, hogy álljon, tehát mondjuk egy teljes kiörlésű rostkenyérből készítünk egy szendvicset, amire sovány felvágottat, sajtot és zöldséget, akár egy jégsalátát beletesszünk mellé, még szezonálisan most akkor retket, kígyóborkát, hagymát fogyasszunk, és természetesen a folyadékról se feledkezzünk meg. Lehet nyugodtan felnőttek esetében zsírszegényebb tej vagy tejterméknek az elfogyasztása, tehát mondjuk mellé kínálunk egy 2 deci tejet. 10 órai, ami a reggelit követő 3 óra elteltével ideális elfogyasztani. Oda például a megfelelő zsírsav bevitel érdekében sótlan egymarék olajos magnak a keveréke lehet. Tehát mondjuk sótlan mandula, sótlan kesudió, makadámdió, meg egy kis török mogyoró egymaréknyi összességében. Ebédre akkor a 10 órait követő 3 órával érdemes az időpontot meghatározni. Nagyon fontos is, és azért kiemelt szerepe van a leveseknek, hiszen egyrészt az emésztést beindítja, tökéletesebb emésztésű lesz maga az ételsornak az elfogyasztása, meg hát ugye nagyon fontos, hogy a hidratációt is már a levessel is pótoljuk. Egy könnyű zöldséglevest, ha elfogyasztunk, akkor utána például a tányérunkon a hármasság elvét követve, ami azt jelenti, ha a tányért elfelezünk, felébe beletesszük a magas rosttartalmú köretet, legyen az mondjuk egy zöldséges bulgur, és a maradék fél tányérunkat ismét elfelezzük, ahova rakunk mondjuk az egyik negyedbe egy grill csirkét, vagy éppen egy grill sertéshúst, például egy barnamáltással, a maradék egy-egyen részbe pedig mellé előtte, közben vagy utána az ebéd után elfogyasztunk megint csak egy kis maréki salátát, vagy éppen cukormentes gyümölcsöt befőttet akár, vagy éppen egy almát, vagy egy körtét az ebéd harmadik, úgymond desszert fogásaként. Uzsonnára az ebéd elfogyasztás követő 3 órával ideális, hogy gondoljunk uzsonna időre. Ekkor nyugodtan akár egy zsírszegény túró, egy kis korpás kekszel ideális például kis étkezésre. Tehát itt kis mennyiségekre kell gondolni, nem egy nagy étkezésre, hiszen kis étkezés a nevében is benne van. Vacsorára, ami nagyon fontos, hogy lefekvés ideje előtt 3 órával kell az időpontot ideálisan beállítani, tehát itt nagyon fontos, hogy ki mikor fekszik le, tehát hogy ez a 6 óra után nem eszünk, ez egy már régen ismert tévhit, mert bizony, aki 9-kor fekszik le, neki bizony 6 előtt kell még vacsorázni, de aki csak 11 évfél, vagy úgy van a munkaköre, napi rendje, hogy később, akkor simán a 7-8 órás időpont is igazodhat a lefekvés idejéhez. Tehát vacsorára, ami fontos, hogy egy könnyed emészhetőség fehérje tartalmánál nézve azért egy komplett fehérje tartalmú ételsor legyen. Például mondjuk egy teljes kiörlésű tortillalapba, ha belerakunk zöldsalátát, uborkakarikát, paprika, paradicsom, csíkok vagy kocka vagy karika formájába beleszelünk, rárakunk egy szelet kis sonkát, esetleg reszelt sajtot rászórunk, ezt így összetekerjük, és egy kis serpenyőn ezt így szárazon kicsit megpirítjuk, megrillezzük, ez például egy kitűnő vacsora összeállítás lehet.
1: Most egy ilyen minta étrend után idézőjelbe egy ellenpélda, a nem megfelelő táplálkozás milyen idővel okozhat gondot, vagy olyan tüneteket, amelyet már megtapasztal az ember?
2: Hát ez megint nagyon-nagyon egyéni, egyrészt itt megint a genetika is befolyással van. Befolyással van az, hogy miből milyen mennyiséget fogyaszt az adott illető, tehát hogy mondjuk egy szénhidrátot fogyaszt nagy mennyiségben, vagy zsírt, vagy akár mind a kettőt, a mozgás mennyire van jelen, vagy nincs jelen, vagy milyen mértékben az adott illetőnek az életmódjába. Az életmód egyéb tényezőinél, tehát például az alvása milyen a stressz megküzdő képessége, milyen például a D-vitamin szintje, ez mind-mind befolyásolja, hogy na milyen idő után jönnek elő az elsődleges tünetek. De a leggyakoribb tünet az egyrészt már a közérzetben érezhető, és az leggyakrabban ez a fáradtság, olmos fáradtság érzés, esetlegesen már a kialvatlanság, tehát hiába alszik az adott illető 7-9 órát, megaludta a normál, ideális időt, felnőttek esetéről beszélve, de ugyanúgy fáradtan és kialvatlanul ébred. Tehát már ez is egy ilyen figyelmeztető jel kell, hogy legyen. Az, hogy az egész nap például, vagy az étkezéseket követően van egy ilyen nehezítettségérzés, egy ilyen enervált érzés, egy ilyen olmosságérzés, fáradtságban megjelenve, koncentráció csökkenés, akár már szájszárasság, bőr problémák, bőrszárasság például, az már ugye a természetesen a hidratáltságra is tünetet jelez. Ez mind-mind az első megjelenő, úgymond ilyen általános közérzeti tünet, de már ekkor gondolhatunk, hogy hú, ittam-e eleget, ettem-e elég zöldség, gyümölcsöt, van-e megfelelő rostbevitelem, mennyi az az egyszerű cukorbevitel, amit esetleg elfogyasztottam, milyen a zsírbevitelem, aminek természetesen nehéz az emészhetősége, tehát azzal, ha nagy mennyiségű zsírtartalmú ételsort teszünk, akkor az természetesen maga után vonzza, hogy egy ilyen megterhelt emésztőcsapustal kell számolni, tehát mondjuk egy zsíros csülök elfogyasztása után például az természetes, hogy egy ilyen nehézségérzésünk van. De ezekre mind oda kell figyelni, mert ezeket a kellemetlen diszkomfort érzeteket ez mind-mind befolyásolja. Hogy előtte hogyan ettem, mit ettem, mennyit ettem, és mit és hogyan ittam.
1: Vagy éppen mit nem, és itt mostani beszélgetésünk záró gondolatának, ugye, hogy ha éhesek vagyunk, vagy szomjasak, akkor az akár a stressztűrő képességünket, vagy stresszel megküzdő képességünket is befolyásolja.
2: Abszolút, teljes mértékig, így van. Itt tényleg mindennel összefügg, és azt szoktam mondani, főleg, hogyha gyermekek körében edukálunk, hogy szervezetünk egy annyira tökéletesen összerakott kémiai vegylabor, hogy itt, ha valami hiányzik, az rögtön megy az összes többi kis sejtecskének, sejtközeti térnek, szervnek, szernemszernek a jel, és végigfut az egész testünkön. Ha valamiből túl ott mennyiség van jelen, vagy valami olyan külső káros, kóros tényező van bent, ami bejutott, akkor az is egyből egy gyönyörű szép jelrendszeren megy végig a testünkön, és adja az információt le.
1: Én köszönöm szépen ezeket a hasznos gondolatokat Csitárdi Nikoletti miskolci kötődésű dietetikusnak. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Marad című magazin műsorát hallották. A műsor szerkesztője Kisnéveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak. Viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.

0: esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A sürgősségi rendelet elfogadva az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett, a fenékküszöb előkészítése folyamatban, a kőbeszerzése elindult, írta a kormányfő. Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenék küszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Magyar Péter azt mondta, a szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Mint mondta, a honvédelmi miniszter Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelkezik.

0: ütközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Nemrég nevezték ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György szakkönyvtárának élére Bálint Ágnest. A 150 ezres állományt több mint 10 dolgozó gondozza, kiszolgálják az egyetem oktatóit, hallgatóit, a képzés mellett a kutatást is segítik. Az új vezető szerint a jövő a digitalizáció. Bálint Ágnest hallják.
1: Ennek a könyvtárnak a története összefügg a református intézmények történetével. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felsőoktatási intézmény, és mint ilyennek kötelező módon szakkönyvtára van, amelynek elsődleges feladata az, hogy az oktatást és a kutatást támogassa. Ez egy kettős profillal rendelkező szakkönyvtár, megőrizte a hittudományi képzéseknek a profilját, és a tanítóképző intézménytől örökölt profilt is. Párhuzamosan mind a két szakterületet gyűjti, rendszerezi, és mind a kettőben szolgáltat. Megszabott nyitvatartási órákkal számolhatnak a hallgatók, viszont igyekszünk olyan időpontokban nyitva lenni, amikor ők órák után kényelmesen meg tudják közelíteni, van idejük beülni. Igazodunk a vizsgaidőszakokhoz, viszont van egy olyan módja a 0-24 órás nyitvatartásnak, hogy ha elektronikus dokumentumokat szolgáltatunk, akkor annak nincsen ilyen fizikai korlátja, hogy az épületnek is nyitva kell lenni. A jövő az, hogy minél több dokumentumot 0-24 órában tudjunk szolgáltatni. Az egyetem ennek érdekében fizet elő hazai és külföldi adatbázisokra. Mindenképpen ez a trend, hiszen fizikailag nincs lehetőség arra, hogy papíron olyan mennyiségű dokumentumot gyűjtsünk, rendszerezzünk, egyáltalán elraktározzunk, amennyire egy mai kutatónak támaszkodnia kell. Tehát megkerülhetetlen ez a váltás, hogy egyre inkább a távolról elérhető digitális állományok felé haladjunk.
0: A nyári szünetben is folyik a munka a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárában, több kiadványt terveznek megjelentetni a közelebbi és távolabbi jövőben. Emellett már készülnek az őszi programokra, amelyekben szerepet vállal az intézmény. Részletek Olá Róbert igazgatótól.
2: Folyamatban van ugye az Antiqua katalógusunknak a kiadása, ez azt jelenti, hogy minden egyes 16. századi könyvet kézbe veszünk és újra katalogizálunk, következő 4-5 évben várhatóan ki tudjuk adni. Illetve van több olyan kiadványunk, ami szintén terben van, az egyik például a Maróti György professzorunknak a könyvtárnak a rekonstrukciója kapcsán fog megjelenni, ez várhatóan már a jövő évben kézbe vehető lesz, illetve vannak itt a kollégiumi nagykönyvtárnak a kézirattári részében olyan peregrinus naplók, amelyek Németalföldön egykor tanult debreceni diákoknak az úti élményeit, az útvonalát, az életében történt eseményeket rögzítik, tehát egy nagyon jó, akár mikro történeti vizsgálatra is alkalmas forráscsoportnak a kiadásában is gondolkodunk. Az ősz elég sűrűnek néz ki most a menetrend alapján, ugye része vagyunk a könyvbarátai hálózatnak. Szeptember 4-én és 5-én lesz egy nagyobb rendezvény ebben a könyvbarátai napunk, és ott két önálló rendezvénnyel készülünk. 5-én szombaton lesz egy Bolyvári kézműves kuckó az emlékedben, illetve 4-én és 5-én pénteken és szombaton Fazekas Mihály és a kollégium címmel Gábor Gyurit kolléganőm tart majd tematikus hétát itt a kollégiumban, és minden évben megrendezzük mi is a református vonalon a templomok éjszakáját. Ez az idén szeptember 19-én tartjuk, 15. alkalommal veszünk rajta részt.
0: Visszafogott maradt az albérletek havidrágulása, mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Júliusban országosan 1,6%-kal emelkedtek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. Éves összevetésben 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a

0: fővárosban és országos szinten. Az elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kihirdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Az éves országos emelkedés mértéke továbbra is jóval visszafogottabb a korábbi évek 10-11%-os drágulási üteméhez képest, írja az elemzés. Augusztus elején Budapesten 260 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békességet, Kocsis Áron hajdunánási református lelkész vagyok, és a mai igét, Isten üzenetét a Krónikák első könyvének 14. fejezetének 13. versétől kezdődően szeretném tolmácsolni a Szentlélek által. Később ismét ellepték a filiszteusok a völgyet. Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki: ne vonulj közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg őket, és a szederfák irányából támadj rájuk. És ha majd lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki a harcra, mert előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki, és vágták a filiszteusok seregét Gibeontól Gézerig. Dávidnak híre ment minden országban, és az Úr rettegést keltett iránta valamennyi nép között. Amen. Szeretett testvérek, ha valamilyen információt keresünk, azért a mai időben egyre többünk már nem feltétlenül valamelyik nagy lexikon sorozatba néz utána a dolgoknak, nem is feltétlenül valami tapasztalt és nagy tudású ismerősünket kérdezzük meg, hanem bizony elővesszük a telefonunkat, vagy éppen a számítógépünk mellé ülünk, és a mesterséges intelligencia a kereső motorok segítségével próbáljuk kideríteni mindazt, ami előttünk kérdéses. Megkérdezzük, megtudakoljuk, hogy a mi kérdésünkre, a mi információ éhségünkre vajon mi lehet a válasz. A mesterséges intelligenciának különleges a története. Az 1950-es évektől kezdődően számítástechnikusok elkezdték azt a fajta tudásbázisokat feldolgozó programokat kidolgozni és megírni, amelyek a mostani jelenkorra már oly módon fejlődtek, hogy szinte a mély tanulásnak lehetőségével és képességével szintetizálva a különböző ismereteket személyre szabottan tudnak nekünk válaszokat adni. Nem csak ismereteket összegeznek, hanem összetett tervezési feladatokat is el tudnak végezni. Meg tudjuk kérdezni akár, hogy hova menjünk kirándulni, milyen programokat javasol, akár a kritikus paraméterek alapján meg tudjuk tervezni egy-egy háztartási gépnek, vagy akár autónak a vásárlását is. A mesterséges intelligencia, ahogy magyarul rövidítjük, az MI tud nekünk tanácsot adni, még akár lelki kérdésekben is, aki erre vágyik. De ez komoly etikai aggályokat vet föl. Ráhagyatkozunk? Bizalommal vagyunk ilyen formán egy mesterséges intelligencia felé? Vagy ha egy picit játszunk a szóval és az MI összetétellel, akkor a mennyei intelligenciára, a mennyei intelmekre mennyire vagyunk képesek odabízni gondolatainkat, kérdéseinket, kétségeinket? Igazán jó tervet, igazán jó stratégiát akkor tudunk kiépíteni és megvalósítani, ha Istenben bízva kérdezzük meg az ő tanácsát. Ebben a mostani történetben Dávid király ezt a fajta intelligenciát, tanácsot, tudást használja. Hiszen a filiszteusokkal ütközik meg, két nagy csatát is vív velük, és mind a két alkalommal ezekkel a kellemetlen, már jól ismert ellenfelekkel, szomszédokkal megküzdve Istent kérdezi meg, hogy mit tegyen. Jól ismerték egymást, jól tudták egymás stratégiáját, mozdulatait, hadi technikáját, ezért kérdezi meg Dávid Istennek a tanácsát, hogy mit tegyen. Isten elsőnek azt tanácsolja az első csatába, hogy roncson neki az ellenségnek, és itt a második történetben is, amely előttünk állt, már egy másik taktikai javaslata van, mégpedig az, hogy kerülje meg a filiszteus csapatokat, és a szederfák irányából támadjon. De nem akár hogy kell, és nem akár mikor kell támadnia. hanem akkor kell, amikor léptek neszét hallja már a szederfák tetején. A szélnek metaforája ez, az Isten lelkének és megjelenésének erejének a kifejeződése, természeti jelenségben való testetöltése. Amikor hallja az Isten lépteinek neszét, akkor tudja, hogy ő előtte jár és már megkezdte a harcot, hogy győzelemre segítse. Különös az igének az itteni üzenete, hiszen ezek a szederfáknak megfogalmazása vagy elnevezése egyedül ebben a történetben, illetve ennek másik párhuzamos történetében, a Sámuel második könyvének 5. fejezetében fordulnak csak elő. Különös fák ezek, és különös élettapasztalatnak, eseménynek a hordozói eszközeivé válnak. A különlegességek, az egyediségek megmaradnak szívünkben és lelkünkben. Így tudunk emlékezni, hogy mikor, hol, hogyan harcolt velünk is az Isten. Hogyan járt előttünk, hogyan mentett meg bennünket, hogyan volt a mi dolgainknak, ügyeinknek harcosa és győzedelmese. Református jelmondatunk is ennek tudatában a római levélből így hangzik, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha Isten ott jár előttünk, akkor nem kell aggódnunk és nem kell félnünk. De kérjük-e a tanácsát? De mindennek előfeltétele az, hogy rábízzuk magunkat. Milyen stratégiát, milyen tervezésnek megfelelő cselekedeteket végzünk a mi életünkbe? A magunk erejéből? A magunk tudása szerint? Lesz, ahogy lesz, majd odahagyjuk? Valaki mondja meg, hogy mit kell csináljunk? Talán keressük a valamiféle mesterséges intelligenciai tanácsadását? Vagy pedig Istenre hagyjuk magunkat, Istenre hagyatkozunk, az ő bátorítását kérjük életünkbe. Akkor lesz győzelem, akkor lesz siker, ha mindezt így és eképpen cselekszük meg. Amen. Urunk, csendességünkben hívjuk és várjuk a te jelenlétedet. Járj előttünk, mennyei atyánk, engedd, hogy felismerjük, engedd, hogy megismerjük lépteidnek neszét. Urunk, olyan sokszor a te lábnyomodba igyekszünk járni, olyan sokszor szeretnénk téged követni. Adj ebben, Urunk, erőt, bátorságot, hűséget. Kérünk téged, így légy a mi győzedelmes pártfogunk, most és mindenkor. Amen.

Reményik Sándor, imádság. Uram, rövid pár évre add csak a szavak zengő színezüstjét. Verd aranyát a gondolatnak, képek suhanó sejmit nékem, hogy csendbe rejtsem, álomba zenéjem mind, mi nekem fáj, s szívemen át másnak. Tudjam, mögöttem százak, ezrek állnak, némák, akiknek én vagyok a nyelve, tüzes nyelv. Kar, értük fegyverre kelve, árvák, akik nevében én beszélek, s ha elnyelik szóm, puszták, sötétségek. Tudjam, egy világ kínja kihallgatlan. Hadd dolgozzam sejemmel, verd arannyal, s ki magam itt bólyongok, tépve, árván. Hadd legyen minden sorom súlyos márvány, márványban rót, sok-sok mély jelbetű. A száz sziklába befalazott kincset hadd hordjam össze egy roppant halomba. A szerte szálló sok-sok kósza jajszót ezer hangon búgó egy fájdalomba. Szakadjon le az idegenség fátyla, aki engem lát, bennem magát lássa. S kik rongy létem, ma méltó gúnnyal nézik, az égből orzott láng, én Istenem, égessen be a szívök közepéig. Pár évet adj csak, akkor én, Uram, kezedbe adom vissza minden vágyam, mert mind betelt, és nem éltem hiában.

0: édes álom. Esti mesénk következik. Nyolcadik fejezet. Titok kirándulás. És biztosan tudod, Bobitás? Kérdezte Dani csillogó szemmel. Egészen biztosan, kérem, magam is láttam, kérem, rikácsolta a kis piros papagáj. Ez a kis papagáj volt Dani legújabb barátja. Mert látod, csupikám, ez is a művelődéstől van bizony, mert akkor nem másztam volna föl arra a hosszú virágintára, hogy megnézem azt a rettentően gyönyörű virágot, amelyik bogarakat eszik át, mi lett volna, Nami, szegény kicsi Bobitás ott vergődött, mert eltörte a szárnyát, aztán ott kajabált, de senki se jött, mert ebbe az Afrikába olyan furcsák, sose érnek rá segíteni. Csak az öreg marabú, de az meg most még egy kicsit mérges a fecske ország miatt, aztán megtaláltam a papagájt és segítettem. Jaj, de jó volt, csupikám, olyan régen nem lehetett segíteni, már azt gondoltam, hogy egészen hiába vagyok itt. Bak, bak, butákat azért az Afrikába se kell gondolni, és a Bobitással sem muszájna olyan nagyon barátkozni, mert biztosan megint valami galiba lesz. Nem lesz, nem orrok, csupikám, mert téged is elviszünk, de ez nagy titok kirándulás, és nem kell beszélni róla. Megígéred? Ha elviszöl, megígérem. Örökbe? Dani még sokat súgott-búgott Bobitással, s Csupi nem ért rá hallgatózni, mert egy óriás bogarat talált, és azzal verekedett.
1: Én is tapasztalok, morogta. Nem csak a Danikám, ezt a bogarat is megtapasztaltam. Fah, de keserű,
0: köpte ki mérgesen.
1: Ebbe az Afrikába sose tudja egy szegény kutya, hogy mibe harap. Viszont a Dani is annyi új barátja van, hogy pozasztó. Alig ér rá kicsit vakargatni, és velem aludni, mert ő mindig csak tapasztal. De egy kis finom húzsigát, miért nem tapasztal ide nekem, na miért?
0: De azért harmadnap, mikor hármasban elindultak, igazában megszöktek a nagy titok kirándulásra, Csupinak is igen vég volt a kedve, legalábbis eleinte. Bobitás a fákon repkedett előttük, mutatta az utat a folyó mentén, amelyik a tóból folyt kifelé. Igazában lehet, hogy keresztül folyt rajta. Csupi a földön futkosott, Dani mellette, mert így illik két jó barátnak. Igen sok érdekes dolgot láttak. Előbb fák között haladtak, bizony nem valami szépen kivágott, kitaposott úton, hanem ahol át tudtak bújni a sok össze-vissza növény között. Gondolom, csupikám, mondta Dani, ez a meseország biztos, mert Vanninak a könyvébe is volt ilyen, hogy pálmafák, meg óriási virágok, meg borzasztóan kicsi madarak is, és minden is. És nem gondolod, hogy itt tündérkék is vannak?
1: Nem gondolom, csak sok szaguk vannak, és jó volna kicsi friss levegő,
0: lihegte a kutyus. Már a nyelvecskéje is kilógott a fáradtságtól. Dani is lassabban lépegetett.
2: Messze vagyunk még, Bobitás? Kérdezte. Nem nagyon, kérem, de azért pihenjetek egyet, hanem jobb volna itt a fán fenn, mert itt több a levegő és biztosabb.
1: Kölcsönadod a szép piros szárnyadat nekem? Kérdezte Csupi, mert én nem szoktam fára mászni, és nem is tudok, mert én kutya vagyok, és egy rendes kutya nem repül, csak amikor kidobják.
2: Elég baj, kérem,
0: mondta Bobitás, aztán félrehajtotta a fejét és gondolkozott.
2: De lehet segíteni rajta, csak várjanak kicsit.
0: Ő ugyan nem várt, hanem hangos rikácsolással elrepült, s egy pillanat alatt eltűnt a nagy fák között. Dani meghökkenve nézett utána.
2: Gondolod, Csupikám, hogy itt hagy, mert akkor ősedei kutya leszel, én meg erdei Dani, és örökbe itt kuszoroghatunk. Majd meglátjuk, várni lehet, mert muszáj.
0: Bizony, elég soká tartott a dolog, de egyszer csak meghallották Bobitás hangját.
2: És még mást is hallottak, aztán láttak is. Olyan furcsát, hogy a szájuk is tátva maradt a csodálkozástól.
0: A csupéjéba bele is repült valami kis szatakötő, majd szörnyet halt ilyettében, azt hitte barlangba tévedt, de Csupi kiköpte. A fákon rikácsolva, kiabálva, lármázva, tengerni papagáj közeledett. Volt köztük piros, sárga, zöld, tarkabarka, kicsi, nagy, Bobitás, kopaszfejű, galléros, és még olyan is, amelyik a lábán tollból bugyogót viselt. Mikor odaértek, Bobitás intett a fejével, és egyszerre elhallgattak.
2: Bobitáska, kérdezte Dani ilyetten, mit akar itt ez a sok testvéred meg barátod, és miért kiabálnak úgy? Csak beszélgetünk, kérem, mi így szoktuk, azért jöttek, hogy segítsenek a kutya urraságon.
1: Szárnyat csinálnak nekem? Nem kell, már egyszer próbáltam, és akkor potyogás volt, morgott Csupi. Nem potyogni jöttem az Afrikába.
2: Ne tessék félni, mert nem kell.
0: Bobitás nem is beszélt többet hozzájuk, a többi papagájnak szólt, azok meg
2: égtelen lármával repkedtek szerte, éles csőrükkel nekiestek a virágindáknak, egész csomót vágtak le belőle, aztán csőrrel, lábbal, de milyen ügyesen dolgoztak hosszú karmaikkal. Összefonták őket, hajtogatták, megint fonták, kötötték, még egy szép kis hintaféle lett belőle.
1: Kérlem, kérlem, kész,
2: jelentette Bobitás.
1: Bele lehet ülni a kutyurraságnak.
2: Mi ez? Nézett nagyot Csupi, és csanakodva emelgette az orrát, és szagolgatta a hintát.
1: Kérlem, ebbe tessék ülni, aztán mehetünk. Kérlem, kérlem, kérlem, kérlem,
2: recsegte a többi papagáj is. Nézd, Csupikám, milyen szívesek, és milyen udvariasak, mindig mondják kérem.
3: Muszáj nekik annyi sok kicsi röbbetűt mondani.
1: Kérlem, muszáj, mert ez papagáj nyelven van,
2: magyarázta Bóbitás. Csupi sóhajtozva mászott bele a hintába, jól megkapaszkodott a négy körmöcskéjével, a papagájuk meg elindultak vele. Vigyázva vitték, mindig négy nagyobb, felváltva.
1: Tudod, milyen vagy most, Csupikám?
2: Mászott Dani utánuk, mint valami kis majom.
1: Mint a te volnál a király, az őserdei király, és ez nagyszerű, mert ilyen előkelő még sose voltál.
2: Csupi nem ért rá felelni, mert a lármázó, ugráló madarak egyszer csak megálltak, mintha hirtelen elvarázsolták volna őket, és úgy elhallgattak, de úgy, hogy a nagy csöndben még a légy zümbögését is meg lehetett hallani.
1: Kicsit megnémulta, kérem,
2: kérdezte Dani,
1: és miért lett csupa kőmadár magukból?
2: Ahogy megszólalt, valami megmozdult a nagy faágon, amelyik ott ringott előttük. A mozdulatra a papagájok is megmozdultak, hirtelen szárnyra keltek, és valamennyi világgá repült. Csupi szegény le is potyogott volna, de a hinta megakadt a fa ágaiban. Ott ringott a kutyus ég és föld között remegve, még az orrát is eldugta, hogy ne lássa, mi lesz. Annál jobban látta Dani.
1: Olyan nagyon látta, hogy még az orra is beleremegett, a szíve meg a nyakában dobogott.
2: De mozdulni nem tudott. Mert ott, a nagy faágon egy hosszú, sárga foltos óriás kígyó hintázott. Éppen előttük is őket nézte a drágakő forma szemével. Dani gondolatban hamar-hamar elbúcsúzott mindenkitől, akit szeretett, még az öreg fészektől is, meg a banditól, Gyuritól, akik olyan nagyon messze vannak, és nem is sejtik, milyen veszedelem fenyegeti kis pajtásukat. A kígyó nézett, Dani hallgatott és remegett. De ő fáradt bele előbb. Kicsit vékony hangon, de nagyon udvariasan mondta.
1: Gyászi csokolom, kígyó úr, milyen gyönyörű talka bőre van igazán.
2: Csak azért mondta, hogy mondjon valamit, és még meg is hajolt. De csodák csodája, a kígyó felelt neki.
1: Igazán olyan nagyon tetszik neked?
2: Kérdezte, aztán visszafordította a fejét, és végignézett hosszú hajlékony testén. Ahogy elfordította a szemét, Dani felbátorodott, és úgy hadart, de úgy akár egy fiók papagáj.
1: Nagyon tetszik, és borzasztóan, mert gyönyörű, nem is gondoltam volna. Mindig azt hittem, maga szürke, mert a könyvekben olyan volt, és biztos maga a legszebb ebbe az őserdőbe, és milyen kalcsú tetszik lenni, és ügyes, nagyszerű, kérem.
2: Te is egészen ügyes fickónak látszol, mondta Hiú, óriás kígyó barátunk elégedetten.
1: Aztán már hallottad a híremet? Hogyne, kérem, és láttam is a rokonát, de az nem volt ilyen gyönyörű és tarka.
2: Azt már nem árult el Dani, hogy az állatkertben látta a másik óriás kígyót, és ő pukkasztotta meg. A híjúságtól mindenki megbutul, még az óriás kígyó is. Most már egészen szeriden kérdezte.
1: Te ide való vagy, fiam? Még soha sem láttam erre ilyen helyes emberkét. Egyedül vagy itt, és nem félsz? Sok veszedelem van ám egy ilyen erdőben.
2: Persze, hogy van, gondolta Dani. Mert egy ilyen borzasztóan óriási kígyó nem elég veszedelem? Biztos sose nézett tükörbe, és ezért nem tudja.
1: Jaj, csak a Csupikámat is ne bántaná. Kéne valamit kitalálni, hogy ne bántsa.
2: És megszólalt.
1: Kérem, én nem vagyok ide való, és a barátom se, az a szegény kicsi kutya, mert mi nagyon messziről jöttünk, és vissza is megyünk messzire, és mindenkinek el fogjuk mesélni, amit láttunk, a barátom is, és elmondjuk, hogy láttuk a leggyönyörűbb óriási kígyót, és az volt a kígyó király, és hogy olyan kedves volt, és olyan finom, mindenkinek elmondjuk.
2: A buta öreg kígyó mindent elhitt, amit a Dani kis okos feje kitalált. Hiúságában még jól fel is fújta magát, akár csak egy hiú ember. Ha Dani nem félt volna, hát biztosan kineveti.
1: Jól teszed, fiam, látsz
2: tetszik, hogy okos vagy. Csak mondd el mindenkinek.
1: De még könyvbe is beleírom.
2: Lelkesedett Dani, és úgy, de úgy szerette volna, ha az öreg kígyó odébb áll, hogy ők is elmehessenek végre az útjából.
0: Ennél sokkal jobb dolog történt. A kígyó megnézegette Csupit, és megkérdezte.
2: Miért van a barátod ebbe az indasságba?
1: Ám mert nem tud a fákon sétálni, mert otthon nem szokott nagyon előkelő.
0: A kígyónak ez is tetszett.
2: Bizonyosan te is előkelő vagy, azért tudsz olyan szépen beszélni. Szívesen segítenék nektek, ha megmondod, hová akartok menni, még el is viszlek. Csak üljetek fel rám, legalább senki sem mer bántani.
0: Dani megörült. Csak Csupinak nem tetszett a dolog, pedig a kígyó már olyan finom kosarat formált a hosszú testéből, hogy abban igazán 6 Csupi meg 6 Dani elfért volna.
1: És ha csak mondja, aztán megesz,
0: súgta.
2: Nem hinném, mert kicsit megbudult a hiúságtól, és azt gondolja, hogy ő a leggyönyörűbb, és biztosan akarja mutatni, milyen finom nevelése van neki. Hát gyere, Csupikám!
1: Na gyere, mert muszáj!
0: Persze, hogy muszáj volt. Szépen elhelyezkedtek az óriás kígyó testén, és Dani megmondta, hogy a folyó nagy kanyarulatához akarnak eljutni, ahol a nagy állatok szoktak inni. A kígyó meg elindult velük.
2: De azt senki sem hinné. Milyen villámgyorsan siklott, kúszott, mászott a nagy fákon. Idejük se volt félni. Már is odaértek.
0: Éppen előttük húzódott el egy vadcsapás, amelyre az állatok inni jártak a vízhez. A kígyó megállt.
2: Köszönöm szépen, mert sose felejtem el, és mikor lehet, elmondom, hogy milyen finom tetszett tenni, és milyen kitüntetés ért minket, és nem is gondoltam.
0: Aztán biztosan mondd el. Integetett a kígyó messziről is még vissza-vissza. Dani addig hajlongott utána, míg csak a farkának a hegye is el nem tűnt a fák között.
2: Akkor nagyot sóhajtva bújt oda Csupi mellé.
0: Mindkét pajtásnak erősen dobogott a szíve. És ha most megkérdezi valaki tőlük, nem volna-e jobb otthon a nagy udvarban? Hát mit gondoltok, mit feleltek volna?
1: Most elment, dörmögte Csupi. És ha visszajön, aztán még éhesebb lesz, vagy más jön, aztán hogy találunk vissza az anyóhoz? Ezt mondd meg, Danikám, ha olyan okos, okos vagy.
2: Ha dörd mögöl, akkor nem mondok semmit, mert ez is csak attól van, Csupikám, hogy te nem tanultál megolvasni. Ha tudnál olvasni, milyen művelt kutya volnál is, és tudnád, hogy az utazásokban mindig így van. Én olvastam sok-sok útlaírást a Bandi könyveiben, és mindig így volt, eltévedés, meg veszedelem, és aztán nagy híresség.
1: És csont sehol se volt, csak ilyen halás.
2: Kicsit se dörd még, Csupikám, mert látod, már lement a nap, és majd jön a hold, és akkor nagyszerű lesz.
1: Igen, majd beleütöm az orrom az ágokba, és jól megdagad.
2: Nem ütöd, mert nem megyünk sétálni, hanem várunk, mert mindjárt jönnek, tudom. Bobitáska mondta, mindig erre sétálnak, mikor inni mennek. Csak várjál, Csupikám.
0: Csupi mit tehetett volna?
2: Várt. El is aludt, ahogy egy rendes kutya szokott.
0: Fekete orrát a mancsa közé téve. Dani meg várt. Úgy ragyogott a szeme a sötétben, akár a Szent János bogáré. És közben kicsit felnézegetett az égre, amiből itt, ahol ritkábban álltak a fák, látott is valamit.
2: Hát, tudod, öreg Ordiné, mégiscsak nagyszerű, mert igaz, hogy sok volt a veszedelem, de látod, valaki vigyázott ránk, még az öreg buta óriás kígyóra is. És te csak süssél szépen, hogy legyen szép fényes égi szőnyeg, és kicsit csillagos, és minden nagyon kitűnően van, mert igaz, hogy a világ sokféle, és az is igaz, hogy az Afrikában minden más, mint otthon, de vigyázás mindenütt van, és mikor azt gondolnám, hogy nincs akkor is, ugye, Ordiné? Aztán majd milyen szépeket lehet mesélni erről az utazásról. Hát nem nagyszerű?

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdú-Biharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%

0: hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény. Víradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a víradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a víradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas víradásra, hogy már most tervezze meg a víradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári víradó kampánya részeként a víradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Az aktuális víradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a víradás.hu oldalon lehet tájékozódni, a nyári kampány részletei is itt érhetők el.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti országrészben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Köszöntöm Önöket, Búzán Zsóri vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak Dancsó Zoltán, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkészének szolgálati útjáról, az egyháztáji Dalikátesz működéséről, de előtte a Reformátusok Szárszói konferenciájáról, amely arra keresi Dina választ, hogy megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit. Ezt a témát járják körbe idén augusztus 13 és 16 között Balatonszárszón. A témáról és a részletekről Zila Gábort, a Szervező Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét kérdeztem. Az idei szárszói konferencia témája a digitalizáció és a hit. Miért ezt választottátok a fő irányvonalnak?
1: Ugye azt látjuk, hogy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotó tagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma. Ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretörés, és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül.
0: Nyilván egy nagyon érdekes irányba is elmehetnénk be a beszélgetésbe, ha csak arra gondolunk, hogy hány fiatal az AI-jal beszéli meg a problémáit, ahelyett, hogy mondjuk akár a gyülekezete lelki pásztorához fordulna, tehát ez is egy téma lehet, de mégis milyen előadásokban járjátok körbe ezt a témakört?
1: Alapvetően három fő irányból járjuk körül, és a cél itt inkább az, hogy nem a tuti megmondása, hogy tehát nem azt szeretnénk, hogy mit megmondjuk a tutit, hanem azokat a kérdéseket szeretnénk felvetni, ami bennünket is feszítenek, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen konferenciának, egy ilyen találkozónak az a legnagyobb erénye, hogy meg tudjuk ezeket a kérdéseket közösen beszélni. Így alapvetően egyáltalán egy ilyen definiáló beszélgetés, témakör vetődik fel, egyáltalán mi ez az AI, kell-e tőle félni, mit kell vele kezdeni, mit lehet vele kezdeni, mit nem lehet vele kezdeni. A másik fontos témakör az az, hogy mi milyen jogi és milyen jogalkotási feladatokat ró ránk adott esetben ez a kérdés, ha egyáltalán ró ránk, lehet, hogy semmi dolgunk nincsen vele. Mi azért ebben az időpillanatban úgy gondoljuk, hogy itt még mind az állami, mind az egyházi jogalkotónak lesz ezzel feladata, úgyhogy ez egy másik szempont. A harmadik szempont pedig az, vagy harmadik dolog pedig az, hogy mit kezdünk ezzel a különböző szakterületeken, így elsősorban a gyülekezeteink életében lehet ez bármire használni, mire lehet használni az egyházunk életében, és hát nyilván az oktatásban, ahol ez felhasználható vagy felhasználandó, így az oktatás területét is fogjuk érinteni.
0: Kiket sikerült megnyerni az előadók személyében?
1: Alapvetően elmondhatjuk, hogy Csánki Hatalovics Gyula Balázs, aki a Károly Egyetem kancellárja, emellett pedig a területnek jogi szempontból szakértője, őt mondjuk kiemelném, mint aki a jogi területről fog beszélni az előadók között. Koren Balázs, aki a Jettel Prosuli programjának a vezetője és oktatás területén elég sok mindent sikerült már kitapasztalnia, kikutatnia. A mesterséges intelligencia, digitalizáció kapcsán ráadásul itt van evangélikus testvérünk, úgyhogy így és teológiai szempontból is többen körbe fogják járni ezt a témát, hiszen ennek mind-mind-mind van hitéleti szempontja, és így például Ceglédi Péter Pál lelkipásztor testvérünket említeném, hogy minden területről hozzak be egy-egy embert, egy-egy előadót.
0: Mettől meddig is tart most a konferencia?
1: Augusztus 13-án kezdődik csütörtökön délután a főelőadással és pódiumbeszélgetéssel, majd augusztus 16-án vasárnap az úrvacsorás istentisztelettel zárjuk le az együttlétünket. Ezen az istentiszteleten Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke püspök fog igét hirdetni.
0: Most beszéltünk az előadásokról és inkább a szakmai oldalról, illetve a nyitó és záró alkalomról, de közte milyen programokkal készültök még?
1: Alapvetően készülünk módon egy kis kulturális programmal is. Csütörtök este lesz egy meglepetés koncertünk, és természetesen igyekszünk szinergiába hozni különböző eseményeinket is. Megjelennek adott esetben a bórum, a református ízeképviselői, és ami fontos, hogy minden reggelt közös kisebb csoportokban történő áhítattal, ima közösséggel kezdünk, és természetesen minden este áhítattal zárjuk le az aznapi közös gondolkodást. A célunk az, hogy a napközben pedig az előadások mellett minél több pezsgő beszélgetést tudjon lezajlani, úgyhogy erre is igyekszünk teret biztosítani és lehetőséget adni az érkezőknek.
0: Általában hányan vesznek részt egyébként a konferencián, és hány főre számítotok idén?
1: Alapvetően nem feltétlen hiszünk a számháborúban. Én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy minél többen eljöjjünk, minél többen hallassuk a véleményünket. helyünket. Van egy korlátja természetesen azért a befogadó képességnek, ez egy 200 fő körüli létszám, amit be tudunk fogadni. Ennyi embernek tudunk szállást, teljes ellátást biztosítani, de emellett van lehetőség arra, hogy napi jegyekkel is be lehessen jönni egy-egy napot meghallgatni.
0: Ez nyilván a helyieknek vagy a környékbelieknek lehet potenciálisan érdekes.
1: Vagy a Balaton a nyaralóknak.
0: Így van. De azért a többiek gondolom kihasználják a lehetőséget, és kezdettől végig ott vannak. Honnan szoktak érkezni a résztvevők?
1: Igazából azért vagyok nagyon hálás, hogy teljes Kárpát-medencét lefedjük az érkezőkkel, úgyhogy tényleg mindenhonnan, határon, innen és túlról szoktak érkezni vendégeink, résztvevőink erre a konferenciára.
0: És akár családi program is lehet, mert amint láttam, 6 éves kor körül is már várjátok, fogadjátok a résztvevőket.
1: Így van, az nagyon fontos dolog, hogy gyermekeknek felügyeletet biztosítunk a plenáris időszakokra, tehát a plenáris előadások, beszélgetések idejére. Ez alatt képzett óvónénik azok, akik vigyáznak rájuk, és különböző értékes és értelmes programokat kínálnak nekik, lehetőleg digitalizáció még innen.
0: Mik a tapasztalataitok, amit itt a szárszói konferencián behoztok témaként, az mennyire határozza meg későbbiekben, akár az egyházban, különböző kisebb csoportokban, gyülekezetekben, területeken, hogy témaként ők is foglalkozzanak vele, mert ahogy te is mondtad, nem a tuti választ akarjátok megadni, de érdemes beszélni ezekről, és hát valamilyen irányba terelni ezt a történetet is.
1: Mindig is ezt a célt fogalmaztuk meg, hogy ez legyen egy olyan gondolatébresztő pont, ahol kicsit nagyobb közösségben nem csak a saját szűken vett pátriánk és baráti társaságunk véleményét tudjuk meghallgatni egy-egy téma kapcsán. Ugye azt érezzük, és arra törekszünk, hogy aktuális témákat vegyünk elő, olyanokat, amik a társadalmunkat feszítik, és erre adjunk egyházi szempontból kiérlet válaszokat. Úgyhogy ilyen szempontból tekintünk erre. Azt látjuk, hogy ami szűken vett személyes tapasztalatunk, hogy akár az idei témánál is elhangzott egy előadás mondjuk a zsinaton, és azután én tudom, hogy legalább még 3-4 helyre hívták ugyanazt az előadót, akit természetesen mi is hívtunk erre a konferenciára, úgyhogy azt érzem, hogy ha el tudjuk találni azt, hogy mik azok az aktuális társadalmi kérések, akkor ezek tudnak tovább gyűrűzni, hiszen ezekre kell reagálnunk, az egyházunk, a református egyház földön lévő része, az úgymond küzdő egyház, az ugyanúgy emberekből áll, akik a hétköznapi kihívásokra szeretnének választ kapni. Az a fontos, hogy ők ezeket a válaszokat szeretnék, hogyha hitük szerint is megálló válaszok lennének. Talán ez a fő különbség, és ebben igyekszünk nekik segíteni.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban az egyháztáji delikátesz működéséről és az egyháztáji vásárokról hallhatnak. Két hónapja működik az egyháztáji delikátesz bolt a debreceni püspöki palota üzlet részén. Az üzlet az egyháztáji vásárból nőtte ki magát, amelynek minden hónap harmadik vasárnapján ad otthont a Debrecen nagy templomi református egyházközség gyülekezeti házának udvara. A két helyszín erősíti egymást, sőt a házhoz szállítás és a bolton keresztül egy magasabb szintre lép majd. Pataki Péter egyik szervezővel, a bolt vezetőjével beszélgettem.
1: Két hónappal ezelőtt nyitotta meg kapuit az egyháztáji delikátesz a püspöki palotának az aljában, és ugyan még ez egy nagyon kicsi idő, de mégis egy ismert projekt, mert ugye az egyháztáji vásárból nőtte ki magát a bolt, mégis valahol egy abszolút új történet. Az, ahogy elképzeltétek, az, hogy berendeztétek, az, hogy elindult, az mennyire vált be, és hogy a két hónap alatt mit vettettek észre, mi az, ami esetleg érdemesebb volt már változtatni, vagy későbbiekben esetleg változtatni szükséges.
2: Üdvözlök én is mindenkit. Maga a projekt, ahogy te is mondtad, tényleg régre nyúlik vissza, és ennek nagyon örülünk, hogy az egyháztáji delikát ez így ki tudta magát nőni az egyháztáji vásárból. Maga az induláskor már látszódott, hogy ez egy ilyen szeretett projekt lesz. Annyi pozitív megerősítést kaptunk azóta, hogy ez egy jó irány, hogy ez valami hihetetlen. Hát amikor már úgy kérdezgettek már minket, mi a nyitás előtt hónapokkal, mikor lesz, hol lesz, hogyan lesz nyitva, mit lehet majd kapni. Még azt sem tudtuk egyébként, hogy hogyan lesz berendezve, tehát hogy ez még nagyon az elején volt, de már az emberek várták, hiszen tudták azt, és ez volt egyébként az delikátesz alapja, hogy ismerik a termelőket, a kézműveseket, és ebből következőleg tudják, hogy mit fognak venni. De ehhez szükség van az egyháztáji vásárra is, nem csak a delikátesszre.
1: Amikor indult, ugye akkor meséltél róla, hogy egy teljesen egy természethez visszanyúló, egy nagyon régi konyhát vagy otthont idéző berendezéssel készültök, és mindenki helyet kap, akár a portékások, akár a termelők. Van-e valami, amit úgy érzel, hogy kell változtatni ezen így a bolton belül?
2: Inkább nem változtatnék, hozzáadni még valami pluszt. Ugye maga, amit ugye leraktunk, ugye Molászavos lelkész úrral ketten, és az volt az egészbe a csodás, amikor csütörtökön még nem álltunk se, ugye volt egy kis nyitás előtti kis bemutatónk, hogy akkor szombaton szeretnénk, hogy akkor kicsit megismerkedjenek az emberek a bolttal. Csütörtökön konkrétan nem álltunk mi sehol, egyetlen egy polcrendszernek egy darabja volt csak. Pénteken, akit lehetett, szóltam, hogy gyerekek, segítség kell, most kezekre van szükség, nem logisztika, itt most építeni kell. És jöttek a termelők, jöttek a kézművesek, behozták a portékákat, ott maradtak egy-két órára, összeszereltük ezt a szekrényt, mentek tovább, jött a következő, tehát hogy így folyamatosan minden a helyére állt. Feleségem, úgyhogy most hogyan lesz ez kész? Én tudtam azt, hogy elég sokan vagyunk rá, úgyhogy felülment a beleltározás, alulment az építés, és amikor az egész összeállt, azt mondtam, hogy én ezt így képzeltem el. Tehát vannak benne olyan pici apró díszek, amelyek például az én hagyatékomból vannak, tehát az ott lévő hímzések, nagymamám, anyukámnak a hímzései, vagy édesapámnak egy bucskosa, amit még tőle örököltem meg, vagy tényleg az én csikócsengőm, egy versenyen nyertem, illetve olyan fazekas dolgok, amiket barátoktól ismerünk, erősöktől kaptam is, örököltem, és így beleillett ebbe a millióbe. Ugye nem én vagyok ennyire, hogy esetleg ez feleségemnek a kreációja, mert ő a kreatív közöttünk, és én ezt rábíztam, és annyira ízlésesen tudtam megcsinálni, hogy a mai napig hálás vagyok érte. Annyi pozitívval szeretném csak tovább bővíteni, hogy plusz portrendszereket, mert egyre jobban növünk, és hát kell a hely. Mert ugye elindultunk egy szortimenttel, és akkor jönnek az igények, hogy ez kéne, az kéne, és hogyha van egy olyan termék, amire nagyon sokan visszajeleznek, mint például most már van füstölt hústermék is, hogy ez már nagyon régóta keresték, most végre bekerült, tehát hogy próbáljuk úgy összerakni, hogy azért az ember, hogyha belép, nem csak különlegességeket, hanem folyamatosan azért a mindennapi étkezéshez szükséges alapdolgokat is be tudja szerezni.
1: Ahogy így mesélsz róla, én azt veszem ki a szavaidból, hogy ez nem csak a te szerelem projektet, hanem akkor a termelők szerelem projektje is, hogyha ilyen hamar és egy napra összetudtad őket szedni, és tényleg aki tudott, segített abban, hogy a bolt időben megnyíljon. És akkor még ehhez hozzá azt is egy nagyon személyes dolognak élem én meg, hogy a vásárlókhoz igazítjátok a kínálat. ajánlatot, tehát hogy tényleg azt próbáljátok nekik nyújtani, amire valóban szükségük van. Ez nyilván most, ahogy itt az interjúat beszéltük, egy uborka szezonban egy kicsit nehézkes feladat, de nyilván szeptemberre már összeállhat egy olyan kész kínálat, amivel a nagyobb embertömeget is ki tudjátok szolgálni.
2: Igen, itt ugye az első nagy, még szeptember előtt a nagy próbatétel az augusztus 20-ai hét lesz. Ugye akkor konkrétan kellős közepén leszünk ennek az egyhetes programsorozatnak. Én azért ott várok egy olyan visszajelzést, hogy akkor eddig is nagyon sok visszajelzés, de akkor ott, hogy mondjam, ez egy eléggé komoly mennyiség lesz, hogy mit képes a bolt elviselni, mit bír. A szeptember meg azért lesz érdekes, mert most ugye vannak olyan szezonális termékek, mint például a péksütemény, csak rendelni lehet, kenyeret csak rendelni lehet, de hogyha visszajön például az iskolások nagyobb része, akkor szeretnénk állandó repertoárt is. És ugye ez most nagyon jó tesztelési időszak is egyben, hogy akkor mi az, amiből rendelnek, miből, na azért ez nem egy hipermarket, hogy olyan nagy mennyiségbe tudnék én ott bármit is kiállítani. Tehát itt nagyon ügyesen kell összelogisztikázni, hogy akkor miből mennyi legyen. Hát igen, szeptemberre már azért lesz annyi tapasztalatunk, de hogyha egy év múlva megkérdezed, akkor fog tudni egyébként egy olyat, hogy akkor végignyomtunk egy telet, egy tavasz, egy nyár kezdetét. De mindig próbálunk egyébként mellé, ha már évszakok, valami kis szezonalitást belevinni.
1: Mint a vásárba is.
2: Igen, tehát, hogy most ugye volt szőrkóstolónk, ugye most van a szőröknek szezonja, lesznek azért majd gyümölcslevek, méz, de azért a kézműveseket is szeretnénk valahogyan majd belevinni ebbe, úgyhogy ő náluk is esetleg kézműves foglalkozás, hogy adott kézműves technikát megismerni, úgyhogy vannak elképzelések.
1: Nyilván ezek, ahogy mondod, elképzelések, tervek, és majd meglátjuk, hogy ebben mit tudtok megvalósítani, ezt az élet úgy is igazítja, de ahogy említettük rögtön az elején, hogy a vásárból nőtte ki magát a Delikátesz, hát akkor ne legyen mostoha testvér a vásár, mert mégiscsak a fő szelete ennek a történetnek, két vásár lement, ugye már amióta megvan a bolt. Mik a tapasztalatok? Ugye, amikor elindult, akkor úgy terveztétek, hogy elméletek nem üti egyik a másikat, mert hogy a vásárban személyesen lehet a termelőkkel és a portékásokkal találkozni. Még ugye a boltban idézőjesen csak a termékekkel. Ez be is vált ez, vagy ezt látjátok, hogy ez így is alakult?
2: Igen, és ezt azért is szeretném mindenféleképpen megtartani, mert, mint ahogy mondta, a bolt azért kicsi a teljes szortiment, minden termőtön kézművestől nem fogom tudni betenni, és nem is célom. Tehát nem akartunk saját magunknak konkurenciát csinálni, és ugye az alapja, amire én építeni szeretnék, az a bizalom. Tehát, hogyha az ember kijön a vásárba, megismeri a termelőt, megkóstolja, elkezdi használni, de mondjuk többször szeretne, mint havonta egyszer hozzájutni a termi, akkor legyen lehetőség, de akkor is már tudja, hogy mit fog megvenni, honnan, kitől. És mondjuk a egyháztályi vásáron pedig a teljes szortimenttel tud találkozni, és ez pont ez a lényege, hogy nálam kevesebbet tud, ami úgy nagyjából jobban megy, és akkor, hogyha kimegy, akkor mindenkivel tud beszélgetni, ugye más az elképzelés ott, hiszen ott találkozások helyszíne, központja lesz. Ebből következőleg szó szerint kiegészítik egymást. És azért ez fontos meg is jegyezni, hogy maga a boltba azért, akik benne vannak, azok 2021 óta folyamatosan itt vannak az egyháztályi vásárba, végig szenvedték ezeket az éveket velünk, és ez egyfajta jutalom a munkájukért, hogy elismerni őket, tehát azért itt nem az van, hogy bárki bejöhet ide, tehát ez fontos végig gondolni, hogy ezek az emberek tényleg tettek azért, hogy ez a rövid ellátási láncforma, ez megmaradjon, ez éljen, még akkor is, hogyha mondjuk egy-egy vásár nekik mínuszos volt, következőleg is jöttek. Mert vannak azok a törzsvásárlók, akik kijönnek hóban, nyárban, mínusz 14 fokban is árultunk, mert most a 35 fokban is. Mert vannak, akik kijönnek, őket nem lehet cserben hagyni.
1: Igen, és így, ahogy mondod, az augusztus sem fogja eltántorítani szerintem sem a termelőket, sem a törzsvásárlókat, illetve az újakat sem, mivel készültök, tematikus lesz az augusztusi vásár.
2: Egyháztályi vásárt most úgy akarjuk megcsinálni, mint egy kis dzsemburit. Tehát, hogy inkább most a nyárra akarunk rádolgozni, tehát az, hogy azt megjeleníteni. Még vannak ötletek, csak még azért nem akarjuk lelőni előre a poént, mert nem akarunk olyat állítani, amit nem tudunk megvalósítani. Úgyhogy készülünk egy ilyen nyári kis dzsemburira.
1: Körülbelül hány termelőt, portékást tudtok egyébként a továbbiakban is megnyerni egy-egy vásárnak?
2: Ilyen 12-15-ön azért ott szoktunk tudni lenni. Ugye ez azért változó, mert hogyha bár mi azt mondjuk, hogy kint lesznek. Volt olyan, hogy például egyik napra a másik lebetegszik valaki, tehát ezzel nem tudunk mit csinálni, próbáljuk a lehető leghamarabb értesíteni a vásárlókat, hogy gyerekek, meg lehet hirdetve, most ő tud jönni, ő nem tud jönni. Érdemes nagyjából előtte egy nappal megnézni, hogy akkor az a termelő, akihez én akarok menni, kint lesz-e vagy sem. És akkor se, ahogy egy ilyen 90%-ra tudom mondani, mert már volt olyan, ahogy azt mondta, hogy tud jönni, másnap azt mondta, hogy felhívott, hogy olyan látas lehet, hogy nem tud jönni. Ez benne van, de ilyenkor szokott az lenni, hogy akkor jó, szeretnék ebből a termékből, lehet velünk egyeztetni, hogy mondjuk mit tudom én, akár a boltba bent van, és akkor ott lehet hozzájutni, vagy hogyha olyan van, akkor összeszedjük a rendelést, nálunk át lehet venni. Tehát azért vannak itt ilyen gondolatok, ilyen lehetőségek, amikkel az emberek akár élhetnek.
1: És a házhozszállítás, az is működik még?
2: Igen, most teszt jelleggel voltak már rendelések, hál' Istennek, és ezt most levontuk belőle a tanulságokat, próbáltuk tesztelni, hogy utána ez azért gördülékenyen menjen. Hetente egyszer lehet majd házhozszállítani, hamarosan meg fog majd egyébként jelenni az egyháztáji delikátesznek az oldalán, hogy milyen feltételek mellett lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást. Ugye próbáljuk például a szépkorúakat is segíteni ezzel, hogyha nem tud kijönni, akkor segítsünk neki, vagy például aki kényelmesebb, vagy úgy dolgozik, hogy nem tud mondjuk eljönni a delikátesbe akkor is. Tehát, hogy próbálunk azért a lehető legtöbb mindenkinek az igényeit kielégíteni.
1: Ez az házhozszállítás az, ami egyébként a vásárhoz is kapcsolódott? Tehát igen. Mondjuk úgy, hogy átköltözik most a bolt.
2: Így van. Így van, így van. Most már úgy kell elképzelni, hogy ugye van nekünk ez a tervicidi, reményeink szerint ezt minél hamarabb be tudjuk majd állítani ebbe, de addig, amíg nem látjuk, hogy ezt hogyan lehet fenntarthatóan üzemeltetni, addig is fog menni, nem erről van szó, csak szeretnénk ezt most már olyan szintre fejleszteni, hogy ez egy plusz szolgáltat tényleg valósan ott legyen. Most is megy, csak most már egy kicsit komolyabb szinten.
1: Bolt nyitva tartását kérlek, hogy mikor van nyitva, illetve mikor lesz a következő vásár?
2: Ugye maga a bolt az 7-től 5-ig van nyitva a hétköznap. Hétvégén ugye szombaton és vasárnap is nyitva vagyunk, úgyhogy várjuk mindenkit szeretettel. Ugye szombaton 9-től 1-ig, vasárnap pedig 11-től 3-ig vagyunk nyitva. A következő vásár pedig minden hónap 3. szombatján van. A következő egyháztáji vásár pedig augusztus 15-én lesz.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Dancsó Zoltán, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség lelkészének szolgálati útjáról hallhatnak. Nem hitét gyakorló családban nőtt fel Szentesen, de Isten felé fordult. Bár eleinte nem a teológia vonzotta, de végül mégis jelentkezett a Sárospataki Hittudományi Egyetemre, mellette azonban a rendőrségnél is dolgozott. Ma a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség lelkésze nem csak a gyülekezet előtt szolgál, hanem rendszeresen a hajléktalanok között is. A gyülekezet által fenntartott reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjében, de segíti a gyászolókat a veszteség elfogadásának nehéz útján. Dancsó Zoltánt hallják.
1: Megfogalmazódott bennem az érettség után, hogy hova tovább. Szerettem volna rendőr lenni, akkor fölvettek már a GANF-ra, a Gépipari Automatizálás Műszaki Főiskolára, oda felvételt nyertem. Akkor ugye még az érettség után, mi adtam két évet magamnak, hogy biztos legyen, akkor szereztem egy felsőfokú gazdasági informatikus szakmát, ilyen UK-ist. Na és akkor mondom, hát akkor vagy tesi tanár, vagy kémia tanár, így mindenféle gondolat volt, de benne volt a szívemben a vágy, hogy akkor, hogy a lelkiség is ott van. Na de úgy voltam vele, hogy akkor most nem megyek, hanem elindultam, ez a Jónás effektus szerintem, elindultam Kecskemétre a GANF-ra. És ott én egy évet lehúztam, de az a tűz, az a vágy, az nem csitult bennem. És akkor kértem, mint Gedeon, hogy akkor most kiteszem a gyapjút, akkor most, hogyha ez lesz, akkor ez lesz. Szóval azért próbatételt adtam az Úristennek is, mert azért 6 év, az 6 év. És akkor megerősödve, amikor indulj, és akkor elindultam. Elindultam, nem is Debrecenbe elsősorban, én tisztántúli vagyok, hanem elindultam Sárospatakra.
2: 6 éven hol szolgáltam?
1: Hát 6 éven Józsán kezdtem, Gacsányi Zsoltnál, hogy én rendőrségnél dolgoztam, és le kellett szerelnem, ugye 2013-ban szereltem fel, és 2016 augusztusában le kellett szerelnem, mert nem kellett 6 évre.
2: Jó, te a teológia mellett a rendőrségnél dolgoztál? Aha. Aztán ez a rendőri vágy sem csiszolt új láza, hogy két tűz együtt, igen, értem.
1: Nem, hogy fegyveres biztonsági ruha voltam, és azóta már volt 8 rendőri esküvőm, megtartom velük a kapcsolatot.
2: Józsa, ugye akkor a 6. év, és utána igen. Rögtön nagy templom?
1: Nem, úgy volt, hogy Józsa volt a 6. év, de ott Tégláson volt egy folyamatásom, aki megcsinálta a hülyeséget, és kicseréltek bennünket. Na hát én Tégláson, Molnácsán nagy tisztelet, aztán újraélettem. Én Csillanént azóta is tisztelem, szeretem.
2: És akkor na, hogy jöttél be Debrecenbe és nagy templom?
1: Mondtam nagy tisztelet asszonynak, hogy Csillanét tessék várni, majd mi megkérdezem esperesőt vagy Zsimondot, hogy számít-e rám, van-e rám szükség, vagy nem. És azt mondta nekem, hogy esperes, hogy nem tud nekem mást adni. Egyházmegyében, hát hogy isek, már telített vagyunk, meg stb. Mondtam azt, hogy jó. Mondta, hogy akkor reménysugár. Mondom, reménysugár. Így mondta esperes, hogy nem azt mondtad nekem, hogy rendőr volt. Hát mondom, fegyveres biztonság előtt, a migrációr kísérő osztályon voltam. Hát csövörbe vödörbe, ott zártam az ajtókat, majd nyitom majd az ajtókat, és akkor így kaptam meg a reménysugarat. Csak én nem tudtam, hogy a Halitan szállónál azzal az, hogy kimondom az ítéletet magamra, hogy kevesebb lesz a szolgálatom. A Halitan szállóban, ha sokan oda kerültek, előttem lelkészek, azt mondták, az csak az a ugródeszka, hogy ott vagy egy darabig, után kimész gyülekezetbe önálló lelkésznek. Hát én törtem rendesen, szerintem az utat, hogy ne csak hajléktalan misszióval foglalkozzak, hanem konfi, ifi, gyülekezeti szolgálatok, mert én úgy érzem, hogy talentumot kaptam az Úristentől a szolgálatokra, akkor én nem akarom azt, hogy konzerválódjon az én talentumaim azért, mert úgy érzem, hogy csak erre van szükség ott.
2: Ez a különböző szolgálat, itt-ott-amott, mellette a millió munka, a rengeteg embernek a megismerése, és ezáltal rengeteg olyan embernek a megismerése, aki nem vallásos, nem hívő. És hogy ne akard minden áron az Isten felé terelni, de próbáld megérteni, de mégis valamit megmutatni, tehát hogy ez a, nem tudom, egy kicsit ilyen prófétai nekem ez a te helyzeted, és akkor betesznek a legnehezebb szolgálati területre, a hajléktalanok közé, ahol szerintem az embereknek a 90%-a teljesen elvesztette a reményét arra, hogy ő még egyszer valaha olyan életet éljen, és visszaintegrálódjon a társadalomba, ahogy ő szeretné, és akkor, hogy ugye festettél már lakást olyannak, aki onnan kikerült, és utógondozod őket, és megkérdezed, hogy hogy vannak. Tehát, hogy lehet, hogy ez nehéz, és lehet, hogy sokan ezt egy kicsit büntetésnek élik meg, hogy egy olyan területre mennek szolgálni, ami majd nem, mintha sziklára vetnéd a magot, de mégsem. Tehát, hogy azért te ebbe is megtalálod azt az utat. És én úgy gondolom, hogy nem véletlenül vagy ezekben a nehéz helyzetekben, vagy nehezebbnek gondolt helyzetekben.
1: Nem csak festettem, hanem csiszoltam is, meg laminált padlót raktam. Fölvettem a kantáros nadrágot, a baseball sapkát visszafordítva, füldugó be, és akkor vágtam a laminált padlót, zajzat kiegyenlítő beton után mentem lecsiszolva, rendbe. Szóval megcsináltam azt is, hogy meglegyen, szegélyeket kivágtam, azokat is odaillesztettem, nem ragasztottam, inkább furtam, de úgy úgyhogy nem kívülről nem látszik semmi igazán, hanem egy ilyen sávban van, hogy utána rátettem a díszburkolatot. Én úgy érzem, hogy az én életem, amit mondtál is, Bori, hogy öcsém fogalmazott, hogy te Zoli, te sose leszel a gazdagok csuhása. Te mindig a szegények, elesettek csuhása leszel. Ezt öcsém fogalmazta meg. Azt mondja, mi az életünkben sosem fogunk olyan magasra jutni, de Isten magasra fog tenni minket. És most nem pozícióra gondolt, hanem emberségben, emberileg. És hogy valahogy szerintem ezért vagyok én más, és ezért nem értelek meg sokszor esetleg lelkész kollégák, hogy én miért gondolkozok máshogy. Én azt is mondtam egy lelkész kollégának, hogy hálát kell adni ezért a padért, hálát kell adni a dolgokért, vagy le kell venni a fekete-fehéret, és akkor venni fel nadrágot, és csináljuk meg mi magunk két kezű munkával. Nem akarok kiégni, nem akarok elégni, hanem az Úrért égni, és kérem tőle, mindig töltsön fel. Nagyon sok minden van körülöttem, amire tudnék nézni, csak tudatosan kell figyelni, hogy többet kell Istennel foglalkoznom.
2: És akkor talán zárásképpen még azért, ha már a Jóisten azért ilyen viszonylag nehezebb terepekre helyez téged, akkor választottál egy hasonlóan nehéz terepet, a gyász feldolgozást, ami nyilván főleg az első időszakban a szerettünk elvesztését követő fél év, ami szerintem a legnehezebb. Uh-huh. Ott érzelmileg olyan hullámvasútra ül fel az ember, ahol hajlamos akár a Jóistentől elfordulni egy időre. Dühösnek lenni rá, és értetlennek, és keresik a miérteket. Miért érezted úgy, hogy ezt a terepet is vállalnád, és egy ilyen nehéz időszakban kísérnél embereket?
1: Hát én ide kerültem a nagy templomhoz, én nem tudtam, hogy ennyire specifikus ez a nagy templom, hát ez minden téren specifikus. Én úgy voltam rá, hogy ugye két lelkészes modellt hozok a fejembe, szentesről, aztán egy lelkészes téglásról, szóval én nem tudtam, hogy ilyen specifikus, hogy már mindenkinek mondott a tortából egy szelet, hogy ki mit csinálni, úgy voltam, hogy hát mindenben fiatalok, akkor idősek, és mindig lett volna valami, de hát itt nagyon le voltak korlátozva a dolgok. Tudom, hogy két év volt, amikor nagyon sok embert temettem. Szerintem több mint 30-at is temettem.
2: És azért itt jegyezzük meg, hogy sokszor olyanok a temetési szolgálatát is végzed, akiknél nincs más csak ott, mint csak a sírások, ugye, mert hogy a hajléktalan testvéreket nem kísérik.
1: Így van. Na az volt az első, amikor így szembe ötlött, hogy mondjuk lelkész úr, kimegyünk, ott leszünk a testvérünk temetésén. A kántorral voltam, meg a sírások bártak, hogy atyám, az itt tiszteletben. Nem lesz hosszú, mondom, nem lesz hosszú, de azért a életutat elmondom, jó, meg a isteni vigasztaló igéjét. Mert volt olyan temetésem is, aki a gyülekezethez tartozott, és kért, és hogy én temessem el. Ott más volt ez. Szóval azt éreztem, hogy minden temetésnél máshogy kell felkészülnöm. Nincs egy standard, mindenkinél máshogy kell felkészülni, és ez valahogy erőt adott abban a tekintetben, és feltettem a kérdést, hogy uram, amikor megnéztem a Fegyvertelen Katona című filmet is, és mondom, mi lesz az elesettekkel, mi lesz a hozzátartozókkal, kik lesznek ők, vagy hogy lesz ők, és emlékszem, hogy Bodósán tanárnő 2019-ben jött be, hogy a Covid készítette fel a kórházi lelkészeket, gyászfeldolgozó képzés a Hittudományi Egyetemen. Mondom, felhívtam, hogy tanárnő azért, hát ugye már mezei lelkészeknek ismer. Na és akkor ő készített fel, ugyanúgy, amit kért, be kellett adnom, szóval beadandó volt, hogy is mondjam, kellemes beszélgetés és a vizsga volt igazán, nem tudom, ezt lehet-e vizsgálnak nevezni, de megkaptam a papírt a képzésről, és akkor elkezdtem, és akkor ott voltam a nagy templomban, hiszen fönn voltam, és azt mondtam, hogy uram, elvégeztem, és mondom, uram, tudom, hogy azt mondta az igében, hogy küldjél munkásokat az aratásban, hogy legyenek többen a te országaidnak a munkásai, én meg azt úgy imádkoztam, hogy küldi embereket hozzám, akiknek az aratás már elvette a szeretteiket. És így jöttek először négyen. Utána jött a következő, akkor voltunk hatan, aztán hárman, voltunk, hogy jöttek majd nyolcan, csak az időpont nem volt jó, szóval Isten áldásának éreztem igazán. Utána képeztem magamat is, elkezdtem a mentálhigiéni képzést.
2: De hogy tudnád csumázni az eddigi életutadat?
1: Summázni? Vezessen az Úristen. Vezessen az Úristen tovább. Ha már valakinek az életében egy mosolyt tudok csalni, és nem, én nem olyan típusú lelkész vagyok, hogy na meg kell térned, ez a jó, hanem az én életemmel akarok úgy világítani az Isten dicsőségére, és nem én, hanem az Isten világítson általam, hogy lássák az én cselekedeteimet, ezért dicsőítsék az Istent. Szóval bennem a vágy az, hogy segítsek az embereken. És azt is el kell fogadni, amikor nem sikerül segíteni. Azt nem kudarcként élem meg, mert hogy sokszor az ember képes begubbózni, mint a lepke, amikor báb, és akkor majd én ott elintézem magamban a dolgokat. Igen, ám, csak nem mindegy, hogy kerek ki, hogy milyen lepke leszek, hogy most akkor sérült lesz a szárnyam, vagy valami, és nem tudok repülni, vagy amikor szépen kijön a bábból a lepke, nem szabad segíteni neki, hogy saját maga folyamatában jöjjön ki, hogy megerősödjön a szárnya, ugye ezt sem a gyászfeldolgozás, hogy megerősödjenek, és visszaintegrálódjanak a közösségbe, szeretteik közösségébe.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak Dancsó Zoltán a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkészének szolgálati útjáról, az egyháztáji delikátesz működéséről és a hétvégi Reformátusok Szárszói konferenciájáról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Mozás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, ezt közölte a miniszterelnök Facebook oldalán csütörtökön. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Dunajob partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik, elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, hogy elkezdődhessen a műtárgy építése ott is. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik, ismertette a miniszterelnök. Magyar Péter arra is kitért, hogy jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Eközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani, fogalmazott Magyar Péter. Az Eseni Köznevelési Minisztériumban foglalt javaslatok megismerésére és szakmai párbeszédre adott lehetőséget a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel tartott egyeztetés, ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit úgy fogalmazott, minden gyermek más és egyedi. Eltérő ütemben fejlődik, más erősségei vannak, és más támogatásra lehet szüksége ahhoz, hogy kibontakoztathassa képességeit. Erre a szemléletre épül az Eseni Köznevelési Minisztérium is, amelyről Kukainé Lányi Marietta, a közoktatásért felelős államtitkár, és Kereki Judit, a korai gyermekkori jólétért felelős államtitkár szakmai egyeztetést folytatott a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel, tájékoztatott a tárcavezető. Lannert Judit jelezte, a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés, vagyis a DIU egy civil és szakmai összefogás, amely a sajátos nevelési igényű és a sokféleséget mutató gyermekek befogadó, támogató köznevelését segítő szakmai javaslatok kidolgozásán dolgozik, és ennek részeként készítette el az eseni köznevelési minimumot. Iskola kezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. Káncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. A kormány nyár elején 50 ezer forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén még nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyermekek évközbeni felzárkózására. Ezért az idei adománygyűjtés célja 2000 fejlesztő órára elegendő pénz, 20 millió forint összegyűjtése, közölte az elnök. Az országgyűlés döntése nyomán néhány ügyet év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a Belügyminisztérium.

0: Joknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. A belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, hívta fel a figyelmet a szaktárca.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti-északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Egy idő múlva az öregember lábra kelt, oda cammogott a barlangfalánál fölhalmozott hasított fához, és néhányosábot rávetett a parázsa. A láng sárga nyelve pattogva kapott bele a bükkfába. A gyerek fölnézett. Kétségbeesésült a szemében. Miért szaladtam el, öreg apó, miért? Vasvilát se ragadtam, baltát se, csak szaladtam. Megijedtél, felelte lassú szóval a vénember. Se vasvilla, se balta nem segített volna ezen. Elhomályosult a tükröd, s nem vetítette a fényt. A félelem nem Istentől való. Aki legyőzi, az legyőzte magát a gonoszat. A félelem az ember legnagyobb ellensége. A gyerek hallgatott és bámulta az éredő tüzet. Az öreg lábra kelt megint, kilépett a barlang szájába, körülnézett, motyogott is valamit, majd kinyújtotta kezét a völgy felé. Odalent félelem uralkodik, gyerek, félelem és sötétség. Sóhajtott. Nem válthatjuk meg a világot, mert minden ember önmagában hordozza a maga megváltását, és senki más nem végezheti el helyette. De azért megtehetjük mi is a magunkét. Na gyere! Hova? Nézett föl a tönkről döbbenten a gyerek. Ne törődj te azzal, csak gyere! Odakint, mintha elállt volna az eső. Csöpögtek a sziklák meg a fák, és fellegek borították az eget, súlyos fellegek, de az eső elállt. Az öreg lassú, nehézkes léptekkel haladt lefelé a sziklacsapáson, hosszú bottyára támaszkodva, s mögötte a gyerek hosszú nyelű baltával a vállán. A csöpögő szálerdőben fél homály volt, alig lehetett látni a keskeny kanyargó ösvényt. Csöndben mentek keresztül a szálason. Aztán egy kis lefutó gerincnél véget ért az erdő. Irtás volt előttük, széles, kopasz irtás le egészen a zúgó patakig. A patak mentén az út kanyargott, és az úton emberek hosszú sora mozgott, lassan, fáradtan, fölfelé a távoli gerincnek. Rab magyarok ezreit terelték azon az úton, muszka katonák orosz föld felé. Terelték őket, mint birkanyájat, kórjongatva, káromkodva, pihenés nélkül, puskatusával verve mindazokat, akik lemaradtak. Az öreg ember kiállt egy előrehajló sziklakőre, és alámutatott. Félelem és gonoszság uralkodik odalent, mondta lassú szóval. Lássuk, gyerek, hogy mit tud az Úr jósága kezdeni velük. Előre nyújtotta a karját a völgy felé, és úgy állt ott mozdulatlanul magos emelt fővel. És egyszerre csak ketté váltak a völgy fölött a fellegek, és a menetelő emberekkel szemközt fölragyogott a nyugovóra hajló nap a maga teljes fényességében. Az emberek megtorpantak odalent, és kezüket a szemük elé emelték. Megtorpantak a katonák is. Szájt átva bámészkodtak. A patak duzzadt medréből sűrű fehér köt kezdett emelkedni, emelkedett gyorsan, és pillanatok alatt elérte a rongyos fáradt emberekkel megtömött utat. Fölévük gördült, és bétakarta őket, mint egy jóságos puhatakaró. Jól figyelj most, gyerek, mondta az öreg ember ott fent az irtás tetején. Most derül ki mindjárt, hogy kiben mi lakozik. A gyerek bámult lefelé, de nem látott egyebet, csak a sűrű ködöt, ahol azelőtt az út volt. És a köd fölött a ragyogó szép napsütötte égboltozatot. Akik a ködben vannak, alig ha láthatják a napsütést, vélte a gyerek. Miként lehetne hasznukra? Hogy miként? Mordult vissza az öreg. Hát úgy, hogy abban a sűrű ködben nem láthatják a muszkák, hogy ki mit csinál és merre megy. Akiben a szabadságért való vágyakozás erősebb, mint a félelem, az megszabadul. Figyelj csak jól! És valóban, egyszerre csak itt is, amott is, emberek emelkedtek elő a ködből. Jöttek fölfelé, lassan, óvatosan a kopaszra tarolt hegyoldalon, míg csak ki nem léptek a ködből a ragyogó napsütésbe. Ott egy pillanatra megálltak, aztán loholni kezdtek fölfelé a meredeken, kit ahogy a lába bírt. Lehettek vagy 30-40-en. Ezek egyszer megmentődnek, örvendezett a gyerek. De alig mondta ki a szót, az egyik ember odalent a meredek aljában már is megállt, és elébb visszanézett, amerre az utat tudta a ködben, majd fölpislogott a gerincre, amelynek peremén ott sűrűsödött a rejtek helyett kínáló fenyves erdő. Oda szólt a mellette kapaszkodónak, és az is megállt. Néztek fölfelé, néztek lefelé, és csak álltak egy helyben tanástalanul. Mi bajuk ezeknek? Hökkent meg a gyerek. Kifogyott belőlük a szusz? Kifogyott belőlük a bizodalom? Sóhajtott az öreg. A félelem erősebb bennük, mint az élet. Egyre többen álltak meg a meredek hegyoldalon. Volt, aki csak állt tanástalanul, volt, aki fáradtan leült, a kezébe temette arcát, és volt, aki megfordult, és csüggett vállakkal visszaereszkedett a napsütésből a ködbe. Végül már csak négyen maradtak, akik megállás nélkül kapaszkodtak tovább, fölfelé a meredek írtáson. Lihegésüket hallani lehetett messzire. Jöttek, jöttek, búdácsoltak feljebb és feljebb, míg egy sűrű kis bokroshoz értek, amit valamiképp meghagytak a baltások. Ott az előhaladó megállt, és behúzódott egy sűrű ágú kis fenyőcske mögé. Pihenhetünk itt egyet, mondta lihegve a kapaszkodástól. Messzire vagyunk már az úttól, nem lennek meg többé. Szép szálember volt, talán 50 éves, s a borostás szakál, borzas haj, szakadt kabát, és az elszennyesedett ing ellenére is úriembernek látszott. Leült, és könyökére dőlve elhevert a sűrű kis fenyőbozótban. Követte példáját a másik három, és egyik a másik után. Úristen, Uramisten, szabadíts meg minket a gonosztól. Roskat le melléje, elsenek egy hosszú, sovány, fekete ruhás. Legyen meg a te akaratod. Ez pap lehet, ki Isten szolgájának vallja magát, morogta odafönt a kiugró szikla lábánál az öreg, és még annyit se tud, hogy Isten akaratából nem történik gonoszság, csupán ember akaratából. Utána egy kis köpcös, kopaszodó ember roskadt be a bozót védelmébe. Én nem tettem semmit, panaszolt a kapkodó lélegzettel, nem vettem részt a háborúban, nem politizáltam, egyszerű boltos ember vagyok. Az utcán fogtak el a katonák. Miért tették ezt velem, miért? Mert nem volt elég esze ahhoz, hogy elbújjon vagy elmeneküljön. Esett neki ingerülten a negyedik, egy vékony pénzű fiatalember. Mert azt hitte, hogy ha nem veszélyes semmiben, nem áll hegy semmiért, nem tartozik sehova, csak hajlong mindenki előtt, aki belép a boltjába, akkor békén adják. Azt hitte, ugye? Zuppant le a kis boltos ember mellé a földre. Hát most megtanulta, hogy ez a világ nem a hajlongóké, hanem a verekedőké. És aki élni akar benne, az meg kell, hogy tanulja a verekedés mesterségét, mert máskülönben felfalják a vadállatok. Hát, ha olyan jól megtanultál verekedni, öcsém, adta fel a kérdést szárazon az úriember, aki elsőnek ült le oda a bozódba, hogy van az, hogy mégiscsak ide kerültél közénk? Mert nem tanultam meg idejében, amit tudnom kellett volna, vicsorgott vissza a fiatalember. A tanítóképzőben olyasmit tanítottak csak, aminek kevés hasznát láttam mindeddig. De most már megtanulok bombát gyártani, ha kell mérget keverni, gyilkosokat ölni, meg én. Az Úr törvénye békesség és szeretet, emelte föl szavát a pap, aki kardot fog, kard útján vész el. Elvész az is, aki nem fog fegyvert, mordult vissza a tanító. Ha már pusztulnom kell, akkor legalább magammal viszek néhányat a pusztítók közül, hogy azzal is kevesebb legyen. Üres beszéd, mondta lenézően az úriember. Én ügyvéd vagyok, és ezért a kommunisták osztályellenséget látnak ma bennem. Pedig jogtanácsosra, nekik is szükségük lesz előbb-utóbb. Mihelyt egyensúlyba szökken újra ez a háborús helyzet, háborúból nem él meg senki. Nem hát, bolintott megértéssel a boltos. Enni kell, öltözködni kell, áru kell. Felütötte hirtelen a fejét. Mit csinálok én itt? Hova megyek? Egyéb sincs itt, csak a hegyek és az erdők tele vadállattal. Mit keresek én itt? Lám a többieknek eszük volt, ott maradtak az úton. Én nem voltam katona, úriember se voltam, mindössze egy szegény, boltos ember, akit tévedésből fogtak el ezek a katonák az utcán. Előbb-utóbb rájönnek a tévedésre, és hozzáeresztenek. Talán még kártérítést is fizetnek. Kinyithatom újra a boltomat. Micsoda, bolond vagyok. Szökött talpra a kis kapasz. Ha észreveszik a katonák, hogy szökni akartam, még agyon is lőnek. Azzal kiugrott a bokorból, és apró kis szögdécseléssel esetlenül lóbálva karjait, szaladni kezdett lefelé a lejtőn, vissza a ködbe temetett út felé. Egyszerű ember, de nem buta, jegyezte meg az ügyvéd. Ha visszatérek Kolozsvárra, újra csak elfognak, és talán még rosszabbul is járok. Föltápaszkodott ő is, és indult a boltos után, vissza, amerről jött. Lábra kelt a pap is. Nagyot sóhajtott. Az Úr akarat ellen nem tehetünk semmit, motyogta esetten, és követte az ügyvédet. A tanító ülve maradt. Úgy szólt utánok halkan. Kívánom, hogy ne bánják meg. Itt maradsz? Fordult vissza elszörnyedve a pap. Mit kezdesz itt egymagadban? A fiatal tanító rántott egyet a vállán. A jóisten alkalmat adott a szabadulásra. A többi azután az ő gondja, nem az enyém. Bocsássa meg az Úr a szavaidat, morogta a pap, és ment tovább lefelé. Hamarosan elnyelte a köd mindhármat odalent. Fönt a kiugró szikla lábánál folytott hangon megszólalt a gyerek. Azt hittem, hogy megmentődnek valamennyien, de még az a kevés is, aki neki kezdett a szabadulásnak, még az is visszatért, kivéve egyet. Nem értem, öreg apu, mi történt velük? Nem hisznek az életben, felelte halk szóval az öreg. Elvesztették magukat, mert bizony a megváltást ingyen kegyelemből adja az Úr, de csak annak, aki maga erejéből megdolgozik érte. És mi lesz velük? Azzal a sokkal odalent. Elhajtják őket, mint a vágóhidra való jószágot, mert hiányzik belőle a lélek ereje. Ahogy ezeket a szavakat mondta, lassan kialudt a napfény, megszürkült az ég körös körül, és esni kezdett újra az apró szemű, hideg novemberi eső. Egy maradt csak ide fönt, mondta halkan a gyerek, és állával alábökött a sűrű kis fenyőcskék felé, ahol a tanító lapot. S vele mi lesz? Elválik az is, felelte lassan az öreg. Addig is gondját viseljük ennek az egynek, akit Isten kijelölt. Lövés csattant, odalent a patak völgyében. Katonák kiáltoztak. Színese volt többi a ködnek, csak az eső esett, és mélyen lent az úton embereket tereltek Muszkaföld felé. Mihelyt az aláboruló este ráterítette sötét kendőit a világra, s az utat odalent már eltakarta szem elől a szürkület, a tanító előkúszott a fenyőbozótból ott az írtás oldalában, és kapaszkodni kezdett fölfelé. A gerincen ott várt Reája, az öreg ember, meg a gyerek. Isten hozta, szóltra az öreg a szikla sötétjéből. Jöjjön már, hadd vigyük száraz helyre. A fiatalember megtorpant. Mi? Kicsoda maga? Ne törődjék azzal, csak jöjjön, biztatta az öreg. Azzal nem is vesztett több szót vele, csak megindult előtte vissza a barlanghoz. A gyerek mögötte, azt se nézett vissza. A sovány tanító döbbenve álltott néhány pillanatig, aztán megcsóválta a fejét, dünnyögött valamit, és követte őket a kanyargós csapáson. A barlang fekete torkában még mindig izzott a parázs. Fordíts egyet a rönkön, Dani, szólt az öreg a gyerekre, és szórj egy kis rőzsét a parázsra, fújj meg egy kicsikét. Maga pedig fordult hátra az idegenhez, aki görbetten álltott a barlang szájában, és hallani lehetett a vacogását. Maga pedig gyűjjék be az esőből, és tegye le magát arra a fatönkre ott. Látja? Mi? Látni fogja mindjárt, mihelyt életre kél a láng. Addig is álljon idebé, ahol nem esik. A parázs szeme nagyra nyílt a sötétben, ahogy a gyerek fordított egyet az éget rönkön. Aztán hallani lehetett a rőzse zörgését, és látni lehetett a gyerek pufog képét is, ahogy közel hajolt a parázshoz, és fújni kezdte. Parányi láng szökött elő, belekapott a száraz rőzsébe, s pillanat alatt megvilágosodott a barlang. Na ott a fatönk, üljön csak le, és a tűz felmelegíti hamar, szólt rá vendégére az öreg. Falunk egy kis füstölt szalonnát roskenyérrel. Hadd térjen vissza magába az élettanító úr. Hallottam, ahogy mondta a többieknek, hogy tanító volt. Hol tanítóskodott, ha meg nem sértem vele? A sovány fiatalember leült a fatönkre, köhécselt néhányat, és oda tartotta kiveresedett kezeit a tűz felé. Még sehol az igazat megvalva, ismerte be kissé szégyenkezve. Éppen csak, hogy megszereztem az oklevelet, és ránk szakadt a baj. Nagyenyedi vagyok, és minket meghagytak Romániának. Így aztán el is vittek a rományok mindjárt munkaszolgálatba. Beszarábiában építettünk utat, ástunk árkokat. Megszöktem onnan, át a hegyen, ide Észak-Erdélybe. Rokonokhoz mentem Bolozsvárt. Jó volt Magyarországgal lenni. Életemben először bizony jó volt, Istenem. De már jöttek is hamarosan a muszkák meg a románok, akik Hitler után Sztálinhoz szegődtek. Katonának jelentkeztem, de késő volt már. Söpörtem a kaszárnya udvarát, végeztem, ami munkát csak adtak, de amikor menekülni kellett, ott maradtam. Ott kaptak el a muszkák meg a románok mindjárt az első este, ahogy rátörtek Kolozsvárra. Teremtő Isten, mit műveltek ott? Ha csak egyet is meg tudtam volna ölni közülük puszta kezemmel, de mit ér a kéz, ha nincs benne erő? Megörvett a fatönkön, borzas fekete haja majdnem belecsöngött a tűzbe. Lélekben az erő nem a kézben. Szólalt meg hal dörmögéssel az öreg ember, ahogy előjött a barlang mélyéből. Markában fél kenyér és jó darab szalonna. Vágott a késével mindkettőből, és oda nyújtotta a kopott pantallós legénynek. Egyék, itt van a késem is. Magánál alig ha hagyták volna meg az ilyesmit. Te pedig fordult a gyerekhez, fogd a korsót, hoz friss vizet szaporán. Az ázott fiatalember rábámult a kenyére meg a szalonnára, aztán falni kezdett, mint egy kiéhezett vadállat. Evés hangja töltötte meg a csöndet, és ázott gúnya keserű szaga, ahogy a tanító ruházatából emelkedni kezdett a pára a tűz melegétől. Ilyen jót nem ettem régen, magyogta a szerencsétlen, mihely két falás között szóhoz jutott, és még a szeme is megkönnyesedett belé. Hálásan köszönöm. Istennek jár a köszönet, bólintott az öreg. Nem is esett több szó, míg mindhárman be nem fejezték az evést, és húztak is utána egyet a korsóból, amit a gyerek töltött meg a forrás vizével. Az eső még mindig esett odakint, pattogott a bükkfa a tűzön, és melegítette a barlang belsejét. Olykor-olykor beverte a füstöt a cél, és megfényesítette a szemeket. Az én nevem Derecskei Péter, szólalt meg végül is a szakadt pantalós legény, miután letette a korsót és a száját is megtörölte utána, és amint mondtam már, nagyanyedről vagyok. Magukat hogy nevezzem? Én vagyok az öreg, felelte lassan a vén ember. Neveznek másképpen is, látóembernek, kuruzslónak, mit tudom én. Ez meg itt Dani, szolgám és tanítványom. Ide valósiak? Ide is meg, amoda is, mindenüvé, ahová rendel bennünket az úr. Derecskei Péter ránézett az öregre. Hosszasan nézte. Maga még mindig hisz abban, hogy van valahol egy Isten? Tette föl végül is a kérdést. Az öreg visszaadta a nézést, és szeme, mintha sugárzott volna a félhomályban. Hogy van-e? Hát maga is itt van, én is itt vagyok, és itt van a gyerek is. Miképpen lehetnénk itt, ha nem létezne Isten? A sovány fiatalember elbámult, mint aki ilyen beszédet nem hallott még soha. Aztán felfakadt belőle a szó keserűen. Hát azok odalent, kik ölik a magyart? Terelik az embereket, mint a marhát a vágóhídra, és nem kegyelmeznek asszonynak, gyereknek? Azok is itt vannak. Isten akaratából vannak-e itt? Miféle Isten lehet az, aki gyilkosokat, latrokat, haramiákat uszít a világra? Jobb, ha nem hiszek Istenben, mintha elhiszem, hogy az ő akaratából történik minden. Haragosan csattantak a szavak, méreg volt bennük, lélekölő méreg, amely megtöltötte körülöttük a barlang nyírkos félhomályát. Mikor kifagyott belőle a szó, lehajtotta a fejét, mint a rossz gyerek, aki szidásra vár. És talán arra is, hogy valamiképpen mégiscsak elhitetik vele, hogy van valahol egy erős, hatalmas, bosszúálló Isten, aki hétszeresen fizeti vissza a rosszat azoknak, akik rosszat cselekednek, és fölemeli az eltiportakat. De jó ideig csak a csönd nehezedett riályok olmosan. Aztán hosszú idő múltával megszólalt az öreg ember, és csak ennyit mondott. Az ember sorsán egyedül csak az ember maga segíthet. Az Úristen mindössze megadja hozzá lehetőséget. Azoknak, akik a nagy tanítómester szavai szerint élnek és cselekszenek. A megváltást minden ember maga kell, hogy véghez vigye, a megadott kócs szerint. A baj gyökere ott van, hogy mindezt nem tanítják ám az iskolában. Na de most okosabb lesz, ha abba hagyjuk a beszédet, és eltesszük magunkat holnapra. Minden nap meghozza a maga gondját, baját és a maga gyümölcsét is. A mi dolgunk csak az, hogy megorvosoljuk a bajokat egyenként, ahogy jönnek, mindegyiket a maga idejében, és hálát adjunk a jóért, ami utunkba esik. Ott hátul bal felé üres fekvőhelyet talál a tanító úr, és két cserge pakrócot hozzá. Adjon az Úristen békés nyugodalmat! Azzal feltápászkodott az öreg a fötönkről, és becammogott jobb kéz felé a barlang sötétjébe. Hallani lehetett, hogy szöszmötölt egy ideig a száraz szénában. Aztán ez a nesz is elült. A gyerek megrakta a tüzet súlyos, hasítatlan tölgyfával, és hátra vonult ő is. Derecskei Péter magára maradt a tűzzel és az esővel odakint. Lógó fejjel bámult a nyers tölgyfával küszködő lángokba, aztán nehézkesen lábra kelt ő is, és bevánszorgott a megadott irányba. Meglelte a sziklafal tövében a felhalmozott szénát, elnyúlt rajta, és magára húzta a csergét. Úgy süllyedt el körülötte a világ, mintha ott se lett volna soha. Másnap reggel még mindig esett az eső. Nyúló sötétség tapadt a sziklához, és a hajnali szürkület alig tudott behatolni a barlangba. Elsőnek az öreg ember kelt lábra. Felélesztette az elhambadt tüzet, lement a forráshoz, megmosakodott, és amire visszatért, már talpon volt a gyerek is. Szedd elő a nyársakat, rendelkezett az öreg, szalonnát pirítunk. Annak szaga fölébreszti majd a vendégünket is. Úgy is történt. Alig kezdett pirulni a jóféle szalonna a tűzön, megzörrent oda bent a széna, s jött is kifele Derecskei Péter álmosan gyűrött ábrázattal. Odalent a forrásnál megmosakodhat, javasolta az öreg. Addigra elkészül itt a bendőbe való is. A tanító legény kicammogott a barlang szájáig, és ott megállt. Kipislogott a csúnya, ázott világba. Esik, jegyezte meg. Víz az is, vigasztalta az öreg a tűz mellől, nem ártalmas. Derecskei Péter megcsóválta a fejét, sóhajtott, aztán mégiscsak kilépett az esőbe, és elindult lefelé a forráshoz. Amikor kis idő múltával visszatért onnan, másféle embernek látszott, még a járása is, mintha megfiatalodott volna. Hideg víz buzog elő a földből errefelé, mondta, amikor odalépett a tűzhez kezet szárítani, de jó ízű víz. Isten adta, jegyezte meg az öreg. De ragadja már meg azt a nyársat, fordította másfelé a szót, és csöpögtesse a jóféle zsírt arra a roskenyérre ott. Csöndben ettek. Odakint, mintha nyiladozni kezdett volna a homály. Megcsöndesedett az eső is, és szél indult nyugat felől, emelni kezdte a fellegeket. Kitisztul, mondta a gyerek, hiszen idegjő. Jó lesz, ha béhozok néhány őre való fát. Honnét menekültek maguk ide? Tette föl hirtelen a tanító a kérdést, miért magukra maradtak. Az öreg megütközve nézett rá. Csak azok menekülnek, akik félnek valamitől, mondta egyszerűen. Mi nincs mitől féljünk, hiszen az Úr titkát őrizzük. Nemzedékről nemzedékre, míg csak gyökeretlen ember újra a magyarok lelkében, mert amíg ez meg nem történik, addig bizony nem lesz békessége ennek a népnek, és maga az Úristen se segíthet rajtok. Gyógyíthatunk, itt-ott példát is mutathatunk, de a megváltást azt maga a nép kell elvégezze.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradványelszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4.300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, amit 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A miniszter úgy fogalmazott, a vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjanak az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgoznak. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, ezt mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légiparádé lesz, amelyet a rakpartról lehet majd megtekinteni.

0: A rendezvények részletes programjait az augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Scorpio Zene 10 húra is egy dobosra 1981-ben megjelent lemezeivel ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A zene tíz szóra is egy dobosra a Scorpio együttes 7. albuma. A lemez 2013-ban egy CD-n is megjelent a Grund Records jóvoltából. Az újra kiadás 9. helyezést ért el a Mahasz Top 40 album, DVD és válogatás lemez listáján.

1979 tavaszán a rendkívül sikeres Scorpio feloszlott, a magára hagyott Fenrész Károly nem maradt tétlen, és a generál volt gitárosával, Tátrai Tiborral, valamint a korálból kivált Pap Tamással létrehozta az új Scorpiót.

Az új trió egy zenei legfrissebb, feszesebb irányvonalat képviselt elődjénél, a kor szelleméhez alkalmazkodott, rokosabb felfogású dalaikból azonban nem hiányzott a dallamosság. A közönség hamar elfogadta az új Skorpiót, és nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is igen népszerű volt a csapat.

A Scorpio ebben a felállásban 1983-ig működött, ez alatt egy kislemezük és két albumuk jelenhetett meg. 83-ban Tátrai Tibor távozásával az új Scorpionak is vége lett. Később Friendrace újra életre keltette az együttest. Két további album megjelentetése után a zenekar visszavett az intenzitásból, és már csak jelesebb alkalmakkor lépett fel. A 2013. év azonban újra alkalmat adott az ünneplésre, ugyanis 40 éves lett a Scorpio, ez alkalomból jelent meg a trió második albuma, és egyetlen kislemeze digitális feljavított hangminőségben végre CD-n.

0: Zeneszálló című műsorunkat hallották, melyben a Skorpiók zenekar Zene 10 óra is egy dobosra című lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakó ingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a víradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a víradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a víradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas víradásra, hogy már most tervezze meg a víradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra.

0: Megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Derceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság.
2: Pontosan így volt, mert édesapám Zsukoszki Miklós, ő mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben.
1: Reformátusok szárszói konferenciája.
3: Ugye azt látjuk, hogy egy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotó tagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma. Ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretöréséről, és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül.
1: Mezei Karsa énekes, a Káva zenekar nagy bőgőse.
4: Most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor válaszúton, Szentkirályon, most ugye, vagy a városban, a Hagyományok házánál sok foglalkozás, Magyar Napokon is biztos, hogy Kallós 100

0: keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy hagyományok háza, vagy a Kallós megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van. Szóval van, amit tájegységtől függetlenül, gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A kárpátaljai dercen közösségi életében különleges helyet foglal el a derceni egyházi önkéntes tűzoltóság, amely nem csupán egy mentőszolgálat, hanem a hitből fakadó szolgálat élő példája. Az alakulat létrejöttének gondolata az 1998-as és 2000-es pusztító árvizek idején fogalmazódott meg Zsukovszky Miklós református lelkipásztor szívében, aki közvetlenül tapasztalta meg az emberek kiszolgáltatottságát és szenvedését. A kezdeményezésből végül 2005-ben szervezett formában is létrejött az önkéntes tűzoltóság, amelynek célja kezdettől fogva az volt, hogy baj esetén gyors segítséget nyújtson, életeket és értékeket mentsen. Zsukovszky Miklós nem csak lelkipásztorként, hanem közösségépítőként is maradandót alkotott. Megszervezte és éveken át vezette az egységet, amely mára több tucat önkéntes szolgálatával működik, és a térség biztonságának meghatározó pillérévé vált. A derceni önkéntes tűzoltóság jelmondata is kifejezi küldetésüket. Istennek dicsőség, egymásnak segítség. A következőben az alakulatról Zsukovszky Annával, a derceni egyházi önkéntes tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgetünk.
2: Az derceni önkéntes tűzoltóság munkáját nem kell nagyon bemutatni, de mégis azért összegezve ritkán halljuk az elmúlt sok évnek a történetét. 98-as árvíz az, amely katalizátorként hatott a derceni közösségre, és amelyet, hogy rengeteg élelmiszer szervezése, főzése zajlott, hogy azon munkatársakat etessék, akik gáton dolgoznak. Izgalmas összefogás volt, és ami gyakorlatilag máig megmarad. Ekkor indult el a derceni önkéntes tűzoltóságnak a gondolata is, ha jól tudom.
3: Igen, igen, ez pontosan így volt, mert édesapám Zsukovszky Miklós, ő mindig is nagyon érzékeny volt szociálisan, és az 1998-as árvizek idején és a 2001-es árvíz idején próbált összetoborozni minél több embert, hogy segítsenek az árvízi védekezésben. Még akkor visszaemlékezve emlékszem arra, hogy egy zsigulia volt akkor, és a zsiguliára rászerelt egy ilyen számítógéphez való kis hangfaldobozt, és azzal járta a falut, és még akkor diktafonra felvette egy bizonyos szöveget, ezt kihangosítva toborozta össze az embereket, hogy akinek van lapátja, vagy bármilyen eszköz, amivel tudna segíteni a védekezésben, az jelenjen meg a parókián, és csatlakozzon ehhez a munkához. Úgyhogy az asszonyok a gyülekezetünkben összegyűlve, ők különböző élelmiszereket gyűjtöttek össze, ebédet főztek, a férfiak pedig csapatostól elindultak és próbáltak segíteni Botrágy és a környező településeken.
4: Mit jelent a derceni közösség számára, vagy a környék számára jelenleg a napjainkban ez az önkéntes tűzoltó a működése?
3: Hát egyrészt ez biztonságérzetet ad magának a gyülekezetnek a számára és a derceni község számára, hiszen nem csak Dercen községnek vállaltuk a tűzbiztonságáért való felelést, hanem a környező településeken is. Ez most jelenleg 12 ezer embernek a tűzbiztonságának a biztosítását jelenti.
2: Óriási út az, amely az elmúlt évtizedekben mögöttetek van, tehát sok éven keresztül fiatal lányként is vonultál a csapattal. Kinek mesél a legfontosabb lépcsőfokokról, az első gépjármű fecskendőről, mert ezt tudjuk a dercénektől, nem tűzoltó autó, hanem gépjármű fecskendő. Azért ma egy igen felszerelt csónakkal és egyéb eszközparkkal rendelkező tűzoltóság vagy tag, amely méltán ismert a vidékünkön.
3: Igen, az első gépjármű fecskendőnek a megérkezése is nagyon érdekes történet volt, mert apukám akkoriban a televízióban látta azt, hogy Magyarországon régebbi tűzoltó gépjárműfecskendőket szerelnek le, és újabbakat kapnak, és az már is azon gondolkozott, hogy hová kerülnek ezek a régiek. És ő akkor egy levelet írt az akkori belügyminiszternek, kevés reményt fűzött hozzá, hogy érkezik erre a levélre válasz, hogy ha lehetséges, akkor szeretnénk egy ilyen tűzoltó gépjárművet elfogadni. És hónapok teltek el, de megérkezett a válasz levélben, ezt a levelet meg is lehet még most is tekinteni az emlékszobában Dercenben, hogy Tatabánya város szeretne felajánlani egy Csepel típusú gépjárművet a számunkra, és majd ez Debrecen főterén át is adta a belügyminiszter a számunkra. Jelenleg már több mint 5 autóval, csapatszállítóval rendelkezünk, tartozik hozzánk igen egy csónak is, amelyet tudunk akár képzéseket is végezni, de volt most egy pár hete, hogy eltűnt személy keresésében is részt vettünk.
4: Hogyha már így eltűnt személykeresésről van szó, milyen munkák azok, vagy feladatok azok, amelyeket el kell látni egy önkéntes tűzoltóságnak?
3: Hát ugye mi munkánk az nagyon széles körül, nem csak tűzesetekről van szó, hanem nagyon sokszor volt már az, hogy baleseteknél segítettünk, szabadtéri tűzesetek az oltásában, akár avartűznél például, ugye eltűnt személynek a keresésében. Nagyon gyakran járunk akár gyermekeket például oktatni, ilyen nyílt napokat szervezünk, van, hogy iskolákban is ellátogatunk, vagy akár korábban ugye családi napokon helyszínbiztosítást vállaltunk. Kémény tűzesetek, nagyon széles körülön van szükség a munkánkra.
2: Balesetek alkalmával is benneteket hívnak, és nagyon sok esetben autóbaleseteknél is jelen vagytok.
3: Igen, igen, sajnos több esetben is szükség volt a segítségünkre, volt, amikor feszítő vágóval kellett például sérültet kiszabadítanunk, de sajnos sok esetben volt, amikor nagyon komoly sérülés szenvedtek, és nagyon sok esetben elhaláloztak sérültek.
4: Hogy önkéntességről beszélünk, mekkora jelenlétre, vagy milyen jelenlétre van szükség ezekben a helyzetekben, hogy helyt tudjunk állni?
3: Korábban a tűzoltó csapatunkhoz 45-en tartoztak, ez nyilván háború előtti létszám. Jelenleg 16-an vagyunk, de nagyon aktívak, nagyon aktív a csapatunk, hála Istennek, mindenki szívügyének tekinti a tűzoltóságot. 5-6-an minimum részt szoktunk venni, és mindig vigyázunk arra is, hogy oda-haza is maradjanak tartalékban is tűzoltóink, akik bármikor ők is bevethetőek, mert nagyon sok esetben volt már példa arra is, hogy egy időben akár két helyen is helyet kellett, hogy álljunk.
2: Hogyan kell elképzelni a csapatot, mert én tudom, hogy mindig fel van szerelve csipogóval, hogyha van, akkor viszont mint a filmekben, akkor szaladásul ott adjuk a karácsonyi ebédet, az újévi kacsát, és szágódunk a gócból. Mi a rendszer? Tudjuk, hogy vannak 24 órás szolgálatot betöltő, meg akik felveszik a telefont, és akik nyomják az indítógombot a gépparkban. Hogyan kell elképzelni ezt a logisztikát?
3: Kezdetekkor ez is nagyon érdekes volt, mert akkor meg nem volt semmilyen csipogó rendszerünk, hanem vagy SMS-ben értesítettük a tűzoltótársainkat, vagy pedig körbe telefonáltuk. Tudtuk azt, hogy ez nem egy gyors megoldás, de egyszerűen nem volt akkor még más technika, ami a rendelkezésünkre állt volna. Később hollandiai tűzoltó barátaink felállítottak egy csipogó rendszert, amit már azóta még egyszer tudtunk frissíteni, és így jelenleg akár egy gomnyomással 10 kilométeres körzetbe tudunk riasztást beadni. A csapattagjaink közé tartoznak nyilván gazdák, farmerek, autószerelők, gázszerelők, vagy fogorvosok például, és igen, ilyenkor ez azt jelenti, hogy amikor megérkezik a vészjelzés, vagy vészhívás, akkor aki tudja a saját munkáját, akár ott hagyja, félbehagyja, és azonnal hát szaladva, vagy biciklivel, vagy ki, hogy megközelítjük a laktanyát, felvesszük a védőruhát, és már is az első 4-5 ember, ők el is indulnak azonnal a helyszínre. Akik esetleg később érkeznek, ők pedig majd a csapatszállítóval, vagy pedig a visszaállítóval tudnak becsatlakozni az oltásba.
4: Hogyan néznek ki a felkészülések egy-egy bizonyos helyzetre? Hogyan lehet ilyenkor napra késznek lenni?
3: Tűzoltóságunk számára minden évben szerveztünk képzéseket, legtöbbször külföldi előadókat próbáltunk meg elhívni, hogy mindig tudjuk frissíteni a tudásainkat. Minden évben kétszer volt, vagy háromszor erre alkalom, és tudni kell azt, hogy önkéntesnek lenni nem kötelező, de az önkéntesek számára vannak kötelezettségek. És ilyen volt számunkra ez a képzés is. Ilyenkor nagyon sok esetben iskolában tartottunk képzéseket, ahol ilyen szimulációs feladatokat csináltunk. Van ilyen füstképző gépünk, amelyel el tudtunk játszani egy bármilyen tűzesetet, akár a pincében, ahol elhelyeztünk egy babát, amit meg kellett találjunk. Volt, hogy légzőkészülékkel kellett bemennünk, vagy anélkül. Volt, hogy tetőre kellett másznunk, onnan például kellett leereszkednünk, vagy az ablakból, hogy tudnánk például egy gyermeket lehozni, mert ugye az iskoláknak a épületei nagyon magasak és több emeletes épületekről van szó. Árvízvédelmi képzéseink is vannak gyakran, és most májusban pedig tervezünk ismét egy képzést a tűzoltóságunk számára, ahol Hollandiából fognak érkezni hozzánk előadók.
2: Én magam többször láttam bevetésen, akár a Berek-kábel területén volt egy gyár tűz, ahol a DRC-nél önkéntes tűzoltóság gyakorlatilag kiszolgálta a Berek-szászjakat és a vonzás közöttében lévőgecseket visszaállítással folyamatosan. Segített a munkát is, amikor a kettes iskola lángra kapott, akkor is jelen volt, és teljes részét oltotta, úgyhogy nagyon izgalmas volt látni azt, hogy milyen munkával és milyen profizmussal indulnak neki. és amit egyébként megyei szinten is nagyon komolyan veszek, mert tudják, hogy ez velük lehet számolni. Hát gyermeke is született ennek a derceni önkéntes református tűzoltóságnak, pedig ez a mezővári református önkéntes tűzoltóság.
3: Igen, apukám mindig gondolta arra, hogy nálunk nagyon problémás mindig a víznek a beszerzése már egy tűzesetnél. Ezért nagyon sokat dolgozott azon, hogy egy visszaállító gépelmű fecskendőnk is legyen, ami hozzánk került, az akkor egy ilyen aszfaltmosó gépelmű volt, amit egy kicsit átalakítottunk, de 8000 liternyi vizet tudtunk akkor vele szállítani. Ezt sikerült már azóta lecserélnünk, most jelenleg több mint 12000 liternyi vizet tudunk szállítani, és azért érdekesség ez, mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy kifejezetten az állami tűzoltóságnak erre a visszaállító ótonkra van szüksége, van, hogy a csapatot nem is kérnek, de egy nagyobb gyár vagy szálló Dánnak például az eloltásához van, hogy kifejezetten kérik, hogyha megyünk, az is például mindenképpen menjen. De egyébként, hogyha ház vagy lakástűzről van szó, akkor azonnal indul a gépelmefecskendő és a visszaállító is.
2: Mezővári, mit kell róluk tudni, mert ott is megkezdte a munkát a közösség, és pont ilyen keretek között teszik a munkájukat.
3: Igen, Mezőváriban is egy nagyon aktív csapat alakult, Záfán Biás Sádor püspök úrnak a segítségével, és ő koordinálja és vezeti ezt a csapatot Mezőváriban. Ők Beregszászhoz tartoznak, és nagyon sok esetben ők is besegítenek a munkálatokban. Nemrég ők is bevetésen voltak, a Muzsai Kishegynél történt ez egy ilyen hatalmas avartűz, és nagyon összetartó csapatról tudok ott is beszámolni.
1: Az elmúlt percekben Zsukovszki Annával, a derceni egyházi önkéntes tűzoltóság ügyvezető parancsnokával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Ezt a témát járják körbe idén a reformátusok szárszói konferenciáján augusztus 13-a és 16-a között Balatonszárszón. A témáról és a részletekről Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét kérdezte Buzás Bori.
2: Az idei szárszói konferencia témája a digitalizáció és a hit. Miért ezt választottátok a fő irányvonalnak?
3: Mi azt látjuk, hogy digitális korszakban élünk, egyre több már a digitális benszülött a társadalomban, akik ráadásul már nem csak gyermekek, hanem felnőtt alkotó tagjai a közösségeinknek, és azt érezzük, hogy ez egy kikerülhetetlen téma, ráadásul igen-igen időszerű, mert azt látjuk, hogy nem csak egyszerűen digitalizációról beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia előretöréséről, és ezek azért felvetnek kérdéseket folyamatosan a közösségeink életén belül.
2: Nyilván egy nagyon érdekes irányba is elmehetnénk be a beszélgetésbe, ha csak arra gondolunk, hogy hány fiatal az AI-jal beszéli meg a problémáit, ahelyett, hogy mondjuk akár a gyülekezete lelki pásztorához fordulna, tehát ez is egy téma lehet, de mégis milyen előadásokban járjátok körbe ezt a témakört?
3: Alapvetően három fő irányból járjuk körül, és a cél itt inkább az, hogy nem a tuti megmondása, hogy tehát nem azt szeretnénk, hogy most mit megmondjuk a tutit, hanem azokat a kérdéseket szeretnénk felvetni, ami bennünket is feszítenek, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen konferenciának, egy ilyen találkozónak az a legnagyobb erénye, hogy meg tudjuk ezeket a kérdéseket közösen beszélni. Így alapvetően egyáltalán egy ilyen definiáló beszélgetés, témakör vetődik fel, egyáltalán mi ez az AI, kell-e tőle félni, mit kell vele kezdeni, mit lehet vele kezdeni, mit nem lehet vele kezdeni. A másik fontos témakör az az, hogy mi milyen jogi és milyen jogalkotási feladatokat ró ránk adott esetben ez a kérdés, ha egyáltalán ró ránk, lehet, hogy semmi dolgunk nincsen vele. Mi azért ebben az időpillanatban úgy gondoljuk, hogy itt még mind az állami, mind az egyházi jogalkotónak lesz ezzel feladata, úgyhogy ez egy másik szempont. A harmadik szempont pedig az, vagy harmadik dolog pedig az, hogy mit kezdünk ezzel a különböző szakterületeken, így elsősorban a gyülekezeteink életében lehet-e ezt bármire használni, mire lehet használni az egyházunk életében, és hát nyilván az oktatásban, ahol ez felhasználható vagy felhasználandó, így az oktatás területét is fogjuk érinteni.
2: Kiket sikerült megnyerni az előadók személyében?
3: Alapvetően elmondhatjuk, hogy Csánki Attalov és Gyula Balázs, aki a Károly Egyetem kancellárja, emellett pedig a területnek jogi szempontból szakértője, őt mondjuk kiemelném, mint aki a jogi területről fog beszélni az előadók között Korem Balázs, aki a Jettel Prosuli programjának a vezetője és oktatás területén elég sok mindent sikerült már kitapasztalnia, kikutatnia a mesterséges intelligencia, a digitalizáció kapcsán, ráadásul hitval evangélikus testvérünk, úgyhogy így és teológiai szempontból is többen körbe fogják járni ezt a témát, hiszen ennek mind-mind-mind van hitéleti szempontja is, így például Ceglédi Péter Pál lelkipásztor testvérünket említeném, hogy minden területről hozzak be egy-egy embert, egy-egy előadót.
2: Mettől meddig is tart most a konferencia?
3: Augusztus 13-án kezdődik csütörtökön délután a főelőadással és pódiumbeszélgetéssel, majd augusztus 16-án vasárnap az úrvacsorás istentisztelettel zárjuk le az együttlétünket. Ezen az istentiszteleten Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke püspök fog igét hirdetni.
2: Most beszéltünk az előadásokról és inkább a szakmai oldalról, illetve a nyitó és záró alkalomról, de közte milyen programokkal készültök még?
3: Alapvetően készülünk szokott módon egy kis kulturális programmal is, csütörtök este lesz egy meglepetés koncertünk, és természetesen igyekszünk szinergiába hozni különböző eseményeinket is, megjelennek adott esetben a bórum, a református ízeképviselői, és ami fontos, hogy minden reggelt közös kisebb csoportokban történő áhítattal, ima közösséggel kezdünk, és természetesen minden este áhítattal zárjuk le az aznapi közös gondolkodást. A célunk az, hogy a napközben pedig az előadások mellett minél több pezsgő beszélgetést tudjon lezajlani, úgy úgyhogy erre is igyekszünk teret biztosítani és lehetőséget adni az érkezőknek.
2: Általában hányan vesznek részt egyébként a konferencián, és hány főre számítotok idén?
3: Alapvetően nem feltétlen hiszünk a számháborúban, én azt gondolom, hogy az lenne a fontos, hogy minél többen eljöjjünk, minél többen hallassuk a véleményünket. Van egy korlátja természetesen azért a befogadó képességnek, ez egy 200 fő körüli létszám, amit be tudunk fogadni. Ennyi embernek tudunk szállást, teljes ellátást biztosítani, de emellett van lehetőség arra, hogy napi jegyekkel is be lehessen jönni egy-egy napot meghallgatni.
2: Ez nyilván a helyieknek vagy a környékbelieknek lehet potenciálisan érdekes.
3: Vagy a Balaton a
2: nyaralóknak. Így van. De azért a többiek gondolom kihasználják a lehetőséget, és kezdettől végig ott vannak. Honnan szoktak érkezni a résztvevők?
3: Igazából azért vagyok nagyon hálás, hogy teljes Kárpát-medencét lefedjük az érkezőkkel, úgyhogy tényleg mindenhonnan, határon, innen és túlról szoktak érkezni vendégeink, résztvevőink erre a konferenciára.
2: És akár családi program is lehet, mert amint láttam, 6 éves kor körül is már várjátok, fogadjátok a résztvevőket.
3: Így van, az nagyon fontos dolog, hogy gyermekeknek felügyeletet biztosítunk a plenáris időszakokra, tehát a plenáris előadások, beszélgetések idejére. Ez alatt képzett óvónénik azok, akik vigyáznak rájuk, és különböző értékes és értelmes programokat kínálnak nekik, lehetőleg digitalizáció még innen.
2: Mik a tapasztalataitok, amit itt a szárszói konferencián behoztok témaként, az mennyire határozza meg későbbiekben, akár az egyházban, különböző kisebb csoportokban, gyülekezetekben, területeken, hogy témaként ők is foglalkozzanak vele, mert ahogy te is mondtad, nem a tuti választ akarjátok megadni, de érdemes beszélni ezekről, és hát valamilyen irányba terelni ezt a történetet is.
3: Mindig is ezt a célt fogalmaztuk meg, hogy ez legyen egy olyan gondolatébresztő pont, ahol kicsit nagyobb közösségben nem csak a saját szűken vett pátriánk és baráti társaságunk véleményét tudjuk meghallgatni egy-egy téma kapcsán. Ugye azt érezzük és arra törekszünk, hogy aktuális témákat vegyünk elő, olyanokat, amik a társadalmunkat feszítik, és erre adjunk egyházi szempontból kiérlet válaszokat. Úgyhogy ilyen szempontból tekintünk erre. Azt látjuk, hogy ami csak a mi szűken vett személyes tapasztalatunk, hogy akár az idei témánál is elhangzott egy előadás mondjuk a zsinaton, és azután én tudom, hogy legalább még 3-4 helyre hívták ugyanazt az előadót, akit természetesen mi is hívtunk erre a konferenciára, úgyhogy azt érzem, hogy ha el tudjuk találni azt, hogy mik azok az aktuális társadalmi kérések, akkor ezek tudnak tovább gyűrűzni, hiszen ezekre kell reagálnunk, az egyházunk, a református egyház földön lévő része, az úgymond küzdő egyház, az ugyanúgy emberekből áll, akik a hétköznapi kihívásokra szeretnének választ kapni. Az a fontos, hogy ők ezeket a válaszokat szeretnék, hogyha hitük szerint is megálló válaszok lennének. Talán ez a fő különbség, és ebben igyekszünk nekik segíteni.
1: Az elmúlt percekben Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagybőgősét kérdezte Hermann Dániel népdaloktatásról, népzenéről.
2: Itt vagyunk a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon, és Mezei Karsával, a Káva együttes nagybőgősével fogok beszélgetni, aki a bandájával nem egyszer a napokban néptánc és népdaloktatást kísért. Milyen élmény itt lenni, Karsa? Milyen foglalkozásokon vesztek részt?
3: Hát milyen élmény itt lenni? Hát el kell jönni, és be kell logni, és akkor megtudja az ember. Milyen foglalkozásokon? Hát alapvetően gyermek foglalkozásokra lettünk megfogadva, hogy a játékokat, gyerektáncokat és a kis népdaloktatást, már hogy ami a gyerekeknek szól, azt kísérjük. Aztán szépen lassan beétessékeltek minket a nagy énekoktatásra, a nagyokhoz, Nyitrai Marian tanárnő kísértük le, illetve az adatközlőket, az öreg adatközlőket. Aztán anyummal is, Sántalmőkével volt szerencsénk baselni, én nagyon örültem ennek. Na, úgyhogy jó élmény, gazdag élmények alakultak, jöttek létre, úgyhogy emlékezetes, már hogy számomra.
2: Hány éve jártok amúgy a Kávával a Méla Világzenei Csűrfesztiválra, vagy neked más történeted van a fesztivállal személyesen?
3: Is. Így külön-külön Csomós Peti és Miklós Barnők járkáltak már, meg én is voltam tavaly előtt, de így együtt zenekarként, ugye egyre a fesztiváltok függetlenül most komolyodott meg a zenei életünk, úgyhogy most vagyunk először így együtt Mérán.
2: És a repertoárról egy kicsit tudsz mesélni, miket játszottatok, milyen tájegységeket fettetek le, és nagyjából milyen tematikába fértetek bele, mert ugye most van a Kalos 100 is, amire így a Méla Fesztivál idén ráhúzza maga arculatát valamilyen szinten, vagy ezzel tudtatok-e valahogy kapcsolni, vagy együttműködni tematikailag?
3: Hát ugye a Kalos 100 az most ennek a keretein belül történik minden, majdnem minden tábor válaszúton, Szent Királyon most ugye, vagy a városban, a Hagyományok Házánál sok foglalkozás. Magyar Napokon is biztos, hogy Kallós 100 keretein belül, vagy ennek lesz dedikálva, címezve csomó foglalkozás, vagy Hagyományok Háza, vagy a Kallós megjelenése. Milyen tájegységek? Hát hitelesen keveset, amúgy amire szükség van, szóval van, amit tájegységtől függetlenül gyermekfoglalkozás, gyermekdalok, dallamok, felcsiki, moldvai, aztán kicsi mezőség, kicsi kalotaszegi. Hát amit kell, amit meg tudunk megfelelően, kellően szólaltatni, azt bárkinek bármikor.
2: Azt tudni kell rólad, hogy nem csak nagybőgőző, hanem népéneket is szoktál űzni, és nem csak kesztelésből, valamilyen mérás foglalkozása az énektudásoddal létrejött, vagy most nem sikerült ezt hasznosítani?
3: Hát nem sikerült, mondjam így. A népdaloktatáson tudtam egy kicsit engedni ennek az érdeklődésemnek, meg aztán 12-kor ugye papíralapon lejár a program, de utána volt szerencsém énekelni.
2: Azt áruld el még, hogy gyorsan, röviden, hogyha bemutatod a Káva zenekart, a bandádat, kik a tagjai, hogyan alakultatok, hogy egy kicsit ismerjék meg egymást a hallgatók és a zenészek, és emellett, hogy nagyjából a következő időkben hol fogtok megjelenni, hol hallhatóak a műveitek, vagy a játékaitok.
3: Nem is tudom, hogy találkoztunk, talán válaszúton, vagy véletlenül a Heltaiban, nem tudom már. Szépen lassan így egyikünk, másikunk csatlakozott. Ugye a kemény mag az Csomós Péter és Debreceni Riki. Ők régóta muzsikálnak együtt, ugye ők Szamos Ardóból vannak, és aztán szépen lassan csatlakozott Miklós Barni, Dezső László, primásunk, Miklós Barinak a testvére Miklós Boti, ő is primás. Szóval úgy vagyunk, hogy három tagú a zenekar, Csomós Peti, Miklós Barni és én, de ha kell, akkor van harmonikásunk, ugye Riki, ha kell, akkor van két másodhegedűsünk, Dezső Lászlós, Miklós Botti, aztán egy-egy cimbalmos is befigyel, mondjuk, hogyha Kis Barnira gondolok, nem tudom, jól emlékszem a nevére, keveset jár velünk, de na, úgyhogy Isten tudja, így összekovácsolódtunk, összegerebjéztük egymást, úgyhogy így. A következőkben, hát mi nem vagyunk egy koncertzenekar, hogy így fogalmazzak. Gyerekfoglalkozásokra, hogyha SOS nincs zenekar, akkor általában minket kérnek fel. Úgyhogy óvodákban és Isten háta mögötti falvakban hurkatöltő fesztiválokon szoktunk rékálni. Ennyi.
2: Köszönöm szépen Mezei Karsának a válaszait, a Káva zenekar nagy bőgősének. Itt közben a hangulat is leolvasható, amire a Világzenei Csűrfesztiválra behallatszik a harangszó.
1: Az elmúlt percekben Mezei Karsa énekest, a Káva zenekar nagy bőgősét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, elkezdődött a kövek beépítésének előkészítése, ezt közölte a miniszterelnök Facebook oldalán csütörtökön. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Dunajob partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik, elkezdődött a tervek alapján a kövek beborítása, a bal parton pedig a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, hogy elkezdődhessen a műtárgy építése ott is. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik, ismertette a miniszterelnök. Magyar Péter arra is kitért, hogy jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Eközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani, fogalmazott Magyar Péter. Az Eseni Köznevelési Minisztériumban foglalt javaslatok megismerésére és szakmai párbeszédre adott lehetőséget a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel tartott egyeztetés, ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit úgy fogalmazott, minden gyermek más és egyedi, eltérő ütemben fejlődik, más erősségei vannak, és más támogatásra lehet szüksége ahhoz, hogy kibontakoztathassa képességeit. A szemléletre épül az Eseni Köznevelési Minisztérium is, amelyről Kukainé Lányi Marietta, a közoktatásért felelős államtitkár, és Kereki Judit, a korai gyermekkori jólétért felelős államtitkár szakmai egyeztetést folytatott a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel, tájékoztatott a tárcavezető. Lannert Judit jelezte, a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés, vagyis a DIU egy civil és szakmai összefogás, amely a sajátos nevelési igényű és a sokféleséget mutató gyermekek befogadó támogató köznevelését segítő szakmai javaslatok kidolgozásán dolgozik, és ennek részeként készítette el az eseni köznevelési minimumot. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén az összegyűlt adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló gyerekek felzárkózását a tanévben. Káncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a valódi esélyteremtéshez folyamatos munkára és személyre szabott támogatásra van szükség, hogy a rászoruló gyermekek hasonló esélyekkel indulhassanak, mint társaik. A kormány nyár elején 50 ezer forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén még nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyermekek évközbeni felzárkózására. Ezért az idei adománygyűjtés célja 2000 fejlesztő órára elegendő pénz, 20 millió forint összegyűjtése, közölte az elnök. Az országgyűjtés

0: Emlékeztetett arra, hogy augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. A belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, hívta fel a figyelmet a szaktárca.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti-északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ünnepeljen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, immár 15. alkalommal futhatnak az Agteleki barlangon keresztül a miskolci terepfutók is. Szeptember 5-én, szombaton, Agteleken rendezik meg a 15. Nomád Baradla Underground Trail elnevezésű agteleki terepfutó versenyt. A kihívás 3, a barlangi szakaszt is magába foglaló hosszabb és egy gyermekpályát kínál a sporták kedvelői számára. Idén is várják a miskolci terepfutókat is. A verseny során segítőként a Miskolci Maraton Klub Egyesület is részt vesz. A részletekről a verseny sajtóreferense Nagy Norbert számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Üdvözlöm az Európa Rádió telefonvonalában Nagy Norbertet, a Baradla Trail rendezvény sajtószóvivőjét. A hallgatóink megengedik, akkor régi ismerettségünkre való tekintettel tegeződnék. Kicsit kössük Miskolchoz a versenyt, kik és mióta szervezik, hiszen ha jól tudom, ez most már egy jubileumi versenyhez érkezett.
3: Szervusz, üdvözöllek én is téged, illetve hát a rádió hallgatókat is. Valóban jubilál a versenyünk. Ez a 15. alkalommal kerül megrendezésre, úgyhogy mondhatjuk, hogy jubileumi. Tavaly a 40. évfordulóját ünnepelte az Agteleki Nemzeti Park, most már ez 41. lesz, viszont maga a verseny az egy jubileumi évhez ért el, 15. alkalommal kerül megrendezésre. És igen, a miskolci kötőzés, hogyha nézzük, akkor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a Miskolci Maraton Klub Egyesület szervezésében kerül ez megrendezésre, tehát ez attól függetlenül, hogy a helyszín az nem miskolci, ettől függetlenül teljes mértékben miskolci kötődésű ez a verseny.
2: Helyileg hol lesz megrendezve, illetve és mikor lesz a verseny?
3: Hát ahogy említettük, a helyszín az nem miskolci, de hát Miskolcon ilyen helyszínt nem is lehetett volna találnunk. Agtelek a helyszín, és szeptember 5-én lesz a verseny.
2: Mi a célja a versenynek?
3: Mint ahogy beszéltünk erről, a miskolci rendezés, de egy Miskolctól távolabb eső helyszín, Agtelek. És hát kérdezted, hogy mi a versenynek a célja. Hát a versenynek, ezeknek a versenyeknek a célja mindenféleképpen, én úgy gondolom is, hát minden esetben magának a futásnak a népszerűsítése. Akik körében ezt már nem kell népszerűsíteni, azoknak egy megmérettetésre adunk lehetőséget, illetve egy nagyon jó buli, nagyon nagy társaságok jönnek össze, ismer mindenkit már itt, tehát egy nagyon jó alkalom arra, hogy így a nyár végén egy kicsit szórakozzunk, mert hát azért ez szórakozás mindenféleképpen, illetve hát az egészség. Az egészségnek, az egészséges életmódnak és a sportnak a megismertetése a fiatalokkal, meg hát nem csak a fiatalokkal, akinek erre szüksége van, mert sajnos nagyon sok középkorú, vagy még a középkorúaktól idősebb embereknél meg kell ismertetni, mert nem tudják, hogy hogyan éljenek egészségesen. És pontosan ezért a Miskolci Maraton Klub Egyesület mellett a szervezésben a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány is tulajdonképpen benne van a rendezésben.
2: És mikor lesz az előnevezés, illetve hogyan lehet előnevezni, helyszíni nevezésre lesz-e majd lehetőség szeptemberben?
3: Az előnevezés az már zajlik. Augusztus 24-éig lehet előnevezni. Az előnevezésnek az az előnye, hogy kap egy névre szóló rajtszámot az illető, tehát még van arra időnk, hogy a rajtszámok elkészítése kapcsán, vagy során a hozzátartozó nevet rögzítsük a rajtszámon. A helyszínen már ott csak egy random rajtszámot fog kapni, üres név nélküli rajtszámok, és akkor azt fogják megkapni a versenyzők. A helyszínen lehet majd nevezni, mint ahogy azt említettem, igen, ott tulajdonképpen ugyanúgy megkapják a rajtcsomagot. A versenyzők talán annyi, hogy egy kicsit több adminisztrációval zajlik, aki esetleg a helyszínen szeretne nevezni, az érkezzen időbe, mert nyilván egy előnevezés az már tulajdonképpen meggyorsítja a folyamatokat, oda kell csak menni, pedig talán a nevedet megkeresik, igen, elő vagy nevezze, megkapod a kis rajtcsomagodat, és már mehetsz is bemelegíteni, míg a helyszín nevezés során azért még ki kell tölteni egy-két adatot, tehát az még egy kicsit több időt vesz igénybe.
2: Az online nevezés során hol, illetve úgymond mekkora munka előnevezni?
3: Miskolc Maraton Klubnak az oldalán lehet ezekről tájékozódni, ott lehet megtalálni azokat a felületeket, amik ugye átirányítanak a nevezéshez. A szokásos tulajdonképpen egy pár adat megadásával lehet nevezni. Itt, mivel van több féle táv, nem csak a személyes adataidat kell megadni, hanem azt is, hogy melyik versenyen szeretnél nevezni.
2: Körülbelül mi a tapasztalat, mit láttok, hogy mennyien szoktak nevezni, honnan szoktak érkezni, mert ha jól tudom, ugye már nem csak országos, hanem nemzetközi szintű ez a terepfutó verseny.
3: Ezt nehéz megjósolni, hogy mennyien fognak érkezni, nagyon népszerű ez a verseny. Azért azt ne felejtsük el, hogy ez a verseny érinti a Aktreki cseppkőbarlangot, és ez a világörökség részét képező cseppkőbarlang, tehát ebben futni borzasztó nagy dolog, és emiatt én úgy gondolom, szerintem ez az, ami megadja ennek a varázsát, ennek a versenynek, emiatt nagyon népszerű, és rengetegen neveznek. Hogy mennyien fognak jönni, azt nem tudom megmondani, de nyilván limitálva van a létszám, tehát jó időben nevezni, mert a Nemzeti Park azért megszabja, hogy mennyi ember futhat ezen a versenyen.
2: Távokról mit tudhatunk, milyen szintidők kapcsolódnak hozzá, milyen szintemelkedések, ha egy kicsit részletekbe belemegyünk, hány távon, és akkor ezeknek a távoknak milyen adataik vannak, hány távon lehet részt venni a terepfutó versenyen?
3: A verseny során 4 távval készültünk a versenyre kilátogatóknak, és a versenyezés szándékozóknak. Van délelőtt 3 darab versenytáv, az egyik az egy hosszabb, 34,2 kilométeres verseny. Ez 730 méteres szint emelkedéssel van nehezítve. A második a 15,1 kilométeres, ez 10 órakor lesz, egy órával később, mint a hosszú táv. Ez 361 méteres szinttel van megszínezve, és miután elment ez a 2 táv, tehát 9 órakor a hosszú, 10-kor a rövid táv, akkor a rövid táv után 10 perccel van egy 1,2 kilométeres gyermekfutam, amin a gyerkőcök részt vehetnek, őket is elrajtoltatjuk, és akkor utána várjuk a beérkezőket. Vegyesen érkeznek be, mert mivel egy órával hamarabb indítottuk el a hosszú távot, ami tulajdonképpen több, mint a kétszeres a rövid távnak, de egy óra különbség van rajt között, ezért nagyjából majd egyszerre fognak beérkezni a versenyzőink, és mikor ez az összes versenyző beérkezett, akkor szépen összepakoljuk itt a kis rajt félterületünket, és átmegyünk a Baradla-barlang Vöröstói kijáratához. Ez egy másik helyszín, nem messze van egyébként ettől a Kreki Csepkő barlangnak a bejáratától, kocsival át lehet érni 10 perc alatt, oda átmegyünk, és délután 5 órakor van ott egy újabb, már a negyedik távunk, ez pedig nem más, mint egy 6 kilométeres táv. Ez 186 méter szint különbséggel van megtartítva, és minden versenynek, tehát mindegyik számnak, amit most én elmondtam, egy helyszínen van a rajt, illetve a célja is. A első 3 versenyszám, tehát a hosszú, a közepes és a gyerektáv, az Aktreki cseppkőbarlang bejáratánál immáron második éve új helyszínen van, tehát nem a kemping háta mögül, hanem a nagy sziklafal alól rajtoltatjuk a versenyzőket, onnan indul, és oda is érkeznek vissza. A negyedik táv, ami délután 5 órakor megy, az pedig a Baradla barlang Vöröstói kijáratától 100 méterre van, onnan indul, és oda is érkezik, az is vissza. Úgyhogy mivel van egy ilyen lehetőség, hogy van délelőtt is verseny, meg délután is, ezért nekem is volt már olyan, hogy elindultam a délelőtti versenyen is, illetve elindultam a délutánin is. Tehát erre van lehetőség. Ha valaki érez magában annyit, el tud indulni délelőtt 9 vagy 10 órási rajttal, lefutja a 34,2 és 15,1-ek valamelyikét, utána pihen, délután 5 év abszolút helyre jön, és délután 5-kor még ezt a 6 kilométerest is meg tudja valaki csinálni, hogyha úgy gondolja. Egyébként ennek a 6 kilométeres délutánnak az a lényege, hogy itt már tényleg nagyon szeretnénk népszerűsíteni ezt az egészet, és ez úgy van, hogy itt családok is el szoktak indulni, és nem muszáj itt futni, tehát ez verseny azért, mert az eleje az egy nagyon, nagyon kiélezett verseny, nagyon gyorsak, nagyon sok fiatal indul ezen a versenyen, és ők iszonyú gyorsak egyébként, de a végére, akik beállnak, családok, van olyan, hogy kézen fogva végig sétálják ezt a 6 kilométeres, kicsit belekocognak, kicsit sétálnak, és akkor ezt így is le lehet tudni majdnem, hogy túrázva, tehát itt még kisgyerekek is szoktak indulni. Tehát ez a specialitása ennek a délutáni versenynek, illetve a délutáni távnak.
2: itt a verseny előtt van-e lehetőség valamilyen útvonalbejárásra, vagy esetleg a barlangot szoktátok bejárni és megmutatni, illetve hogy nagyjából nagy vonalakban milyen útvonalakon mennek ezek a távok, itt azért ugye vannak kilométer különbségek, tehát gondolom picit eltérőek a távok útvonalban.
3: Igen, eltérőek a távok, viszont mindegyik versenytávnak, kivéve a gyerekeknek ez az 1,2 kilométeres gyermekfutamtáv, az ezen kívül mind a három táv érinti az Akrelki Cseppkő barlangot. Tehát ez a világörökség részét képező 2300 méteres szakaszt érinti. Itt tényleg gyönyörű cseppkőoszlopok, zászló, függő, meg álló cseppkövek között vezet végig az út. Elmegy a verseny Magyarország legmagasabb álló cseppköve mellett, ami 19 méter magas, ennek az a neve a csillagvizsgáló. Aztán van egy olyan, ez egy fantázia nevük, van egy olyan sárkányfej, aztán átfutunk a koncerttermen, ott beszoktak kapcsolni nagyon-nagyon jó hangosítással, zenét, óriási hangulat, mikor oda befut valaki, úgyhogy mindegyik táv érinti ezt a 2300 méteres barlangi szakaszt, aminek az érdekessége az, hogy a legvégén, mikor kijövünk a barlangból, akkor egy 280 darab lépcsőből álló lépcsősoron kell kijönnünk. Kifutva, kicibálva magunkat, ki hogy gondolja, végig van korlát, van, aki kapaszkodik és húzza kézzel magát, és úgy fut föl ezen, de ez egy fantasztikus érzés, ez nyíl egyenesen megy, tehát egy-két pihenő van benne, és ez 280 darab lépcső. Még egy plusz érdekesség, ugye a barlangban egy állandó hőmérséklet szokott lenni, mint minden barlangban, egy ilyen 10 fok környéki, páratartalom megvan, és akkor megyünk kifelé, és ahogy megyünk ki, kint fent nyitva van a kiárat, és már elkezd melegedni a levegő. Van egy olyan, hogy harmad pont a levegőnek, ez azt jelenti, hogy a levegő páratartalma egy bizonyos hőmérsékleti ponton kicsapódik. Ez a köd, például, ami szokott lenni a közutakon, stb. Na a lényeg az, hogy megyünk, és akkor elérjük azt a részt, ahol ki van csapódva ez a levegő páratartalmot, egy ködös foltba futunk bele, vagyis megyünk bele ott a lépcsősoron, mintha semmibe mennénk bele, és akkor azon átmegyünk pár méter, másik oldalon megcsap a meleg, és már ott megint lehet látni mindent, és ott kisétálunk, kifutunk a barlangból, úgyhogy mindegyik táv ezt érinteni fogja. Ezeket a dolgokat és ezeket az élményeket be lehet gyűjteni mind három távon. És ha már itt járunk, beszéltünk a 10 fokos hőmérséklettől, nem kell megijedni. Ez a 10 fokos hőmérséklet a legtöbb futónak ideális. Én egyébként nem szeretem, tehát engem meglassít a barlang, én a melegebb környezetbe szeretek futni, viszont nagyon sok futót ez felgyorsít, és ott élnek igazán 10 fokon, 10-15 fokba szeretnek futni. Nem kell torzsekit vinnie senkinek magával, igazándiból bemész, futsz végig, és nem fogsz kihűlni, nem lesz semmi bajod. Aki esetleg úgy gondolja, hogy esetleg szóba jöhet nála, egy sérülése van, vagy bármi, egy ilyen nagyon kis vékony technikai jacket, például egy széljacket betehet egy zsebbe, amit ott föl tud venni, hogyha valami miatt meg kell lassulnia, meg kell állnia, hogy azért ne fázzon, de tulajdonképpen ezt szerintem nagyon-nagyon kevesen szoktak vinni magunkkal. Végig ki van világítva a barlang. Tehát fejlámpára sincsen szükség, persze igen, a technika ördöge közbeszólhat, eddig még ilyen nem volt, hogy lehet áramszünet vagy bármi, és akkor onnan jobb kitalálni, de ez egy ellenőrzött szakasz végig, tehát hogyha most valakinél nincsen fejlámpa, és ne adj Isten, bekövetkezne egy áramszünet, akkor sincs semmi probléma, mert ő ott marad szépen egy helybe, nem ő van egyedül, mert rengetegen vannak a barlangban egyébként, és tulajdonképpen végig ezen a szakaszon a Nemzeti Parknak az őrei ott vannak végig, nézik a futókat, figyelnek rájuk, bármi gond van, probléma, baleset van, elcsúszik valaki, akármi, ott akkor értesítik azt, akit kell, tehát ez mind meg van oldva. Úgyhogy abszolút biztonságos környezetben lehet futni a barlangban, és ami még nagyon fontos, ez a barlang ez végig egy tulajdonképpen, mint egy kibetonozott járda szakaszon fut végig. Tehát nincs olyan, hogy sziklákon kell menni, botladozni, kavicsokon, sárba futni, hanem végig kibetonozott szakasz. Nyilván figyelni kell bizonyos részeken a fejre, mert alacsonyan bejön esetleg egy cseppkő rész, hogyha magasabb valaki, akkor oda kell figyelni, hogy ne üsse be a kis buksiját, de egy teljesen ellenőrzött szakasz. A többi szakasz pedig végig erdei útvonalon megy. nagyon jó, letaposott, nagyon jó minőségű, egy nyomos van, hogy két nyomos, tehát amin esetleg járművek is, vadászok vagy erdészek szoktak közlekedni, vagy éppen abszolút egy nyomos túraútvonalon megy. Ezek az elmúlt években mindig száraz volt, ahogy én visszaemlékszek, tehát abszolút lehet menni egy olyan cipőbe, ami aszfaltra való, tehát nem muszáj pont a terepcipőt választani, mert egy ledöngölt föld, illetve erdei út azon, amin végig kell menni minden szakasznak. A másik pedig az egy aszfaltos szakasz bent. Nedves, nyilván, tehát az túszós, de szerintem ezzel semmi gond nincsen. Tehát abban az esetben indokolt kifejezetten a telepfutócipő, hogyha esne az eső, és akkor sáros lenne a pálya.
2: Azoknak mit tudsz javasolni, akik esetleg még most jönnének először, most fedezték fel a jubileum alkalmával, hogy lesz ez a terepfutó verseny, hogy edzésben hogyan lehet felkészülni, gondolom azért még nem késtek el vele.
3: Nézd, aztán általában azok az emberek, vagy olyan emberek indulnak, akik indulnak folyamatosan egész évben ilyen versenyeken. Itt amatőr versenyzőkről beszélünk, tehát mindig, amikor itt említjük, hogy verseny, verseny, verseny, akkor azért jusson mindenkinek az eszébe, hogy ide, itt nem profi világbajnok versenyzők jönnek, nagyon-nagyon-nagyon jó futók ott vannak, jelen vannak nemzetközi klasszisok is, de nem nagy számban, illetve ők sem olyan értelemben profik, én úgy értem itt a profikat, akik ebből élnek, tehát itt mindenki, mondhatjuk, hogy amatőr futó még akkor is, hogyha a világ legjobbjai között van. Tehát nem szeretném, hogy megrettenjen itt valaki, mikor a verseny szóba kerül. Ez egy nagyon-nagyon jó buli. Nem mondom, hogy felkészülés nélkül lehet rajta indulni. Nyilván kell valami kis sportmúlt, de én tudok olyan embert is, aki életében egyszer-kétszer futott. Csak amúgy pont nem szokott futni, biciklizni is csak, hogy ippek, hogy, de le tudtak kocogni. Méghozzá nagyon jól, jól érezte magát, és jó eredménnyel futotta le. Szóval nyilván akkor nem a hosszú távot kell választani, hanem a középső távot, és vagy például a legrövidebbet, ezt a 6 kilométereset, amit akár le is lehet sétálni. Tehát itt attól függ, hogy mi a célja, mit lő be. Hogyha valaki egy versenyszériában van, le akarja mérni az állapotát, hogy ő hogy áll, vagy csak egyszerűen a többiekhez mérten meg akarja tudni, hogy ő hol tart az edzettségében, ez egy másik történet, de akkor edzeni kell, meg keményen kell edzeni tényleg, de egyébként én úgy gondolom, hogy a nagyon-nagyon nagy sportmúltat nem igényel, mert ez mind szórakozásból csináljuk.
2: Téged hogy érint személy szerint, hiszen már nagyon régóta részese vagy te is a programnak. Te hogyan éled meg ezt a 15. jubileumot, hogy most már jubilál a verseny?
3: Én nagyon várom minden évbe ezt a versenyt. Azt szoktam mondani, hogy ha csak egy évbe egyetlen egy versenyen futhatnék, akkor ez lenne ez a verseny. Ez egy annyira fantasztikus környezetben zajló verseny, és egy olyan jó hangulatú verseny, amit egyébként nyilván ez a Miskolci Maratonklub neve szinte garantál, mindig jó hangulatú és családias, barátokkal tűzdelt versenyeket szoktak szervezni, hogy itt egy élmény eltölteni egy napot Aktelken. Itt van a Aktelki Cseppkőbarlangnak a bejárata, a nagy sziklafal, egy kicsit picivel arrébb a háta mögött, amin egyébként a versenytávok át is futnak, egy nagyon-nagyon-nagyon szép, jól felszerelt kemping van, gyönyörű környezetben, tehát ha valaki csak azért jön el, hogy kísér valakit, egy versenyzőt, vagy csak éppen arra jár és meg akarja nézni ezt a hangulatot, nem fog csalódni, mert borzasztó jól fogja magát érezni önmagában már csak attól, hogy amilyen környezet fogadja ott tulajdonképpen. Ha még ezt el pluszba, azzal megfűfelezed, hogy futni is fogsz ezen környezetben is, ezen alkalomból, az pedig már hidd el nekem, maga a csoda. Nagyon-nagyon örülök, hogy ez a 15. alkalmat megérte. Én nagyon-nagyon kívánom, hogy legyen még egyszer ennyi, vagy még sokkal több ennyi, mert olyan élményeket tudunk átadni az embereknek, akik ide kilátogatnak, amire méltán büszkék lehetünk.
1: Kedves hallgatóink, szeptember 5-én szombaton Akteleken rendezik meg a 15. Nomád Baradla Underground Trail elnevezésű terepfutó versenyt. Az elmúlt percekben a verseny sajtóreferense Nagy Norbert számolt be a részletekről, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
4: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Susanna. I know. At all.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Menszátor T. Ádámmal, a Miskolci Szent Rókus gyógyszertár, gyógyszertárvezető helyettesével, szakgyógyszerésszel beszélgetünk. Témánk pedig az utipatika, illetve azok az élethelyzetek, amelyekre a nyár folyamán is érdemes odafigyelni.
3: Érdekes, mert mi a gyógyszertárban így, hogy valaki betér hozzánk, és azt mondja, hogy na, akkor ő megy nyaralni, vagy hogy szeretne a nyára felkészülni, és akkor egy ilyen utipatikát összeállítana. Nem szoktunk direkt bekapni ilyen felkérést. De mikor látjuk, hogy mit vásárol, és úgy a különböző termécsádokból, hatóanyagokból, a végén úgy rá szoktunk jönni, hogy na, itt ez valami nyaralás lesz a vége, mert nem létezik, hogy valakinek egyszerre ilyen problémái legyenek. És ez fontos. A tudatos nyaralás az nagyon fontos, mert hogyha egy jól összekészített gyógyszercsomaggal, utipatikával indulunk neki, az meg tudja különböztetni a nyaralásunkon bekövetkező bármilyen problémát úgy, hogy az egy lábjegyzet lesz a nyaralásunkkor, vagy adott esetben véget vett a nyaralásunknak. Itt tudatosan neki kell készülni. És itt négy szempontból közelíthetjük meg az utipatika, vagy a nyári készlet összeállítását. Ami talán a legfontosabb, hogy különböző sérülésekre, horzsolásokra legyünk felkészültek. Ugye ez a klasszikus sebellátás, vágások, horzsolások, ezeket úgy tudjuk kezelni, hogyha van nálunk valamilyen fertőtlenítő oldat vagy spré, különböző sebtapaszok, aki tengerpartra megy, az nem árt, hogyha ez a sebtapasz mondjuk vízálló, illetve egy utazásnál, amikor az ember mondjuk autóval utazik, akkor ne feledkezzünk meg különböző készfertőtlenítőről, nedves törlőkendőről, mert ezek is meg tudják könnyíteni az utazást. Utána úgy végig tudjuk magunkba venni, hogy milyen gyakori panaszok fordulhatnak velünk elő. Nem csak utazás során, hanem otthon is. Hogyha ezeket úgy magunkba, a kis jegyzettömbünkbe kipipálgatjuk, akkor már nyert ügyünk van. Klasszikus fájdalom, láz. Nem kell túl gondolni. Mindenki tudja, hogy felnőttek, hogy milyen hatóanyagra, milyen gyógyszerre, hogyan reagál. Mi volt jó neki? Fejfájásra, fogfájásra? Mi jó neki, hogyha lázas? Ha ebből egy dobozzal berak, akkor az már tökéletes tud lenni. Torokfájásra valamilyen torokfertőtlenítő vagy szájspré legyen bent a kis csomagunkban. Amitől nagyon félünk, gyerekesek talán még jobban, különböző emésztési problémák, különösen egzotikus nyaralás során, itt be kell csomagolnunk hasfogót, valamilyen probiotikumot, bélfertőtlenítőt, illetve gondoskodnunk kell a kiszáradásról is, hogyha nagy Isten valamilyen hányás, hasmenéses vírust összeszednénk valahol, ezekre kiválóak ezek a rehidratáló oldatok. Különböző sók vannak benne, az ember megissza, feltölti, és teljesen másképp alakul a napja, még hogyha van egy bélfertőzése, akkor is.
2: Ennek kapcsán hadd kérdezzem meg, hogy ha nem merül fel probléma, de időnként kúraszerűen akár érdemes ezeket használni, hogy a bélrendszerre jótékony hatással lehet?
3: A probiotikumokat mindenképpen. Az immunrendszerünk az alapvetően az emésztő traktusunkból indul ki, úgyhogy az, hogyha a gyomrunkat, bélrendszerünket rendben tartjuk, akkor az egészség megőrzés tekintetében nagyon jó dolog tud lenni. Úgyhogy kúraszerűen probiotikumokat egészen nyugodtan lehet szedni. Most már vannak is olyan probiotikumok, amik nem csak akut problémára javasoltak, hanem az ember szedje nyugodtan, bátran. Megerősíti a bélflórát, helyrerakja az emésztést, és javítja az immunrendszert is.
2: Köszönöm, és akkor itt, ha folytatjuk a sort az utipatika tekintetében.
3: Ki szokott maradni sokszor az allergiagyógyszerek, antihisztaminok. Nem csak azoknak javasolt ezek a gyógyszerek, akik klasszikusan allergiások, de egy nap allergiánál, vagy egy rovarcsípésnél is nagyon jó szolgálatot tud tenni. És akkor a harmadik pontunk, az ugye meg kell magunkat védeni a környezeti hatásokkal szemben. Itt mire gondolunk? Nyáron ugye a napsütés. Korunknak megfelelő, bőrtípusunknak megfelelő, magas faktorszámú naptejeket kell használni. Illetve nagy segítséget tud nyújtani, hogyha már megtörtént tavaly és leégtünk, akkor valamilyen napozás utáni bőrnyugtató, krém, hab, ami a napégés tüneteit gyorsan tudja csillapítani. Rovarok, szúnyogirtó, erdőbe, hullancsriasztó, mindenféle fajta kiszerelésben létezik már, a hajgumitól kezdve, a karkötőn át, legkisebb gyerekeknek ruhára ragasztható tapaszokig, hogy ezt is könnyű megoldani, de legyen nálunk. És hogyha ezeken túl vagyunk, ezeken az általános dolgokon, akkor lehet egy kicsikét fűszerezni ezt, hogy milyen tippeket tud adni a patikában a gyógyszerész, hogyha éppen megyünk nyaralni. Sokszor bajt szokott okozni, hogy a folyamatosan krónikus betegségekre szedett gyógyszerek, gondolok itt magas vérnyomás, diabétesz és a többi, azt nem rakjuk be, nem olyan mennyiségbe rakjuk be, vagy nem úgy rakjuk be, ahogy az kellene. Mire gondolunk itt? Nem biztos, hogy célszerű kiszámolni, hogy akkor én most 7 napot fogok nyaralni, akkor nekem 7 napnyi gyógyszerre van szükségem, mert mondjuk a repülőgép törölhetik a járatunkat, utazás közben történhet valami, úgyhogy érdemes nagyobb mennyiséggel nekivágni az útnak. Nagyon fontos, hogy a gyógyszereket, ezeket a folyamatosan szedett gyógyszereket ne a kis gyógyszeradagolónkba vigyük, még hogyha az kényelmesebb is, mert kevesebb helyet foglal, hanem a saját dobozában. És ennek az az oka, hogyha egy komolyabb probléma történik, egy baleset vagy bármi, amikor mi, nehogy Isten, nem tudunk kommunikálni az orvossal a kórházban, akkor, hogyha az orvos a gyógyszerek dobozát megkapja, látja, ott van, akkor ő pontosan fogja tudni a hatóanyag szempontjából, hogy milyen gyógyszeres terápiát kap az adott beteg, delikvens, viszont hogyha egy kis gyógyszeres szelencében van 3 fehér tabletta, 2 kék, 4 piros, különböző kódszámokkal, ott valószínűleg vakarni fogják külföldön a fejüket, hogy ez most Magyarországon éppen milyen típusú gyógyszer. Szóval gyógyszereket a saját dobozába vigyünk magunkkal. Vannak bizonyos hatóanyagok, amihez hivatalos papírokat kell kérnünk a házi orvostól. Ezek fájdalomcsillapítók, különböző altatók, nyugtatók, pszichotróp gyógyszerek, ezeket nem tudjuk magunkkal vinni úgy, hogy az nincs engedélyeztetve, de a házi orvos ebben tud segíteni. Ugye nekivágunk egy egzotikus nyaralásnak, ott fel kell készülnünk már előtte, és meg kell tudnunk, akár a házi orvostól, akár a budapesti oltóközponttól, hogy azon a területen van-e most valamilyen fertőzés veszély, illetve milyen védőoltások javasoltak. Ezek a patikába elérhetőek, az orvosok fel tudják írni, de azért ezt egy másfél hónappal előtte már ezt át kell gondolnunk, hogyha tudatosan készülünk egy ázsiai nyaralásra például. Gyógyszeretnél hiba szokott még lenni a nyaralás során a gyógyszereknek a tárolása. Ugye ezek a gyógyszerek, amiket tabletta formában szednek a betegek, azok 25 és 30 fok között érzik jól magukat, magyarán a stabilitásuk ezen a hőmérsékleten a legjobb. Na most egy autóban, egész napot hagyva a tűzőnapon, azért ez sokkal több tud lenni, és ilyenkor előfordulhat, hogy sérül a gyógyszer, és a hatóanyagnak a felszabadulása megváltozik. Valószínűleg nem azt a hatást fogja kiváltani a gyógyszer, ami a célja lenne. Hogyha repülőn utazunk, akkor minden gyógyszerünket az előbb említett ok miatt is a kézipodnyászba tegyük, mert a repülő rakterében ott azért elég kaotikus időjárás tud lenni, és továbbá figyelni kell arra, hogyha valamilyen gyereknek például lázcsillapító szirupot viszünk, vagy köhögéscsillapító szirupot viszünk, ott az 1 deci szabály a gyógyszerekre ugyanúgy vonatkozik, amit fel tudunk vinni a repülőgépre. Oda kell figyelni, hogyha hűtött gyógyszereket alkalmazunk, például inzulin, különböző szemcseppek. Ezeknek sajnos a nyaralás során is megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Autóban elektromos hűtőtáskával, repülőn hűtőtáskával, jégakúval. Kibírják ezek a gyógyszerek, általában egy hetet, elfáj egy hónapot, de általában az a tapasztalat például egy inzulinnál, hogy egy hét után már nem ugyanazt a hatékonyságot ér el a gyógyszer, hogyha az inzulin nem hűtőben volt tartva.
2: És még ehhez kapcsolódóan, igazából ez az év bármely szakában, akár otthonainkban is, hogyha azért nyáron is van, amikor olyan kánikula van, hogy 30 fok felett van legalábbis napközben a hőmérséklet, a lejárati időt úgy gondolom azért mindenki figyeli, de nem megfelelő tárolás, akár egy időjárás miatt is, a hatásán is csökkenthet.
3: Igen, tönkreteszi a gyógyszer. Hatóanyag felszabadulása megváltozhat. Hatóanyag elbomlik benne, úgyhogy nem azt a hatást fogja elérni, amit mi várunk tőle. Én azt szoktam mondani, hogy tegyék be a spajzba.
2: Az a biztos.
3: Az a biztos, igen. Ott azért nyáron sincsen olyan meleg, szóval az a 30 fok nem gondolnám, hogy van. Hát amelyek hűtőszekrényben tartható, az
2: nem kérdés.
3: Az nem kérdés, igen. És itt is még van olyan, amit hideg helyen kell tartani, az 2-8 fok. Hűvös helyen, mikor rá van írva egy gyógyszer, és száraz hűvös helyen tartandó, na az 8-15 fok. És a tabletták azok 30 fokot bírnak.
2: Meg sok,
3: hosszú távon.
2: Sokra talán a legfeljebb 25 fok, ami fel van tüntetve.
3: Nyilván azért ez egy ártónak egy védekezése is egyébként, de azért nyáron a 25 fokot tartani tablettás gyógyszernél, én is azt mondom rá, hogy az elég nehéz minden esetben, de tűző napsütésben ne rakjuk ki. A kocsiban, mikor ott hagyják az emberek, azzal szokott a legtöbb probléma lenni. De hogyha már egy panzióban, apartmanban, szállodai szobában van, ott már semmi baj nem lesz a gyógyszernek. Utazásnál nagyon gyakran kérdésként megkapjuk egy hosszú repülőút előtt, hogy akkor érdemes-e vérhigítót szedni trombózis megelőzésre. Ilyenkor meg kell nézni, hogy hány éves volt-e valami olyan profilaxis, ami ezt indokoltá teszi, és akkor a kezelő orvos az eldönti. Nyilván vannak szájon átszedhető ilyen trombocita agregációt megelőző készítmények, de akár szélsőséges esetben vannak vérhigító injekciók is, amit az orvos felír annyit, amennyi a repülőút, hogy egy oda-vissza út van, akkor két ampullát mondjuk, és az beadja magának, aki utazik, és akkor így a trombózis kérdését az gyakorlatilag meg is oldotta. Arról is érdemes tájékozódni, akik folyamatosan gyógyszert szednek, hogy az adott gyógyszer okoz-e fényérzékenységet. Mert van számos olyan antibiotikum gyulladás csökkentő, ami igenis fényérzékenységet okoz. Semmi baj, ha valaki ilyet szed és nyaralni szeretne menni, de ott fokozottan figyelni kell arra, hogy napvédőt használjanak. Nagyon sokszor szoktunk találkozni különböző fájdalomgyulladás csökkentő gélek, kenőcsöknél, hogy strandolás előtt bekenik a térdüket, mert fáj, és utána konkrétan égési sérüléssel érkeznek, ki van hújagosodva. Sok ilyen fájdalomcsillapító gél fényérzékenységet tud okozni, és akár égési sérülést is. Ezekre nagyon oda kell figyelni. Nyaraláskor kicsikét elengedjük magunkat, ott azért szoktunk kocintani, alkoholfogyasztás is előfordul. Szem előtt kell tartani, hogy van jó pár gyógyszer, mind antibiotikum, mind altatók, nyugtatók, ami az alkohollal nem barátok. Vagy a májunk nem szereti, vagy hatásfokozódás történik a gyógyszernél. Úgyhogy a beteg tájékoztatóban ezt azért olvassuk el, hogy az alkoholfogyasztással, hogy függ össze a gyógyszer hatás változása. Vízbiztonságra is mindig ki szoktunk térni, pláne egzotikus országokban van az aranyszabály, gyakorlatilag bármit csinálunk, ami vízzel kapcsolatos, azt jó palackos vízzel zuhanyozni nyilván nehéz, de a fogmosást azt el szokták felejteni, a jégkockát el szokták felejteni, hogy ezeket sem szabad. Mosatlan, hámozatlan gyümölcsöt nem eszünk egzotikus országokban.
2: Ilyenkor a vitaminok tekintetében mik azok az aranyszabályok, amiken esetleg érdemes változtatni, vagy legalábbis megfontolni, hogy milyen vitamin típusok, amik ilyenkor is ajánlottak szedésre, vagy mi az, amit esetleg egy picit nélkülözni lehet, amit megkapunk a természettől, a D-vitamin, ugye itt a...
3: Ez a D-vitamin az egyik legközismertebb, legkedveltebb, legszélesebb hatásfokkal talán így lehet megfogalmazni rendelkező vitaminunk. Ez azért már megdőlt. Sokan látjuk mi is a gyógyszertárban, hogy azért nyáron mindenki egy kicsit optimista, és a vitaminok szedése egy kicsit hátrébb szorul. Pedig azon kívül, hogy süt a nap és jó a kedvünk, túl sok minden nem történik a télhez képest, mert a zöldségfogyasztás azért a mai világban már télen is adott, egészséges ételek fogyasztása, a vitamint be lehet vinni táplálékkal is. Nyáron a D-vitamin spórolás az látszik az embereken, hogy ilyenkor nem szoktak olyan sokat, mert a napfény miatt ez majd termelődik a szervezetünkben. Egészen nyugodtan lehet D-vitamin szedni nyáron is, pláne hölgyek idősebb korban nyugodtan szedjék a D-vitamint. Nem fog túltelítődni. Ezek mellett pedig általánosan a C-vitamin, azt mindig jó, hogyha szedjük, vagy valamilyen általános multivitamint. Azt is figyelembe kell venni, hogy kinek mire van igénye. A kalciumot, akit fenyeget az oszteoporózis veszélye, annak kalciumot, D-vitamint évszaktól függetlenül ildomos szednie. Magnézium, izomgörcsre nyugodtan lehet szedni, B-vitaminokat, akinek valamilyen neuropátiás fájdalma van, nyugodtan szedheti. Szóval nincs ilyen aranyszabály, akkor most nekem nyáron kevesebb vitamint kell szedni, mert majd a napfény az megoldja, vagy most akkor több zöldséget fogok enni. Hetente kétszer egy tányér lecsó azért nem oldja meg a vitamin igényünket.
2: Az élet számos területén halljuk a mindennapokban, hogy talán egyre tudatosabbak az emberek, igyekszünk azért sok mindenre odafigyelni. Az ön szakterületén mit tapasztal a mindennapokban?
3: Én úgy látom, hogy az emberek nagy részénél a betegségtudat még mindig erősebb, mint az egészségtudatosság. És ez a kettő, ez két teljesen különböző dolog. Ha egészségtudatosak vagyunk, és egy kicsikét megpróbálunk előre gondolkozni, akkor nagyon sok betegséget meg lehet előzni. És itt most lehet például hozni a szűrővizsgálatokat is példaként. Pár perces vizsgálat életeket menthet. Férfiak ebben sajnos le vannak mai napig maradva. Prostatarák szűrés tekintetében a hölgyek sokkal tudatosabbak. De vitaminszedésnél, gyógyszerszedésnél is nem feltétlenül az a jó megoldás, hogy akkor cselekszünk, amikor már baj van. Senkit nem akarok gyógyszerszedésre ösztönözni, mert nem cél. Minimális vitamint szedek én is, csak amit abszolút szükségesnek gondolok az életvitelnek megfelelően. Ami viszont érdekes, hogy a fiatal generációban, 20-as, 30-as generációban ott ez már előtérbe került. Tudatosan vásárolnak, úgy jönnek be a gyógyszertárba, hogy tudják, mit szeretnének megelőzni adott esetben, és arra nagyjából milyen típusú vitamin, vagy bármilyen táplálék kiegészítő lenne jó. Mi ebbe tudunk segíteni, ezt cizelláljuk, elmondjuk, hogy az ő számukra ez jó lehet, szükség van-e rá általában, mert azért egy jó gyógyszerész azt is meg tudja mondani, hogy nincs szükség rá, teljesen feleslegesen szedi és költi a pénzét, de irányba tudjuk rakni az embereket. Úgyhogy a fiatal generáció ilyen tekintetben azt kell, hogy mondjam, nagyon tudatos. És ez hosszú távon számukra kifizetődő lesz minden tekintetben.
2: És ha itt megemlíthetjük, akkor ön egy 3 gyermekes édesapa is, és itt még ha a szülők felelősségéről egy picit szólunk, hogy talán az egészségtudatosságra már otthon, családi körben is el lehet kezdeni nevelni a gyermekeket, vagy példát mutatva is eléjük élni azokat a dolgokat, amellyel ez a terület is fejleszthető. Ez szülőként felelősségünk.
3: Abszolút felelősségünk, nagyon nehéz. Ugye az egészséges életmódra való nevelés, az két alappillére van, az egyik a testmozgás, a másik pedig az egészséges táplálkozás. A mai felgyorsult világunkban azért egyik sem könnyű. Testmozgás az nagyon fontos, nálunk mind a 3 gyerkőt sportol, rengeteg energiát vesz el tőlünk, de ebből mi nem engedünk. Az egészséges táplálkozás pedig az azért az egy nehezebb dió, mert gyerekek általában nem azt szeretik, ami egészséges, nem azok a finom ételek, amik egészségesek, úgyhogy ezt valamilyen szinten be kell tudni csempészni az étrendjükbe, de például gyümölcs nélkül nálunk a gyerekek soha nem mennek el iskolába. Az ilyen kész ételeket, azokat nagyon nem preferáljuk. És körülbelül ennyi, amit mi teszünk a tudatos táplálkozásért, sokkal-sokkal többet lehetne. De az egy állandó harc. Velük is, magunkkal is, mert nyilván nem akarok képmutató lenni, nekem is, hogyha egy brokkoli és sült krumpli között kell választani, akkor lehet, hogy a sült krumpli felé tendálok, de a héten pár napban ezt tudjuk finomítani, akkor már nyert ügyünk van. A gyerekek esetében a túlvitaminozást, túlgyógyszerezést én személy szerint nem szeretem. Ezeknek a termékeknek is a piaca napról napra bővül. Én azt azért kimerem jelenteni, hogy a gyerekek esetében az egészséges, tudatos táplálkozás sokkal fontosabb, mint hogy éppen milyen gumivitamin van otthon a polcon. Mert a normális ételekkel, a bennük lévő egészséges tápanyagokkal tudjuk bevinni a szervezetükbe azokat a szükséges ásványanyagokat, vitaminokat, ami az ő egészséges fejlődésükhöz nélkülözhetetlen. Betegség idején, egy influenzás időszakban meg lehet ezt támogatni, de azért, hogy mi hétköznapokban minden nap 3-4 féle gyógyszert adjunk a gyereknek, annak én nem vagyok a híve. És itt jön szerintem előtérbe az, hogy mennyi energiát, és sajnos azt kell mondani pénzt, mert az egészséges táplálkozás az azért drágább, mennyit tudunk áldozni erre. Mert igazság szerint a gyerekeknek a jövőjét, az ő jövőjüket ilyenkor alapozzuk meg.
2: Köszönöm a beszélgetést Menszátor T. Ádámnak, a Miskolci Szent Rókus gyógyszertár, gyógyszertárvezető helyettesének, szakgyógyszerésznek.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300.000 beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte Vitézi Dávid a Facebook oldalán. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon, amit 3 éve zártak be, az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. A bejegyzés szerint a vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A miniszter úgy fogalmazott, a vonal újranyitása mellett a járműpark megújítása is elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban 21. századi szolgáltatást adjanak az utasoknak. A regionális és elővárosi vasútvonalakra új, modern, alacsony padlós és klimatizált motorvonatokra van szükség, ezek beszerzésének előkészítésén is dolgoznak. A részletes menetrend elérhető a MÁV csoport utastájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, ezt mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután a katonai és légiparádé lesz, amelyet a rakpartról lehet majd megtekinteni. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Városligetben a Honvédség tart egész napos programot, míg 20-án és 21-én interaktív foglalkozásokkal várják a családokat a Margit szigeten. A budai várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A rendezvények részletes programjait az augusztus20.hu oldalon találhatják meg az érteklődők.
0: városról.
1: Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Scorpio zene 10 húra is egy dobosra 1981-ben megjelent lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A zene tíz szóra is egy dobosra a Scorpio együttes 7. albuma. A lemez 2013-ban egy CD-n is megjelent a Grund Records jóvoltából. Az újra kiadás 9. helyezést ért el a Mahasz Top 40 album, DVD és válogatás lemez listáján.

1979 tavaszán a rendkívül sikeres Scorpio feloszlott, a magára hagyott Fenrész Károly nem maradt tétlen, és a generál volt gitárosával, Tátrai Tiborral, valamint a korálból kivált Pap Tamással létrehozta az új Scorpiót.

Az új trió egy zeneileg frissebb, feszesebb irányvonalat képviselt elődjénél, a kor szelleméhez alkalmazkodott, rokosabb felfogású dalaikból azonban nem hiányzott a dallamosság. A közönség hamar elfogadta az új Skorpiót, és nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is igen népszerű volt a csapat.

A Scorpio ebben a felállásban 1983-ig működött, ez alatt egy kislemezük és két albumuk jelenhetett meg. 83-ban Tátrai Tibor távozásával az új Scorpionak is vége lett. Később Friendrace újra életre keltette az együttest. Két további album megjelentetése után a zenekar visszavett az intenzitásból, és már csak jelesebb alkalmakkor lépett fel. A 2013. év azonban újra alkalmat adott az ünneplésre, ugyanis 40 éves lett a Scorpio, ez alkalomból jelent meg a trió második albuma, és egyetlen kislemeze digitális feljavított hangminőségben végre CD-n.

0: Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben a Skorpiók zenekar Zene 10 óra is egy dobosra című lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok